értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Rudolf Mihály, Iböldíjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni.
2: Budapesten volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész. A munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek. Nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával, azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is, és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően műemlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább ilyen kubisztikus különböző hasábok és lapostetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészetben, mert azok hamar elszállnak. Az én diplomám óta 45 év telt el, és az alatt volt funkcionalizmus, volt konstruktivizmus, volt dekonstruktivizmus, volt modernizmus, volt posztmodernizmus. Annyiféle furcsa és nagyon kérdéses divat áramlat volt, és ezek mind leáldoztak. Ha régi épületekkel foglalkozunk, akkor ott nyugodtabb minden, ott nem lögdösik az embert, hanem ott meg lehet adni a módját minden külső tömegformának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti, és egy templom ezt öleli meg, és természetesen

0: helyen van, most Ambó, régebben Szószéknek hívtuk. Természetesen van templomhajó, van szentély, ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia. Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. Valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy azelőtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy egy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be ezen a 4. kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket, sőt, az Egri Bazilika esetében Péter László János 5/4-es büsztjét is kitettük, és a kicsi 1/5-ös makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
1: Ön mi másról is beszélhetett volna, mint hát mondhatom úgy, hogy nagy munkájáról, az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, a Szent István Rádió központja. Egerben található, természetesen szívügyünk az Egri Bazilika, hiszen minden reggel 7 órakor a reggeli szentmisét onnan közvetítjük. Hát valóban kinézetében sem egy kis épület, és gondolom feladatok tekintetében sem kis feladat volt az Egri Bazilika rekonstrukciója. Mit mondhatunk el ezzel a feladattal és munkával kapcsolatosan? Mit érzett, amikor elnyerte vagy megnyerte ezt a bizonyos pályázatot?
0: Én szándékosan csak a bazilikáról beszéltem. A kis konferencián csak erről beszéltem, volt azt hiszem 200 olyan diakép, amit vetítettem, és próbáltam gyorsítani, de minden képhez kellett azért egy-két mondatot fűzni. Igazából az Egri Bazilika történetiségéről beszéltem, a művészettörténeti rétegekről, azokról a kollégákról is beszéltem, akik a művészettörténeti alapozást adták ehhez a munkához, illetve akik felmérték ezt a hatalmas bazilikát, tulajdonképpen a esztergomi után ez a második legnagyobb, hogyha kubatúrájában és hosszában nézi, akkor lehet, hogy talán az egri az esztergomihoz képest még nagyobb is bizonyos méretekben, de nem a méretek az érdekesek itt, inkább a mindkét bazilikának és egy csomó főtemplomnak az eszmeiség az érdekes, az elsődlegesen nyilván maga a római katolikus szertartásoknak helyet adó nagy templomról van szó, másodlagosan pedig abban a korban, amikor Pirker László János érsek ezt építette, és nem kisebb személyiség, mint Hild József megépítette ezt, akkor a korának egyik legfontosabb épülete volt, itáliai ézekkel, palladianus motívumokkal, visszanyúlva egész a Panteonnak a kupolájának, magasattikájának és portikuszának a formarendszeréhez. Mindenképp egy nagyon olyan átgondolt térsor volt ez, ami a körökkereszt alaprajzot is tartalmazza, ugyanakkor ezt a nagy bevonulást is, tehát a portikusztól a szentély felé való nagy bevonulásoknak a rendjét, ezt oszlopsorokkal oldotta meg, térformájában pedig egészen modern szerkesztéssel kubusok egymás mellettiségét jelenti ez az épület.
1: Beszéltem mi ez a kubus?
0: A kubus az olyan térforma, kocka, henger, gömbszelet, a kupolára nézve a különböző hasábok, ezek mind kubusok, és ezeknek majdnem, hogy egy modern építészeti gesztussal való additív kezelésehez, ez nagyon érdekes a Hild József munkájában. Nagyon szépen tette le a líceummal szemben egy magasabb olyan patkára, amit a liceum teréhez képes két hatalmas lépcsővel felvezetve egy ünnepélyességet jelent feltétlen, és ugye abba a tengelybe tette, ahova a Líceum ezt kívánt, ahova Eszterházy Károly már elrendeltette ezt a Fellner-féle épület, elrendeltette a későbbi Hildféle épületet. Itt a két épület közt lévő tér, az legalább annyira fontos. A két professzorom ezt 40-50 évvel ezelőtt kimondottan előadásaikban, Rados professzor úr és Pogány Frigyes professzor kimondottan a Közép-Európa legszebb terének mondja ezt az egri teret, ünnepélyességével, avval a ranggal, amit a lépcsősor jelent, azokkal a monumentekkel, amik a két királyszent, a két apostolszent, a Magas-Attikán ülő hitremény szeretetnek az allegorikus szobrai, a két teraszon lévő angyalszobor. Ez egy olyan fantasztikus tér, és olyan, a teret olyan szép lezáró térfalak alkotják, és maga a park is gyönyörű. Így ez a két neves professzor, Rados Jenő és Pogány Frigyes, ilyen rangot adott, illetve így jellemezte ezt, és a legszebbek közt említette ezt a teret.

0: Milyen lett ez az új bazilika? Mennyire maradt hű a régi bazilikához, és mennyire találhatunk benne újdonságokat építészeti szempontból?
1: Meggyőződésem, hogy aki 10 évvel ezelőtt ott volt a bazilikába, és jól ismeri a régi épületet, és magától értetődően megy be abba, és jön ki akár hívőként, akár turistaként, akár városlakóként, nem fedezhet föl nagyon nagy változásokat, nem is volt ez célunk. Igazából mindent úgy rendbe tettünk, leporoltunk mindent, mindent egy kicsit megigazítottunk, átvakoltunk, átfestettünk, átburkoltuk, és ez egy hatalmas munkák, és őrült nagy idő és pénz, amivel ezt meg lehetett oldani, hiszen az egész padlóburkolatot átépítettük, részben a régi padló anyagával, hogy legyenek tanú burkoló elemek, részben a régihez hasonló új anyagokkal. Ha novumot kell mondani, de ez sem veszi észre, és nem újdonságnak veszi, aki most bemegy újra a bazilikába, az az oszlopoknak és a falpilléreknek a műmárvány, klasszikus műmárvánnyal való bevonata. Eddig festett műmárvány volt, és ez besötétedett, és a fehér oszlopok helyett már egy ilyen egészen ronda színű, barnás, 120 éves festett műmárvány volt. Ezeket mi csontig verettük a köveket, újra vakoltattuk, és az új vakolat fogadja a klasszikus műmárványt. Ezek viszont gyönyörűek. A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány. És mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában. De ha még kell említenem újdonságot, akkor az a 8 lunettás üveg, tehát félköréves üveg, hatalmas fénybe juttató szerkezetek ezek, ebből 7 festett volt. A 120 évvel ezelőtt a Roth Miksa elég nagy nevű üveg műhelyében készült, a szentély északi lunettás ablak festése. Ez művészi festés, és kerubok és szeráfok jelennek meg rajta, középen pedig a káptalani címer. És aztán a 60-as évek végén Prokop Péter, Rómában élő festőművész, kartonokat készített további 4 olyan lunettás ablakra, amik a mellékhajók fölött vannak, a főhajót világítják be, és 2 pedig Seregély érsek atya idejében, 2000-ben és 2004-ben, tehát a Millennium és a Egri püspökség alapításának az ezredik évfordulóján 2004-ben Szabó Erzsébet nevéhez fűződik a kereszthajó 2 nagy lunettás ablak üveg, és akkor 8. az maradt színes üveg nélkül. És akkor én arra tettem javaslatot érsekfőpásztornak, hogy ezt a 8. nevezetesen a szentély déli oldaláról besütő napfényt, ezt is írjuk meg, fessük meg ezt a fényt. És Kovács Keve festőművész úr készítette erre a nagyon, mivel átellenben van a Roth Miksa féle üveg, ezért van egy rokonság is a bortűrrel kapcsolatosan, és van egy nagyon érdekes, hiszen déli fény jön be, egy nap motívumot festett beléje, ami nekem nagyon tetszett, és ugyanez az üvegművész, a főkupola alatt van egy tambur, ahol 12 apostol meg van festve, és ezeket a festményeket 1951-ben a Takács István festőművész úr készítette, mikor már végzett a kupola apokalipszis jelenetét, már megfestette a János evangéliuma szerint, és én szándékosan mondtam, hogy ha 12 apostol meg van festve freskóval, vagy szekkóval, akkor a közökbe az ablakok azok ne legyenek figurális ábrázolások, hanem a szándékosan non-figuratív ábrázolás legyen, és Kovács Keve János üvegművész úr konzultálva művészbarátaival és művészettörténész barátaival is egy talán 7. századi olyan iratot, egy oklevelet találtak, egy ír ókeresztény oklevelet, aminek az ábráiból építkezett, és ezt a 12 ablaküveget ezen korai dokumentumnak az ábra anyagából, ez ihlette őt meg. Szándékosan nagyon halvány színeket használ, hogy ne sötétítse be a bazilikát, ugyanakkor pedig ökörszem üvegeket is használ meg, prizmákat is, amik meg szétverik a fényt, ami azt jelenti, hogy a bejövő fény megsokszorozódik. Ilyen módon, amit ezek a festett üvegek egy kicsit szűrnek, azt visszaadják ezek az ökörszem és prizma üvegek. Úgyhogy napsütés esetén nagyon-nagyon szépen a Szentkereszt oltár előtt látszik a padlón, nagyon szépen terülnek ezek a fényességek. És ha további újdonságot kell mondani, hát a Marco Casagrande volt ugye a építéskor a szobrászművész, tehát Pirker László János, az előző szolgálati helye az Velence volt, és velencei pátriárkaként érkezett, vagy volt velencei pátriárkaként érkezett egri érseknek. És ott a művészeti köröket ő ismerte, hiszen műgyűjtő is volt, és a legnagyobb szobrász méltóságoktól, Kanovától kérdezte meg, hogy kit vigyen magával Egerbe, és rámutattak arra a nagyon ügyes, akkor 21 éves szobrászművészre, aki a legtehetségesebb volt, és ez Marco Casagrande volt, és 21 éves korától tulajdonképpen, nem tudom, 6-7 évig Egerben élt, ott nősült meg, ott születtek a gyermekei, és az összes említett nagyméretű szobrot ő faragtak őből, és az ő inasai, és aztán látva ezt a fantasztikus minőséget, meghívták Esztergomba őt. Tehát ő az életének a további éveit már Esztergomban élte, és az a nagyon fantasztikus, hogy a legújabb hírek közt van, hogy megtalálták az ő szabadság emlékművét, amit a Budai várba 1848-ban a Magyar Szabadság allegorikus szobrát javasoltat fölállítani, és aztán ő exponálta magát a szabadságharcban is, tehát 49-ben magyar honvédként harcolt ismereteim szerint. Ezek után a Bach korszakban Hajnaú elől menekülnie is kellett, és egész családját, 5 gyermekét elvitte Itáliába, és ott éltek aztán. És valaki felfedezte ennek az allegorikus szobornak, ennek a szabadság szobornak a terveit és makettjét Budapesten, egy kutató. Tehát Marco Casagrande Egerben szólt hozzánk 1830-as években, és gyönyörű szobrokat alkotott, és talán még nagyobb tett, hogy a Líceum ismereteim szerint a Líceum földszinti részének a felét megkapta a művészeti iskolának, tehát ott faragták ezeket a szobrokat, amiket szembe átvittek, és művésztársa, művésztanártársa Jó János volt, aki grafikát és festészetet tanított, és ebből az iskolából nőtt ki, egész napjainkig a művészettörténészek tudják, hogy ki kitől tanult festeni, ki kitől tanult mintázni és szobrokat készíteni, és az egész Főegyház megyébe, sőt, hát már Főegyház megye határain túl is egyházi és egyéb művészeti remekeket készítettek a tanítványok és a tanítványok tanítványai. Ha ugrunk egy 80 évet, akkor, vagy 90-et, akkor az 1904 és 10 közti felújítás, ami Nagy Virgilnek a nevéhez, ez egy műegyetemi tanár volt, építész tanár volt, ő hozzáfűződik ez a felújítás. Tulajdonképpen az építés, ami 1831-36 közt volt, utána a nagy felújítás, az Samosa érsek főpásztor idejében volt, de már az utódja, Szmrecsányi vezényelte le ezt a hatalmas nagy felújítást, ugye. Az építő, tehát Pirker érsek meghagyta, hogy az az utódja, akinek először lesz erre pénze, fedje be, mert ő csak bádoggal tudta befedni a bazilikát, fedje be rézlemezzel. És ezt Eszmrecsányi meg is oldotta, és rézlemezzel lett befedve. A másik ilyen intelem, vagy testamentumi elképzelés, hogy a homlokzatokat borítsák be kővel. Ez nem sikerült. Nem is volt, azt hiszem, rá gondolat, maradt vakolt. Viszont jött az első világháború, hiszen 10-be befejeződött ez a nagy felújítás, jött az első háború, és rekvirálták a harangokat is, megleszették a rézlemezfedést, beolvasztották, és a hadipar elvitte ezt az egészet, és akkor újra bádog lett, és akkor nagy szerencsére 1976 és 78 közt vették be újra rézlemezzel, állami segítséggel, és akkor ez után 79 és 81 közt volt a szobroknak, ezeknek a hatalmas szobroknak az akkori magyar képzőművészeti kivitelező vállalat átmásolta a nagy nevű szobrászművészek, pont azokkal átmásolták a Marco Casagrandénak ezeket a gigantikus szobrait, tehát a királyszenteket, az apostolszenteket és a felső allegorikus, az Attikán lévő nagy szobrokat átmásolták és sütői kőből megfaragták, mert addigra, tehát 150 év alatt a Demjéni kő, ez itt tufa kő, ez elérett, hiszen a levegőben, ha akarjuk, ha nem, olyan vegyi anyagok vannak egyre inkább, ugye savas esőkről beszélünk, és nem tudom miről, hogy ezek a tufakőből lévő szobrok, ezek elmálottak.

0: Megújult szinte minden, kettő kivételével a két angyal. A portikus mellett fent van két terasz, amin két angyal szobor van, és ezt az két angyal szobrot két évvel ezelőtt Barász Tamás Munkácsi díjas szobrász művész újra faragta. És ezek fantasztikus minőségben készültek el, és akkor ugyanaz a szobrász volt meghívva, és ennek is nagyon örültem, mert Molnár Katalin építész, feleségem készítette a terveket a Szembe miséző oltárra és az Ambóra. És ugyanezt a művészt, egészen véletlenül ezt a Munkácsi díjas művészt, szobrász művészt hívták meg a Szembe miséző oltár részleteinek megfaragására. Ez a terv szerint, amit Molnár Katalin készített terveket, ez legalább ötször lett bemutatva és átdolgozva ez a terv sorozat. A nem messze lévő pusisei kőből faragott és Brács-szigeti kőből, ez Pusisse Brács-szigetén van, tehát horvát mészkőből faragott szószék mellett közel van, és a másik oldalon pedig az új Ambó. És mi kimentünk ebbe a kőbányába, és onnan hoztunk követ, mi csak válogattuk, aztán nyilván teherautók hozták ezt a követ, kamionok. És a Kőművészet Kft. Vállalta, hogy ezt megvalósítja, és gyönyörűen fel is rakta ezt a szembemiséző oltárt, ami most már a régi szembemiséző oltár, aki emlékszik rá, igazából vasbetonból volt, és a vasbeton le volt burkolva nagyon vékony kőlapokkal. Most viszont hatalmas kőtömbökből van, tehát rendíthetetlen, mozdíthatatlan egy alapvetés. Tulajdonképpen ez a fő mondani valója az egész bazilikának, maga az asztal, tehát az utolsó vacsora asztala. És ennek az asztalnak a motívum kincse a mellette lévő régi szószékből van. A kő az ugyanabból a bányából való, amiből az való. Annyi a különbség, hogy ott kör alakú oszlopról indul ez a nagy szószék, és János evangélista van ráfaragva. Demkó József 120 évvel ezelőtt gyönyörűen ezt megfaragta. Itt nincsenek figuratív ábrázolások, de ugyanazok a kanelúrák vannak a szembe miséző oltáron. 12 darab, a 12 apostolt szimbolizálja, a szószéken pedig a 4 evangélistát, ott 4 kanelúra van. Ezek a kanelúrák milliméterre akkorák, mint a 120 évvel ezelőttiek, így lett a terv, és akkor 4 konzol tartja a nagy asztallapnak a két oldalát, és ennek a két-két konzolnak, tehát a 4 konzolnak a faragása és az aranyozása is ugyanaz a motívumkincset használja, mint amit a 120 évvel ezelőtti Demkó szobrászművész úr, amit használt, és a körbe menő aranyozott hullámveréses fríz, az jelenik meg a szembemiséző oltárnak a szélén, a lapszélén. Úgyhogy újdonság is ez, de a régihez visszacsatoló újdonság, a hagyományokból építkezik, mégis új szerkezet.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, azok számára, akik nem járnak minden nap Eger utcáin, hogy kívülről is, belülről is megújult a bazilika. Egy milyen hosszú idő alatt sikerült ezt a munkát befejezni? Mikor indultak a munkálatok, és mennyi idő alatt készült el?
0: Hát másfél évig terveztük, de mondhatom, hogy felmérésekkel és mindenféle jóváhagyásokkal együtt 2 év volt a tervezési munka, és 5 éve, hogy munkaterületet kaptak a kivitelezők. Érsekfőpásztor, amikor leadtuk ezt a nagy tervezési munkánkat, akkor felkért arra minket, hogy a kivitelezést bonyolítsuk le. Tehát a lebonyolítás egy ilyen nagy építkezésnek egy őrült nagy feladat. Először nem is vállalkoztunk erre, de aztán hosszú konzultációk meggyőztek arról, hogy nekünk is jó az, hogyha sok-sok részlet, amiben időt, energiát fektettünk, hogy az valósuljon meg, hogy az tényleg úgy valósuljon meg, ahogy mi szeretnénk, és azokat a művészeket tudjuk bevonni, jellemzően restaurátorművészeket, de képzősiparművészeket egyaránt a restaurátorművészekkel együtt, akik ezt meg tudják valósítani. Az 5 év, ami eltelt, mi azt javasoltuk a legelején az érsekségnek, hogy minden nap továbbra is a kivitelezés ideje alatt is legyen reggeli és esti szentmise, és vasárnaponként is az ünnepi liturgia megtartása építés közben is megvalósuljon egész egyszerűen úgy, hogy osszuk meg a bazilikát 2 részre, és akkor az egyik résznél mindig az építők vannak jelen, és a másik oldalon van a szentmisei oldal, és amikor készen vagyunk az egyik oldalon, akkor fordítunk, és átadjuk idézőjelbe készen a fele részt, és a másik felét kivitelezésbe adjuk. És párhuzamosan ezt a javaslatomat érsekfőpásztor elfogadta, hogy nehogy imádságmentes maradjon 5 évig, ugye ez a terület.
1: És így is volt.
0: És így is volt, és ez megvalósítható volt, és én arra hivatkoztam, hogy ezt láttam Kassán. A kassai főszékesegyház, a kassai dóm a főtéren, talán 8 évig volt a felújítása, és mindig vagy a hajóba, vagy a kereszthajóba, vagy a szentélybe, valahol mindig volt minden nap szentmise. Ez jót tesz az embereknek is, jót tesz a főpélibániának feltétlenül jót tesz, mert nem mennek el a hívek. Tehát 5 év az már olyan idő, hogy elszoktak onnan, és ott ragadnak a másik plébániákon. Ugyanakkor nekünk meg az kellett, hogy igaz, hogy a kivitelezőknek nehezebb volt így dolgozni, de nekünk az kellett, hogy minden nap imádságos hangulat is legyen a templomban. Ami a másik nagy javaslatom volt, és amit szintén elfogadott érsek főpásztor és nagy örömömre, hogy a legelején azt mondtam, hogy azt tapasztaltam az utolsó 40 évben, hogy minden nagy építkezésnél elfogy a pénz. Ha akarjuk, ha nem, bármilyen sok pénz áll rendelkezésre egy építésre, elfogy. És akkor hitvány aszfalttal burkolják általában az épületeknek a környezetét, vagy ilyen betontérkövekkel, ami jó egy valamilyen sétányra, egy valamilyen betontérburkolat, de hát egy bazilika körüli körmeneti út az természetes kővel legyen burkolva. És mondom, ha egy javaslatom lehet a külsőre nézve, akkor ez, hogy a körmeneti út az ne véletlenszerű legyen, már talán senki nem emlékszik, én emlékszem, mert mértük. Felmértük, hogy milyen burkolat volt korábban a bazilika körül. Hát töredezett aszfaltburkolat volt, és furcsán nem volt egységes szélességű, és logikátlan volt a vonalvezetése. És mi egy teljes olyan ellipszis alakot rajzoltunk körbe. Ha fölülről nézi ezt valaki az egekből, vagy egy repülőről, akkor egy mandorla forma foglalja bele ezt a hatalmas bazilikát, és egy keretet ad neki, és ez a körmeneti út, és ehhez kapcsolódnak még burkolt felületek, más-más színű, mélységi magmás kővel, tehát ez 200 évig jó lesz ez a kő.
1: Tehát akkor most már körmeneteket is lehet a bazilika körül végezni.
0: Igen, hát a körmeneti rend az nagyon fontos volt már a kora középkorban is, és a újkori és a legújabb korban is, hát most volt ez az 50 év, amikor a körmeneteket eléggé, hogy mondjam, nehezen engedték, de ugye tudjuk, hogy akár az úrnapi körmenet, akár a húsvéti körmenet, vagy egy-egy búcsú okán megrendezendő körmenet, milyen nagy fontosságot ott a hívek tulajdonképpen demonstrálják a hitüket, és körbejárják kisebb-nagyobb körben a templomot, vagy az egész várost. Most ez a körmeneti út nagyon széles, és tehát tulajdonképpen osztja a templomkertet. Nem olyan nagy a templomkert, de mégis nagyon érdekes, és morfológiájában is a nagy lépcsővel, a támfalakkal nagyon hangsúlyos

0: Térjünk vissza még oda, amikor rákérdeztem, és legyen olyan kedves, még egyszer ismételjük el, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a feladatot, vagy elnyerte az ön építészeti irodája ennek a nem kis feladatnak az elvégzését. Milyen volt önnek szakemberként Hildi József nyomdokaiba lépni?
1: Hát az az igazság, hogy mindenkinek éreznie kell, hogy hol a helye, és azt tudja az ember, hogy Hild ugye a pesti oldalnak az építője, tehát ott egy hihetetlen sok épülete van Budapesten is a pesti oldalon, és ugye ő kezdte az Újlipót városi bazilikát, tehát amit aztán az Ébül Miklós fejezett be, de hát ő tervezte ugye az Egri bazilikát, és az eredményei miatt, meg azért, mert Pák József meghalt, Esztergomba ő fejezte be azt a bazilikát. És hogy ne csak a római katolikusoknál maradjunk, a ceglédi hatalmas nagy református templomot is ő építette, és az ő nevéhez nagyon sok minden fűződik. És hát az ő nyomdokaiba járni az egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, és érzi az ember azt, hogy mi mindent kellene még tudni ahhoz, hogy ezen a mesdjén haladjon. De nem csak Hildről kell megemlékezni, hanem az előbb említett Nagy Virgilről is, aki egy műegyetemi tanárként olyan újdonságokat hozott be 120 évvel ezelőtt, a 180 vagy 190 évvel ezelőtt épített templomba, amik hatalmas erőt adtak a egri híveknek is, de a messzeföldön mindenkinek, aki hívőként vagy éppen manapság turistaként ezt látogatják. Tehát ilyenkor egy építésznek remeg a lába, hogy vajon megfelelünk-e mi is. Hozzá tudunk-e tenni akár egy morzsát is ahhoz, amit elődeink készítettek. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell állni egy-egy feladat elé, tehát én nagyon örültem. Nyilván, hogyha ilyen bátorság nem lett volna bennem, akkor nem fogadtam volna el a felhívást. Több más építésziroda is ajánlattétellel élt, hogy megtervezi majd ezt a bazilika rekonstrukciót. Valami miatt minket is meghívtak. Meggyőződésem, hogy azért hívtak meg, mert látták, a mérsekfőpásztor látta, tudom is, mert ünnepi szentmisén voltam úgy Sárospatakon, ugye a Főegyház megyébe két bazilika minor rangú templom van, a másik az a sárospataki vártemplom, és ott volt egy nagy ünnepség, és később Fűzéren megvalósult a vár kiépítése, és ott a várkápolna az picike, az egy kicsi méretű, talán 8 méter hosszú, 5 méter széles és 8 méter magas, tehát hozzá sem fogható az említett templomokhoz, de olyan minőségben készült el, hogy amikor érsekfőpásztor ott kispapjaival együtt egy találkozón ott volt, nem tudom pontosan, amikor nekem kellett bemutatni az egész várépítést, akkor elhangzott olyan mondat, egy dicsérő mondat, ami miatt valószínűleg fölkerülhettünk arra a listára, hogy esetleg mi is adjunk árajánlatot a Egri Bazilika felújítási munkáira, és ez nekem azért is jó volt, mert én alapjáratban Dunántúlinak érzem magam, vagy legalábbis amíg édesanyám élt, addig azt mondtam mindig, hogy megyek haza Pécsre. És már itt éltem, nem tudom, 40 éve, amikor még mindig azt mondtam, hogy megyek haza édesanyámhoz Pécsre, haza. És sok évtized miskolci itt lét. Én először azt hittem, hogy egy évig leszek csak Miskolcon, aztán ez 45 éve volt, hogy erre gondoltam. És akkor sok évtized múlva, főleg 90-es változások, gazdasági és politikai változások után arra gondoltam, hogy hát jó lenne megérni, hogy egy épületet tervezhessek, vagy átalakíthassak Kassán, és ha lehet, lehessen egy épülete Egerben. És a kassai nem valósult meg. Soha nem gondoltam volna, hogy az Egri Bazilika egyáltalán az én irodámhoz kerülhet, de ez egy hatalmas kegyelem volt a szakmai életemben, hogy Egerbe a legszebb épülethez hozzányúlhattam. Meg a maga az Egri Bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotóművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az Egri Bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
0: Én nem akármilyen munka befejezéssel után vannak most önök. Van még hova tovább? Mik a jövőbeli tervek? Milyen munkákon dolgoznak?
1: Szerencsére megtalálnak minket nagyon-nagyon szép feladatok. Hát, hogyha az Egri Bazilikáról van szó, akkor nekünk legalább ennyire fontos és lelkileg legalább ilyen komoly feladatot jelent a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomnak a megmentése és felújítása. A terveink alapján ezt elkezdték építeni, de olyan helyzet alakult ki, és olyan minőségben dolgozott a kivitelező, hogy a CVK és a Főegyház megye úgy gondolta, hogy egy új kivitelezőt fog keresni. Leállították a munkálatokat, és az új kivitelező minden esetre olyan fantasztikus helyszín a Bélkő alatt, egy olyan gyönyörű helyszínen van a Bélapátfalva, és ugye ez már egyetemista koromban szinte mindenki pillanatok alatt megismeri az építészet történetnek a legfontosabb elemeit, és hát ócsaják, lébény mellett, hát Bélapátfalva, ez a romanika, gotika, az építészet történetnek a kezdetei, ezek nagyon-nagyon vonzóak mindenki számára, számomra is. Itt sem gondoltam volna, hogy valaha is, hogy mondjam, ilyen szép helyszínhez közel kerülhetek, de szerencsére nagyon sok munkánk van Tokajban, Tokaji belváros újul meg, a fő utca és a főtér, és hát ott is van egy gyönyörű templom, valamikor egy gotikus templom volt, de 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas nagy zuhatag, a hegyről lezúduló víz megroncsolta, és egy neo-román stílusba állították akkor helyre az első világháború előtt. Arra is ráférne egy kis tatarozás.
0: Nem véletlenül említi Tokaj városát, mert hogy a város főépítésze ön.
1: Igen, hát csak egy tanácsadó főépítész vagyok ott, ugye kicsi településről van szó, 3800 fő lakik ott, de viszont ez az 5 betű, hogy Tokaj, ez a név, ez viszont túlnő ezen, tehát nem a lélekszám az érdekes itt, hanem a 2 folyó összefolyása, a Kopaszhegy magaslata, a hegy alatti 1000 cellárium, és az a múlt, amit a Tokaj, és az a bor, amit fémjelez Tokaj. Nagyon szeretek itt élni, tehát Miskolcon élek, de hogy hegyaljával is nagyon szeretek foglalkozni. Igazából Sárospatokon és Tokajban nagyon sok munkánk van, és hát a hegyalja fölött a hegy köz, ugye a Füzéri vár volt még egy ilyen hatalmas munkánk, és továbbra is ezen települések adnak munkákat nekünk, a mi irodánknak, úgyhogy ez a nagy munka után is nagyon szép, és inkább a történeti korokba visszahúzódó épületeknek a felújításai, vagy a régi épületek melletti új épületek kialakítása, az a viszonyrendszer érdekel, hogy egy 100 éves épület mellett milyen egy új épület, lehet egy új épület olyan, mintha 200 évvel ezelőtt épült volna, legalább a hangulata lehet-e olyan, akár kint, akár bent, lehet az modern, és mégis lehet a modernség és a korszerűség mellett lehet valami időtállóbb, nem a divatokat hajszoló, hanem valami olyan építészet, ami esetleg remény szerint több 100 évig meg is marad.
0: Érdekes, hogy azt említette, hogy Péccsel kapcsolatban sokáig úgy fogalmazott, hogy megyek haza, de hát ezt a sok munkát figyelembe véve most az Egri Bazilika rekonstrukciója, a Sárospataki Szent Erzsébet ház, a Füzéri Felsővár, Tokajváros jellegzetesebb épületei, tulajdonképpen már elmondhatja, hogy itt is otthon van, és itt is ide hazaérkezik.
1: Feltétlen. Úgy gondolom, hogy a diákévek azok nagyon fontosak minden ember életében, és ezért is nagyon sok élményem volt Pécsett. A valamikor ciszterci gimnáziumba jártam az én időmbe, ugye le volt verve az a szó, hogy ciszterci, és oda volt vakolatból írva, hogy állami Nagy Lajos gimnázium, de ahogy kiléptünk, ugye ott volt a belvárosi templom, a csámi, a napfénybe léptünk mindig ki, ahogy az iskola, és mindig a székesegyház előtt szaladtam az iskolába, és mentem vissza haza. Úgy laktunk, hogy a főtér és a... Tehát végig kellett mennem a legszebb utcáján, a sétatéren Pécsnek 2-szer minden nap, és ez belém ívódott. És azért gondoltam még nem régiben is, hogy megyek haza, mert édesanyám okán nyilván a hazavágyódás az egyben az anyai szeretetet, vagy a gyermeki szeretetet is jelenti. Most már maradt nekem Péccsel kapcsolatos sok-sok szép élményem, de most már miskolcivá váltam, illetve egy alján is érzem jól magam, és egy kicsit az utolsó 7 év alatt egrivé is váltam.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ivődíjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulójá alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére, ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. Elsőként a biztonságos közlekedésről lesz szó egy alapítvány kapcsán.
1: Varga Róbert vagyok, közlekedésmérnök, és mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.
0: Nem is rossz az, csak ez egy kicsikét, úgy mondom, közkedveltebb, mint hogyha én oda megyek, és mondom, hogy ne csengessél, meg vigyázz magadra. Hát ez egy eléggé komoly felszerelés, minek mondjam, próbapálya?
1: Igen, mi már jóformán 15 évet csináljuk, hogy ilyen játékos formában igyekszünk a gyerekeket biztonságos közlekedésre nevelni. Mi is azt valljuk, hogy nyilván, ha ezt játékos formában tudják megtanulni, akkor az sokkal hatékonyabb, mintha csak egy tanóra keretében adunk erről tájékoztatást gyerekek, hogy mire figyeljenek. Illetve tudjuk azt is, ugye a szülői létből adódóan, hogy ezeket nem egyszer kell egy gyereknek elmondani, hanem kb. 40-50-szer kell találkozzanak ugyanazzal az információval, hogy ez rögzüljön is. De nyilván korcsoporttal függően egy 3-4 éves gyereknek még csak azt igyekszik az ember elmondani, hogy mire figyeljen gyalogos közlekedés során, piros lámpánál nem menjen át, a zöldnél átmehet. Nyilván, és ahogy egyre idősebb korosztályjal is találkozunk, akkor ugye nekik már jobban bele lehet menni a közlekedési táblák jelentéseibe is.
0: Csak nézem a feliratot, hogy tud többet és jobban. Ez még nem árulja el azt, hogy mivel is foglalkoznak. Ez az alapítvány tulajdonképpen mi a neve?
1: Van egy kultúrát közlekedésért alapítvány, ennek az égiszén belül valósítottunk meg több ilyen programot. Ugye országszerte több ilyen rendezvényen, mint most ez a Hortobágyi rendezvény, de ugyanígy iskolákban, illetve óvodákban is jártunk már ezzel a programmal több helyen.
0: Ez egy tematikus program a gyerekeknek megfelelően, kortól függően, de itt úgy látom, hogy picitől a nagyobbik, hát nem tudom, 5.-6. vannak, itt nagyobbak már nem jönnek be. Ciki nekik?
1: Nem, szoktak jönni idősebbek is. Még... Nyilván egy 7.-8. diáknál már ott sokan közel vannak ahhoz, hogy akár motorra szerezzenek jogosítványt, tehát nyilván ők kipróbálják ugyanúgy a kerékpáros pályát adott esetben, de velük jobban bele lehet menni mondjuk a Kressznek az elméleti részébe, a táblák jelentésébe, nyilván ők már sokkal jobban felfogják ezeket a dolgokat.
0: Ugye van ez a próbapálya, vagy edzőpálya, bármi.

0: egyik állomáson stresszel kapcsolatos, vagy közlekedéssel kapcsolatos témát dolgoznak fel itt a kollégák. Utána van egy olyan állomás, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit vesszük át, illetve emellett adott esetben a kerékpárosok kötelező felszereléseit, tehát, hogy van, ahol láthatósági mellényt kötelező viselni, ugye sisakot is célszerű viselni, ezzel ismertetjük meg a gyerekeket szintén. Egy harmadik állomáson pedig ugye végnézzük, hogy milyen táblákkal találkozhatnak, ez tényleg korcsoport függően, tehát, hogy ön is mondta, egy 4 éves gyermek teljesen másra fogékony, mint egy 15 éves. De az a célunk, hogy már a Kressz Parkba úgy menjenek be, hogy legalább a táblák egy részét ismerik, azoknak a jelentését ismerik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha ott bent közlekednek, akkor igyekezzenek már a táblák szerint közlekedni, és a kollégák a Kressz Parkban pedig igyekeznek ezt valamennyire felügyelni, hogy ez tényleg így történjen, valamint ők is megerősítik még azokat a tanultakat, hogy mire figyeljenek. Nyilván, hogy mondtam, többször kell találkozzon azzal az információval egy gyermek, hogy az egy behajtani tilos jelent, ott mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ez minden táblára vonatkozóan, tehát mindig azt mondom, hogy kollégáknak bent a Kressz Parkban türelemmel kell kezeljék ezt. Nyilván eltérő habitusú gyerekek vesznek részt a közlekedésben. Ugye ez felnőtteknél is megjelenik sokszor. De igyekszünk ettől függetlenül ezt játékos formában megvalósítani.
1: Hát azért ez fel van építve. Tehát jön az elmélet, teszt kérdések is vannak, akkor amit már elmondott, hogy a táblák ismerete, ott pedig a gyakorlati hasznosítás segítséggel. És tulajdonképpen ez mennyi idő egy gyereknek, vagy egy csoportnak? Egy óra kell hozzá, hogy végig menjen ezen?
0: Hát ez, hogyha mondjuk egy iskolába elmegyünk, ott sokszor csináljuk olyan formában, hogy mondjuk délelőtt minden kollégánk egy-egy osztállyal, egy tanóra keretében 45 percben foglalkozik, beszélget a közlekedési táblákról, azok jelentéséről. Nyilván felhívva a figyelmüket arra, hogy majd délután a Kressz Parkban, amit mondjuk az iskolának a focipályáján, kézilabdapályáján föl tudunk építeni, ott majd már gyakorlatban kell ezeket, vagy azt fogjuk elvárni, hogy gyakorlatban tudják ezeket alkalmazni, és akkor nyilván azt mondom, hogy nyilván nem egy 45 perces tanóra fogja megoldani a Kressz ismeretek elsajátítását, de így ez már ráerősít náluk ezekre az információkra.

0: eszközök kellenek hozzá, kerékpárt beszerezni, táblákat, stb. De még plusz látom, hogy még ajándékot is kapnak az iskolákban is mindig.
1: Igen, igyekszünk úgy vinni ezt a programot, hogy a gyerekek azon kívül, hogy találkoznak ezekkel az információkkal, kapjanak valami olyan ajándékot, ami kapcsán később is fognak emlékezni ezekre az infókra. Itt ezek sokszor láthatósági mellény, vagy egy ilyen láthatósági karpánt, amit utána is tudnak a hétköznapi életben használni, és az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy ilyen iskolából, 2-3 évig emlékeznek a gyerekek arra, hogy volt egy ilyen program, és ott mi mindent tanultak, illetve kaptak olyan felszereléseket, ami adott esetben a településen

0: való közlekedésben is segíti őket, mert láthatóvá válnak.
1: Nem akarok a zsebükbe turkálni, de hát ez pénz kell hozzá. Az is, hogy utazzanak, az is, hogy ajándékot kapjanak, meg mindenhez pénz kell. Egy alapítvány ugye támogatható, illetve hát akár hasznossági dologba szolgáltatást is nyújthat, de ez meg is határozza, hogy mennyi a bevétel, hogy hány helyre tudnak elmenni, meg az is, akik dolgoznak, mert hát nem hiszem, hogy ebből élnek, ebből a kitelepülésből, hanem hát tényleg komolyan azért meg kell szervezni, tervezni előre, hogy hányat tudnak lebonyolítani egy évben, és hány emberrel, mert ez is sok, ugye?
0: Igen. Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a terület, ez mindenféleképpen állami feladat kell, hogy legyen. Tehát ez vagy a közlekedésnek, vagy az oktatásnak, vagy mindkettőnek része kell, hogy legyen. Ugye összeurópai szinten is az a célkitűzés, hogy azon az optimális, ha senki nem halna meg az utakon. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú vízió, ez nagyon nehezen kivitelezhető, de ez apró pici lépésekkel lehet csak elérni. Az oktatás területén lehet itt komoly előrelépéseket tenni, mert úgy gondolom, hogy ha mi itt 15 év alatt csak annyi eredményt értünk el, hogy mondjuk egyel kevesebb ember halt meg az utakon, vagy egyel kevesebb gyermeket ért baleset, közlekedési baleset, akkor már nyertünk ezzel.
1: Hát ez teljesen így van, hát egy ember élete is óriási, de nem csak erről szól a dolog, hanem az, hogy kulturált közlekedés, ami fogjuk rá, hogy iskolában még talán, de utána már kezdődik a nagyobb probléma. Ön közlekedési mérnök akkor hát tudja nagyon jól, hogy mivel lehetne még jobbá tenni, de nem csak az eszközökkel, bár az is fontos, hogy jó eszközökkel használjanak, hanem az embereket itt a fejben. Én meg pedagógus is voltam, tehát tudom nagyon jól, hogy minden itt dől el a fejben, még a bicikli is néha-néha, de az az igazság, hogy az állami feladatot olyan emberek végzik, akik önkéntesek legtöbb esetben. Mert én úgy látom, hogy önök önkéntesek valószínűleg.
0: Igen, illetve még azt, amit ön is elmondott, azzal egészíteném ki, hogy mi is abban hiszünk, hogy szemléletformálással változtatható meg a sokat bírált közlekedési kultúra, amit én akármikor beszélgettem erről felnőttekkel, és ott mondjuk kritizálták a közlekedési kultúrát, mintha az egy rajtunk kívülálló dolog lenne.
1: Az más. De a másik ember az a közlekedési kultúrája. Neki rossz, az enyém még jó. Mert látom, hogy rossz.
0: Igen, de az igazából mindig rólunk szól. Tehát a közlekedési kultúrának nem csak a többi ember részese, hanem én is, aki részt veszek. És valóban erre igyekszünk minél rávilágítani, hogy ha mindenki csak magán kívülinek tekinti a közlekedési kultúrát, akkor nagyon nehezen fog változni ez a helyzet. Ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő is részese a közlekedésnek, akkor sokkal gyorsabban változtatható ez. Nyilván én éltem Budapesten is, nagyon sokat most egy vidéki nagyvárosban élek, és ott is felszoktam hívni a figyelmet erre, hogy az, hogy valaki mennyire kultúráltan közlekedik, az is befolyásolja, hogy milyen közlekedési helyzetekkel találkozott már. Ugye Budapesten sokan mondják, hogy mekkora probléma a biciklis közlekedés. Ez szerintem abból adódik, hogy nagyon sok budapesti közlekedő nem közlekedett még Budapesten biciklivel, és nem tudja, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy biciklis. Én jelenleg Békés Csabán élek, ahol egy ember egy nap valószínűleg közlekedik biciklivel is, és autóval is. Éppen ezért sokkal jobban figyel a biciklisekre, hiszen ha én autóval megyek, lehet, hogy egy óra múlva már én biciklis leszek. És sokkal többször találkoznak ilyen szituációkkal. Én ebben látom a változtatás lehetőségét.
1: Igen, meg a társadalomnak el kell fogadni, hogy nem vagyok egyedül, ugye? Már ha ketten vagyunk, akkor is alkalmazkodni kell a másikhoz. A közlekedés az pedig társas játék, akárhogy veszük, ha nem is játék, hanem életveszély is lehetséges. Tehát ott kell megfogni szerintem, meg hát mások szerint is az embert, hogy a másikra figyeljen. Ne én legyek az első, nyomuljak, hanem udvariasan, lehetőség szerint természetesen megpróbálni. Na, ezek a gyerekek lehet, hogy egy pár hétig emlékezni fognak rá, de mondta ön is, hogy 50-60 alkalom is kell, vagy még több ahhoz, hogy normál legyen az ő közlekedése. Mert ugye társadalomban vagyunk, de azért magamban közlekedek, tehát úgy nem buszt vezetek, hanem éppenséggel autót vagy biciklit, mert most kerékpárról van szó, bicikliről, ez is fontos. Ugye egyre fontosabb egyébként a kerékpárnak a használata is, egészség szempontjából is, meg hát ugye környezet kímélés szempontjából is. Nagyon összetett dolog, de jól csinálják, akkor nem lesz gond, ugye?
0: Mindenféleképpen mi biztos, hogy követjük ezt az utat. Eddig is ebben hittünk, hogy folyamatos oktatással és szemléletformálással lehet ezen előre mozdítani. Továbbiakban is, célunk ugyanezt a programot követni. Mert ahogy ön is mondta, tényleg a közlekedés az társas együttélés, vagy egy nagy társas játék, és mindenkinek csak egy kicsivel jobban kell betartania ennek a társas játéknak a szabályait, és azonnal lesz előrelépés ezen a területen is.
1: Hát köszönöm, ez olyan téma, amit akár lehetne nyújtani, mint a rétes, de akár lehet szépen úgy elmagyarázni az embereknek, hogy erre van szükség, tessék. Köszönöm még egyszer, és hát a sok tanulót kívánok önöknek.
0: Én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: Varga Róbert közlekedési mérnököt hallották a biztonságos közlekedésről.

0: A folytatásban a szalonna jó élettani hatásáról beszélgetünk.
1: Balázs Attila.
0: Nagyon jó illat van, nem a süteményeké, hanem a szalonna.
1: Igen, igen, tehát ez azért van, ugye, mert mi a szalonnát azt akácfával füstöljük, és ugye már most nagyon sok helyen hideg füsttel kezelik a szalonnát, mi meleg füsttel füstölünk kőfüstölőbe, és két nap egymás után, és ez azt jelenti, hogy mind a két nap alágyújtunk, csak akácfát használunk, és akácfa fűrészpor keveréket, ezért van ilyen intenzív jó illata neki.
0: Hát a szalonnát azért elő kell készíteni, mondjuk egy kis malacsal kezdődik, ugye?
1: Így van.
0: Hol nevelik ezeket a malacokat?
1: Ezeket a malacokat, ezeket Spanyolországban nevelik. Hát ilyen heves megyényi területeken vannak tölgyerdőik a partnereinknek, és ugye ők odakintre kiszületnek, két éves tenyész időszakukban kint is vannak, ugye ibériai fekete lábú sertésről beszélünk, és amiután ugye a két éves tenyész időszak után megnézik, hogy melyik vágható, partnereink készítik el azokat a nagyon drága szeránó sonkákat, mi megvesszük tőlük alapanyagként a hátszalonnát. Fagyasztva importáljuk, és utána itthon 6-7-2 hónapig érik a sóban. Időt adunk neki, csak sót adunk neki, semmi mesterséges anyagot nem használunk, mert ugye ez a termék, ez megérdemli azt, hogy csak természetes alapanyaggal dolgozzunk mi is, és hát utána az, amit előbb elmondtam, füstölés, az megtörténik.
0: Tehát azért az alap az egészséges nevelés,
1: így
0: utána
1: van.
0: Pedig a régi módi sóba áztatott, vagy áltatott, mint otthon lennék.
1: Így van, pontosan.
0: A tetőbe benne volt, megfordítottuk egy kétszer.
1: A hagyományokat követve, ugye az, ahhoz, hogy egy szalonna ne avasodjon, ahhoz ki kell nyerni belőle a vizet. Mindig a víz miatt avasodik, és ezért mi ilyen kazlakat hozunk létre. Tehát úgy hívjuk, hogy szalonna kazal, ezek ilyen egy tonnás kazlak, és ugye mindig megforgatjuk alulról fölülre, és így eltávozik a víz, ezért nem is avasodik.
0: És akkor tulajdonképpen nagy tételben dolgoznak, mondta, hogy nagy kereskedők.
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Nem azért jöttek ide ki, hogy vagy hasznot hozzanak.
1: Nem. Promóció jelleggel, minél többen megismerjék a termékeinket, ugye nagyon kevesen tudják, néha még azokba a boltokba sem tudják, ahova szállítunk, hogy miket árulnak. Tehát maguk a hentesek sem nagyon tudják. Ezt mi nagyon szeretjük itt elmondani, promótálni. Én nagyon szeretem ezt csinálni, hogy az emberek megtudják, hogy mit vesznek. És ugye legfőképpen az, hogy egészséges alapanyagot vegyenek, ne legyen barátjuk a nitrit, ne legyen barátjuk a foszfor, egyéb vízmegkötők, amik ugye a nagyiparban sajnos előfordulnak.
0: Ugye régen a mangalicát száműzték, mert azt mondták, hogy az káros, zsír, nem jó, és akkor nézem, hát majdnem úgy néz ki, mint a mangalica szalonna egyébként.
1: Így van. Genetikai állományában hasonlatos is, ugyanolyan zsírsertés, ugye volt egy időszak a háború után, amikor a magyar mangalica úgymond majdnem semmivé lett itthon.
0: Igen, és ekkor... a dállapályok meg a többi sertés, vagy
1: így,
0: a húsra menő sertések.
1: És hát nem tudom, hogy a tudásom mennyire pontos, de ennek az ibériai sertésnek szerintem volt köze a fedeztetésbe ahhoz, hogy a magyar mangalica állomány is megmeneküljön. De hogy Spanyolországnak volt, az biztos.
0: És akkor ez a szalonna, azt mondták, hogy egészségtelen a szalonna. Hát minek eszünk szalonnát? Együnk állandóan vitamin, meg gyógyszereket.
1: Nem, egyáltalán nem egészségtelen. Nagyon-nagyon már gyerekkorban ki kellene alakulni azoknak, sőt, már magzatkorban ki kellene alakulni azoknak az agy szinapszisoknak, kapcsolatoknak, amik a telítetlen zsírsavtól jönnek létre egy fejlődő ember szervezetébe. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű táplálékokat is bevigyünk a szervezetünkbe. Amúgy tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal. A régi öregek azért tudták, hagyták meg a vasodni, ha valaki tüdőbeteg volt. A gyerekeknek kaparták a szalonnának a bőrét, úgyhogy igen.
0: Hallottam róla, mondták, és van, aki csak azt tette, ha zavasz szalonnát, hogy nem bírtam a számba venni. Hát hogy lehet nyersen, hagymával, kisütve?
1: Ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Van tapasztalatom benne, ugye nekem eredeti szakmám a szakács, tehát sokfajta szalonnával dolgoztam, de ilyen jóval még nem. ételek alá, a bőrét elmentve, alaplevek főzéséhez, olyan dolgokhoz, amire az ember nem is gondol, például egy sütőtökrémleveshez, nagyon finom a bőre, alaplével felhasználva az ételbe. Tehát rettenetesen sok rétegű a felhasználási módja.
0: Ebédidőben vagyunk, úgyhogy ilyenkor nem is jó beszélni az ételekről, de mégis jó, mert jól látni, szépek. Tehát nagyjából mennyi is? Egy kilós táblákban vannak?
1: Ide a vásárokba, ide mindenféle táblát gyártunk, a fél kilóstól a 3 kilósig, a vékonytól a vastagig, ugye, tehát mi nem vágunk késfertőtlenítő és egyéb eszközök hiánya miatt, ugye nem is lenne szabad senkinek, ezért inkább legyártjuk a kicsitől, a nagyig, a vékonytól a vastagig a vásárokba. A boltokba, amiket kiszállítunk, azok általában ezek a nagy 2,5 kilósak.
0: Elhangzott riportunkban Balázs Attilát hallották a hortobágyi forgatagban.

0: Következőkben egy sokkal csendesebb helyre megyünk, mégpedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csincsére.
1: Burkus Imréni Erdős Margit vagyok, Mezőkeresztestről járok át Csincsére dolgozni, több mint 30 éve már. Az önkormányzatnál dolgozom, jegyzőként kezdtem, de a körzetesítés után a mezőnyeredi közös hivatal aljegyzőjeként dolgozom.
0: Ugye öntől kevesebben ismerik jobban azért Csincsének a jelenét, illetve hát a közelmúltját, ugye 30 év az nagy idő. Akkor olyan ember nincs, akit nem ismerne, aki itt dolgozik, azt is, aki máshová megy, azt is, de ha itt lakik, akkor a születéstől, most hát a 30 év, mert a házasság ismeri őket, ugye?
1: Mindenkit ismerek, nem Csincsén élek, Mezőkeresztesről járok át dolgozni, de szerintem beépültem a településre teljesen. Mindenki Margójának tekint, és mindenki tőlem kérdez mindenféle dolgot. Akár még belemegyek abban is, hogy magánéleti dolgaikkal kapcsolatban mindenről tudok szerintem. Egyrészt nagyon jó, mert nagyon szeretem a kicsi településen élőket, az ő dolgaikat. Itt érzem igazán jól magam. Az önkormányzatnál dolgozom, meg is tehetem, hogy segítek az embereken.
0: 94. decemberét mondta, akkor vált önálló községgé, azelőtt Mezőkeresztesnek külterületi része, vagy kerülete volt, Csincse tanya. Ha gunyolódni akarnak, a iskolások volt benne részem, tanyasiaknak hívták őket, pedig hát azért egy ilyen kis tanyácska, 701 fő volt akkor, amikor éppenséggel keresztesen tanítottam. Ma valamivel kevesebb, de úgy látszik azért rendezett, és nem nagyon elhanyagolt, tehát nem mentek el sokan.
1: Most már 530 fő körüli a lakosság, volt ettől több is. Pillanatnyilag azt lehet tudni a településről, hogy szinte nincs eladó ingatlan. Városról is szívesen kiköltöznek, egy nyugodt, csendes településről beszélünk, ahol viszont van közösségi élet, és ez nagyon fontos. A ide költöző emberek is részesei ennek az életnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült felújítani szinte minden önkormányzati épületet, jók az útjaink, megfelelő az ellátás, szeretnek itt élni az emberek.
0: Jók az útjaik, azt látom. Volt ettől rosszabb is, most szinte vadonatúj úton jöttünk félig, utána már a régebbi, de az is egy pár évvel ezelőtti volt, úgyhogy a megközelítés rendkívül jó. Igaz, hogy az autópályára nem lehet itt felmenni, nem olyan messze van Keresztes, 8-10 kilométerre az a rész, a hármas út Vattához megint, és hát a vasút pedig itt húz el. Nem olyan rossz helyen fekszik ez a Csincse.
1: Nagyon szeretik. Tehát azt lehet tapasztalni, hogyha egy eladóház van, arra 8-10 jelentkező rögtön van a környékről, de mondom városokból is. Pont ezért, mert minden megközelíthető, a település közbiztonsága teljesen jó, és az ellátása is. Az utak, a vasúti közlekedés, iskolában nyilván nem tudnak helyben járni, de iskolás járat van Mezőkeresztesre, szerintem városban is utazik annyit a gyerek, mint innen eljut a korszerű iskolába. Munkahelyeket pedig ma már szerintem vannak munkahelyekre járatok, illetve meg tudják oldani az itt élők, pont az elmondott vasút, a jó úthálózat és a saját autó használattal.
0: Ugye biztonságos, hiszen busz jön a gyerekekért, kísérővel jön, és viszont haza is kísérik, mikor leszállnak itt, akkor itt lehet randalírozni egy kicsikét, mire hazamennek, ismerem őket, jó gyerekek, egyébként tényleg jó gyerekek voltak, összetartóak. Ez az összetartozás, az itt ragadt rájuk?
1: Ez az összetartozás megmarad. Ez nekem is nagyon furcsa, ezt én nem tapasztalom az én környezetemben. Itt viszont a gyerekek úgymond bandáznak, és egymásért mindenhol mindig kiállnak. Ez nem csak óvodás kort, hanem egészen középiskolás, vagy még lehet felnőtt korig is jellemző a településre. Jó érzés látni, hogy együtt vannak a gyerekek. Szabad idejüket együtt töltik. Nagyon szeretnek a csincsei gyerekek sportolni. ez, amit próbálunk most megadni nekik, van kondiparkunk, a sportpályát megpróbáljuk most teljesen rendbehozni, hogy legyen lehetőség mindenkinek egy kicsit tombolni, egy kicsit mozogni. Most alakult egy sportegyesületünk, aki szerintem megszervezi azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a gyerekek. Sportolással, kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, ez most a jövő itt, és azt gondolom, hogy mindenki örömére.
0: Tehát mindenük megvan, fejleszteni már nem kell, hanem inkább az állagot megóvni azon a szinten, ahogy van. Hát bizony, hogyha mikor bejöttem, megcsodáltam, hiszen jó pár éve voltam én itt, 14-nehány éve, akkor még másképp nézett ki, teljesen modern, felújított, szívesen jöhetnek be a gyerekek, mert kényelmes, nem csak a gyerekek. Beszélünk mindig a gyerekekről, fontosak, tehát vannak itt már azért nyugdíjasok is biztos.
1: Igen, működik egy egészen jó kis nyugdíjas klubunk, őrájuk mindig mindenben lehet számítani, minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, de mi is szívesen segítünk nekik akár autóbusszal eljutni egy színházba, amit nem tudunk helyben biztosítani nekik, de most már a színpadunk ezt is lehetővé teszi. A múlt hét végén volt egy nagyon szép rendezvényünk, értéktárnapot tartottunk, és a 49 után épült településünk értékeit összehoztuk, közös erővel, közösen, régészeti előadással a történelmünket áttekintettük, és megállapítottuk, hogy már ennyi rövid idő alatt is elég sok mindent sikerült a településnek létrehozni, ami az utánunk következőknek bizony már jó nagy érték lesz. A nyugdíjasok is, a középkorúak is szívesen részt vesznek mindenféle rendezvényeken, alakult könyvklubunk, amit nagyon szeret a középkorosztály, a nyugdíjas klub tagjai, illetve még a fiatalabbak is részt vesznek szakkörökön, most kereten szőnek, ami nagyon szép, de már nagyon sokféle dolgot megtanultak itt helyben. Nagyon jó, összetartó ez is, bár itt beszéltünk az előbb arról, hogy csincsén nincsen erre nagy szükség, mert valahogy alapból jön, hogy az emberek szeretnek együtt lenni. Nagyon jó érzés, hogy itt még él ez a kis közösség az összetartás tekintetében. Bizony van már, hallottam meg, ahol én élek is, hogy a szomszédok sem szívesen járnak egymáshoz. Itt még hál' Istennek nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy együtt, egymás segítve, szabad idejüket együtt eltöltve, békességben élnek az emberek.

0: Az a furcsa, hogy máshol, ahol átmenő forgalom van, bár Csincsen nem egy zárt település, mert Vatta felé ki lehet menni, meg emelre felé Keresztesre, de nyugalom van, alig-alig van mozgás. Aki itthon van, elmegy reggel kocsival vagy busszal, és akkor este hazajön, közben nagy szaladgálás nincs. Itt az úton egy biciklist láttam, mikor jöttünk autóval, meg most éppenséggel nem is találkoztunk, csak itt a hivatal előtt. Tehát az az óriási csend, ami majd kitérünk rá, hogy miért is fontos, ugye a madarak miatt, meg a stb. Miatt, de végül is ez a csend, ez nagyon-nagyon jó. Nem rossz bemenni egy nagyvárosba, mondta, hogy éppen Budapesten volt, hogy ott azért nagyobb a mozgás, egy villamoson többen mozognak szinte, mint egy fél falu.
1: Mondtam is tegnap a gyerekeknek, hogy igazából ez már nem az én világom, a nagyváros. Megszoktuk igen ezt a csendet, nyugalmat. Az emberek is csendesek, tehát nem az a zaj, ami a tegnap Budapesten ugye megtapasztalhattuk. Nincs az örgés csattogás, hogy mennek az autók. Nagyon értékelik az emberek. Mint mondtam, hogy városból kiköltözöttek is pont ezt a csendet, ezt a nyugalmat szeretik. Érdekes, igen, de már most, hogy meg javult az út, azért nagyobb forgalom van. Sokkal nagyobb, mint korábban volt, azon a Kátyús úton már nem szívesen közlekedtek. Nyilván így most már Csincsén keresztül jutnak el Miskolcra sokan. Reggel és este az, amikor nagyobb a forgalom, illetve rengeteg kerékpáros van. Rengeteg. Én is úgy járok dolgozni már 5-6 éve Keresztesről szinte minden nap kerékpárral, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye több mint 40 éve ülök a munkahelyemen, és kell a sport, kell a mozgás ahhoz, hogy időskorunkban is tudjunk még mocorogni. De mondom, ez a nyugalom, ez a csend, ez nagyon fontos nekünk.
0: Csincse nem régi település, a 20-as években, 1920-as években kezdődött itt valami gazdasági központtá válni, utána jöttek dolgozni tehnészetbe a mezőgazdaságba, és megragadtak itt ezen a szép kis területen. Tehát azért van történelme is ennek a településnek, aki mezőkeresztest olvasgatja, akkor látja, hogy a zöld halom puszta, az itt van Csincsén.
1: Így van. Most ezen a hétvégén beszéltünk pont erről, hogy zöld halom pusztát Mezőkeresztes sajátjának tekinti, mert nyilván közigazgatásilag akkor Mezőkereszteshez tartozott, de ez a terület Csincse, és az ott talált aranyszarvas is Csincsei. Ezt nem hagyjuk, hogy elvegye bárki is tőlünk. Címerünkben is benne van az aranyszarvas, illetve próbálunk most majd ennek érdekében is tenni valamit, a lelő helyet, ha lehetséges, akkor értékké nyilvánítatjuk, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk rendbehozni. Megvan még a síremlék, bár egy szántóföld közepén, de még hát, ha lehet vele valamit kezdenünk.
0: Tehát az értéktárban benne van, de igen. Hát még más is kell oda, ugye?
1: Igen, persze, hát hogy ne kellene. Elsősorban kell majd anyagi, az lehet majd pályázati, vagy önkormányzati forrás, vagy egyéb ilyesmi. Másodszorban pedig kell emberi hozzáállás, hogy ebből ne csak az értéktár papír formájában legyen meg, hanem a valóságban is megtekinthető legyen majd.
0: És ne felejtsük el azért, hogy nem olyan hátul lévő település, hát Mezőkeresztesen van kőolaj, földgáz, az kevésbé volt.
1: Igen, de megszűnt a feltárás a tavalyi évben.
0: Már újra megszűnt?
1: Igen, újra megszűnt, megszüntették, valószínűleg nem hozta, amit hoznia kellett volna. Tehát, hogy a kitermelés nem érte meg, úgyhogy már nincs.
0: Na, akkor most már még közelebb megyünk, mégpedig ide, ahol ülünk, alattunk 100 méterrel biztos, hogy lignit található. Nagy probléma volt ez akkor, amikor el akarták költöztetni a települést. Hál' Istennek nem költöztették el, ugye?
1: Igen, hát nagy vita volt lakosság körében is. Voltak emberek, akik közölték, hogy innen semmi áron sem költöznek, majd legfeljebb körben bányásszák őket. Szerencsére nem valósult meg, viszont érezzük a bánya közelségét. A vizet kiszippantja alólunk rendesen, illetve hát a levegő minősége is hagy kívánni valót maga után. Most már teljesen közel. A por miatt, igen. Teljesen közel van, zajhatás is séri a települést, főleg esténként, vagy amikor már csendesség van, akkor a bánya zaját lehet hallani, meg hát a por. Hát nem lehet tudni, hogy meddig fog ez így működni. Annyi, hogy az elmúlt 1-2 évben, sokkal hamarabb nem, már egy kis anyagi haszna volt az önkormányzatnak belőle iparüzési adó tekintetében. Korábbi években nem, mert a közigazgatási határvonal nem megfelelő volt. Tehát, hogy ezt a kis pénzt, ezt bevatt a település kapta. A tavalyi év az már nekünk is hozott valamit, amit vissza tudunk fordítani a település szépítésére.

0: Azért hagyománya van a környezetvédelemnek. Kérdeztem is, hogy mi volt az az alkalom, hogy miért találkozott a kollégámmal. Hát el tetszett mondani nekem, de jobb lenne, hogyha most kicsit kibővítve mondanánk el, hogy Egerben hol volt, mit csinált akkor.
1: Gyerekkoromtól kezdve innen kezdem. Nagyon szeretem a szabadidőmet a természetben tölteni. A természet szeretetét valószínűleg otthonról hoztam, és ezt megpróbálom itt a környezetemnek is átadni. Nyilván, akivel össze vagyunk zárva egész nap, akivel együtt dolgozunk, azokra ráragasztja az ember azt, ami őt érdekli, és nagyon szeretném, hogyha eljutok oda, akkor a nyugdíjas koromban a munka ne érjen véget, és ezt most már a hobbimnak szeretném szentelni, ez pedig a természetvédelem. Szeretnék majd, ha sikerül és lehetséges vizsgát tenni, akkor polgári természetőrként dolgozni. Pillanatnyilag még csak ennek az előkészülete folyik, illetve próbálok ebben a témakörben elmélyülni, és egyre többet tanulni. A településen ennek is megvannak a támogatói, tehát az elmúlt időszakban próbáltunk a környezetünkért sokat tenni. Azt szerettem volna elérni, és azt hiszem, hogy támogatókra találtam úgy a polgármester úr, mint a kollégáim szemében, hogy ez a település tiszta rendezett legyen, hogy ne legyen gond az, hogy a hulladékot hol tároljuk, ne legyen gond az, hogy a falevél az nem szemét, hanem próbáljuk komposztálni. Sok-sok ilyen apró lépéseket tettünk közösen, illetve 2022-ben pályáztunk a település egy madárbarát település címre, amit sikerült is elérni. Ekkor 2022. júliusában megnyertük a kategóriánk szerinti pályázatot, az azt jelenti, hogy az 501-től 1500 főig ebben a kategóriában sikerült madárbarát településé válnunk. Kaptunk 65 eszközt, ezek odúk és mindenféle madárral és természetvédelemmel kapcsolatos eszközök rovarhoteltől kezdve a madáretetőn át, amelyeket kihelyeztünk, és azóta is gondoskodunk ezek karbantartásáról, illetve a elfogadott pályázati kirásban megfelelően a madarak etetéséről, illetve ezeknek az adóknak a takarításáról. Ehhez tartozott egy tanösvény kialakítása. Nagyon örültek a lakosok, mert gyönyörű táblákat kaptunk, ami a madárvédelmet, illetve a természetvédelmet okította egyszerű módon, de nagyon látványosan. Ezek a táblák pillanatnyilag nincsenek kint, mert időközben ugye már 2026-ot írunk, az orvosi rendelő kerítésén voltak elhelyezve, és a kerítést most kicseréltük, illetve még a munkálatok ott folynak, de igyekeztünk minden táblát úgy levenni, hoztam is be kettőt, amit majd megmutatok itt önöknek, hogy ne legyen baj, tehát hogy nem sérültek, hogy vissza tudjuk helyezni őket, hogy ugyanúgy meg tudják nézni majd az itt élők. És ott a tanösvénynél kialakítottunk egy gyógynövénykertet, illetve terveink között szerepel egy mezítlábas ösvénynek a kialakítása, hogy a tanösvény mellett legyen egy kis szórakozás is, ami szintén az egészséget, illetve a megfelelő környezetet szolgálja. Nagyon-nagyon szeretjük azt, amikor közösen tudunk egy kirándulást, egy madár megfigyelést tartani. Próbáltam az elmúlt időszakban ilyen témában tanulni, úgyhogy valószínűleg a jövő héten vagy azt követő héten próbálok egy fülemüles hétát szervezni az itt élőknek. Eddig szakember segítségét kértük többnyire, viszont anyagiak nem mindig biztosítják, hogy tudjunk megfelelő embert erre hozni, úgyhogy majd mi elsajátítjuk és megpróbáljuk megosztani tudásunkat az itt élőkkel.
0: Mi kellett ahhoz, hogy pályázni lehessen, vállalni bizonyos dolgokat, leírni előre, vagy pedig bizonyítani, hogy ez a hely olyan, hogy alkalmas rá. Mert ugye valaki kijött volna, megnézte volna, mondjuk Orbán Zoli, akkor biztosan azt mondta volna, hogy ez alkalmas arra, hogy itt ezt megvalósítsák. Tehát a táblákat kihelyezse akkor egy sétányt, tanösvényt, meg hát a gyerekek is olyanok, meg az emberek is olyanok, hogy itt nincs kilökött gólyafészek, nincs lelőtt fecske, meg a stb. Tehát a pályázatban mit kellett leírni?
1: A pályázatban leírtuk, ami jelenleg van, és ez, amit elmondott, ez tulajdonképpen ez volt. Tehát a hozzáállásunk megfelelő legyen, ez volt az első kritérium. Ne legyen kihelyezve madáreszköz, tehát tulajdonképpen a gólyafészken kívül, mert ugye azt az EMASZ, vagy hát most már MVM ugye kihelyezi, vagy megmagosítja, de ezen kívül ne legyen, mert aki már pályázott, az nyilván nem tette ki, illetve vállalni kellett, hogy 2029-ig ezeket az eszközöket, amit kihelyeznek, ezeket karbantartjuk, illetve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az eszközök egy részét lakosság részére adtuk ki, tehát kertekben van. Egy részét közterületen helyeztük el, amit nyilván az önkormányzat, illetve önkéntesek takarítják, illetve tisztán tartják. Illetve hát nagyon ráhibázott az előbb, a gólya nekünk a nagy becses madarunk, mert a korábbi években nem volt gólya. Aztán sikerült valahogyan ide csalogatnunk, és azok meg elpusztultak. Az idén nagy örömünkre ismét van. Hát ennek nagy kultusza van Csincsén. Vezetünk szinte blogszerűen az életükről, napi tevékenységükről bejegyzéseket, és nevük is van, ami az oszlopon házszámtáblával ellátva van. Azt hiszem, hogy hatalmas dolog, amikor egy madárér, vagy egy pár madárér megmozdulnak a lakosok, és ugye én, mint mondtam, nem helyben élek, megjelenik a gólya, akkor körülbelül 5 fotót gyorsan kapok, illetve 3 írást, hogy figyeljek rá, hogy megérkeztek, vagy itt vannak, de ugyanezt mondhatom a fecskéinkről, tulajdonképpen ilyesmiket kellett vállalni, hogy épületet nem újítunk fel akkor, amikor ők itt vannak, nem háborgatjuk őket, de ez itt nem volt hatalmas feladat, mert eddig is ezt csináltuk. Tehát, hogy próbáltuk megóvni, védeni őket, támogatni, ha kell, itatni, ha kell, etetni. Ez szerintem Csincsén sose volt gond. Az is érdekes dolog, ha valaki új madarat, állatot fedez fel, hogy azonnal szólnak. Tehát, hogy tudunk benne segíteni, hogy tudunk együtt a életért akármit is tenni, ami szükséges.

0: 65 darab kötőláda és odú is, ugye? Mert ugye minden ebben, fajta igen. madárnak más fajta kell, énekeseknek kis
1: igen.
0: bemenetű, ABC. És akkor jár. Jó, hát az jobban tudja, igen, mert aki igen. már polgári természetőr akar lenni, akkor már ezeket elsajátította.
1: Igen, persze, elsajátítottam ezt már én nagyon régen, de hogy ebben denevérodútól kezdve a rovar volt elég, minden más egyéb eszköz is van, a verépszállótól kezdve, ami ugye azt jelenti, hogy több odúszerű helyük van. Sok minden beletartozik. Tulajdonképpen a 65 eszközben a táblákon kívül sok A, B és C odú is van, illetve kaptunk egy nagyobbat Gyöngybagolynak, mert ugye van egy tornyunk, amiben a víztorony, amiben az elmúlt időszakban volt. Sikerült a volt gazdaság most Incsefalm területén is tálóban elhelyezni. Sikerekről számolhatunk be, tehát, hogy tudjuk figyelemmel tudjuk kísérni, hogy mikor milyen madár költ, mert hát ezeket napi szinten látjuk. Tehát a 65-ben nem csak A és B, meg CO2, hanem mindenféle ilyen etetők, meg ilyen eszközök is voltak.
0: El nem nagyon veszik ezt a lehetőséget, de azért meg kell tenni mindent azért, hogy maradjon, vagy még tovább fejleszteni lehet ezt a fajta tevékenységet, illetve hát a lakosságnak a hozzáállását. De olyan, mintha arra nem is lenne szükség.
1: De szükség van, meg újabb és újabb embereket bevonni, mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen ha madárfütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást, és most megpróbálunk, mondom, ilyen madársétákat szervezni, egy kicsi mozgás, egy kicsi közösségi élet, és talán utána másképp tekintenek az emberek akár a madarakra, akár az itt élő egyéb állatokra.
0: Csincse neve, a Csincs négy folyót jelentene, úgy tűnik, mintha vizes élőhelyek lennének, nincsenek olyan túl nagy számba, ugye a bánya az még egy kicsit ezen is rontott, de a végeredmény az, hogy azért nem csak úgymond madarak vannak, vízi madarak kevesebben, de vannak itt azért más állatok is, ugye emlős állatok is. Vadveszély? Nincs, ön már tudná a bejelentésekből?
1: Gondot okozott az elmúlt egy-két évben a téli időszakban, hogy rókák beköltöztek a településre. Nagyon sok bejelentés érkezett ilyen ügyben, illetve a vadásztársasággal is fel kellett venni velük a kapcsolatot, mert zavarta az embereket, hogy úgy sétálnak már a rókák, mintha az emberek sétálnának este. De sikerült megoldani ezt a problémát is, illetve meggyőzni az embereket, hogy a róka nem eszi meg őket. Egyébként persze vadnyúl, őz, ilyesmi előfordul kertekbe, szántóföldön, de egyre emlékszem, amikor kellett vadásztársaság és a tulajdonos gazdálkodó között egyességet kötni, többre nem. A többit szerintem meg lehetett beszélni minden alkalommal. Egyébre nem emlékszem, de az nagyon jó, hogy a bánya által kialakított patakban hódok élnek. És szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, de kertektől viszont távol, tehát amikor szétrágja a fát, akkor ezzel kapcsolatban nincsen gond. Másik településen, Vattán, ahol dolgozom még, ott már voltunk kint természetőrökkel helyszíni szemlén, mert a hód tud kárt is okozni, viszont a haszna sokkal nagyobb, mint a mi kártevékenységet a fakirágása miatt észleltek ott a lakosok. Őket is sikerült meggyőzni, és maradtak a hódok.
0: Itt kevésbé félnek az emberek a vadaktól, és megszokták a látványukat. Városokban, amikor beszabadul egy disznókonda, olyan félelem van, hogy hívják azonnal, hogy lőjék ki a vadászokat, amit nem lehet ugye lakott területen csak zavarni, illetve szarvasok is mocorognak néhány településen, és hát legújabb itt a környéken
1: A medve.
0: Járt itt is keresztesnél pár éve, de azért vigyázni kell, de nem kell úgy behúzódni a házba, vagy a pincébe, hogy ne is lássuk meg. Tehát nem veszélyes, de vigyázzunk rá.
1: Jobban félnek tőlünk, mint nekünk kell tőlük tartani. Nem veszélyesek. Nyilván előfordul, mondom, az előbb mondtam, a egyszerű rókától is vannak emberek, akik félnek, meg természetesen a nagyobb vadak tényleg kárt is okozhatnak. A vadisznó és előfordul főleg vatta irányában, de nem gondolom, tehát még az itt élő emberek közel vannak a természethez, vagy sokkal közelebb, mint a városi emberek. Nyilván nekem is szólnak, de meg tudjuk beszélni, tehát ez nem okozott még eddig különösebb gondot.
0: Ugye a légnyitványa hamarosan, vagy nem tudom hamarosan, bezár, de helyén a rekultiváció megfelelő. Én úgy láttam, az erdősítés az nagyon-nagyon jó. Az a későbbiekben az északi áramlatot csökkenti, azt hiszem itt Csincsének is, ami fűtésbe se rossz.
1: Igen, bizonyára nekem nem ez jutott eszembe róla, hát hanem jó. Az, hogy mennyi vad fog élni, illetve már most is lehet hallani, hogy szarvasok megtelepedtek ott abban a jó kis erdőben. Tehát tulajdonképpen én ebben is azt látom, hogy ez a településnek nem lesz rossz. Ez inkább akár turisztikai, akár egyéb vonatkozásban jó lesz. Sokkal rosszabb már most az a és a levegő minőség, mint hogyha ez majd bezárt. Pár embert érint majd munka szempontjából, de nem túl sokat. Tehát igazából nem hiszem, hogy a nagyon nagy kár lesz belőle a településen.
0: Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy Csincse élhető volt, élhető most is, és a jövőben
1: élhető
0: lesz is.
1: Lesz. És szerintem legyen ez a záró, mert úgy gondolom, hogy én nagyon jól érzem itt magam, de a itt élők is bizonyára jól érzik magukat, élhető település.
0: Burkus Imréné Erdős Margitot hallották, Csincse aljegyzőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tisza párt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost is rádiónk egri stúdiójában. Isten hozott kedves Laci atya, ismételten a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Hadd mondjam el akkor, kedves Böbe, hogy Illés együttes lesz az első a mostani összeállításban, és ez a dal, amely majd elhangzik tőle, annyira kedvencem volt a gyerekkoromban, hogy a vonaton azon kaptam magamat, hogy amikor Kálkápolna állomáson felszállt egy csomó diák, akik jöttek Füzesabonyig, gondolom az iskolákba, akkor én ezt magamba elkezdtem énekelgetni, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a szemlevő ülésen ülő utasok igen fura szemmel néznek rám. Itt hadd utaljak arra, ami a Kávéház című műsorban elhangzott, amelyet Böbe készített, hogy Dolhai Lajos atya, aki még engem tanított Egerben, azt mondta, hogy én már kispap koromban ezeknek a zenéknek és a gyűjtésének a megszállottja voltam. Most is ezt aláírom, nem szűnt meg, ez ma is egyik betegségem.
2: Ha betegségnek lehet ezt mondani, egy szenvedélyed, amit szeretettel végzel, és mások örömére is, hiszen ez a műsor remélhetőleg sok embert tesz boldoggá.
3: Ha már ezt így mondtad, Böbe, akkor engedd meg, hogy elmondjam, hogy amikor eljöttem először a rádióba, és elhoztam a gyűjteményemet, beszélgettem az egyik zenei szerkesztővel, nem emlékszem már rá, hogy ki volt melyikük, lényegtelen, és emlegettem neki, hogy most már abba kellene hagynom ezt a zenei gyűjtést. Ő szó szerint a következőt válaszolta, idézem a szavait. Atya, ne hagyd abba, mi azt se tudnánk, hogy mit keressünk, meg azt se, hogy hol. Bevallom, ez jól esett és egyfajta ösztönzést adott, hogy ezeket a régi kincseket, ami a régi könnyű zene világa, ezt ne hagyjuk teljesen feledésbe menni, hanem őrizzük meg.
2: Nem is hagyjuk. A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban mi erre törekszünk, hogy ezeket az értékeket újból és újból bemutassuk, beszéljünk róluk, és természetesen lejátsszuk elejétől a végéig az említett dalokat. Így teszünk hamarosan az Illés együttes A tanárnő című dalával is, amely azért érdekes, hogy kedvenc dalod, miközben iskolával, tanulással, tanárnővel kapcsolatos. Érdekes, hogy a kedvenc dalait közé sorolható ez a dal, de hát majd elmondott kedves Laci atya még nekünk azt, hogy miért is az egyik kedvenc dalod ez. Témája, szövege miatt?
3: Most mondtad el mind a kettő. Téma, szövege, ez is a szerelemről szól. Egy olyan fiúról, aki egy tanárnőbe lesz szerelmes.
2: Így már érthető. Azt hittem, a tanulással kapcsolatos a dal.
3: Ezt a dalt a bátyám ismertette meg velem. Az Illés együttes Szemét domb című dala kapcsán elmondtam, hogy mi ennek a lemeznek a története. Szóltam róla, hogy a bátyám akkor volt Veszprémbe egyetemista, és azon szerencsések közé tartozott, aki azonnal vett ebből a lemezből, mielőtt elvitték volna őket valószínűleg bezúzni, és ez a lemez megvolt a családunkban. Ő már hallgatta, nekünk otthon nem volt lemezjátszónk, de ő a kollégiumban sokat hallgatta. Arra emlékszem, hogy egyszer hazajött az egyetemről, és ahogy beszélgettünk, szóba jött közöttünk az Illés együttes. És a bátyám akkor megkérdezte, hogy na, hallgattad már?

0: már a tanárnő című dalukat? Mondtam, hogy még nem is hallottam. Mire ő? Akkor itt az alkalom. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt, amikor szóvá tettem a bátyának, azt mondta, hogy ő erre a beszélgetésre már egyáltalán nem emlékszik. De mondtam, hogy én igen, és a dal kapcsán ez mindig eszembe jut. Hadd idézzek a szövegéből, mert nagyon aranyos, néhány rész. Megtaláltam a szerelmem sok-sok év után. Egy tanárnő a szerelmem, egy csodálatos leány. Én vagyok az egyetlen, kit ingyen is tanít, elárulom, hogy a szerelmem értem dolgozik. Azt mondják a barátaim, akikre hallgatok, hogy messze legjobban ő tanít, s én igazán büszke vagyok. És a végé még, nem sorrendben idézem, de a legvége így van, hogy én vagyok az egyetlen, kit ingyen is tanít, de legjobb, mikor a szerelmem velem dolgozik, és nem szeretem, ha a szerelmem annyit dolgozik. Hát azt hiszem, hogy ettől szebb szerelmi vallomást egy fiú nem tehet egy olyan tanárnőnek, aki beszerelmes lesz.
1: Ennyi információ után akkor meghallgatjuk az Illés Együttes a Tanárnő című dalát 1972-ből. Hallgassák a kedves hallgatók, és hallgassa akkor a bátyád is, kedves Laci atya. Remélhetőleg örül annak, hogy ő is egyik szereplője ennek a műsorunknak, így a Tanárnő című dal kapcsán.
0: Ahogy mondottam, nélküle nem tudom, hogy sikerült-e volna megismernem ezt a dalt ebben a mélységében.
1: Szóljon akkor a Tanárnő című dal az Illés Együttestől, itt a Szent István Rádióban.

0: A Neoton együttes felvételével folytatjuk mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat, amelynek ilyen érdekes címe van. Elárulod most a címét nekünk, kedves Laci atya, és még azt is elmondod, hogy a címből adódóan miről szól ez a dal.
1: Ilyen furcsa címe van, ahogy Böbe emlegette, láttam én egy osztrigát. Pontosan nem is tudom, hogy milyen állat az osztriga.
0: Egy csiga, ami egy kagylóban van.
1: Szokták mondani azt a kifejezést, hogy nem kell mindent megmagyarázni. Ez a dal ezt veszi alapul, megint csak az örök témába öltöztetve a szerelem témakörébe. Egy olyan párról szól, ahol a lány mindig elkésik a randiról. Szokták mondani, hogy ez sajátsága a lányoknak, tisztelet a kivételnek. Ebben az esetben most az történt, hogy a fiú késik, és ő próbálja megmagyarázni a lány felé, hogy miért késett el a randiról, de úgy magyarázza meg, hogy alkalmazza a lánynak a módszerét, amit ő ilyenkor szokott mondani. Többet hadd ne mondjak, hadd idézzem a szövegét, ez mindent elmond, így hangzik, úgy tudom, ezt is S. Nagy István írta. Láttam én egy osztrigát, éppen bukfencet csinált, és a két kezével szamár fölet intett. Aztán könyvet olvasott, néha hajtott egy lapot, lesét róla, hogy észlénynek született. Láttam én egy osztrigát, éppen autóbuszra várt, aztán meggondolta, s egy taxinak intett. Majd egy bárban kért rumot, s így szólt, 40 gólt rúgok, s mindezt remélem, hogy nékem elhiszed. Te is oly sokat mesélsz akkor, amikor késsel, kedvesem. És persze mindezt el kell hinnem, ezért hát te is higgy nekem. Láttam én egy osztrigát, éppen gesztenyét kínált, amit a fülével szedett le a fáról. Bámulták az emberek, írtó nagy volt a tömeg, ezért késtem én el most a randiról. Hát azt hiszem, hogy ehhez nincs mit hozzátenni, ettől meghatóban már csak a Neoton együttes tudja nekünk előadni.
0: Annyit azért tegyünk hozzá, hogy 1971-ből szól a Neoton együttes Láttam én egy osztrigát című dala.

0: Kapannónia együttes felvételével folytatjuk mai adásunkat, amely miről szól, kedves Laci atya?
1: Szerepelt korábban a Hungári Együttes Régi Móti Bál című dala. Ez a felvétel ezzel a régi Hungária dallal van rokonságban, gyakorlatilag egy ilyen régi módi bálthoz elő, ez a dal címe, gyere öltöz bohóc ruhába. Rövid kis szövege van, de nagyon aranyos, hadd idézzem. Gyere öltöz bohóc ruhába, így mulas vélünk jól, ez bolond bál, kész karnevál, s hozzá jó zene szól. Vén bőrönt fenekén mit leltem én, kincseket, bár nem arany érmét, tele volt az ózsdi ruhákkal, mi szép, újra de szép. Változik a divat, máshoz igény, ízlésünk régi korhoz fordul, újra hódít a vén zsakett. Itt mondom azt, hogy három pont, hadd ne idézem tovább, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen aranyos találó kis szövege van.
0: A Pannónia Együttes Gyere öltöz bohóc ruhába című dala szól a folytatásban, itt a Szent István Rádióban. 1968-ból hallgatjuk meg ezt a dalt.

0: A folytatásban egy régi utcán sétálhatunk képzeletben a Corvina együttes segítségével. Mindemellett mit mondhatunk el még erről a dalról?
1: Kezdem a technikai résszel. Úgy tudom, hogy kislemezen és monóban jelent meg a fiúknak ez a dala. Ezzel is találkoztam a Lajos Mizsei pop kollégánál CD-n, akinek komoly gyűjteménye van ezekből a régi zenékből, és azon is csak monóba szerepelt. Erről a dalról is csak a Magyar Rádiónak van sztereó felvétele. Én ezt sejtettem már akkor, tehát éppen ezért úgy kértem a kívánságműsortól, hogy a rádió felvételét forgassák le, tehát a sztereót. Így meg is van a gyűjteménybe, meg itt a Szent István Rádiónak is. Tehát ez is egy különlegesség lesz most ez a változat. Megint hozzá kell tennem, hogy csak azok a kedves hallgatók tudják ezt észlelni, akiknek olyan készülékük van, amely alkalmas a sztereóvételre. A dalnak egy olyan szövege van, amely kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egy olyan fiúról szól, én így értelmezem a szövegét, akit az özvegy édesanyja nevel fel, és későbbiekben elkerül onnan, aztán meghal az édesanyja, és az emlékek előjönnek belőle. Hadd idézem a szövegét, ez önmagáért beszél, így hangzik. A régi utcán ballagok, egy régi házra gondolok, együtt éltünk veled ott. Emlékszel, régen volt oly sok éve. Régi utcán ballagok, rám találnak bús dalok, tőled hallott szép szavak. Emlékszel, oly szép volt, csillagom, igaz szó. Te voltál, ki felneveltél, ha jó voltam, megdicsértél. Mama, kérlek, mesélj újra, mondd el nékem utoljára, milyen lesz majd az életem. Régi utcán ballagok, zárva van az ablakod, a csend most ott az úr. Hiába kérdezlek, kérdezlek, nem felelsz. Régi utca néptelen, az emléked a szívemben élni fog mindenkoron. Utamon társ lesz majd, amíg élek.
0: Ez nagyon szomorú dal, kedves Laci atya, de az életből vett téma.
1: Igen, és nagyon nagy siker volt a Corvina együttestől. Tudjuk, hogy Szigeti Ferenc, Soltész Rezső ennek a ragyogó együttesnek voltak a tagjai. Nagyon sok ragyogó nagy slágert alkottak, ez is az egyik kedvenceim közé tartozik az együttestől. Mielőtt ezt Böbe bekonferálná, itt is hadd mondjam el, hogy gyerekkorom óta nem hallottam az országos médiában, csak azon egy alkalommal, amikor ezt a kérésemre a rádióban leforgatták. Most már arra nem emlékszem, hogy a Kívánság műsorban, vagy a Verkliben, vagy a Szívküldi Szívnek Szívesenben hangzott el. Egy a lényeg, tudtam rögzíteni, és megvan.
0: Én viszont el tudom neked egészen pontosan mondani, kedves Laci atya, hogy a Szent István Rádióban a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorban hangzik el ez a dal, amely nem lesz más, mint a Corvina együttes Régi utcán című felvétele. 1973-ból idézzük ezt a dalt.

0: A most következő dal címe nagyon aranyos. Úgy hangzik, hogy Foxy Maxi matróz lett. Mit tudhatunk a dalról?
1: Halványan él már az emlékemben, gyerekkoromban volt egy ragyogó rajzfilm sorozat a televízióban.
0: Ez így van.
1: Ez volt a cím, hogy Foxy Maxi. Már nem nagyon emlékszem a történetére, bevallom, mert a mi családunkban emlékszem, hogy még nem is volt televíziókészülék. Néhány részt láttam csak belőle úgy, hogyha valami barátomhoz vagy ismerősünkhöz elmentünk. Ennek a rajzfilmnek a sztoriát dolgozta fel a legendás Atlantis együttes, Neményi Béláék. A szövege is igazi 60-as évekbeli gyerekdal. Ezzel kapcsolatosan annyit hadd mondjak el, hogy a bátyáméknak 3 gyermekük van, 2 fiú és a legkisebb a lány. Unoka Hugi, mikor még csak egy babája volt, és a gyes után visszament dolgozni, elmesélte nekem, hogy másoltam neki át ilyen dolgokat, ilyen címmel, hogy a 60-as évek gyerekdalai. Ez is szerepelt közöttük, meg ilyen nagy slágerek, mint a Pancsoló kislány, a Icipici kismese, és akkor jött a Tenkes kapitánya, hadd ne soroljam, és elmesélte nekem a Hugi, hogy a munkájé megmutatta a kolléganőinek. Ledöbben hallgatták, és rögtön kérdezték, te Rita, honnan vannak ezek neked? Okvetlen másold át nekünk is. És mesélte, hogy mindazt mondták a kolléganői, hogy ezeket mi is mutatjuk a gyerekeinknek, mert ezek annyira jók. Ez a dal is ebbe a kategóriába tartozik. Tulajdonképpen a dal fölépítése, Neményi Béla az énekes énekli a szólót, az együttes többi tagjai pedig a kart. Így hangzik, Foxy Maxi matróz lett, ezt akar énekli. Aztán Neményi Béla. 2 pici torok, inci-finci zokog, kandúr is morog, maci-laci dohog. Elment a hajó, hollári hohó, borzasztó hajó, nem neki való, akar énekli. Kapitánya piszkos Fred. Neményi Béla. Nem lesz nagy legény, Foxy Maxi szegény, bármilyen szerény, akármilyen serény. Tengerbe esik, vadszápák lesik, minden nap ferik, ízekre szedik. Megint a kar, kapitánya piszkos Fred. Neményi Béla szólóban, hinni se tudom, egy szép őszi napon hajó jöttét hirdették, és kinn a mólón, sokan várnak mohón, Foxy Maxi él-e még. Megjött a hajó, hollári hohó, a kar énekli, matróz lett a piszkos Fred. Borzasztó hajó, nem neki való, ismét a kar, kapitány a Foxy lett.
0: Milyen jól elmondtad, kedves Laci atya, és most meghallgatjuk, hogy hogyan is énekli el nekünk az Atlantis együttes ezt a dalt.
1: Mielőtt a konferálást befejeznéd, kedves Böbe, többek között az évszámát is elárulnád, hadd mondjam el, hogy nagyon erősen küzdködnöm kellett a szövegében, hogy közben ne nevessem el magamat. Ez egy olyan dal, hogy a gyerekeknek is igazán nyugodt szívvel lehet ajánlani.
0: És most ajánljuk is. Remélhetőleg vannak hallgatóink között gyerekek, de mindenki figyelmébe szeretettel ajánljuk, hogy hallgassák meg a folytatásban a Foxy Maxi Matróz lett című dalt, melyet az Atlantis együttes ad elő nekünk 1967-ből.

0: A Bergendi Együttes most következő dala igazi sláger. Ha elárulod a címét, kedves Laci atya, szerintem 10-ből 9 hallgató tudja a folytatást és ismeri a dallamát és a szövegét is a dalnak, amelyet természetesen hamarosan meg is hallgatunk, de csak is a te kis ismertetőd után. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: A refrén egyik sora a dal címe, így hangzik, te is jársz néha tilosban. Szokták mondani, hogy mindannyian elkövetjük azt, hogy átmegyünk a piros lámpánál. Ez a dal is ezt dolgozza fel. Hadd idézem a szövegét, annyira szerettem gyerekkoromban, hogy amikor ezt hallottam a rádióban, akkor Demjén Ferenccel mindig együtt énekeltem, miközben kezembe tartottam a szokor rádiót, illetőleg ha kint anyukámékkal, szüleimmel a földeken dolgoztunk, akkor a nyakamba akasztva szerepelt a szokor rádió. Így szól a dal szövege. Ha másnak el nem mondod, elmesélem neked, bár veled épp oly könnyen megtörténhetett, hogy siettél az utcán, mert valaki vár, és a piros lámpa épp utadba állt. A tilosban, te is jársz néha titokban. Új év hajnalán olyan szédült volt fejem, hogy én rögtön megfogadtam, többé nem teszem. A szédülés, az új év régen elmúlt már, újra jó barátok lettünk, én és a pohár. És az utolsó strófa? Találkoztam egy lányjal, ez mással is megesett. Jaj, de hogy azután mi történt, azt már nem mondom el neked. A baj csak az, hogy otthon más valaki várt, de sajnos olyan szépen nézett az a lány. Erre szokták mondani, a szülőfalomban hallottam idősektől ezt a szólásmondást a palócoktól, hogy az én szemem olyan kerek, ahányat lát, annyit szeret. Valószínűleg ezt az igazságot vehette alapul a szövegíró is, a dal utolsó strófájánál ezt dolgozta fel.
0: Javaslom akkor, hallgassuk meg a Bergendi Együttes Te is jársz néha tilosban című dalát. 1972-ből szól a felvétel mai nosztalgiai műsorunkban.

0: ezt még valahogy kiheverem. Én kijelentem ezt a mondatot, az Express együttes és Solymos Tóni, vagy Solymos Antal pedig hamarosan el is énekli nekünk azt a dalt, amelynek pontosan ez a címe. Ezt még valahogy kiheverem. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: Ezt a dalt más változatban, konkrétan Harsányi Gábor előadásában már hallhatták a kedves hallgatók.
0: Valahonnan ismerős volt.
1: Jól emlékszel, Böve? Abban az időben voltak olyan műsorok, például aztán a Made in Hungary, hogy egy-egy dalt több előadó is a műsorára tűzött. Ez is ezek közé tartozik. Mind a két változat nagyon-nagyon megtetszett a gyerekkoromból, ezért el is követtem mindent, hogy meglegyen a gyűjteményemben. Így sikerült az Express együttes előadásában is rögzítenem. Tulajdonképpen az dolgozza fel a dal, hogy ha valami baj ér bennünket, akkor tovább kell lépni, alkalmazva a közmondást, hogy veszett már több is Mohácsnál, ez szerepel majd a szövegében is. Egy strófát csak hadd idézek, gyerekkoromban már a teljes szövegét tudtam fejből, most csak egy strófát hadd idézem. Rövid italt sosem iszom, főleg rumot, még a tejába se szívesen, de a múltkor kaptam egy kis prémiumot, vettem két üveggel. Néhány hivatali komám esküszik rá, hogy egy óra alatt megittam, ám a gyomormosás után megtörve bár, de már így daloltam. Ezt még valahogy kiheverem, hiszen a bánat nem egyéb a szokásnál, az ördög kesereg ilyeneken, veszett már több is Mohácsnál. Böbe a tanulja, hogy fejből mondtam a szövegét.
0: Így van, láttam.
1: Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokat mondó és aranyos szövege van.
0: Meg is hallgatjuk, hogyan szól az Express együttes előadásában az Ezt még valahogy kiheverem című dal, amelyet 1971-ből idézünk itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, a zenei szerkesztést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió stúdiójából. A hírszerkesztő, bemondó Debnár Ádám vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a nap imája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a Vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután újra hírek, majd azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. Kalendáriumunk keretében a nap jeles eseményeit ismertetjük, aztán 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, amelyet a nap verse követ. 6 óra 30 perctől ismét a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket, majd egyházi híreket mondunk, ezután az evangélium hangzik el magyar, szlovák és roma nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk, 8 óra előtt ismét elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk. Kedves hallgatóink, ezek a reggel programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk.

0: A nap imája.
1: Ima a betegekért. Jóságos Istenem, a betegekért könyörgünk hozzád. Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez. Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik. Te, Uram, kérünk sugallt szívükbe ezeket a szavakat. A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg. Uram, legyen meg a Te akaratod. Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket. Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább viseljék a keresztjüket, akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá. Védelmezd a betegeket, és enyhítsd fájdalmaikat. Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod. Segítsd őket kegyelmeddel, hogy türelmesen vigyék keresztjüket. Kérlek Téged, mi magunkért is, akik értük imádkozunk, tisztíts meg szívünket, hogy imáink méltók legyenek a meghallgatásra, és a mi könyörgéseinkért árazd rájuk szent kegyelmedet. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladat, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére, ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica Garcia, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Aljai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása:

0: lelkes egyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezerszínű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori teher kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választás

0: lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelki pásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Végül Leó pápa a város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást. Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán?
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly ma egy drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leo pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szentatya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
3: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik, áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leo pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szentatya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
3: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leo pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leo pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szentatya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leo pápa, meglepetés pápa, pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá két fiú testvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözíti 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismeri beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere, a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma az Ármin, a Pálma, az Antónia és a Méra nevűek ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. Az Ármin a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. A pálma Magyarországon újabb keletű névadása a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja, illetve a Mira latin eredetű név a Mirabella becézőjéből önállósult, jelentése csodálatos. Isten éltesse tehát az Ármin, a Pálma, az Antónia és a Mira nevűeket. Ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja van. Az év 130. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 235 nap van hátra. 139 éve ez a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg az önkéntes mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. 124 éve ez a madarak és fák napja. 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Csernel István ornitológus szervezte Magyarországon az Országos Állatvédő Egyesület alelnökeként 1902-ben a madarak és fák napját. Az 1906. évi első törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A természetvédelmi törvény 64. paragrafusa szerint minden év május 10-e a madarak és a fák napja, e nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság, különösen az ifjúság természetvédelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia. Néhány esemény a mai naphoz kötődően kronológiai és nem fontossági sorrendben. 183 éve 1843-ban először mutatták be az Egressy Béni által megzenésített szózatot. 130 éve 1896-ban Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti milleniumi ünnepség részleteit lehetett látni. 97 éve 1929-ben megszületett Kányádi Sándor, Kossuth-díjas romániai magyar író, költő, műfordító, a nemzetművésze, írói elneve Kónya Gábor, 2018-ban hunyt el. 93 éve 1933-ban Berlinben a fasiszták könyvégetést rendeztek, célja a világirodalom haladó és humanista könyveinek elpusztítása volt. 79 éve 1947-ben hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, a II. Világháború alatt vitték el az országból. 72 éve 1954-ben Bill Haley és együttese a Comets megjelentette a Rock Around the Clock című számot. Ez az első rock and roll szám, amely első helyre került a slágerlistákon. Magyarul szokás félrefordítani a címét, mert nem rock az óra körül, hanem rock éjjel-nappal, amit jelent. 47 éve 1979-ben elhunyt Bibó István, posztumus Széchenyi díjas író, politikus jogász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kelet-Európai Intézet elnök helyettese, könyvtáros, politikai gondolkodó, politikai fogoly. Könyveiben, politikai értekezéseiben, főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. 40 éve 1986-ban Jean-Louis Etienne francia orvos gyalog és egyedül elérte az északi sarkot. 14 éve 2012-ben Áder János hivatalba lépett, mint köztársasági elnök, és 4 éve 2022-ben Novák Katalin hivatalba lépett, mint köztársasági elnök, ez is mind-mind május 10-én történt. És akik ünnepelnek, 84 éves Carl Douglas jamaikai énekes, egy slágeres előadónak mondhatjuk, de a Kung Fu Fightingot mindenki ismeri tőle. 66 éves Bono, a U2 együttes frontembere, Ferenc pápa 2018. szeptemberében fogadta őt a Vatikánban. 55 éves Kis Tibi, magyar zenész, képzőművész, dalszövegíró, a Quimby együttes gitárosa, frontembere, és 35 éves Ray Dalton, amerikai énekes és dalszerző, őt újabban hallhatjuk slágereivel, például a legnagyobb a Do It Again, illetve 33 éves teniszezőnő csillagunk Babos Tímea. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak majd velünk holnap is, és ha szülinapos Bono, akkor jöjjön egy dal a U2-tól, az ezredforduló környékéről, itt a Beautiful Day a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, ha a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére, ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica Garcia, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Avilai Szent János áldozópap. 1499-ben született, Montillában halt meg 1569. május 10-én. 70 évet élt. János Dél-Spanyolországban született. Édesapja jómódú, kikeresztelkedett zsidó volt. Ez a körülmény állandó akadályt jelentett fia számára. A Szalamankai Egyetemen jogot tanult, de zsidó származása miatt elbocsátották. A bikaviadalok túlfűtött, gyilkos hangulata olyan hatást gyakorolt rá, hogy inkább az elvonulást, a magányt választotta. Megkérte szüleit, engedjék, hogy 3 évig otthon éljen az imának és a szemlélődésnek. Ezután az Alkalai Egyetemen 3 évig teológiát tanult. Pappá szentelték. Elhunyt szülei vagyonát szétosztotta a szegényeknek. Azt tervezte, hogy hithirdető lesz a nemrég fölfedezett Amerikában, de zsidó eredete miatt erről le kellett mondania. Azokban a századokban az európai népek ellenségesen viselkedtek a zsidósággal szemben, de Sevilla érseke

0: kinevezte népmisszionáriusnak, és 9 év alatt bejárta egész Andalúziát. Olyan csodálatosan prédikált, hogy megtérőinek se szeri, se száma. Köztük a leghíresebb volt Istenes Szent János. Barátai voltak Alkantarai Szent Péter, Loyolai Szent Ignác és Avilai Nagy Szent Teréz. Mivel foglalkozott Erasmus írásaival is, bevádolták az inkvizíciónál. Elfogták, 22 vádpont ellen kellett védekeznie. 1533-ban szabadon engedték. A tömeg lelkesen ünnepelte. A mai gimnáziumokhoz hasonló 15 középfokú iskolát alapított. Egyikük egyetemi rangra is emelkedett. Mindenképpen jezsuita szeretett volna lenni, de ugyancsak zsidó származása, valamint betegeskedése miatt nem lehetett azzá. Granada érseke szívesen magával vitte volna tanácsosként a tridenti zsinatra, ez 1545-től 1563-ig tartott, de Jánost betegsége ebben is megakadályozta. Különféle munkákat írt a papok cölibátusáról, a papi nőtlenségről, a katolikus nevelésről és az oltári szentségről. Kitűnő ismerője volt az ószövetségi és az újszövetségi szentírásnak. Idézek híres mondásaiból, semmit sem vásároltunk túl drágán, ha Istent szolgáljuk vele. Ne fordítsuk el tekintetünket Istentől, ha nem akarunk megvakulni. Egy alkalommal egy lanyha pap hanyagul mutatta be a szentmise áldozatot. Amikor ezt látta, megfájdult a lelke. Oda ment az oltárhoz, úgy tett, mintha a gyertyát akarná megigazítani, és ezt súgta a miséző pap fülébe. Bánjon vele jól, egy jó atyának a gyermeke. Mise után beszélt a papnak a Krisztus iránti tiszteletről, s ez a pap sírásra fakadt. János pedig szeretettel magához ölelte. 1569. május 10-én halt meg Kordóba melletti Montillában, és a jezsuita templomban temették el. 1894-ben boldoggá, 1970. május 31-én szentjavatták.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Rezek román, egyszerű szonett Szűz Máriához. Már oly rég csend van, s mégis boldogan, mint halni járó vágyak kerülője, te nálad, Mária, mesterem szülője. Bízó lélekkel húzom meg magam. Mezők virágát hoztam ím neked. Egy dalt dúdolva teszem most elédbe. Szálve Regina, nézz anyám feléje. Fogadd a szívem, s nyújtsd áldó kezed. Most kint is sárga lombhullás zizeg, lelkem nálad virraszt. Ugye hiszed? Tiéd vagyok. Ó, nyújtsd áldó karod. Ugye akkor is eljössz, ha az ősz ködös felhőin messze-messze nősz, s jászolban fiad altatgatod.
1: Rezek román egyszerű szonett Szűz Máriához című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rezek Román Sándor, bencés szerzetes, tanár, költő, műfordító, Gödöllőn született 1916. augusztus 3-án. 1934-ben érettségizett a Premontrei gimnáziumban, majd belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 36-ban tett fogadalmat, 40-ben szentelték pappá. Ott jelentek meg első írásai a Pannonhalmi szemlében. Irodalmi érdeklődésére és irányulására talán az a folytatásos tanulmány és műfordítás sorozata legjellemzőbb, amelyet Schlahl Pigi írt 1939-ben. Magyar-francia szakos tanári oklevelet, majd 1941-ben a Budapesti Tudományegyetemen filozófiai doktorátus szerzett. 1944-ben behívták katonai szolgálatra, tábori lelkésznek, hadifogságba esett és Franciaországba került, szabadulása után a párizsi magyar katolikus misszió káplánja, majd 64-ben annak vezetője lett. Párizsi évei alatt írt verseket, de kötetének egy szigorú bírálata után szakította költészettel. 1962-ben ismerkedett meg Teilhard de Chardin munkáival, ettől kezdve a természettudós, teológus bűvkörében élt. Életművének teljes magyar fordítását elkészítette 28 kötetben, a magyar és francia kommentárok 40 kötetet tesznek ki. 1965-ben Brazíliába helyezték előjárói, vallástanár, noviciusmester, lelkipásztor volt São Paulóban, ott hunyt el 1986. május 8-án.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezerszínű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket.
1: E lasciarci illuminare dallo spirito.
0: A lelki pásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsődleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelki pásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Végül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaro-ra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi, ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára, majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése, vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szent Atya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa, pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkibe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal feltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismeri beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne, az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere, a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tisza párt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzönlötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották ma Egerben. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be. A főpásztor homiliájában szólt arról, Jézus feltámadása hitünk szívének közepe. A szentbeszéd részletét hallják.
1: Ez a hit gyűjt össze bennünket. Ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra. Erre a megújulásra mindannyiunknak állandóan szüksége van. Szükségünk van közösségi megújulásra is, ezért jöttünk ma össze, hogy mint egyházmegyei közösség is szeretnénk megújulni hitünkben. Mert nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szüksége van a megújulásra. Szükségünk van új lendületvételre, hiszen olykor azt tapasztalhatjuk, mintha megfogyatkozott volna azoknak a száma, akik hűségesen kitartanak a Mester mellett. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy olykor megtapasztaljuk azt is, hogy nem is vagyunk olyan kevesen. Ez a mai találkozó jó alkalom arra, hogy ne csak az otthoni templomunk közösségével találkozzunk, hanem megtapasztaljuk a részegyházhoz, az egri főegyházmegyéhez való tartozásunk élményét is. Leó pápa a napokban könyvkiadókat fogadott, és a könyvolvasás fontosságáról beszélt. A mai találkozó résztvevőinek mi is egy könyvet ajándékoztunk, amely a pontosan tegnap egy évvel ezelőtt megválasztott 14. Leó pápát, mint hidépítőt mutatja be. A pápakönyv címe Hidépítő. Régi nevén Pontifex Maximus. A legfőbb hidépítő, ahogy a pápa hagyományos címei között találjuk. Ugyanis a pápa legfőbb küldetése éppen az, hogy hidat verjen Isten és ember között. Valójában ez a feladata a püspököknek, a papoknak és minden kereszténynek, hogy megszólítsuk, visszahívjuk, meghívjuk azokat, akik életükben még nem Istent teszik az első helyre. Tudjuk, hogy ma is sokan azok közül, akik már nem járnak Jézus nyomába, arra várnak szívük mélyén, hogy valaki megszólítsa, visszahívja, újra integrálja őket, mert végső soron ők is vágynak az örök élet igéire. Keresik a boldogságot és a békét, amit a maga teljességében csak egy helyen, Istennél találhatnak meg. Ma bennünket is megszólít az Úr, aki maga is megtapasztalta, hogy az élet kenyeréről szóló beszéde után sok tanítványa már nem követte őt, eltávolodtak tőle. Ekkor így szólt a hűségeseknek, ti is el akartok menni? Péter apostol válaszolt a többiek nevében, a mi nevünkben is. Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Kedves testvérek, térjünk vissza a mai ünnepünkre, a mai találkozónkra, amikor a liturgiában főtemplomunk felszentelésére emlékezünk, amely 189 évvel ezelőtt történt. És hálát adunk ezért a nagyszerűen megépült és felújított bazilikáért. Valóban szép ez a templom. És különleges élmény mindannyiunk számára, hogy egyházmegyénk legtöbb plébániájából sokan vagyunk együtt, és közösen valljuk meg hitünket.
2: A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották ma Egerben. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be. a főpásztor homíliájának részletét hallották. Az Egri Hittudományi Főiskolának 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Esterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig, illetve a következő tanévben is lesz a pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldalán www.felvi.uni-eszterházy.hu, innen lehet a jelentkezési lapot letölteni, és az Esterházy tér 1 címre kell benyújtani május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége

Téliföld szent kereszti szaléziak. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, amelyek közül egy még hátra van, május 14-én, este fél hétkor majd felolvasó estre várják a híveket, Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégium lesz, a könyv pedig megvásárolható a Bazilika Látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal. Az Ecsét település szélén festőjen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én, 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és ma a motorokat megáldja, főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkita Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely kékestetőről került új helyére. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motomot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Éj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Éj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszínen a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra május 16-án 16 óra 30 perctől. A fellépő kórusok Sepsi Szentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskar, Mátrai Vízhangok vegyeskar, Szerencsi férfi kórus, Pannonia citera zenekar, mezőkeresztesi férfi kórus, mezőkeresztesi citera zenekar, mezőkeresztesi kamarakórus, illetve énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Az időpontát május 16-a, a kapuk 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik, a helyszín Nagymaros plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással, mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat.
A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldás

Tehát május 30-án következik szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részételével. Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő is már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Melyik az a nap, amelyikről itt szó van? Jézus visszajövetelének napja. Ez nem lehet a világ vége, hiszen akkor a világ végéig nem tudhatnánk mi, Jézus tanítványai, hogy Jézus az atyában van, vagyis Isten az Istentől, és hogy ők is Jézusban vannak az isteni természetben való részesedés által, és Jézus bennük van. Az a nap, a nagy megvilágosodás napja, az igazi tudás napja, olyan tudásé, amelynek birtokába se előbb, se utána nem juthat az emberi értelem önerejéből, pünkösd napja. Ezért kérte Jézus az utolsó vacsorán a vigasztalónak, az igazság és tudás lelkének elküldését. Pünkösd Jézus hatalmas, új módon történő eljövetele. Már nem csupán a tér és idő egy pontján van, mint elmenetele, kereszthalála előtt ott Palesztinában, hanem a Szentlélek által a szívünkben él. Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Azért ott tiszteljétek, mert Jézus Krisztus ott él, hiszen ő maga mondja. Én ti bennetek, és ez a Szentlélek kiárasztásának kegyelme. Mi viszont mindenestül benne vagyunk, mert elvette bűneinket és újjáteremtett minket, felvett Isten fiúi életébe. A keresztség szentsége inkább az Úr Jézus életadó halálához és dicsőséges feltámadásához kapcsol minket. A bérmálás szentsége viszont pünkösdhöz, a nagy megvilágosodás napjához, amikor a Krisztus hívő ráébred saját titkaira. Péter és János apostol ebben a nagy eseményben részesíti a szamariaiakat, akik megvoltak ugyan keresztelve Jézus nevében, de pünkösd ajándékaiban még nem részesültek. Kézrátételük által megkapták a Szent Lelket. Ez a nap, pünkösd napja nem csak a lélek kiáradás és tudás napja, hanem a küldetésé is. Hiszen beszélni csak arról lehet, amit tudunk, ami nem csupán öntudatlanul, hanem tudatosan is az életünk. Ezért int bennünket Szent Péter apostol. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reménységeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Poprosím Otca a dávam iného tešiteľa. Ježiš povedal svojim učeníkom, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Te avlataro ajutori, kas katharo dad bisavo, le csácsi maszko duho, szavo katharo dad lelpes, voj maj dikhitorisko csácsi pesola. Son vitume dikhitorisko csácsi pe pasamande, ke zsikataro anglúnyi pe manca sanasle. Anda kodi penap kadala, ke te nalentumenge hoi. Avrip handablatumen andale zsinagógi, haj avlatar kodi vrámakana kodo mudárnatumen, kodi gingila ke kadalasa slugisárele dévleszke. Kadikernatumenca, ke te napinzsáren csimán, haj csile dades. Anda kodi pendem tumenge kadal, ke te aveltaro császo ande tumári gógyi te avel, ke angle avri pendem tumenge. Maj anglal csivorbiszárdem peleste, ke tumenca szomasz.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Johannes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wort des lebendigen Gottes.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Kármelita szerzetes, teológia professzor, Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

övéi körében. Az Úr valóban feltámadt, övé a dicsőség és a hatalom mindörökké. Jézus miután megjelent Magdolnának, másik két asszonynak, Péternek és az Emmauszi tanítványoknak, még húsvét napjának estéjén megjelenik a 11-nek és azoknak, akik velük együtt voltak Jeruzsálemben. Ezek hisznek a feltámadásban, éppen erről beszélnek. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Most még meghallgatják a két Emmauszi tanítvány elbeszélését is. És mégis, amikor Jézus megjelenik közöttük, ijedtükben és félelmükben azt félték, hogy szellemet látnak. Az isteni megjelenése elvakítja az emberi értelmet, ezért ebben ösztönszerűen kételyek támadnak. Igaz volna, vagy csak szellem? Áldottak ezek a kételyek. Azt bizonyítják, hogy a feltámadottban való hitük nem hiszékenységből, vagy lelkesültségből, vagy szuggesztióból fakad, hanem érzékekkel igazolható objektív adatokon alapszik. Jézus maga is segíti őket, hogy meggyőződjenek a dolgok valódiságáról. Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ne csak lássák tehát, hanem tapintsák is meg, ami tapintható, az nem lehet képzeletbeli. Mégis az örömük oly nagy, mivel újra megtalálták a mestert, hogy saját maguknak sem mernek hinni. Az Úr egyre jobban alkalmazkodik lelkiállapotukhoz. Van itt valami ennivalótok? Fogja a halat és eszik szemük láttára. Megdicsőült állapota megszabadítja őt minden fizikai szükséglettől, mégis eszik, hogy övéinek megmutassa személyének konkrét valóságát. Megdicsőült testében van köztük, és ha ennek sajátos tulajdonságai is vannak, mint például a váratlan megjelenés vagy eltűnés, mégis valódi test ez, amint ezt kezén és lábán a szögek nyomai jelzik. A feltámadt Úr megjelenéseiben csodálatos leereszkedéssel alkalmazkodik azok lelki állapotához, akiknek megmutatja magát. Nem bánik mindenkivel ugyanúgy, hanem különböző úton és eszközökkel vezet el mindenkit feltámadása bizonyosságára. És csak ez számít. A feltámadás az egész kereszténység kulcsa. A feltámadott hite századokon át szilárd alapra épüljön. Az Úr valóban feltámadt. A keresztény biztosan építheti életét erre az alapra. Jézus a Jeruzsálemben összegyűlt 11-nek is megmagyarázza az írásokat. Nem elég, hogy felismerjék és higgyenek feltámadásában, meg kell érteniük a szoros összefüggést a saját szemükkel tanúsított tények, valamint a között, akivel együtt éltek, akinek látták kereszthalálát, és akit most feltámadva látnak viszont. Ez az azonosság teszi hitüket és reményüket érvényessé. Földi élete során Jézus megmagyarázta ezeket a dolgokat. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, de a tanítványok nem értették meg. Szükség van arra, hogy a feltámadott megnyissa elméjüket, és így végre megértsék mindazt, amit az írások hírül adtak, vagyis hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Aki nem érti a kénszenvedést, nem érti a feltámadást sem. Másrészt ez az utóbbi magyarázza meg és igazolja az előbbit. Aki hisz Krisztus feltámadásában, amelybe belefoglaltatik a hívek eljövendő feltámadása is, annak a kereszt már nem okoz zavart vagy botrányt se, vagyis se Krisztus kénszenvedése,
se saját személyes életének keresztje. Az apostoli igehirdetés a Jézus által megjelölt vonalat követi. Például szolgálhatnak Péter beszédei. Ezekben mindig kidomborítja az Ószövetségnek, Jézus életének és feltámadásának nyilvánvaló kapcsolatát. Ábrahám, Izsák és Jákob istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudnélik, hogy Krisztus szenvedni fog. Ez a rész szinte az üdvösség történet rövid foglalata. Az Ábrahámnak tett ígéretektől a megváltó eljöveteléig, kénszenvedéséig, haláláig és feltámadásáig. Isten a maga végtelen szeretetében mindezt az emberek üdvösségéért valósította meg, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.

az Úr az. Úr Jézus, te vagy az én Istenem, hálát adok neked, hála énekkel dicsőítelek. János beszámol Jézusnak egy másik, a Tibériás tavánál történt megjelenéséről. Az apostolok egész éjszaka hiába haláztak. Nem ismerik fel Jézust, mégis megfogadják szavát. Ismét kivetik a hálót, és az most úgy megtelik, hogy alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez, az Úr az. János a rendkívüli halfogásban azonnal felismerte a Mester jelenlétének jelét. János szeretete miatt élesebben lát, mint a többiek. Ugyanez a szeretet viszont Pétert fürgébbé teszi, azonnal a vízbe veti magát, hogy gyorsabban odaérjen az Úrhoz. Mindegyik, magyarázza aranyszájú Szent János, hűséges marad természetéhez. Az egyik jobban belelát a dolgokba, a másik elevenebb. János ismerte fel Jézust elsőként, de Péter sietett hozzá a leggyorsabban. Fel kell figyelnünk János rendkívüli tapintatára, ő az események főszereplője és előadója, itt is, mint a sírnál. Péter elsőbbségét emeli ki. Szívesen elismeri azt a főséget, amelyet maga Jézus adott Péternek. Az Úr az. János ezzel a tanítványok számára annyira ismerős címmel ismeri el, és mutat rá Jézusra. Most azonban, hogy már föltámadt, ez a cím egészen új értékkel, mélyebb és elevenebb jelentéssel gazdagodik. A húsvét valójában az Úr Jézus hatalmának megkoronázása. Most már minden teremtmény hozzátartozik, mivel vére, kiüresedése, a kereszt halálig való engedelmessége árán valamennyit megvásárolta. Ezért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Minden nyelvnek örömmel kell hirdetnie, hogy a feltámadt Jézus az Úr. A próféták jövendőléseitől kezdve a jelenések könyvéig az egész Szentírás az ő dicsőségét hirdeti. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. A kereszténynek ehhez az egyetemes kórushoz kell csatlakoznia, és a feltámadott dicsőségét énekelnie, elsősorban azzal, hogy az Úr hatalma győzedelmeskedjék benne. Őneki kell átadnia minden jogot és teret, egész önmagát, fenntartás nélkül, hogy életében Jézus legyen az egyetlen Úr. Jézus az Úr azonban feltámadottként sem változtat stílusán. Most is az, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. A tóparton halat süt az izzó parázson, hozzá kenyeret készít. Amikor barátai a tavon töltött éjszaka után kimerülve és a telt háló partra vonszolásától kifáradva odaérnek, pihenésre hívja őket. Gyertek, egyetek! Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy halat is. Az apostolok talán az utolsó vacsorára gondoltak megint, amikor Jézus kezébe véve a kenyeret megáldotta, és nekik nyújtotta. Vegyétek és egyétek! Jól lehet, itt nem az Eucharisztiáról van szó, de az emlék könnyen magától felélet bennük. A feltámadt Úr továbbra is elkészíti az embereknek asztalát, kenyeret és halat szolgál fel nekik, testét adja ételül és vérét italul. Itt táplálja a hívekben azt az isteni életet, amelyet halálával és feltámadásával adott meg nekik.
Az Eucharisztia ezért a keresztség tökéletesítése, továbbá, mint a keresztség lényegileg húsvéti szentség. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, ugyanakkor a feltámadásé is, mivel a szentség által felajánlott test és vér nem egy halott teste és vére, hanem egy élőjé, egy feltámadotté, aki örökké él, és hatalma van arra, hogy halhatatlanságát megossza mindazokkal, akik belőle táplálkoznak. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. A feltámadott hatalma akkor nyilvánul meg majd a legteljesebben, mert feltámadásába belevonja mindazokat, akik hittek benne. Péter Krisztus hatalmának féltékeny tanúja lesz az első, aki síkra száll ezért az uralomért, amikor a törvényszék elé idézik a bénakoldus meggyógyítása miatt, ott egész lendületével hirdeti, annak a názáreti Jézusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit Isten föltámasztott a halálból, az ő segítségével áll ez itt előttetek egészségesen. Nincs üdvösség senki másban. Egyedül Jézusnak van hatalma arra, hogy üdvözítsen. Egyedül ő az élet és a halál ura, aki képes gyógyítani és feltámasztani.

menjetek és hirdessétek. Ó, Uram, kisorolhatja fel hatalmas tetteidet, kihirdetheti minden dicsőséged. A feltámadt Jézus minden megjelenése apostoli küldetéssel végződik. Magdolnának ezt mondja az Úr: engedj, inkább menj testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz. A többinek pedig: menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Az Emmauszi tanítványoknak ugyan nem ad kifejezett feladatot, Jézus eltűnése után mégis ösztönzést éreznek, hogy azonnal visszatérjenek Jeruzsálembe és beszámoljanak a 11-nek az úton történtekről. Márk összefoglalva a jelenéseket megjegyzi, hogy az üzenetek nem mindig találtak hitelre. A tanítványok nem hitték el, nekik sem hittek. Lukács a nők küldetéséről szólva hangsúlyozza, hogy az apostolok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Márk Jézus megjelenéseinek tömör beszámolójában külön is kiemeli a 11 hitetlenségét. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Ugyanezt a szemrehányást már az Emmauszi tanítványoknak is hallaniuk kellett. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudtok hinni! Az Úr szemrehányását az is igazolja, hogy ő maga is többször előre megmondta, mi fog történni. Minden esetre világos, hogy az apostolok feltámadásba vetett hite nem pillanatnyi lelkesedésből született meg, hanem személyes tapasztalaton alapul. És így mindegyik elmondhatja, hogy szemtanúja volt az eseményeknek. Jézus csak azután adja tanítványainak a nagy küldetést, miután biztosította hitük szilárdságát. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Most, hogy a feltámadottól megkapták a feltámadás valóságának minden bizonyítékát, indulniuk kell, hogy minden embernek megvigyék az örömhírt. Az egyetemes üdvösségnek, az Istentől és Jézus Krisztus által megvalósított örömhíre a feltámadással teljessé vált. Most már el kell terjeszteni az egész világban, hogy minden ember személyes üdvösség történetévé váljék. Menjetek és hirdessétek! Az a küldetés, amelyet a feltámadott Úr ültetett el az apostolok szívébe, és amit majd pünkös napján a rájuk szálló életadó lélek hatalma termékenyít meg, visszavonhatatlan döntéssé vált bennük. Életüket az evangélium hirdetésére kell szentelniük. A nép vezetői és a főpapok, látva Péter és János bátorságát, akik tanúsították Jézus feltámadását és a béna koldus csodás gyógyulását a feltámadott hatalmának tulajdonították, megparancsolják nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. A két tanítvány azonban szent merészséggel visszavág: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Hogyan is hallgathatnák el azt az igazságot, amelynek tanúi voltak? Magának, Jézusnak, Isten fiának ajkáról hallották az együtt élt évek során, igazolva látták számos csodájában, és végül halálból való feltámadásában megkapták a legdöntőbb bizonyítékot. Lehetetlen hallgatással tagadni azt, amit láttak és kezükkel tapintottak. Péter és János mellett a többi apostol is megkezdi az evangélium hirdetését. Az örömhír rövid időn belül túljut Palesztina határain, eléri Kis-Ázsiát, Görögországot, Itáliát, embereket hódít Krisztusnak minden kultúrából, társadalmi rétegből,
és népfajból. Jézus húsvéti misztériumából megszületik az egyház, mint olyan apostoli erő, amelynek a világ átalakítása a rendeltetése. Az egyház lesz a feltámadt Úrból fakadó új isteni élet kovásza, ezzel akarja áthatni az egész emberi társadalmat, és azt olyan keresztény közösséggé tenni, amely Krisztus életéből él. Ebben a vállalkozásban minden hívőnek megvan a saját feladata. Kötelezettsége a keresztségből, az Istentől ingyen kapott hit ajándékából fakad. Ez pedig nem személyes kiváltságot alkot, hanem meg kell osztania a testvérekkel. A keresztény olyan mértékben terjeszti hitét és hirdeti az evangéliumot, amilyen mértékben a feltámadt Krisztust hordja magában, élete minden vonatkozásában. Aki találkozik és beszél vele, annak ezt kellene mondania: láttam az Urat.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Ima a betegekért. Jóságos Istenem, a betegekért könyörgünk hozzád. Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez. Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik. Te, Uram, kérünk sugallt szívükbe ezeket a szavakat. A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg. Uram, legyen meg a Te akaratod. Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket. Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább viseljék a keresztjüket, akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá. Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat. Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod. Segítsd őket kegyelmeddel, hogy türelmesen vigyék keresztjüket. Kérlek Téged, mi magunkért is, akik értük imádkozunk, tisztíts meg szívünket, hogy imáink méltók legyenek a meghallgatásra, és a mi könyörgéseinkért árazd rájuk szent kegyelmedet.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, amelyet ma tartunk. Mint fogalmaz, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés, personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd kiemelte. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott 14. Leó pápa a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetében. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz fordulva. Elmondta, testvéreim, ebben a városban mindenütt ott lüktet az élet, az igazságosság és a jó utáni vágy, melyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért nem egyedül, hanem együtt kell feltennünk a kérdést, mi számít igazán. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útnak induljunk, hogy az elköteleződés lendületével járjunk, és ne az érdektelenség fáradtságában, hogy bátran a jót válasszuk, és ne a rossztól féljünk, hogy gyógyítsuk a sebeket, és ne ragadjunk bele a közöny fásultságába. Nápoly ma drámai ellentmondással néz szembe. Miközben jelentősen nő a turisták száma, nehezen bontakozik ki olyan gazdasági fejlődés, amely valóban az egész társadalmat képes lenne bevonni és felemelni, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. A béke az ember szívéből indul ki. Áthatja az emberi kapcsolatokat, gyökeret ver a városnegyedekben és a perifériákon, majd kitágul, hogy átfogja az egész várost és a világot. Ezért sürgetőnek érezzük, hogy mindenek előtt magában a városban munkálkodjunk. Emelte ki 14. Leó pápa Nápolyban. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta Magyar Péter miniszterelnök megválasztása után az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A kormányfő kiemelte, ez a Magyarország működő, mert az állam végre elvégzi a dolgát, gyógyít, tanít, véd, közlekedést vezet, biztonságot ad, esélyt teremt, és pontosan elszámol a rábízott vagyonnal. Emberséges, mert nem felejti el, hogy minden döntés mögött emberi sorsok vannak, közölte. Kiemelte, olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, ahol senki nem gondolhatja többé, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré, fogalmazott. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőképződéssel. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magasszintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Süje Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
5: A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
6: Igen, aromás az íze miatt nem
5: igen,
6: jó
5: tehát
6: sokat
5: egy
6: tenni.
5: Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajasgaluskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet alól róla, apró kockákra, 1,5-2 centisre fölvágjuk zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat. Belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
6: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
5: Igen, és nem csak csirkemellből lehet,

0: következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajas galuska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
1: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
0: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananász levet, mert elég sok lébe van az ananász eltébe. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.

0: csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, tehát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolt is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig. Körülbelül, hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
1: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
0: És kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg
1: sajtokkal játszhatunk.
0: Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
1: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól illik bármelyik.
0: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
1: Különösen jó íze lehetett.
0: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsülte, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutosan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őszgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békönszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békönszalonnám, otthon volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
1: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
0: Nekem is van a kertben két bodza bokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teát kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes rááldozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
1: Milyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
0: Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
1: szét utána fog csapódni a konyhában.
0: Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kiló cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk, és amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na, nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
1: És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
0: Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most az inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.

0: Szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros.
2: Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez alól kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt. Akár tetszett nekik, akár nem, már az ellenlábasoknak. És hát ugye debreceni Imre Sixtus plébánosi éveiről javarészt csak a visszaemlékezők emlékei azok, amik információként szolgáltak számomra. Például Kilián Istvánnénak vannak kiváló visszaemlékezései erről, rádióinterjú formájában, illetve nyomtatott formában is megjelent. De mindenféleképpen Hervai Ferenc Leventéről szót kell ejteni, aki ekkor ugye debreceni Imre Sixtus beosztottja volt tulajdonképpen a plébánián, és hát egyik nagyon-nagyon fontos kvázi reformjuk ahhoz képest, ami volt előtte a Szent Bernárdban, a templom fűtésének a megoldása. Ezt is ugye a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy két hatalmas kályha fűtötte ekkor a Szent Bernárd templomot, és szénnel fűtötték, az egyik toronynak az alját használták állítólag széntárolónak. Ezt majd megerősítik, vagy megcáfolják, én tényleg csak a visszaemlékezésekre tudok hagyatkozni. És ez mire is volt jó? Tulajdonképpen arra, hogy a legvadabb téli időszakban is az idősek, illetve már a gyengék betegek is eljutottak a misékre, és hát ugye nagyon-nagyon fontos volt a gyermek, ifi és felnőtt énekkarnak a megszervezése, itt nagyon-nagyon nagy szolgálatot tettek azok az angol kisasszony, szerzetesnők és növendékek, akikről majd a későbbiekben lesz szó. És hát megindul a templomi hittanoktatás különböző korcsoportokban, erről is majd a későbbiekben fogok pár gondolatot mondani. És hát a ciszterci obláció, ami egy nagyon-nagyon komoly szolgálat, ugye tulajdonképpen a civilek, a hívek vállalják azokat azt a fajta lelkiséget, amit a ciszterek képviselnek, a ciszterciek képviseltek ekkor, hát a legvadabb diktatúra időszakában mondhatni. És hát ugye a plébániai könyvtár, ami a hívek adakozásából jött létre, állítólag tényleg zsákszám kerültek be könyvek a plébániára, és azt szabadon lehetett használni. És hát maguk a kirándulások, amik tulajdonképpen a cserkész hagyományokra vezethetőek vissza, és hát bődületes 3-400 fős vonatos kirándulásokat szervezett Sixtus atya, ugye ilyen filléres vonatokkal mentek tulajdonképpen a Bükkbe, Bélapát falvára, Lilafüredre, és hát ugye egy szervezett programok voltak, meg volt ennek a lelkiségi része, a kirándulás, a cserkész hagyományokra építő része, és hát ugye az erős karitász munka. Tulajdonképpen Sixtus atya kerékpáros missziót hajtott végre a városban, ha úgy tetszik, ugyanis ismerte a híveit, ez nagyon fontos, és a rászorulókhoz kiárt, tüzelőt vitt nekik, lelki egyensúlyukat próbálta karbantartani, most csúnyán fogalmazva, tulajdonképpen internált családokhoz járt ki, úgyhogy tényleg ő ismerte a híveit, és egy nagyon erős karitász munka jellemezte az ő munkásságát, és itt tényleg fontos Hervai Levente munkásságát még kiemelnünk mellette. Amit még fontosnak tartok az az, hogy tulajdonképpen itt ez egy önszerveződés volt. Ugye az állambiztonság igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy itt a budapesti, főleg az illegális időszakban, 1950 után itt a budapesti illegalitás mondta meg, hogy mi fog történni. Ez nem igaz. Tehát az állambiztonsági dokumentumok is abban az irányban mutatnak, hogy itt a ciszterci és a cserkész hagyományokra épülő közösségszervezésről volt szó, semmiféle összeesküvésről, cselszövésről és egyebekről, tehát a források inkább ezt bizonyítják. Itt ugye mire tudunk támaszkodni? Hát ugye Hervai Ferenc Levent 1961-es kihallgatására. Ő idézi fel ezeket az időszakokat, illetve olyan kivonatokra, amiket az állambiztonság keletkeztetett az 1950-es évek első felében, de a dossziékat megsemmisítették. Ugyanakkor a kivonat megmaradt, mert a 60-as évek dossziéba átpakolták őket másolatba. Tehát ennyit röviden az állambiztonsági források hátteréről, meg azok hiányáról. A fakultatív iskolai hittanoktatás bevezetése 1949-ben egy fontos fordulópont, egy újabb konfliktus forrás. A belvárosi iskolákban óriási volt a feszültség 1949-re, hiszen olyan ciszterci atyák jártak át hittan tanítani, mint Hölvényi György Alf. Például, de Holzer Gyula, aki ugyan nem, tudomásom szerint nem volt ciszterci, de ő is hittanoktatást végzett ezekben az iskolákban, átjártak, és hát jó viszonyt ápoltak az ideológiai átállásra oda tett iskolai igazgatókkal. Például ugye Csanád Vilmossal vagy Lénárt Jánossal. A feszültségek egyébként 1949-re tényleg pattanásig feszülnek. Ekkor van ugyanis Sztálin 70. születésnapja, az iskola tele van különböző díszekkel, Sztálin Rákosi arcképekkel és a munkásmozgalom egyéb nagy alakjaival, idézőjelek között emlegetem, és hát ugye a diákok letépkedik ezeket a fali újságokat, eltűnnek, és közben az iskolai hittan oktatás gimnáziumban néhány osztályban 70%. Ami egy brutális arány ahhoz képest, hogy az 50-es években mi történik, majd mindjárt mutatok pár diagramot, hogy mi volt a városban az 50-es években a hittanoktatással. És hát a Városi Diák Szövetség, az Állambiztonság és az iskolák pártosabb tanárjai is akcióba lépnek, és ennek az akciónak a vége az 1950. április 14-i internálási akció, ekkor ugye a felsorolt iskolaigazgatókat, illetve hittanoktatókat internálják, ugye először Kistarcsára, aztán például Csanád Vilmos raboskodott a hírhet recski kényszermunkatáborban is, és ők ugyan egy idő után szabadulnak, de sokukat megtöri ez a fogság, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes a két iskolaigazgató pozíciója, akik tulajdonképpen MDP, tehát Magyar Dolgozók Pártja pártagsággal rendelkeznek, ugyanakkor kifejezetten jó viszonyt ápolnak ezekkel a ciszterciekkel, és motiválják a hittanoktatást az iskolában, holott totálisan az ideológiai átállás lett volna az ő feladatuk. Ez is a ciszterci lelkiségnek a továbbélését bizonyítja, azt gondolom. Felhívnám a figyelmet Egerre, körülbelül 70 tanuló járt iskolai hittanra az 1951-52-es tanévben, és a gimnáziumokból teljesen eltűnt a hittanoktatás. És ekkor, illetve a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását követően kezdődik meg, de lehet már ezelőtt is megkezdődött, de nagyobb arányban, ekkor kezdődik meg a magánházaknál történő hittanoktatás erősebb formában, hiszen az iskolában erre már nincs tér, a magánházaknál pedig bizalmas környezetben ez tud mégiscsak zajlani. És hát ugye az illegális ifjúsági munka, ez nem véletlenül van idézőjelben, ezt ugye az Állambiztonság frazeológiáját vettem át. Az Állambiztonság koncepciója az volt ezzel kapcsolatban a 60-as években, hogy a ciszterek itt egy elitnevelésbe kezdtek egy esetleges rendszerváltás után. Ez ugye nyilván egy koncepció, amit az Állambiztonság fabrikált, de ugye mi tudjuk azt, hogy ez a cserkész és a ciszterci lelki hagyományokból eredt ez a fajta ifjúság, pasztoráció és hittan oktatás. Ugye beszéltem a szerzetes rendek működési engedélyének megvonásáról, és hát innentől kezdve már tényleg illegális formában történt mindez, viszont az fontos megjegyezni, hogy a Szent Bernát templom ciszterci vezetés alatt maradt ezek után is, de ugye sokan létszám felettinek minősültek, és tulajdonképpen polgári szakmát kellett vállalniuk ezeknek az embereknek, akik eddig mondjuk oktatással foglalkoztak. Ez fizikai munkát jelentett a legtöbb esetben, ugye ezt megtapasztalta Sixtus atya is egyébként 1951 után. A templomi munkaközösség legalábbis Hervai atya vallomása alapján 1951-ben a következőképpen állt fel. Ugye Hervai Levente a fiúk hittanoktatásával foglalkozott, Szabó László ő lányokéval, és Szigler Ábel pedig nagyon kicsi gyerekekével, én úgy tudom, hogy óvodás hittan is működött ekkor a Szent Bernátban, ami abszolút unikális volt ezekben az években, és Debreceni Imre Sixtus végezte az első áldozás előtt állók felkészítését, legalábbis 1951 nyaráig, amikor is Capik Gyula egriesek nyilvánvalóan állami nyomásra beszünteti ezt a nagyon komoly szerveződést. Azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy 1951-ben jön létre az Állami Egyházügyi Hivatal. Jelennek meg az Állami Egyházügyi Hivatal meghosszabbított karjaiként azok az egyházügyi titkárok vagy és püspökségi megbízottak, akik a vallásfelekezeteket ellenőrizték, illetve a püspöki érseki paloták működését felügyelték, tulajdonképpen kezelték a pecsétet, bontották a postát, és sajnos muszáj ezen a lapon emlegetni azokat a békeaulistákat is, akik alacsony egyházi pozícióból hirtelen nagyon-nagyon magasra emelkedtek, és hát tulajdonképpen ők felügyelték azokat a főpásztorokat, akik adott esetben renitenskedtek, vagy renitenskedhettek. Capik mellésbe volt egy ilyen osztva. Capiknak nyilván a megítélése az szerintem a mai napig nincsen helyre téve, és azért ez fontos lenne, hogy a történeti irodalom is ezt valahogy helyre pakolja. Na most ugye beszéltem az angol kisasszonyokról, Weber Etelka, Balázs Magdolna és Wolski Gizella szerzetes nők támogatásáról. Ők egyébként hitoktatást végeztek későbbiekben házaknál is, és hát ugye Ambrus Adrien, Barczi Erzsébet és Kövér Erzsébet ekkor növendékek voltak, ők is segítették debreceni atya munkáját. Tulajdonképpen 1951-ben távoznia kellett debreceni atyának a plébánia éléről, és ekkor tapasztalja meg a fizikai munka és a rendőri felügyelet alávonásnak a kihívásait. Az Egri Kertészeti Szövetkezetben kezd el dolgozni, tulajdonképpen napszámosként. Muszáj volt neki, a város nem hagyhatta el, nem költözhetett szabadon, nem tarthatott otthon telefont, tehát számos megkötés nehezítette az ő életét. Mindennek ellenére ez a nagyon komoly kerékpáros missziója, ez megmaradt. Tulajdonképpen, ha kellett havat, ment takarítani olyan emberekhez, akik már erre képtelenek voltak, és hát nyilván a magánházaknál az ifjúság lelki vezetése az tulajdonképpen megmaradt, és eljutunk ahhoz a tragikus időszakhoz, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat a mai napig, ugye debreceni Imre Sixtus halála. Ugye ezt többször említettem, hogy kerékpáros missziót végzett a városban, tehát tulajdonképpen ő a legvadabb télben is kerékpárral járta a város utcáit. 1953 végén kettőgázolási kísérlet volt a visszaemlékezők szerint ellene. Az egyik egy teherautó, a másik egy személyautó volt, legalábbis a visszaemlékezések fényében ezt lehet mondani. És a második gázolási kísérletnél a biciklije teljesen tönkrement, és akkor az állambiztonsági források szerint Ambrus Adrián adta neki kölcsön a biciklit, és állítólag ezt az aktatáskát is, amit megtaláltak nála a gázolás után. Majd erre még kitérek itt az előadásom végén egy picit bővebben. Ugye a hittanoktatás továbbra is látogatta mindannak ellenére a magánházaknál, amit ugye ekkor már ugye az angol kisasszonyok végeztek, ő állítólag tényleg csak megjelent, családokat látogatott, megkérdezte, hogy ki hogy van, mi hangzott el, megkérdezte a gyerekeket az elhangzottakról. Tehát tulajdonképpen ő járt kelt a városban, és egyfajta ilyen nagyon komoly lelki szervezője volt ennek a közösségnek. És hát egy családlátogatásról tartott hazafelé a Malom utcába, ekkor a Malom utcán lakott ismereteim szerint, ezt is az állambiztonsági dokumentumokból tudom, amikor is február 21-én egy autó halálra gázoltam. Na most ugye az autónak a minősége sem megerősített, bizonyos visszaemlékezők katonai járműre emlékeznek, mások AVH-s gépkocsira, kiskatonára, AVH-sra, ittas, nem ittas fiatalra, tehát ezeket történeti kútfőkkel én nem tudom alátámasztani, viszont a szándékosság az, én azt gondolom, hogy majdnem biztos két gázolási kísérlet után, viszont tényleg ezt se tudom alátámasztani, viszont azt tudom, hogy a gázolót azt felmentették, legalábbis erre mutat minden jel, és ugye itt a táska és a bicikli egy politikai tiszttől kért, egy állambiztonsági tiszttől kért útbaigazítást Ambrus Adrián, nem tudom, hogy titkos minőségében történt ez a beszélgetés, vagy sem, mármint a tisztel, de ő kért útbaigazítást, hogy hogyan tudnak kártérítést követelni, hiszen az aktatáska az övé volt, illetve a bicikli is. Ugye itt egy rendőrtiszttel beszélgetett, de én nem tudom, hogy tisztában volt-e azzal, hogy ez egy rendőrtiszt volt, vagy sem. Tehát, hogy fedésbe beszélt vele, vagy tényleg tudott mindenről. Azt a házat biztos, hogy figyelték, ahol élt, és arról jelentések születtek, abból csak minimális maradt meg sajnos, de innen tudom, hogy a bicikli és a táska is jó eséllyel kölcsönbe volt nála ebben az időszakban, és hát a politikai rendőrség szerepét és élénk érdeklődését jelzi az is, hogy már másnap házkutatást tartottak nála, viszont a Sixtus atya bizalmasai gyorsabbak voltak, és összeszedték a holmiát a lakásáról. Itt ugye Ambrus Adrián, Barczi Erzsébet, azok a szerzetes nők és növendékek a Hegyi Gábor kapisztrán kérésére szedték össze ezeket a nyomtatványokat. Nem kell itt nagyon komoly dolgokra gondolni, olyan egyházi sajtóanyagokra, amikre nem volt engedélyük. De itt lelkiségi szövegekről van szó, ugye mindent engedélyeztetni kellett az Állami Egyházügyi Hivatallal abban az időszakban, és hát sok mindent cenzúrázott. És hát ezeket a egyházi lelkiségi iratokat, irodalmat, ez csak így lehetett abban az időszakban terjeszteni, ha nem akarta kitenni magát az ember különböző procedúráknak. Úgyhogy ezeket az anyagokat átmentették, a politikai rendőrség nem talált semmit, és hát a temetése is nagyon rejtélyes körülmények között zajlott. A család ideutazott, ha jól tudom, Zala megyéből és más messzi megyékből, majd egyszerűen közölték velük, hogy a Sixtus atya holttestét Székesfehérvárra szállították, azért, hogy a családnak a dolgát megkönnyítsék az utazással. Hát szólhattak volna hamarabb is, ha ez így lett volna, én azt gondolom. Viszont Székesfehérváron temették el, valamikor a 70-es években exhumálták, és a ciszterci templomba helyezték végső nyugalomra.
1: Dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, amelyet ma tartunk. Mint fogalmaz, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés, personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd kiemelte. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott 14. Leó pápa a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetében. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz fordulva. Elmondta: testvéreim, ebben a városban mindenütt ott lüktet az élet, az igazságosság és a jó utáni vágy, melyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért nem egyedül, hanem együtt kell feltennünk a kérdést: mi számít igazán? Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útnak induljunk, hogy az elköteleződés lendületével járjunk, és ne az érdektelenség fáradtságában, hogy bátran a jót válasszuk, és ne a rossztól féljünk, hogy gyógyítsuk a sebeket, és ne ragadjunk bele a közöny fásultságába. Nápoly ma drámai ellentmondással néz szembe. Miközben jelentősen nő a turisták száma, nehezen bontakozik ki olyan gazdasági fejlődés, amely valóban az egész társadalmat képes lenne bevonni és felemelni, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette: a béke az ember szívéből indul ki, áthatja az emberi kapcsolatokat, gyökeret ver a városnegyedekben és a perifériákon, majd kitágul, hogy átfogja az egész várost és a világot. Ezért sürgetőnek érezzük, hogy mindenekelőtt magában a városban munkálkodjunk, emelte ki 14. Leó pápa Nápolyban. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta Magyar Péter miniszterelnök megválasztása után az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A kormányfő kiemelte: ez a Magyarország működő, mert az állam végre elvégzi a dolgát, gyógyít, tanít, véd, közlekedést vezet, biztonságot ad, esélyt teremt, és pontosan elszámol a rábízott vagyonnal. Emberséges, mert nem felejti el, hogy minden döntés mögött emberi sorsok vannak, közölte. Kiemelte: olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, ahol senki nem gondolhatja többé, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré, fogalmazott. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőképződéssel. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás,
6: 100% segítség. Hozzájárulása jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
9: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
10: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
11: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházban. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapám.

0: Ebben nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
1: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
0: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete. Meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjunk ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
1: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
0: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akárcsak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj,

0: nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyikben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába. És ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
1: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az, ami az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
0: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia, a pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
1: Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
0: Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amik helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
1: De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
0: Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
1: Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
0: Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
1: Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
0: Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárandósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal, egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
1: Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
0: De ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán, és akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velke Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy térj meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
1: A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
0: Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén, módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt egy igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kávin téren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
1: Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
0: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás ez egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb, tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy. Aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát van, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
1: És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
0: Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor ugye elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
2: Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
4: Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, olvassuk Jézus szavait az evangéliumban, s e szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsúbeszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvéti fényben ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ Jézus szavai szerint nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szent Lélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön, nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességbe mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék, ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a Szent Lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szentmisében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem, az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám szent lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét Lóczi Tamás atya, az Egri Erseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatja be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Egri Bazilika kórusa. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 552-es, az éneklő egyházból a 812-es D-változat, az éneklő egyházból az 555-ös, a Szent vagy Uramból a 112-es, és végül az éneklő egyházból a 223-as ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 552-es, a 812-es és az 555-ös ének, a Szent vagy Uramból a 112-es ének, és végül az éneklő egyházból a 223-as ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük, és ebben a szentmisében imádkozunk a káptalan szándékára, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek,
2: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokakat igyekeztetek, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én igen nagy kérem. Kérem ezért a borsasás, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szerveket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életbe, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökké.

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

Szentlecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteinkért szenvedtek, mikor erre az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezen

Kedves testvérek, a húsvét hatodik vasárnapi olvasmányokból egyértelműen érződik Jézus távozásának közelsége. Minden erre akar bennünket felkészíteni, és ez felveti számunkra a jó távozásnak a kérdését. Hogyan lehet jól távozni? Az életünk tele van elszakadásokkal. Akár azért, mert valakinek az élete véget ér, akit szerettünk, aki fontos volt nekünk, vagy barátságok, kapcsolatok szűnnek meg, vagy a távolság áll közénk, vagy a teendők szólítanak el, és ezek mind-mind elég fájdalmasak tudnak lenni. Minél közelebb áll valaki a szívünkhöz, annál nehezebb akár elhagyni őt, akár elfogadni azt, hogy ő távozott. Minden távozás egy kis halál igazából. Az emlékezet ugyanis nem helyettesítheti azt, aki elmegy. Bármit is őrzünk meg az illetőből, összehasonlíthatatlanul kevesebb lesz, mint ő maga, az ő személye. És Jézus is érzi ezt. Érzi, hogy aki távozik, azt nem pótolhatja akárki. Olyan mindenképpen, vagy olyan semmiféleképpen sem jöhet szóba, aki nála kevesebb, vagy olyan, aki tőle különbözik. Csak is olyan lehet, aki legalább annyi egyenrangú vele, és aki őt képviseli, aki őt tudja pótolni. És erre készíti fel az ő tanítványait. Azzal, hogy emlegeti saját távozását, mindig összekapcsolja ennek a szomorú ténynek a tudatosítását azzal, hogy elküldi hozzánk a vigasztalót, a Szent Lelket. A Szent Lélek az, akit maga helyett küldve Jézus sokkal közelebb tud lenni hozzánk, mint valaha is volt. Mert a földi Krisztus, az ember Krisztus be volt határolva. Térésidő koordinátáiba, fizikai testtel rendelkezett, nem tudott egyszerre mindenütt megjelenni, a feltámadt Krisztus ugyan már képes volt ezeken felül lépni,

0: de még mindig csak korlátozott mértékben volt meg ez a dolog az életükben. Nem lehetne az Isten mindenkié, ha Krisztus örökre itt maradt volna a földön. Igazságtalan lenne a világ, az Isten hozzánk, nem lennének egyenlők az esélyek, nem ugyanarról a startvonalról indulnánk mindannyian. És Jézus, aki az igazságnak az Istene, az mennyei atya, elküldi hozzánk pontosan az igazságnak a lelkét. Mert az is izgalmas, hogy vigasztalónak nevezi a Szent Lelket. Hát úgy rögtön beugrott nekem az, hogy hát sokra megyek én egy vigasztalóval, ugye, ha az igazi helyett. Mert a magyar nyelvben ez a vigasztalás, ez egy kicsit olyan szánalmas szóvá vált. Nem ugyanaz a tartalma teljesen, mint amire a Szentírás gondol. És ezért teszi hozzá rögtön, hogy elküldöm a vigasztalót, az igazság lelkét. Ez nem pátyolgatás, ez a vigasztaló. Ez nem olyan, hogy fogadd el az elfogadhatatlant, vagy lépjél túl azon, ami nehéz, vagy ne gondolj rá, vagy tereld el a figyelmedet, hanem ez az igazság lelke, aki a legteljesebben szembenéz ezzel a ténnyel, és felismeri, hogy a Szentlélekben nem kevesebbet, hanem többet kaptunk, mint amit az ember Krisztusban valaha is birtokolhattunk. A Szentlélek ugyanis teljes egészében mindenkié tud lenni minden pillanatban, sőt át tud bennünket járni, olyan mértékben tud a miénk lenni, amilyen mértékben, ha szabad ilyet mondani, a földi Krisztus nem tudott itt ebben a világban. Isten közeledése tehát folytatódik. Ami a teremtésben az ő műveink keresztül emlékeztetett rá, ami a fiúban megfoghatóvá tette az Istent, az a Szentlélekben belülről válik a sajátunká. Mert a szeretet az mindig közelít. Az mindig egyre jobban egyesülni akar azzal, akit szeret. És az övé akar lenni elszakíthatatlanul. Érezzük ezt a kegyelmet, hogy sokkal idézőjelbetve, sokkal szerencsésebbek vagyunk mi, akik a Szentlélek kiáradása után élünk ebben a világban, mint azok a generációk, akik korábban voltak kénytelenek az életben járni. Azonban az is igaz, hogy ezek csak azok életében válik igazsággá, meg valósággá, akik el is fogadják ezt a közeledést. Ugye eszembe jutott az az analógia, hogy hiába viszik el a vezetékes vizet az én házamig, vezetik el a közmű, ha én nem nyitom meg a csapot soha, akkor ez a tényező az én életemben nem válik sem erőforrássá, sem igazsággá. Nekem is szerepem van a Szentlélek befogadásában, elfogadásában, felismerésében. Jézus engem is fel akar készíteni a pünkösnek az ünnepére, nem csak az ő korosztályát, az ő kortársait. Jézusnak tehát a távozása egy nagyon tudatosan és nagyon szépen előkészített távozás, amely gyakorlatilag a végeredményében nem is távozás, hanem inkább közeledés. Jézus nem lelép, Jézus nem cserben hagy minket, hanem gondoskodik rólunk. Milyenek a mi távozásaink? Van-e bennünk ilyenfajta készség? Nyilván nem tudjuk azt megtenni, amit az Isten, de legalábbis a magunk véges, földi, emberi módján próbálunk-e hasonlítani az Isten módszertanához? Azzal, hogy ott maradunk, és azoké maradunk, akiké fontosak voltunk. És még egy érdekes dolgot összekapcsol, ez a távozó Krisztus, amikor előkészíti a tanítványait saját mennybe menetelére. Nem csak azt mondja, hogy elküldi majd a Szent Lelket, hanem mond egy számunkra olyan idegen dolgot. Azt mondja, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Hogy jön ez ide? Hát miért kell elrontani ezt a emelkedett pillanatot mindenféle parancsolgatással? A parancsolgatást nem szeretjük. Általában az úgy nem esik jól nekünk. Különben is a ma embere azt gondolja, hogy ha szeret, akkor szabadon hagy, akkor nem parancsol semmit. Milyen érdekes, hogy az Isten logikája, az eredeti emberi tiszta gondolkodás, az Édenkertben elveszített megközelítésünk meg pont a fordítottja. Ha szeret, akkor nem mindegy neki, hogy mit csinálok. Ha szeret, akkor nem enged a vesztembe rohanni. Ha szeret, akkor gondoskodik rólam. És ebben nincsen semmi kényszer. Ez a legteljesebb szabadság, de ugyanakkor a szeretetnek a a legkézzelfogható formája. Hát figyeljük csak meg, mi is így próbálunk gondoskodni mindazokról, akik fontosak számunkra. Úgy látszik, hogy Isten megismerése, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása elválaszthatatlan fogalmak az Isten világában. Olyanok, amik kölcsönösen feltételezik egymást. És így eljátszadoztam ezzel a három szóval, Isten ismeret, parancsok teljesítése és a szeretet. És arra jutottam, hogy nincs Isten ismeret, ha valaki nem kezd el szeretni és nem követi a parancsokat. Az Istenből kevesebbet tud meg az, aki nem indul el a szeretet gyakorlásának és a parancsok megtartásának útján. A szeretet igazi jelentése is csak Isten ismeretében, azaz parancsainak megtartásában és követésében bontakozik ki. Ez ment meg attól minket, hogy a saját szeretet fogalmainkat, álszeretet fogalmainkat építsük fel. Csak is az Isten parancsainak megtartásában és az ő követésében találunk rá arra a nagybetű szeretetre, amelyet ő alkotott. És a parancsokkal is csak akkor fogunk helyesen élni, és nem visszaélni, ha azokat Isten ismeretében, azaz Krisztus életpéldájából és szeretetének szellemében gyakoroljuk. És ebben helye van a méltányosságnak, és nagyon sok mindennek helye van, de csak is annak, aki a krisztusi szeretetben, és nem az önös érdekek véghezvitelében gyakorolja a parancsokat. Szóval sok mindent úgy rendbe rak bennünk ez a távozó Krisztus. Rendbe rakja azt, hogy a szeretet nem érzelem, nem hangulat, hanem döntés és hűség, döntés mellette. Fontos lenne, hogy a húsvétot követően valami bennünk is megváltozzon, hogy látszódjon rajtunk az, hogy mi is meglettünk váltva. Krisztus feltámadása nem csak a messiás életének egy eseménye, hanem mindannyiunk jövője. Ne csak kívülállóként szemléljük a történéseket, hanem engedjük meg, hogy azok valósággá váljanak bennünk. Azzal a mondattal zárom, amit a Szentlecke tett föl mindannyiunknak, minden évben szíven üt ez a mondat. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Tudnék én most per pillanat válaszolni arra, mi az alapja a reményemnek? A keresztény Magyarország? A beígért nyugdíj? Vagy a megtartó családi közeg? Lehetnek ezek szépek, fontosak, de időlegesek és végesek. Az én reményem alapja nem lehet más, mint az a Szentlélek, akit küld a mennyei atya, akit megígér a fiú, aki gondoskodik rólunk, és akinek követésében megtaláljuk az igazi szabadságunkat. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában.
1: Ő szólt a profétát szavával, hiszek az egy testvéreim, a mennyei atya azt akarja, hogy kövessük szent fiát. Kérjük ehhez bizalommal segítségét.
2: Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon, hallgass meg, Urunk! Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg!
2: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Imádkozzunk Csepelini György boldoggávatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei atyánk, hallgass meg könyörgésünket! Segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, s így elnyerjük az örök életet, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.

Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által.

Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget, himnuszát zengik, és végnél

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent János apostol és evangelistával, Szent Mihály arkangyallal és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
0: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökké.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére és vére, őrizd meg.

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük a Bazilika énekkorának tagjait, akikkel ma együtt énekelhettük. Köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Ma van a kommunikációs és tömegtájékoztatási könyörgő világnap, amikor az egyház azért fohászkodik, hogy mindig hiteles tájékoztatásban részesülhessünk, és az evangélium, az igazi jó hír ezen eszközök által is egyre több emberhez jusson el, és gyökeret verjen szívükben. Hétfőn a Caritas csoport délután 16:30 tartja összejövetelét. Missziókért és hivatásokért felajánlott imaóra, a Verbita imaközösségnek pedig délután 17:00 lesz. Csütörtökön az Eger és vidéke esperesi kerület tavaszi ülése lesz, ezért a plébániai iroda délelőtt zárva marad, ügyintézésre csak délután 16:30 között lesz lehetőség. Szombaton, május 16-án lesz az első áldozás. A Szent Mise délelőtt 10:00 kezdődik. A próbát előtte való nap pénteken délután 3:00 tartjuk. Ekkor nem csak az első áldozók, hanem szüleik, keresztszüleik is elvégezhetik a szentgyónásokat. A próba előtt, délután 1:00, a homokkomáromi zarándokok szentmiséje lesz. 2 hét múlva pünkösd ünnepe lesz. Pénteken kell elkezdeni a Szent Lelket váró 9-et, amiben mi a szentmisék végén a Szentlélek kiáradását kérő imádsággal fogunk bekapcsolódni. Továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket a májusi litánia közös imádságára, amely mindig az esti szentmise előtt 18:00 kezdődik, amit a Szent István Rádió is közvetít. A 2026-2027-es tanévben az Egri Hit Tudományi Főiskola és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közös képzésének keretében ismét indul a 3 éves kántor, illetve az 5 éves hittanári szakos képzés. Ezek mellett a főiskolán 3 éves katekéta lelkipásztor munkatárs és a pedagógusoknak 1 éves szakirányú továbbképzés keretében is lehet tanulmányokat folytatni. A Jópásztor Katolikus Óvoda szeptembertől a Servita templom tőszomszédságában, új épületben nagyobb létszámmal kezdi meg, vagy folytatja működését. Ezért a Cifrakapu tér 4 szám alatt, május 13-án pótbeiratkozást hirdetnek. Áldott vasárnapot!
0: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melynek fő celebránsa dr. Czapkó Mihály atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága irodaigazgatója volt. A homíliát Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mondta. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Egri Bazilika kórusa. Rádiónk technikai munkatársa Tompos Péter volt. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
0: 11 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, amelyet ma tartunk. Mint fogalmaz, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés, perszónó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd kiemelte. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott 14. Leó pápa a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetében. A mai nap történelmi lehetőséget nyit a magyar nép számára. Változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentális demokrácia történetében, mondta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke. Az országgyűlés alakuló ülésén megválasztása és ünnepélyes eskütétele után mondott beszédében Forsthoffer Ágnes kifejtette, tudja és érti, hogy a neki szavazott bizalom mekkora felelősség, és hogy ezzel a bizalommal nem hatalmat, hanem szolgálatot kapott. Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon, tette hozzá. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth téren. Nélkületek nem szeretnénk és nem is fogunk kormányozni. Minden magyar embert képviselni fogunk, de ehhez ti is kelletek, hangoztatta Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülése után a rendszerváltó népünnepélyként meghirdetett rendezvényen, arra kérve a közönséget, hogy továbbra is alapítsanak szigeteket, szervezzenek helyi közösségeket, ismerjék meg egymást, legyenek kíváncsiak egymásra és Magyarországra. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az Uniós Bizottság elnöke azt írta, szívünk Budapesten dobog. A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a kihívásokkal teli időkben, emelte ki Ursula von der Leyen, majd hozzátette. Fontos munka áll előttünk Magyarországért és Európáért. Együtt megyünk előre. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarországon miniszterelnökként. az államfő a közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte. Szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet alapján. Együtt nagyobb erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük, hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőképződéssel. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Minden öltésünkben a szeretetünk és szívünk benne van. Idéztem ezt a gondolatot mai műsorom vendégétől, Pap Gáborné, francia női szabótól, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek az előttünk álló közel fél órában. Mikor fogalmazódott meg Önben először, hogy ha nagy lesz, akkor mi szeretne lenni?
4: Hát már kiskoromban fölfigyelt édesanyám arra, hogy mivel a rokonságunkban több női szabó is található, és az egyik, aki végül is a mesterem is lett, Rickó Lajosné, ő a szomszédságunkban lakott. És amikor én gyermekkoromban édesanyáikkal átlátogattuk, én mindig ott kötöttem ki a varrógépnél. Már egy pici kis darabka volt, megkérdeztem, szabad-e ezzel dolgoznom, már akkor egy picit a kreativitásomat próbáltam belevinni, és akkor már abból én a gép alatt próbáltam valamiféle formát kihozni. Na így indult az én kis karrierem, amire nagyon ügyesen fölfigyelt édesanya, és amikor ugye minden gyermek életében eljön a 14 év, és igenis szakmát szeretnénk tanulni, vagyis választani életutat, és akkor édesanyja próbált engem egy kicsit arra terelni, mert csapongtam. Csapongtam az egészségügy felé, csapongtam az idegenforgalom felé, csapongtam a kézművesség felé is. És édesanyja úgy fölvázolgatta, hogy minek mi az árnyoldala, mi a szépsége, mi az előnye, és talán, ami nagyon köszönöm is neki, hogy erre a pályára irányított, csak ugye el kellett járnunk Gyöngyösre, hiszen hiába, hogy megye Székhely Eger, nem voltunk annyian jelentkezők erre a szép szakmára, csak 4 kislány jelentkezett, és bizony el kellett, hogy menjünk Gyöngyösre, de annak is megvoltak a szépségei az utazásnak, úgyhogy szépen elkerültünk Gyöngyösre, ahol 3 szakma ajánlkozott nekünk. Volt a ruhakészítés, volt az angol szabászat, és a francia szabászat. Hát a francia szabászatot ugye mindet meghallgattuk, ott előadásokat tartottak nekünk, a pályaválasztási előadásokat, és egyből megfogott. Hát a nőiesség, a kihívás, én meg imádom a kihívásokat, mert ebbe lehet a legjobban szárnyalni. A francia szabászat az egy nagyon szélsőséges teret ad a készítőnek, hiszen abban a fodor, a raffolás, a zsabók, a rokokó, mindenfajta irányzat megjelenik. Ugye egy angol szabászat a letisztult, a merev vonalvezetésnek a megjelenítője, a félkész ruha készítés pedig a varrodákban voltak. De hát sok kislány azt választotta, ő nem akart magánúton dolgozni, ő azt szerette, hogyha megmondták, hogy mit készítsen, szalag mellett dolgoztak, az is egyfajta életút, és az is nagyon szép szakma egyébként, de ez fogott meg rögtön. Úgyhogy a francia szabászatot kitanultam, az elméleti részt Gyöngyösön, a gyakorlati részt pedig itt Egerben a nagynénémnél, Rickó Lajosnénál
3: tanultam. A nagynénje volt tulajdonképpen az önmestere is?
4: Igen, Igen, és 79-től, amikor én végeztem, 79-től már én is a pályára léptem önálló iparosként, akkor még végeztem el mesterképzést, tanultam azt, hogy hogyan lehetek én is átadója ennek a mesterségnek, és volt is 9 tanulóm, úgyhogy szakoktatónként is dolgoztam, amit úgy éltünk meg, hogy ugye itt tanultak a lányok már, akkor indultak, itt is osztályok Egerben, mert akkor már egy picit föllendült a szakma iránt érdeklődés, és akkor én voltam ugye a műhelyben az, aki a gyakorlati részét adtam át a lányoknak. Versenyekre is mentünk, eléggé szépen képviselték a szalonunkat, úgyhogy nagyon büszke vagyok a tanítványaimra is.
3: És a mestere mikre? Mire tanította meg önt a szakmájával kapcsolatosan?
4: Elsősorban emberségre, mert ha az emberséget megtalálja az ember önmagában, és meglátja a másikban, aki a bizalmát belénk helyezi azáltal, hogy azért nem olcsók az anyagok, mert ugye nem mindig csak mennyasszonyi ruhákkal dolgozunk, örömanyáknak is dolgozunk, kísérőknek is koktélruhákat is tervezünk, és kivitelezünk, és nagy esti ruhákat a bálok idejére. És megtanított arra, hogy mindig maradjunk abban a keretek között, hogy lassan jussunk messzire. Ezért vagyok én 33 éve már a szakmában. Úgyhogy nem lehet ebből egyből meggazdagodni, nem is szabad, hanem nekem mindig az ad, és a Jóistennek ez egy nagyon kiváltságos adománya, hogy örömet lelek, minden egyes öltésemben örömet lelek. Én hajnalba megyek dolgozni, hiszen ez, mivel egy alkotói munka, úgy lehet végezni, hogy nyugalom vesz körül. Amikor már kinyit az üzlet, akkor már foglalkozom a vendégekkel, pörgök ezerrel, veszem fölfelé a megrendelést, a megbeszélés, ugye az mind időigényes, és szép feladat amellett.
3: A francia szabászatot akkor, ha egy-két jellemző fogalommal kellene illetnünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nőies, sokszínű,
4: és
3: tecses,
4: lágy. Igen, lágy vonalvezetést kölcsönöz a viselőjének, tehát ezekkel lehet nagyon-nagyon szépen játszani. A lágyságával az anyagnak ugye vannak a kámzsák, vannak a zsabók, vannak a kis loknik, amik igen-igen bájossá tesznek egy-egy ruhadarabot.
3: Beszéljünk akkor a megrendelésekről és a feladatokról, hiszen gondolom, hogy erről aztán napestig tudnánk beszélgetni. Milyen szép emlékei vannak?
4: Hát nagyon szép. Tényleg úgy mondja az ember, hogy a szépre emlékszünk, de valóban így van. Mivel már említettem, hogy nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon-nagyon szélsőséges lányokkal is volt már dolgunk, de nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó kérésekkel fordultak felénk. Volt egy józdi kislány. Kaptunk is fotókat, hiszen ezzel hálálják meg nekünk a lányok, hogy mikor túl vannak a gyönyörű eseményeken, és meg is voltak nagyon elégedve, akkor mi is kapunk a fényképükből. Úgyhogy albumjaink a kirakatainkban is meg lehet tekinteni. És az egyik kislány akkoriban ment a Sisi című film a televízióban, és ő az egyik báli ruháját álmodta meg magának, ami nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon nagy kihívás is volt, aminek én nagyon szeretek eleget tenni. Már eleve az anyagbeszerzés is, ami nem utolsó sorban egy kihívás volt, és aranyhímzéssel volt tele a Sisinek a ruhája a sorozatban, és bizony ez a kislány teljesen ugyanolyan ruhát szeretett volna. Na akkor fogtuk és szerveztük, megrendeltük az anyagokat, és sajnos már majdnem, hogy minden anyagunk külföldről érkezik. Külföldről vannak itt magyarországi képviseletek, amivel az ember munkakapcsolatot ápol, és ugye sikerült neki az álmait teljesíteni. Fölkutattunk közösen a kismenyasszonnyal egy nagyon ügyes hímzőt, aki Mezőkövesden, ugye, aznak a világnak az igazi magja, a kézművességnek, a hímzésnek, és aranyszállal kellett hímezni, amit szintén mi szereztünk be a fonalat, de az ugyanolyan tökéletes

0: Hát igazából a szervezés az volt a kihívás, hogy hasonló anyagot tudjunk biztosítani, hiszen a hímzés azon fog élni, mert ugye a mai modern kornak a vívmányai, ugye a muszlinon azon nem ugyanúgy jön ki az a hímzés, a kis domborulatok, a kis feszessége a hímzésnek, a tartása, mint hogyha egy lágy anyagra sikerült volna azt ugye átvinni. De sikerült mindent, úgyhogy annyira szép keretet adott az egésznek.
1: Ezek a történetek szerintem olyanok minden esetben, hogy jó rájuk visszaemlékezni.
0: Hát nagyon édes sztoriaink vannak, hát egyet-kettőt kiemelve. Mi szombaton is nyitvatartással vagyunk, és hát teszek-veszek ott az üzletben, várom ugye a vendégeinket, vagy épp a munkáért érkező vendégeket, egyszer rohan befelé egy fiatal hölgy, kezébe egy fátyol, és azt mondja, segítsek rajtuk, mert már indulni kell majd a fotózkodáshoz, de a testvére a menyasszony, aki ugye a mi menyasszonyi ruhánkat viseli, és még úgy gondolta az édesanyja, hogy mielőtt még a konyhhoz tűzi a fátyolt, ami tülből van, és igen-igen kényes, még szerette volna átvasalni. Hát, fölemeli a fátylat, látom a vasalónak a formáját, úristen, mondom, gyorsan vettem én is a mi fátyol hosszúságot, néztem, hogy miért is igényel, mert hiszen ahhoz kell igazodnunk, mert a ruhához már, amikor kiválasztottuk, biztos, hogy az illett a legjobban. És akkor gyorsan én is átgőzöltem, hogy frissen legyen gőzölve, hiszen akkor a legszebb a tartása a tülnek, és akkor ezt 5 perc alatt gyorsan összehoztuk, és rohant vissza nagy örömmel, hogy akkor megvan oldva a nagy probléma. A másik, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, akkor is szombaton ugye bezártam, és haladok hazafelé, és az egyik menyasszonyunk már épp várakoztak ott, totyorogtak a házasság kötő előtt, és egyszer csak a vőlegény gombolja kifelé a zakóját, és 2 gomb pulítja le a földre. Úristen, mi lesz? Most nem tudja begombolni, nyitott zakóval meg nem lehet egész végig. Na, kaptam magam vissza a szalomba, tűt szérna, és a kígyó patika előtt leálltam, és fölvartam a gombjait, úgyhogy de hogy milyen hálásak voltak, úgy örültek. Hát ugye ez nem nagyon tudja ezt más megcsinálni, ahol csak kölcsönzés van, és olyan szolgáltatást végez az a tevékenység, ez csak egy készítő tudja megcsinálni.

0: Milyen alapanyagokkal jó dolgozni, és milyen alapanyagokkal szeret ön dolgozni?
1: Széles skálája van a mi szakmánkban. A hernyósejemtől, na az egy nagy kihívás, a hernyósejemből való kelmét elkészítése, mert az nagyon-nagyon vékony szálú, nagyon-nagyon laza szövésű kis anyag, de viszont nagyon-nagyon szépet lehet belőle alkotni. Hát nyilván munkaigényes és időigényes, hogy türelemmel és szeretettel fogja az ember a kezébe, mert akkor lehet igazán alkotni, ha nem kell kapkodni, ha nem siettet senki, és akkor a megfelelő anyagból a megfelelő fazonokat kell, rá kell érezni, mert nem minden fazonhoz lehet lágy anyagot használni.
0: És milyen más alapanyagok léteznek még, csak felsorolás szintjén?
1: Vannak a szaténsejmek, a santungok, a tükörorganzák, a sejemfényű tülök, akkor vannak még a spark szaténok, az egy nagyon szép nemes anyag, de az ritkán jön úgy divatba, mert azokból inkább a nagy esti ruhákat kérik.
0: Melyek azok a ruhák, amelyek igazán az ön sajátjai, abból a szempontból, amelyeket készít? Koktélruhák, báli ruhák, mennyasszonyi ruhák, tehát szó szerint és leszűkítve az alkalmi ruhák elsősorban?
1: Ha azt nézzük, az alkalmi ruha, a koktélruha és a mennyasszonyi ruha felső része, mellaljáig majdnem, hogy egyforma a szabás technikája, csak a díszítettsége, a színvilága, az teljesen más. Ugye itt visszatérünk arra még, hogy mindenkinek az egyénisége más, másabbak az alkataink, és ugye vannak a kisebb mellel rendelkező, meg a teltebb keblű hölgyek, és nyilván ezek között kell nekünk nagyon ügyesen a köztes utat kiválasztani, hogy amit kell kihangsúlyozunk, amit kell pedig palástolunk egy picit.
0: Mi a különbség az egyes alkalmi ruhák között? Ugye említettük a koktélruhát, a báli ruhát is megemlíthetjük. Szóval mi a különbség ezek között?
1: A báli ruhák azok általában a hosszú, szépen lágyan omló és a letisztult vonalvezetést igénylő ruhák, a koktélruhák pedig a bohókás, térdigérő, mini vagy egy picit térd alattig haladó hosszúsággal bírnak. Általában a koktélruhák a lágy, és olyasmik, mint a dolly korszakból, hogy szomközéptől pedig alátülözve, úgy kidobni az alját, egy kicsit rafináltsággal megspékelni és kipödörni a szélét, ezekre nagyon alkalmasak a muszlin anyagokból készült alsó részek.
0: Honnan lehet és miről lehet megismerni az ön ruháit? Milyen a színviláguk? Milyen a díszítettségük?
1: Minden évnek megvan a színvilága, így szoktuk mondani, hogy a divat az egy örök körforgás. Mert a felnövekvő nemzedéknek az mindig új, amit akkor kínálunk, hiszen én is úgy szoktam mondani a lányomnak, hogy látod, ez anyának is a tinédzser koromból már ismert, csak más anyaggal. Tehát fazonukban visszaköszön ugyan a divat, de mindig más anyaggal, mindig más díszítettséggel. Ez mindig függ attól, hogy a nagy divat diktátoraink mit hoznak, ugye a kifutókon, mert a lányok napra készek a divatban, és most nagyon nagy teret ad az interneten való kalandozás, onnan leveszik a kis fazonokat, mert sajnos már nem nagyon vannak divatlapok. Régen a divatlapokból dolgoztunk, és akkor az 5. oldalon lévő merrész tetszik, a 7. oldalon lévő szoknyarész tetszik, és ebből egy koktélt kevertünk, ami az ő alkatához a legigazából, és az egyéniségét tükröző fazon kerekedett ki.
0: Az ön személyes ízlésvilága különösen érdekelne. Mi az, ami önnek a kedvence, amilyen típusú ruhát ön szeret? A díszített, az egyszerű színében, a pasztelabb, a lágyabb, vagy az erősebb, hangsúlyozottabb színű?
1: Én mindig azt mondom önmagamról, hogy meg minden vendégemnek, hogy ismernünk kell az egyéniségünket, ismerni kell a szemünknek a színét, az adottságainkat. Én úgy mondhatom magamról, hogy én sportosan elegáns szeretek lenni, mint ahogy most is itt megjelentem.
0: Örülök, hogy erről beszél, mert valóban nagyon fontos egy szabónál és egy francia női szabónál, hogy milyen a megjelenése, milyen ruhát visel éppen most.
1: Én szeretem a színvilágot, de mivel a szemem által nekem az ősznek ezeknek a színei állnak jól. Az ősz, mikor beköszönt, és a fáknak a levelei kezdenek sárgulni, a terakottától egészen a barnás, őzike barnáig. Na, én ezeket próbálom annyira szépen és változatosan magamra ölteni, hogy komfortérzetet adjon, hiszen a mindennapjainkban ez nagyon fontos, hogyha megjelenünk valahol, akkor nem az, hogy dicshimnuszokat zengedezzenek, de olyan magabiztosságot sugall az embernek, az kölcsönöz, és ez nagyon fontos. Elmegy valaki egy interjúra is, például vannak a színterápiák. Itt nagyon visszaköszön, mi erről nagyon sokat tanultunk az iskolában, nagyon-nagyon köszönhetjük a tanárainknak, hogy belevittek ezekbe a rejtelmekbe minket, hiszen elmegy valaki, például csak egy interjúra, nem szabad szürkén öltözni, mert a másikban egy nyomasztó érzést fog hozni. Igenis, harsányon kell öltözni, és akkor már itt vagyok, nézzetek, én vagyok a legalkalmasabb. És ez a nyerő, a színek világával nagyon a lelkünket tudjuk építeni. Mosoly, az nem kerül pénzbe, szokták mondani. Mondjuk ez egy nagyon jó isteni adottság, ha az ember tud mosolyogni. A mindennapi gondokat félre tudjuk tenni. Azt hagyjuk magunkba, majd megoldódik. De mikor elmegyünk beszélni, vagy fogadjuk a vendégeinket, mint én is a szalomban, akkor mondják a lányok, visszajönnek megmutatni a babájukat egy-két év múlva, hogy ide olyan jó visszajönni, hiszen itt olyan mosolygós emberek vannak, hiszen a munkatársaimmal együtt ugyanilyen lelkülettel bírunk mindannyian.
0: Nagy isteni adomány ez valóban, és hát én is csak meg tudom erősíteni, hogy jó pár percei beszélgetek önnel, és sugárzik önből az életerő, a vidámság, a jókedv és az optimizmus. Hát azt szokták mondani, hogy a mosoly az egy olyan görbe, amely mindent egyenesbe hoz. Ebből a szempontból is elmondhatjuk, hogy valóban az ön szakmájában is ez biztosan így van, és hát önre nézek, valóban sportosan, elegáns, szép kosztümben ül itt most velem szemben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tényleg isteni adomány, úgy szokták mondani, a mosolygós embert jó kedvében teremtette a jó Isten. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mai világban, meg egyre fontosabb, hiszen akik vendégnek bejönnek, nagyon sok gonddal küzdenek a mai világban, és egy pár jó szó, egy kis mosoly, ami nem kerül pénzben, ez nagyon fontos. Az ad a másikbe egy pici kis reményt, az, hogy igenis érdemes holnap is föl kell a nap, igenis holnap is érdemes tovább lépni, és küzdenünk, és csinálni a dolgunkat. Ki mit tanult, így kerek a világ, így szoktuk mondani, hiszen úgy szokták mondani ezt a mi szakmánkban, hogy egy miniszter sem lenne miniszter, ha nincs rajta nadrág. Én sem lennék csinos, hiába van szép kosztüm, vagy itt a műsorvezetőhölgy is nagyon csinos, ha nem lenne rendben a hajunk. Tehát minden szakmára, minden tevékenységre szükség van ahhoz, hogy így kiegészítve egymást, egy kerek kis életünket meg tudjuk alapozni.
0: Fontos az alázat és a szakma iránti elkötelezettség, ami az ön esetében 100%-osan így van. Úgy fogalmazott a beszélgetésre készülve, hogy nekem hobbim a szakmám.
1: Igen, valóban nem esik nehezemre bemenni, és újra leülni a géphez, és vagy újra a szabó ollómat a kezembe venni, a centivel dolgozni, hiszen az a nagy kihívás, mert az igazi kelmék elkészítése az bizony a szabás technikán múlik. Eleve ott kezdődik az egész, hogy mikor eldöntjük a fazont, akkor a helyes anyagkiválasztáson múlik a dolog. Utána ugye már a szabáson, a szabás után már a varrás az mindig a helyére kerül, mert vannak a jeleink, a kis csippantásaink, a kis keresztjeleink, és akkor azokat már rakjuk összefelé. És egyre jobban formálódik a kezünk alatt a kelme, egyre jobban kiteljesedik a fazon a kezünk között.
0: És milyen érzés az, amikor elkészül a remek mű, és látja a személyen, hogy hát valóban ilyennek képzeltem.
1: Felemelő érzés, én mindig szoktam nézni, hogy általában úgy történik ez, hogy mi mindig a vendég mögött helyezkedünk el, hiszen igazítjuk még a kelmét a vendégen, és a tükörben a szeme csillanása mindent elárul. Mert vannak ám visszafogottabb vendég, aki nem tudja az örömét úgy kifejezni, és nem tud úgy örülni annak, ami létrejött, de ő ilyen a mindennapjaiba, őt így kell elfogadni. De vannak olyan vendégek, akik meg annyira tudnak dicsérni és szárnyalni, és az ad az embernek a további napokban erőt és megerősítést ahhoz, hogy igenis érdemes a tűt a kezünkbe venni, igenis érdemes, mert számítanak a munkánkra, és igenis büszkén viselik a mi kezünk által elkészített munkadarabjainkat.
0: Mindenkinek fontos a visszajelzés, a pozitív megerősítés. Ön is akkor kap ilyen típusú visszajelzéseket?
1: Igen, igen, számtalan visszajelzéseket kapunk. Egy nagyon nagy pozícióban lévő egri kis vendégünk, Ágika, Pesten megjelent egy nagyon-nagyon nagy rendezvényen, és egy hét múlva volt ideje visszajönni, és azt mondta, hogy Jolka, képzeld el, Nárai Tamás ruhája mellett álltam, és képzeld el, olyan büszke voltam, hogy nem volt különbség a te általad elkészített ruha és a Tamás által elkészített ruha között. Mondjuk ez egy nagyon nagy visszajelzés. A mi szakmánk az ebből táplálkozik. Ez ad ahhoz erőt, hogy újra és igazából mindig megújulva tudjunk dolgozni.
0: Említette, hogy ezzel tud kikapcsolódni, akkor tulajdonképpen önt a munkája kapcsolja ki, és nem is szükséges más hobbiszerű tevékenység, amiből feltöltődik?
1: Hát tényleg így van, mondjuk abból a szempontból szoktam más tevékenységet is folytatni, kicsit sportolok, hogy sokat ülünk, és ezáltal ugye egy picit muszáj az egészségünkkel is foglalkozni, és följárok tornászni, és kézilabdázunk a kettes suliban a csajokkal.
0: Hát akkor mással is foglalkozik, de mindig ott van az ön életében a szabásvarrás és a szakmája. Mi a szépség ennek a szakmának?
1: Hát talán az, hogy mindig adni és adni. A másik embernek adni egy olyan fajta örömet, ami által ő is annak örül, hogy magabiztonsággal meg tud jelenni bárhol. És ez viszont nekem ad olyan örömet, hogy igenis jól megtanultam a szakmát, szeretettel és odaadással, minden öltésünkben a szeretetünk és a szívünk benne van. Így szoktam fogalmazni.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott portréműsorunk mai vendégem Pap Gáborné, francia női Szabó volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Aljai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása, a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszélje a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében, az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rágyóbizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenekelőtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket.
1: E lasciarci illuminare dallo spirito.
0: A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelkipásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelkipásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Végül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és egyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára, majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése, vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szent Atya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sebhelyes, üdvösségszerző keze sebhelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne, az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértese Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Rezek román, egyszerű szonet Szűz Máriához. Már oly rég csend van, s mégis boldogan, mint halni járó vágyak kerülője, te nálad, Mária, mesterem szülője. Bízó lélekkel húzom meg magam. Mezők virágát hoztam ím neked, egy dalt dúdolva teszem most elédbe. Szálve Regina, nézz anyám feléje. Fogadd a szívem, s nyújtsd áldó kezed. Most kint is sárga lombhullás zizeg, lelkem nálad virraszt. Ugye hiszed? Tiéd vagyok, ó, nyújtsd áldó karod. Ugye akkor is eljössz, ha az ősz ködös felhőin messze-messze nősz, s jászolban fiad altatgatod.
1: Rezek román, egyszerű szonet Szűz Máriához című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rezek Román Sándor, bencés szerzetes, tanár, költő, műfordító, Gödöllőn született 1916. augusztus 3-án. 1934-ben érettségizett a Premontrei gimnáziumban, majd belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 36-ban tett fogadalmat, 40-ben szentelték pappá. Ott jelentek meg első írásai a Pannonhalmi szemlében. Irodalmi érdeklődésére és irányulására talán az a folytatásos tanulmány és műfordítás sorozat a legjellemzőbb, amelyet Schlalpig írt 1939-ben. Magyar-francia szakos tanári oklevelet, majd 1941-ben a Budapesti Tudományegyetemen filozófiai doktorátus szerzett. 1944-ben behívták katonai szolgálatra, tábori lelkésznek, hadifogságba esett és Franciaországba került, szabadulása után a párizsi magyar katolikus misszió káplánja, majd 64-ben annak vezetője lett. Párizsi évei alatt írt verseket, de kötetének egy szigorú bírálata után szakította költészettel. 1962-ben ismerkedett meg Teilhard de Chardin munkáival, ettől kezdve a természettudós, teológus bűvkörében élt. Életművének teljes magyar fordítását elkészítette 28 kötetben, a magyar és francia kommentárok 40 kötetet tesznek ki. 1965-ben Brazíliába helyezték előjárói, vallástanár, novícius mester, lelkipásztor volt São Paulóban, ott hunyt el 1986. május 8-án.

0: A nap imája.
1: Ima a betegekért. Jóságos Istenem, a betegekért könyörgünk hozzád. Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez. Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik. Te, Uram, kérünk sugalt szívükbe ezeket a szavakat. A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg. Uram, legyen meg a Te akaratod. Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket. Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább viseljék a keresztjüket, akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá. Védelmezd a betegeket, és enyhítsd fájdalmaikat. Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod. Segítsd őket kegyelmeddel, hogy türelmesen vigyék keresztjüket. Kérlek Téged, mi magunkért is, akik értük imádkozunk, tisztítsd meg szívünket, hogy imáink méltók legyenek a meghallgatásra, és a mi könyörgéseinkért árazd rájuk szent kegyelmedet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menjek, királyné asszonya, örülj, szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
2: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
2: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. május 10-én. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga Tompos Péter, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: az új világba, melybe a feltámadt Krisztus vezet bennünket, a legértékesebb dolog mindenki számára elérhető, és mégsem veszít vonzerejéből. Épp ellenkezőleg, ami mindenki előtt nyitott, az most örömet ad. A hála átveszi a versengés helyét, a befogadás megszünteti a kirekesztést. A bőség többé nem jár együtt egyenlőtlenséggel. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik. Rövidesen meghallgathatják az egyházi híreket és a napi evangéliumot magyar, szlovák, roma és német nyelven. Majd avilai Szent János áldozópap életét ismerhetik meg a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban. Ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 13 órai hírek után Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét, majd magyar nóta összeállításunk szól. 14 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 14 óra 5 perckor kezdődik a cseperedő. Műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédussal. Majd a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő jogszabályi változásokról hallanak. 14 óra 30 perckor a Sziluettben Rozgics Kisanita dúla, a Mélyvirág Központ és anya menedékről, az otthonszülésről és az anyaságról szól. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Ebben Sallai Zsuzsával, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesével beszélgetünk az intézményben megvalósuló Nő az Esély című projektről, valamint az ápolás szakmáról. Rádión kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföldben görögkatolikus műsort sugárzunk, majd a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Mályi község új tájházát mutatjuk be. Valamint szó lesz még Miskolc új turisztikai programjáról is. A 15 órakor elhangzó hírek után a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban elsőként a Torna Szent Jakabi templom és két kápolna történetét ismerhetik meg. A folytatásban pedig két útmenti keresztet mutatunk be. 15 óra 30 perckor kezdődik a Kérem a következőt. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetünk. A 16 órakor elhangzó hírek után a Hangolóban a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsora hangzik el. Ezután kívánság műsorunk szól. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd megismételjük az értékadót. Adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról fogunk szót ejteni. Ezután Eger megyei jogú város polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvíz elvezetése és megtartása érdekében. Végül a HKIK Innovációs Klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el önöknek. 18 órától Lorettói Litániát közvetítünk az Egri Bazilikából, majd egyházi híreinket sugározzuk. Ezután esti mesével búcsúzunk a gyermekektől. A 19 órai hírek után kezdődik az Andante. Komoly zenei műsorunkban Pjotr Iljics Csajkovszki orosz romantikus zeneszerzőt mutatjuk be. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján az óra első felében Berecné Dobos Judit gyógypedagógus, logopédus lesz a vendégünk. Majd a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásokról lesz szó. Ezután Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét. illetve Nagyné Bolla Heni tanúságtételét is meghallgathatják megtéréséről. 19 és 20 óra között rádiónk is újszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görögkatolikus összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Az Emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szent Atya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette, az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szent Atya üzenetében, melyet a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára írt. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz fordulva. Elmondta, testvéreim, ebben a városban mindenütt ott lüktet az élet, az igazságosság és a jó utáni vágy, melyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért nem egyedül, hanem együtt kell feltennünk a kérdést, mi számít igazán? Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útnak induljunk, hogy az elköteleződés lendületével járjunk, és ne az érdektelenség fáradtságában, hogy bátran a jót válasszuk, és ne a rossztól féljünk, hogy gyógyítsuk a sebeket, és ne ragadjunk bele a közöny fásultságába. Nápoly ma drámai ellentmondással néz szembe. Miközben jelentősen nő a turisták száma, nehezen bontakozik ki olyan gazdasági fejlődés, amely valóban az egész társadalmat képes lenne bevonni és felemelni. Fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. A béke az ember szívéből indul ki. Áthatja az emberi kapcsolatokat, gyökeret ver a városnegyedekben és a perifériákon, majd kitágul, hogy átfogja az egész várost és a világot. Ezért sürgetőnek érezzük, hogy mindenek előtt magában a városban munkálkodjunk. Emelte ki 14. Leó pápa Nápolyban. Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdette ki a bíboros kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki 14. Leó nevet választotta, 1955. szeptember 14-én született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, melynek szavait Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi, keresztények, sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Pápává választása előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt. Idézte fel a tavaly május 8-ai pápa választással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke a távirat irodának. Veres András elmondta, Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását

0: Útvölgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Íj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Íj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves Citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16 óra 30 perc. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise Szentlélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazinc Barcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvárradió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán kateképp a lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a Mértékadó Kulturális

0: mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő is már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Melyik az a nap, amelyikről itt szó van? Jézus visszajövetelének napja. Ez nem lehet a világ vége, hiszen akkor a világ végéig nem tudhatnánk mi, Jézus tanítványai, hogy Jézus az atyában van, vagyis Isten az Istentől, és hogy ők is Jézusban vannak az isteni természetben való részesedés által, és Jézus bennük van. Az a nap, a nagy megvilágosodás napja, az igazi tudás napja, olyan tudásé, amelynek birtokába se előbb, se utána nem juthat az emberi értelem önerejéből, pünkösd napja. Ezért kérte Jézus az utolsó vacsorán a vigasztalónak, az igazság és tudás lelkének elküldését. Pünkösd Jézus hatalmas, új módon történő eljövetele. Már nem csupán a tér és idő egy pontján van, mint elmenetele, kereszthalála előtt ott Palesztinában, hanem a Szentlélek által a szívünkben él. Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Azért ott tiszteljétek, mert Jézus Krisztus ott él, hiszen ő maga mondja. Én ti bennetek, és ez a Szentlélek kiárasztásának kegyelme. Mi viszont mindenestül benne vagyunk, mert elvette bűneinket és újjáteremtett minket, felvett Isten fiúi életébe. A keresztség szentsége inkább az Úr Jézus életadó halálához és dicsőséges feltámadásához kapcsol minket. A bérmálás szentsége viszont pünkösthöz, a nagy megvilágosodás napjához, amikor a Krisztus hívő ráébred saját titkaira. Péter és János apostol ebben a nagy eseményben részesíti a szamariaiakat, akik megvoltak ugyan keresztelve Jézus nevében, de pünkösd ajándékaiban még nem részesültek. Kézrátételük által megkapták a Szent Lelket. Ez a nap, pünkösd napja nem csak a lélek kiáradás és tudás napja, hanem a küldetésé is. Hiszen beszélni csak arról lehet, amit tudunk, ami nem csupán öntudatlanul, hanem tudatosan is az életünk. Ezért int bennünket Szent Péter apostol. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reménységeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Poprosím Otca a dávam iného tešiteľa. Ježiš povedal svojim učeníkom, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Počuli sme slovo pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Te avlataro ajutori, kas katharo dad bisavo, le csácsi maszko duho, szavo katharo dad lelpes, voj maj dikhitorisko csácsi pesola. Son vitume dikhitorisko csácsi pe pasamande, ke zsikataro anglúnyi pe manca sanasle. Anda kodi penap kadala, ke te nalentu menge hoi. Avri pandabla tumenandale zsinagógi, haj avlatar kodi vrámakana kodo mudárna tumen, kodi gingila ke kadalasa slugisárele dévleszke. Kadikerna tumenca, ke te napinzsáren csimán, haj csile dades. Anda kodi pendem tumenge kadal, ke te aveltaro császo ande tumári gógyi te avel, ke angle avri pendem tumenge. Maj anglal csivorbiszárdem peleste, ke tumenca szomasz.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangélium nach Johannes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Avilai Szent János áldozópap. 1499-ben született, Montillában halt meg 1569. május 10-én. 70 évet élt. János Dél-Spanyolországban született. Édesapja jómódú, kikeresztelkedett zsidó volt. Ez a körülmény állandó akadályt jelentett fia számára. A Szalamankai Egyetemen jogot tanult, de zsidó származása miatt elbocsátották. A bikaviadalok túlfűtött, gyilkos hangulata olyan hatást gyakorolt rá, hogy inkább az elvonulást, a magányt választotta. Megkérte szüleit, engedjék, hogy 3 évig otthon éljen az imának és a szemlélődésnek. Ezután az Alkalai Egyetemen 3 évig teológiát tanult. Pappá szentelték. Elhunyt szülei vagyonát szétosztotta a szegényeknek. Azt tervezte, hogy hithirdető lesz a nemrég fölfedezett Amerikában, de zsidó eredete miatt erről le kellett mondania. Azokban a századokban az európai népek ellenségesen viselkedtek a zsidósággal szemben, de Sevilla érseke kinevezte népmisszionáriusnak, és 9 év alatt bejárta egész Andalúziát. Olyan csodálatosan prédikált, hogy megtérőinek se szeri se száma. Köztük a leghíresebb volt Istenes Szent János. Barátai voltak Alkantarai Szent Péter, Loyolai Szent Ignác és Avilai Nagy Szent Teréz. Mivel foglalkozott Erasmus írásaival is, bevádolták az inkvizíciónál. Elfogták, 22 vádpont ellen kellett védekeznie. 1533-ban szabadon engedték. A tömeg lelkesen ünnepelte. A mai gimnáziumokhoz hasonló 15 középfokú iskolát alapított. Egyikük egyetemi rangra is emelkedett. Mindenképpen jezsuita szeretett volna lenni, de ugyancsak zsidó származása, valamint betegeskedése miatt nem lehetett azzá. Granada érseke szívesen magával vitte volna tanácsosként a tridenti zsinatra, ez 1545-től, 1563-ig tartott, de Jánost betegsége ebben is megakadályozta. Különféle munkákat írt a papok cölibátusáról, a papi nőtlenségről, a katolikus nevelésről és az oltári szentségről. Kitűnő ismerője volt az ószövetségi és az újszövetségi szentírásnak. Idézek híres mondásaiból, semmit sem vásároltunk túl drágán, ha Istent szolgáljuk vele. Ne fordítsuk el tekintetünket Istentől, ha nem akarunk megvakulni. Egy alkalommal egy lanyha pap hanyagul mutatta be a szentmise áldozatot. Amikor ezt látta, megfájdult a lelke. Oda ment az oltárhoz, úgy tett, mintha a gyertyát akarná megigazítani, és ezt súgta a miséző pap fülébe. Bánjon vele jól, egy jó atyának a gyermeke. Mise után beszélt a papnak a Krisztus iránti tiszteletről, s ez a pap sírásra fakadt. János pedig szeretettel magához ölelte. 1569. május 10-én halt meg Kordóba melletti Montillában, és a jezsuita templomban temették el. 1894-ben boldoggá, 1970. május 31-én szentté avatták.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma az Ármin, a Pálma, az Antónia és a Méra nevűek ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. Az Ármin a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. A pálma Magyarországon újabb keletű névadása a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja, illetve a Mira latin eredetű név a Mirabella becézőjéből önállósult, jelentése csodálatos. Isten éltesse tehát az Ármin, a Pálma, az Antónia és a Mira nevűeket. Ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja van. Az év 130. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 235 nap van hátra. 139 éve ez a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg az önkéntes mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. 124 éve ez a madarak és fák napja. 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Csernel István ornitológus szervezte Magyarországon az Országos Állatvédő Egyesület alelnökeként 1902-ben a madarak és fák napját. Az 1906. évi első törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A természetvédelmi törvény 64. paragrafusa szerint minden év május 10-e a madarak és a fák napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság, különösen az ifjúság természetvédelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia. Néhány esemény a mai naphoz kötődően kronológiai és nem fontossági sorrendben. 183 éve 1843-ban először mutatták be az Egressy Béni által megzenésített szózatot. 130 éve 1896-ban Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti milleniumi ünnepség részleteit lehetett látni. 97 éve 1929-ben megszületett Kányádi Sándor, Kossuth díjas romániai magyar író, költő, műfordító, a nemzet művésze, írói elneve Kónya Gábor, 2018-ban hunyt el. 93 éve 1933-ban Berlinben a fasiszták könyvégetést rendeztek, célja a világirodalom haladó és humanista könyveinek elpusztítása volt. 79 éve 1947-ben hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, a II. Világháború alatt vitték el az országból. 72 éve 1954-ben Bill Haley és együttese a Comets megjelentette a Rock Around the Clock című számot. Ez az első rock and roll szám, amely első helyre került a slágerlistákon. Magyarul szokás félrefordítani a címét, mert nem rock az óra körül, hanem rock éjjel-nappal, amit jelent. 47 éve 1979-ben elhunyt Bibó István, posztumus Széchenyi díjas író, politikus jogász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kelet-Európai Intézet elnök helyettese, könyvtáros, politikai gondolkodó, politikai fogoly. Könyveiben, politikai értekezéseiben, főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. 40 éve 1986-ban Jean-Louis Etienne francia orvos gyalog és egyedül elérte az északi sarkot. 14 éve 2012-ben Áder János hivatalba lépett, mint köztársasági elnök, és 4 éve 2022-ben Novák Katalin hivatalba lépett, mint köztársasági elnök, ez is mind-mind május 10-én történt. És akik ünnepelnek, 84 éves Carl Douglas jamaikai énekes, egy slágeres előadónak mondhatjuk, de a Kung Fu Fightingot mindenki ismeri tőle. 66 éves Bono, a U2 együttes frontembere, Ferenc pápa 2018. szeptemberében fogadta őt a Vatikánban. 55 éves Kis Tibi, magyar zenész, képzőművész, dalszövegíró, a Quimby együttes gitárosa, frontembere, és 35 éves Ray Dalton, amerikai énekes és dalszerző, őt újabban hallhatjuk slágereivel, például a legnagyobb a Do It Again, illetve 33 éves teniszezőnő csillagunk, Babos Tímea. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak majd velünk holnap is, és ha szülinapos Bono, akkor jöjjön egy dal a U2-tól, az ezredforduló környékéről, itt a Beautiful Day a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abba, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abba, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához. Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki, Magyar Péternek is köszönhetően sikerülni fog, írta Andrej Babis. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence a közösségi oldalán tett bejegyzésében rámutatott. A Tisza párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző 4 parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget. Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakció vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki. Azt írta, a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja. A frakcióvezető közölte, a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy korábban 4-szer egymás után a magyar választópolgárok többsége a Fidesz-KDNP-t támogatta. Végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel, írt a Torockai László pártelnök frakcióvezető a közösségi oldalán. A politikus úgy fogalmazott, a Tisza párt és a Fidesz-KDNP felrúgták a megállapodást, ahogy az sem éppen konstruktív vagy korrekt húzás volt, hogy az országgyűlés alakuló ülésének napján mindenféle egyeztetés és tájékoztatás nélkül váratlanul a napirendet is felcserélték, hogy ne közvetlenül az Európai Unió himnusza alatt vonuljanak a képviselők ki a Szent Koronához esküt tenni, hanem a Tisza párt kampánydala közben, amelyet ráadásul gyermekekkel játszattak el. Végül az időjárásról. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Minden nagy és szép dolog májusban történik. Májusban érettségiznek a diákok, többnyire májusban van az első áldozás, a legtöbb bérmálás is ebben az időszakban. Május az, amikor a természet belobban és ontja magából a színeket és a virágok, az illatokat. És májusban van az egri bazilika fölszentelésének ünnepe, és most május 15-én, ezen a szombaton, ami következik, az egyháziskolák diákjainak Szent Land címen versmondó versenyt hirdet az egyházmegye az érseki palota turisztikai látogató központjában. De nem erről és ezekről szeretnék beszélni, hanem egy versről. Mindszenty Gedeon a 19. század nemzeti ébredés katolikus költészetének országosan is ismert alakja, ifjú papként, székesegyházi hitszónok, majd Bükszent Erzsébeti plébános, Tárkányi Béla barátja. Most, hogy a költő műveit az egyházi iskolánk versmondó versein is szavalják, az említett Tárkányi Bélával és Pályer Antallal közös válogatásban, úgy gondoltam, idehozok egy bájos verset az ő tollából. Verset a virágok és Szűz Mária beszélgetéséről, minden májusban újra olvasom ezt. Van persze még valami más ok is, ami miatt ezt teszem. Természetgyógyászok vallják, és a régi népi tapasztalat is mutatja, hogy fájdalmainkra, a fizikai testi bajainkra az elmúlt korokban az emberek megtalálták azokat a természetes gyógymódokat, amiket használva könnyebbé tették a betegségek elviselését. Fitoterapeutáknak vagy herbalistáknak nevezik azokat a szakembereket, akik különböző gyógynövények kivonatában, a párlatokban, teákban és főzetekben kérgek, fák, gyökerek, rügyek, bokrok és bozótok és mezei növények köréből varázsolják elő a természet adta gyógyszereket. Ezért is született a mondás, fűben, fában orvosság. Ezekben találunk gyógyírt sebeinkre. Úgy gondolom azonban nem csak testünk sebesül, amire jó hatással vannak a természetből vett főzetek, hanem a lelkünk is sérülhet. Példa erre a mögöttünk hagyott néhány hónap. A lelki gyógyulásra is kínál számtalan terapeuta ezt is, azt is. Ez idő szerint én a legjobb módszert a májusban látom. Május a maga színeivel, illatával, a domboldalak friss és üde zöldjével, a sorokban futó vetemények gyönyörű látványával, a szőlők között mozgó emberek munkakedvével, és mindazzal, ami a természet rendjébe tartozik. Ha igaz a mondás, hogy fűben, fában van az orvosság, akkor még inkább igaz, hogy a virágok színében, pompájában, illatában ott van az, ami a lélek sebei gyógyítja. Nehéz napok után gyógyír számunkra is a május. Amikor a természet újraindul, lombosodnak a fák, virágba borul, kizöldül, megfiatalodik minden. A papköltő versében abból indul ki, hogy az év majdnem mindegyik hónapjában találunk Mária ünnepet, kivéve a májust, amikor a virágok leginkább pompáznak. Ezért a virágok panaszra mennek a szűzanyára.

0: ünneped sincsen. S kik mind oltárit zsámolyánál szeretnénk elhervadni, ó hidd, anyácskánk, szinte félünk életre fölfakadni. Mondd a kis pártos angyalnemzet, ők így tovább nem lesznek, s a harmadcsöppek kelyheikben, mint könnyek rengedeznek. Ne féljetek, szegény virágim, de hogy hagynálak én el, s orcáig szirmát megsímítja a szűz illat kezével. Csak nyíljatok minden tavasszal, ti kedvesek, ti szépek, és ifjúságtok bimbajával oltárim ékesítsétek. Én majd könyörgök szent fiamnak, szerelmetek, ha hív lesz, adná még május szép havát is, boldog többi ünnepimhez.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunk következik. Énekel Barabás Sándor, Dóri József, Gránát Zsuzsa, Hatvani Kisgyöngyi, Máté Otília, Talabér Erzsébet és Vörös Sári. Cigányzenekarával kísér Déki Lakatos Sándor. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

A Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt Barabás Sándor, Dóri József, Gránát Zsuzsa, Hatvani Kisgyöngyi, Máté Otília, Talabér Erzsébet és Vörös Sári. Cigányzenekarával kísért Déki Lakatos Sándor. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abba, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abba, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához. Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki, Magyar Péternek is köszönhetően sikerülni fog, írta Andrej Babis. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tiszapárt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence a közösségi oldalán tett bejegyzésében rámutatott. A Tiszapárt felhatalmazása egyértelmű. A megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző 4 parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget. Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakció vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki. Azt írta, a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja. A frakcióvezető közölte, a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy korábban 4-szer egymás után a magyar választópolgárok többsége a Fidesz-KDNP-t támogatta. Végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel, írt a Torockai László pártelnök frakcióvezető a közösségi oldalán. A politikus úgy fogalmazott, a Tiszapárt és a Fidesz-KDNP felrúgták a megállapodást, ahogy az sem éppen konstruktív vagy korrekt húzás volt, hogy az országgyűlés alakuló ülésének napján mindenféle egyeztetés és tájékoztatás nélkül váratlanul a napirendet is felcserélték, hogy ne közvetlenül az Európai Unió himnusza alatt vonuljanak a képviselők ki a Szent Koronához esküt tenni, hanem a Tisza párt kampánydala közben, amelyet ráadásul gyermekekkel játszattak el. Végül az időjárásról. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
7: Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk első felében a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól készült beszélgetésünk utolsó részével jelentkezünk. Adásunk második felében a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallanak. Most Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal Berec Renáta beszélget.
10: Ejtsünk néhány szót akkor a varázsjátékról, magáról, hogy mi is tulajdonképpen ez a terápia.
11: Köszönöm kérdésed, nagyon izgalmas, amint mondtam, 30 évvel látom így a gyermekek lelkének, idegrendszerének fejlődését szerencsére. 3 gyermekem van, a legidősebb nem sokára 20, a legkisebb nem sokára 11, és a legkisebb gyermekem volt épp pocaklakó, amikor én dr. Göbel Orsolyánál ezt a képzést végeztem. Ez egy 90 órás akkreditált továbbképzés keretein belül megvalósuló szakképzés volt, SPT, szocioemocionális pedagógiai terápia. Nem vagyunk túl sokan az országban, azt hiszem ilyen 50-60-an lehetünk maximum. Orsolja ezt óvodapedagógusoknak, pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, tehát ilyen alapdiplomával rendelkezőknek indította. Tehát maga a varázsjáték az dr. Göbel Orsolya nevéhez fűződik, aki nagyon-nagyon-nagyon sok minden, gyógypedagógusként kezdte ő is a pályafutását, tiflo és oligofrén pedagógia szakon végzett a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán, pszichológus, klinikai szakpszichológus, autogén tréning, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent sorolhatnánk, hogy ki is ő, mi is ő, és tudom, hogy jelen pillanatban is egy hatalmas forradalmi módszeren dolgozik. Alapvetően maga a varázsjátékok ötlete az egy átvett dolog volt. Aki ezt megteremtette, alapvetően Klaus W. Wöppel, egy német pszichológus, az ő nevéhez fűződik. Viszont Orsolya, amikor a nevelési tanácsadó vagy pedagógiai intézet, ezt most nem tudom pontosan, keretein belül óvodai pszichológusként dolgozott 10 esztendeig, ott alakította ki ezt a varázsjáték gyűjteményt. A varázsjáték alapvetően, ha nevéből indulunk ki, szoció, ugye egy szociális, személyi közi, emberek közötti emóció, érzelem, érzelmi, tehát gyakorlatilag egy szociális térben, tehát élő interakciós térben érzelmek megnyilvánulása bekerülésével egy olyan lélekjáték, szeretetjáték, fantáziajáték, ahol gyerek, felnőtt egyaránt alapvetően feszültséget tesz le, és tehermentesül, töltődik, elfogadásra kerül, ő elfogad, és töltődik. Tehát gyakorlatilag relaxációs, már-már egy-egy játék meditációs erővel bíró, fantasztikus terápia, de itt kihangsúlyoznám, hogy nem pszichológiai, hanem Orsolya direkt beletette, hogy pedagógiai terápia.
10: Miért gondoltad, hogy szükséged lesz majd erre, és el kell végezned?
11: 3 gyerekem van, legnagyobb tanító mestereim a gyermekeim, és ezt nagyon-nagyon-nagyon régóta tudom, már a saját gyerekkoromból kifolyólag is, én egy aszmás kisgyerek voltam, és nagyon sokat töltöttem egyedül, ténylegesen térben, játékkal, kín a szabad, élő térben, világban, a homokkal, a vízzel, a mindennel. Hiszem, hogy a mai napig, ami a fantázia átemelő ereje, és nagyon-nagyon fontos,

0: az öngyilkosságok száma. Én a saját gyerekkoromban vissza tudok menni oda, hogy mennyit lehettem önmagamban elmélyülve, önmagammal a térben, és mennyit tudott a téren keresztül fejlődni a saját fantáziám. A mai napig, hogyha kutyaszorítóba kerülök, és egy olyan feladattal, hogy igen, ledönt a feladat, hogy na ezt most hogy oldjam meg, mi csinálunk? Azonnal elővesszük a fantáziát, és átemeljük a fizikai valóságot abban, hogy na jó, akkor üljünk le, akkor most ebből kell kiindulnunk. Ebből így és így és így és így és így és így és így lesz majd megoldása ennek a feladatnak. De ha nincs megadva ennek a tere picikortól kezdve, hogy ő, mint egyedi rendszer, tudjon belső képeket készíteni, és legyenek mintái, modelljei, akár az állatok, akár a növények, akár a homok, a víz, a fák, a szél, az elemek, minden tekintetében tudjon másolni, amikor a meglévő tapasztalataiból egy gyerek másol a világból, azt hívjuk reproduktív fantáziának. Tehát ő ugyanazt, ami a tárába bekerült, tehát újra játsza. A szerepjátékokban is ez jelenik meg. És hogyha ez a fajta reproduktív fantázia kiépül, akkor tud produktív fantáziává föllépni, azaz én az egyedi rendszerembe tudok olyat. Van egy ilyen szó is, hogy plagizálás, tehát nem másokéból átvett dolgokból építkezve egy olyan dolgot kitalálni, feltalálni, ami előtte még mások által nem jelent meg. Tehát egy ilyen tehermentesítő, tehát például azt, hogy neked elmegy abszolút az árama, és mondjuk egy olyan lakásod van, hogy minden bezáródik, mert okos eszközök fogva tartanak, mint ami például Ázsiában már volt, akivel előfordult. Ha nincs produktív fantáziája, akkor lehet, hogy belehal egy ilyen élethelyzetbe. Mert nem alakult ki a fantázia átemelő ereje.
1: Most azért itt eszembe jutott ennek apropóján, ahogy mondtad, hogy sokat töltöttél egyedül játékkal kint a szabadtérben. Azért a mai gyerekekre az igazán jellemző szerintem, hogy ki is mondják, hogy ők unatkoznak. Uh-huh. Most unatkozni azt mondják a szakemberek, hogy meg kell tanulni.
0: Így van.
1: De miért?
0: Nagyon, és nekik ebben a világban nagyon-nagyon nehéz helyzetük van, tehát így fel is mentem a mai gyerekeket. A már emlegetett türelem, azonnaliság, ami az ő világukban nagyon nehéz, hiszen mindent azonnal kapnak. Erre sincs idő, vagyis hogy nem teremtődik meg az idő, hogy mondjuk óvodába lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki életében nem ment még gyalog kézenfogva az édesanyjával, a nagymamájával, vagy bárkivel az óvodába. Mert olyan rohanó világban élünk, hogy nem teremtődik meg az, hogy jó, akkor itt most elindulunk, és 15 percig az a dolgunk, hogy elérkezzünk az oviba, és bármi, ami az utunkba adódik, azaz, hogy föl van állványozva bal oldalon, hogy hívják ezt palló, miért állott a bácsi, tehát hihetetlen mennyiségű beszédhelyzet és tanulási helyzet és másolási helyzet, azaz produktív fantáziát építő helyzet adódik, nincs megélés rá, nincs lehetőség rá, tehát meg kell tanítani őket a várakozásra, mert azonnal egyik pontból a másik pontba eljutok, talán még közben azt se érzékelem, hogy odaértünk, mert a kezemben van egy okos eszköz. Úgy tud a világ lelassulni, ha mi lelassítjuk, és le tud lassulni.
1: Nagyszerű gondolatokat kaptunk ismét tőled. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy beszélgessünk ilyen dolgokról.
0: Én is köszönöm szépen, és minden jót kívánok minden kedves hallgatónak és neked is.

0: Műsorunk folytatásában Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélget a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról Mónos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: 110 000 esen is az a sajátos nevelési igényű fiatal jövője lett könnyebb, az úgynevezett legszimbiózisnak köszönhetően. Ezzel a figyelemfelkeltő mondattal érkezett a szerkesztőségünkbe egy tájékoztató levél. Természetesen a figyelemfelkeltésnek foganatja van, nem csak a mi számunkra, hanem annak a 110 000 fiatalnak és hozzátartozójának a szempontjából is. Köszöntöm a telefonvonal végén Jakubinyi Lászlót, akit arra kérek, hogy ezzel a bizonyos lex-szimbiózissal, amit valójában nem más, mint egy újabb jogszabály, amit a Szimbiózis Alapítványnak köszönhetünk. Mindenek előtt köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, vagy felkérést erre a beszélgetésre. Hát a jogszabály lényegével ismertesse meg a hallgatókat elsősorban.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gyakorlatilag Magyarországon 4500 fővel nő évente az esen is tanulóknak a száma. Olyan gyerekeket kell elképzelni, akik nem csak a fogyatékosok, hanem a pszichiátriai érintettséggel lévőktől egészen addig, hogyha valakinek cukorbetegsége van, diszlexiás, diszkalkuliás, viselkedés problémás, sajnos egyre több ilyen gyerek van, és amikor kijönnek ezek a gyerekek az iskolából, gyakorlatilag jogilag meggyógyultak még néhány évvel ezelőtt. Volt egy alapjogszabály, ami ugyanúgy a mi kezünk keretében született, ami azt próbálja javasolni, hogy ezek a gyerekek a nagybetűs életbe való belépéshez kapjanak egy esélyt, egy pozitív diszkriminációt, hiszen valljuk be, hogyha az iskolában nehezített az ő létezésük, akkor a munkavilágában is ugyanúgy problémáik lesznek. A gyerekek a második szakképzésig, 24 éves életkorig maradhatnak akár speciális szakképzési iskolákba, utána pedig jön egy légüres tér. És mi azt tapasztaljuk, hogy például a mi nappali intézményeinkben nagyon sok ilyen gyerek érkezik, hogy egy-két éve kalódik otthon, és utána elveszíti azokat a kompetenciákat is, amit az iskolában elsajátított. Na most ennek a jogszabálynak a lényege, hogy a gyerekek automatikusan megváltozott munkaképességűnek minősülnek annak az évnek a végéig, amikor betölték a 26 éves életkort. Ez azt jelenti, hogy a cégek, akik rehabilitációs adót fizetnek be, tehát minden olyan cég, aki 25 fő fölött foglalkoztat, 20 főként be kell fizesse a minimálbér 9-szeresét, ami most lassan közelíti a 3 millió forintot. Ez egy óriási összeg. Ha pedig felvesz egy ilyen gyereket, fiatalkorút dolgozni, kvázi, aki kijön az iskolából, nem a gyerek szól, természetesen itt a legjobb, akkor ez nem csak az, hogy ingyen munkaerő, hanem még pénzt is spórol a cég, akár 9000 forintot is spórolni, ha valakit 4 órába vesz fel minimálbérrel, és lehet, hogy ebben a két évben, mondjuk 24-26 éves életkorig kiderül, hogy tényleg komoly problémái vannak, akkor utána le lehet őt a régi szóval százalékoltatni, és megmarad a cégnél hosszú távon, még megváltozott munkaképességű, de a két év alatt lehet, hogy olyan jól felszívja magát, hogy utána teljes értékű munkavállalóként ott tud maradni. Ez nagyon fontos az, hogy ez egy pozitív perspektíva, ami egy átmenetet képez, és ez újra keretezi az esetének a fogalmát, tehát nem csak az iskolában kap utazó gyógypedagógust, vagy mint amilyen felmentést a tesi alól, hanem egy lehetőséget kap ahhoz, hogy a munkaerőpiacon megjelenjen. Azt kell tudni, hogy a tőlünk nyugatabbra lévő országokban ezeket a gyerekeket már mint munkaerőpiaci tartalék nézik, és a cégek és az iskolák együttműködésben dolgoznak, kvázi van itt is Magyarországon erre például egyetemek és cégek között, akkor legyen a speciális szakiskolák és a cégek között is egy együttműködés, hogy mondjuk ott töltik a szakmai gyakorlatot, és az iskola után már ismerősként köszöntik a cégek ezeket a tanulókat, akik kijönnek 21 néhány évesen az iskolából.
1: Tulajdonképpen most megint állami feladatot vállalt magára a Szimbiózis Alapítvány, hogyha jól figyeltem a szavaira, ami szól az esen is fiatal, tehát az érintettnek, szól az iskolának, és szól a munkáltatónak egyaránt, ugye?
2: Mindenképpen ez egy tapasztalat. Azt gondolom, hogy mi nyitott ajtókat döngettünk. Azért be kell valami, hogy 3 évünkbe került, hogy sok helyre elmentünk, leírtuk, konferencián tartottunk előadást, írtunk még egy levelet, tehát egy-két államtitkárhoz, meg főosztályvezetőhöz is be kellett kopogtatni. Valójában mindenki támogatta, és ami abszolút pozitív üzenet, hogy parlament ülésen ezt a jogszabályt a patkóba 100%-osan mindenki támogatta. Tehát nagyon fontos számunkra is az az üzenet, hogy ennek nem mondjuk politikai gondolkodásmód kell hozzá, hanem valaki javasol valamit, mint a Szimbiózis Alapítvány, és mindenki megérti, hogy ez fontos. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan jogszabálymódosítást javasoltunk, ami mindenki számára érthető volt és támogatható.
1: Az imént utalt arra, hogy volt ennek előzménye. Ugye 3 éves küzdelemről van szó, de volt valamiféle előzménye annak, hogy ez a módosítás létrejöhessen. Az mi volt?
2: Hát ez egy 8 évvel ezelőtti történet volt, amikor egyáltalán, hogy az esenés diákok megváltozott munkaképességükként bekerüljenek egy jogszabályi gondolkodásba. Ez volt a jogszabálynak az alapja, és az a jogszabály az elvesztette úgymond hitelességét, mert menet közben a szakképzési jogszabály is változott, és 24 éves korig benn maradhattak a gyerekek, mai napig is benn maradhatnak a szakképzésbe. Így az a gondolkodás volt, hogy 24 éves kornál húzzuk meg azt a határt, hogy ők legyenek átmenetileg megváltozott munkaképességek, az elvesztette a jogosultságát. Hiszen amikor 8 évvel ezelőtt mi az alapjogszabályt javasoltuk, akkor még a szakképzési rendszerben 22 éves korukig maradhattak a gyerekek. Ami most nagy áttörés, hogyha sokáig maradnak, kimaxolják az iskolai lehetőséget, a speciális szükségletű gyerekek kapnak plusz 2 évet. Azt gondolom, ez egy óriási lehetőség. A cégeknek pedig egy nagyon fontos üzenet, hogy most van Magyarországon 100 000 olyan személy, akire lehet számítani. Azért azt kell látni, hogy évente körülbelül itt Miskolcon is, tehát néhány 100 gyerekről beszélünk, tehát ők azok, akikre úgy kell gondolunk, hogyha őket jól betanítjuk, olyan speciális eszközöket is igénybe lehet venni, a jogszabály lehetővé teszi, például a cég az adó terhére tud egy mentort fizetni, aki ezeknek a gyerekeknek a egybeszeretését segíti, tehát ez is egy adókedvezmény, amit mi javasoltunk, és ez is átment a jogszabályban. Valamint nagyon fontos az, hogy mi mindenképp hazai erőforrásokba gondolkodunk, és nem abba, hogy esetleg külföldről importáljunk munkavállalókat. Az is egy tapasztalatunk, hogy ezek a gyerekek nagyon lojálisak, tehát azok a speciális szükségletű fiatal emberek, fiatal hölgyek, akik, mint tudom én, udvaros, takarító, mosogató, egyéb betanított munkát kapnak lehetőséget, ők nem azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak munkát váltani, hanem azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak ott még jobban teljesíteni. Tehát ezekben a munkakörökben, ahol nagyon magas a fluktuáció, a cégek kapnak egy olyan potenciális erőforrást, akikkel hosszú távon tudnak számolni.
1: Azt is olvastam, hogy ugye a cél a jogfolytonosság, hát erről beszélünk majd az oktatás és a munka között, meg azt is, hogy egy lehetőség arra, hogy rehabilitáció helyett foglalkoztassák a fiatalokat. Kifejteni ezt egy kicsit bővebben?
2: Az eddigi tapasztalat az volt, hogy iskola után ezek a gyerekek a családoknál kallódnak. Ha valaki 2-3 évig nem dolgozik, azért az egy lelkileg is, szellemileg is azért lefele menő spirál, nem utolsó sorban elkezd a család szegényedni, és akkor már nagyon nehéz belépni a munkaerőpiacra, akkor szociális intézményi foglalkoztatás jöhet szóba, mint mi, akik a súlyosabb, tényleg a nagyon súlyos fogyatékosokat látjuk el és foglalkoztatjuk, akiknek valljuk be nagyon nehéz belépni a nyílt munkaerőpiacra. Tehát az egy drága állam által fenntartott szolgáltatás, tehát kell egy szociális intézmény, kell egy terápiás foglalkoztatás, tehát gyakorlatilag az adófizetők pénzét elkezdjük egyre jobban költeni, ahelyett, hogy egy ilyen jogszabállyal a cégek által befizetett adóterhére foglalkoztassuk őket. Ha megnézzük a hivatalos adatokat, tavaly 206 milliárd forintot fizettek be a cégek, ahelyett, hogy foglalkoztatnának ilyen megváltozott munkaképességű személyeket. Ezt az adót lehetne bérként elkölteni, és azt gondolom, akkor teljesülne ez a munkaalapú társadalom vízió, hogy mindenkinek megtaláljuk a számára a megfelelő munkahelyet.
1: Hát bár még nagyon rövid idő telt el, ugye ez január 1-től él, hogyha így jól van. Tudom, ugye? De van már valami visszajelzés, tapasztalat?
2: Minket egyre többen keresnek a cégektől HR-esek. Ez nagyon fontos, hogy ahogy elkezdtünk erről így kommunikálni, van egy ilyen fajta nyitottság. Nekünk most egy nagyon fontos szerepünk a civil szervezettel, és itt például Miskolcon a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács újra összehívását javasoltam a városvezetésnek, ahol mondjuk az iparkamara, a városvezetés, a munkáltatók és az iskolák együtt tudnak leülni egy kerekasztalhoz és beszélgetni. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy például idén május-júniusban hány helyről hány gyerek fog végezni, és itt nem csak a speciális iskolákra beszélünk, hanem hál' Istennek nagyon sok helyen integrált oktatás van. Tehát itt nem csak az intellektuális fogyatékosokról beszélünk, hanem olyan gyerekekről, ahol lehet, hogy például két óránként meg kell legyen egy fél zsemlét mondjuk a cukorbetegsége miatt, és emiatt egy fokozott figyelmet kell rá fordítani. Tehát nagyon széles az a skála, akik ebbe beleesnek, és számukra kéne elmondani meg a szülőknek, hogy ez egy pozitív lehetőség, meg nem utolsó sorban az iskoláknak tudni kéne azt, hogy az iskola utolsó évében tudnak egy pozitív perspektívát ezeknek a nehezebb helyzetben lévő gyerekeknek nyújtani, hogy ők is teljes értékű felnőtt életet tudjanak élni.
1: Mikor beszélhetünk múlt időben erről a hármas találkozóról, a Rehab Tanács, az Iparkamara és az önkormányzat képviselői között?
2: Hát a levél az bement már, kaptam egy szóbeli visszajelzést, hogy mindenképpen össze fogják hívni. Én remélem, hogy egy jó hónap múlva majd érdemes erre a kérdésre visszatérni.
1: Ennek egyfajta regionális program kidolgozása is célja lenne?
2: Ez mindenképpen a szereplőktől függ. Tehát ebben mi egy szereplő vagyunk, de valójában azt gondolom a generáló, itt enne a, mondjuk az önkormányzat, vagy esetleg a megyei önkormányzat, az iparkamara, tehát vannak tőlünk sokkal-sokkal nagyobb hatókörű szervezetek, akiknek ebben szerepük lehet. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni a közös hangot. Itt a kezdő lépést kell mindenképpen megtenni. A város részéről én kaptam egy visszajelzést, küldtem levelet a kamarának, várom a visszajelzést.
1: Igen, kopogtatni kell, kapaszkodjunk egymásba a jó cél érdekében. Én nagyon szépen köszönöm Jakubinyi Lászlónak a tájékoztatást, visszatérünk akkor erre a témára.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorban a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallottak. Új témával mához egy hétre várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Nátrán István, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
3: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Rozgics Kis Anita Dúlával a Mélyvirág Központ és Anyameredék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A Mélyvirág Központ és Anyameredék tevékenységéről beszélgetünk a mai napon. Vendégem, amellett, hogy igazgatói posztot is ellát, dúlaként, szülésznő hallgatóként dolgozik ebben az anyaotthonban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Induljunk talán onnan, hogy hogyan lettél te dúla, és mit jelent ez a tevékenység egyébként?
4: Az első gyermekemmel, összesen egyébként 4 gyermek édesanyja vagyok, vele egy elég nehezített várandóságom volt. Én kifejezetten az az asszony vagyok, akit rettenetesen megviselnek a hormonok. Kórházi ellátásra szorultam, és elég sok időt töltöttem bent a kórházban, és láttam azt, hogy mennyire tanácstalanok az anyák, mennyire információ hiányban szenvednek, nem tudják, hogy mi fog történni velük, mi fog történni a babájukkal, egyáltalán mi történik a saját testükben is. Az első várandóságom alatt csak figyeltem és gyűjtöttem magamba az információkat, aztán a második gyermekemnél is, meg egyébként az összes többinél is infúzióra szorultam, viszont akkor már rendelkeztem azokkal a tapasztalatokkal, amik egy gyermek szülésével járnak együtt, és már akkor is nagyon sokat segítettem a szobatársaknak, meg a kórházban fekvő édesanyáknak, és amikor a harmadik gyermekemet vártam, akkor értesültem róla, hogy van egyáltalán ilyen foglalkozás, hogy dúla, akinek nem más a feladata, mint az, hogy a várandóság alatt és a szülésnél segítse az édesanyát információval, lelki támasszal, legyen egy váll, egy kéz, amiben ő kapaszkodhat szülés alatt, hogyha kell, akkor borogatja, ha kell, akkor legyezi, kinyitja az ablakot, megengedi a fürdővizet, hoz egy zoknit, ha szeretne az anyuka. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha kettő lenne a vajúdó édesanyából, de az egyik részének annak csak arra kell figyelnie, hogy itt ő most úton van az anyaság felé, és a kisbabája pedig a születés felé, és van valaki, aki pedig annyira ráhangolódik, hogy szinte akár kérés nélkül is tudja, hogy fizikailag hogyan tud neki segíteni. És természetesen a baba születése után a gyermekágyban is, akár a szoptatásban, akár hogyha az anyasággal kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor dúlaként ebben is szoktunk segíteni, és én egyébként, amikor várandós voltam a harmadik gyermekemmel, akkor végeztem el a dúlaképzést, és onnantól kezdve vagyok dúla, mert gyakorlatilag már a kisbabám mellől is mentem szülésekhez, immár ennek 11 éve.
3: Akkor a saját élményedről beszéljünk egy kicsit. Milyen volt neked az otthon szülés élménye?
4: Nagyon izgalmas, amikor először én ezt a férjemnek mondtam, hogy hát édesapa, én ezen gondolkodom, és azt hittem, hogy akkor ő majd ilyen furcsán fog rám nézni, és azt mondta, hogy természetesen mindenben támogat. És amikor meghoztam a döntést, hogy intézményen kívül szeretném világra hozni a kislányomat, akkor így nem az volt a fő ok, hogy valami problémám lett volna a kórházzal, vagy hogy én így kifejezetten a saját kispárnámat szerettem volna, nem tudom, telesírni vagy izzadni, hanem éreztem, hogy ez egyfajta más gondoskodás, mint amit az ember a kórházban kap, hiszen várandósan elmegyünk, meglátogatjuk az orvost, aki ugye készít egy ultrahangot, feltesz néhány kérdést, és aztán megyünk, és igazából a testünkön, meg a babánkon kívül nem igazán foglalkozik semmi mással. És ugyanolyanok vagyunk számára, mint az előttünk lévő 50 asszony aznap. És ehhez képest a bábai gondoskodás nagyon-nagyon más. Ott egészében nézik az asszonyt és a családját, mindazt, ami történt vele a múltban, ami nem csak a testén hagyhatott nyomokat, hanem a lelkében. És fontos a bábák számára az, hogy mi hogyan vagyunk nőként, milyen volt esetleg az előző szülésélményünk, vagy a szülésélményeink, milyen a párkapcsolatunk, az édesanyánkkal való kapcsolatunk, milyenek a hozott mintáink, hogyan küzdünk meg a fájdalommal, hogyan kezeljük mindezt, és nyilván ahol segítségre van szükségünk, ott ebben segítenek. Jóval a szülés előtt elkezdődik egy bábai gondoskodás, és jóval tart a szülés utánig is. És maga a szülés nagyon-nagyon meghitt volt, nagyon más minőségű, tehát hogy nem egy alá-fölé rendelt viszony van a bába és a szülőnő között, mondjuk úgy, mint a kórházban, és nem is az történik, hogy majd mondják, hogy mit kell csinálnunk, hanem azt kérdezik, hogy mire van szükségünk, és hogyan tudnak nekünk segíteni. És ha csak kívülről nézünk egy otthon szülést, ott mindenki az édesanya alatt van valamilyen szinten. Tehát a legmagasabban fizikailag is az édesanya van, aki éppen áll, guggolt érte, bármit csinál, és valahol alatta guggolnak a szülés körüli segítők. És olyan távolságban, amennyire ezt az anya szeretné. Tehát, hogy a kórházban ugye leginkább azt látjuk, hogy ha valami probléma van, akkor bejönnek, illetve ugye rutinszerűen negyed óránként kell észlelni egy kórházi szülésnél az édesanyát, hogy minden rendben van-e vele, és nyilván a CTG-n pedig látják, hogy a baba is jól van. Ehhez képest egy otthon szülésnél azért ott van egy térben mindenki, de mindig olyan távolságra, ahogyan azt az anyuka szeretné. Tehát elég gyakran előfordul például, hogy a leendő édesanya és édesapa egymásba kapaszkodva vajudnak, akkor oda senki nem megy oda közéjük, hanem csak egy ilyen tisztes távolság, bocsendben figyelik őket, de olyan is előfordul gyakran, hogy a bába a sarokban köt, vagy horgol, vagy valamit csinál, és amikor pedig úgy hallja a hangokból, hogy szükség van rá, akkor közelebb megy, és elteti, itatja az anyukát, masszírozza, borogatja, segít neki a fájdalomcsillapításban, és természetesen ugye szakszemélyzetként ugyanazzal a profizmussal, mint amivel a kórházban is fogadják a babát, illetve ha szükség van bármiféle vészhelyzet elhárítására, akkor ebben is abszolút kompetensek.
5: Nagyon ilyen bensőséges viszonynak, hat is már ilyen baráti kapcsolat alakulhat ki ezek szerint akkor köztetek és a szülőnők között. Erről fogunk még majd későbbiekben beszélni. De először az alapításotokról szeretnélek kérdezni. 2022-ben hoztátok létre a Mély Virágot itt Egerben. Mi volt ennek az elindító rugója, és kivel, hogyan csináltad ezt?
4: Akkor én már 6 éve dolgoztam dúlaként, és nagyon gyakran kerestek meg avval az édesanyák, hogy tudok-e esetleg egy helyet, ahol ők szülhetnének. Ugyanis a 2011-es rendelet, mely az otthon szülés szabályozza, azt is előírja, hogy szülészetnek kell lenni a születés helyszínétől 20 percen belül. És nagyon sokan kis falvakban, de akár mondjuk Eger környékén már Mezőkövesden sem lehet például otthon szülni, és ilyen édesanyák kerestek meg, hogy akkor valahol, nem is feltétlenül a kórház közelében, de legalább Egerben annyira jó lenne egy üres lakás, vagy egy üres ház, és ez mindig egy ilyen problémát okozott. Illetve én pedig észleltem, hogy hát nagyon-nagyon jó lenne valami, amit így fixen lehet az édesanyáknak ajánlani. És az előző évben volt egy kedves kismamám, dr. Csibi Urbanovics Katalin, aki később dúlatársam is lett, és együtt döntöttünk úgy, hogy akkor mi szeretnénk erre az igényre válaszolni, és szeretnénk az édesanyáknak egy ilyen helyet biztosítani. Neki akkor volt egy üres lakása, mert ő távolabb költözött a családjával vidékre, amit felajánlott erre a célra, hogy akkor itt születhetnek babák. És aztán nagyon, nagyon jó volt, mert tényleg rögtön érkeztek is az édesanyák, és nagyon gyorsan és könnyen megtaláltak minket. Számunkra ez mindig is nagyon fontos volt, mert azt tapasztaltam, hogy az ország más részeiben is, ha valaki ismer valakit, aki már szült otthon, akkor rá lehet bukkani ilyen helyekre, mert van azért nagyon sok, csak nem működnek ennyire transzparensen, mint ahogy mi működünk, hogy tényleg az ászlónkra tűztük, és nagyon nyíltan kommunikáljuk, hogy igen, itt nálunk lehet törvényesen otthon szülni. Szóval, hogy ez egy ilyen fontos dolog volt, és aztán azt éreztük, hogy hát az olyan kevés, tehát annál a gondoskodásnál, mint ami csak a szülésre korlátozódik, mi sokkal-sokkal többet tudunk adni az édesanyáknak, és így lett aztán egyre több és több kolléganőnk, míg nem egyszer csak azt éreztük, hogy hát nekünk ez a lakás kicsi, mert ha éppen születendő babát várunk, akkor ugye nem szervezünk programokat, de a programtartóinknak meg nagyon nehéz, mert lehet, hogy valaki éppen jönne masszázsra, vagy fizioterápiás tanácsadásra, de nem merik beírni a naptárba, hiszen bármikor lehet szülés, ami miatt esetleg le kell mondani. És aztán végül 2,5 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy keresünk egy ennél jóval nagyobb helyet. Úgyhogy mostanra a Mélyvirág Központ és Anyamenedék azért egy elég nagy területen működik, a Csiki Sándor utcában egy volt rendelőben, ahol elszaparált helye van az otthonszüléseknek, saját szobával, konyhával, fürdőszobával, WC-vel a családok számára, és vannak külön szobáink arra is, hogy akkor ott lehessen akár szülésfelkészítés, torna, minden egyéb.
5: Akkor most térjünk ki ezekre a szolgáltatásokra, vagy ezekre a lehetőségekre, hiszen nagyon sok mindent adtok, és nagyon sok mindenen segítitek a kismamákat és a várandós hölgyeket. Ha ki tudnál emelni egy párat ezek közül, akkor szerinted mi az, ami talán ilyen különlegesebb, vagy amit nem ismerhet mindenki esetleg?
4: Talán azt tapasztalom, hogy a kismama masszázs az mindig nehéz, mert nagyon sok masszőr nem mer a várandósokhoz nyúlni. Nálunk van külön lomi-lomi masszázs, ami egy hawaii masszázsforma, nagyon gyengéd, nagyon kényeztető, és ezt például kifejezetten kismamáknak is tudom ajánlani, de segítjük azt is, hogy azok a kisbabák azok megfoganhassanak, ezért például van ovulációs módszer, oktató, illetve cikluskövetés, oktató is nálunk, van kronioszakrális terapeutánk, amiből elég kevés van a környéken, ez egy nagyon-nagyon finom technika, ami a koponya és a keresztcsont között a gerinc mentén az idegeket stimulálja. És ez például a várandósoknak, amikor itt fáj, ott szúr, mindenféle egyensúlytalanságok vannak, amiket egyébként a terapeutánk fel is tud mérni, és utána ebben tud segíteni, tud akár olyan gyakorlatokat is mutatni, amiket segítenek megoldani, és segíthetnek egyébként magának a szülésnek a megkönnyítésében is, illetve a kisbabákat is kezeli vízi kezeléssel, mert ugye azt tapasztalja, hogy a víz az egy nagyon-nagyon jó közvetítő közeg, és akár szoptatási nehézségben, hasfájásban, hogyha a mozgásfejlődés egy picit elmarad, akkor nagyon-nagyon szelíd módszerekkel tud ezen segíteni. Van dietetikusunk például, aki akár a szoptatás alatti táplálkozással, akár a várandóság alatti táplálkozással, de egyébként meg a hozzátáplálásban is tud segíteni az édesanyáknak. Van gyógytornászunk, aki hekkezeléssel is foglalkozik, és szülés utáni regenerációval is, és a pszichológusunk pedig kifejezetten anyukáknak a pszichológusa, ahová lehet érkezni babával is. Én úgy gondolom, hogy azért ez is egy nagyon-nagyon különleges lehetőség, hiszen sokszor felismerik az édesanyák, hogy igen, szükségük lenne egy pici plusz segítségre, ugyanakkor baba vagy gyerek mellől nagyon-nagyon nehezen tudnak eljönni, nehezen tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, ami van, hogy sokszor pont annak is az oka, hogy úgy érzik, hogy kell egy kis plusz támogatás. Szóval a pszichológusunkhoz eljöhetnek gyermekkel, babával is. Maga a terünk is úgy van kialakítva, hogy szoptatási, pelenkázási lehetőség az mindig kézzel álljon, nagyobb gyereknek, nagytesónak van rengeteg játékunk, szóval, hogy úgy tényleg igyekszünk a családokat teljes egészében fogadni, és nem csak a nőket és az édesanyákat.
6: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Rozgics Kis Anita dúlával a Mélyvirág Központ és Anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk.
5: Hogyha felkeres titeket egy hölgy, hogy veletek szeretné végigcsinálni ezt az időszakot és a ti segítségetekkel, akkor hogyan indul ez a folyamat?
4: Van egy úgynevezett nulladik konzultációs alkalom, amikor egyszerűen csak felmérjük egymást, hogy pontosan mi az, amit ő szeretne, és természetesen mi is megmutatjuk, hogy mi az, amiben tudunk számára segíteni. És hogyha intézeten kívül szeretne szülni, mert ugye hozzánk nem csak olyan édesanyák fordulnak, akik intézeten kívül otthon szülnének, hanem olyanok is, akik kórházi szülésre készülnek, és ezt nagyon fontosnak is tartjuk, hogy gyakorlatilag mi abban, és ott segítjük az anyákat, ahol nekik szükségük van rá, és tényleg nem kizárólag az otthon szülésre korlátozódunk. Szóval felmérjük ezeket az igényeket, és ez alapján jelölünk ki majd egy következő konzultációs alkalmat, illetve általában ezt én szoktam tartani, és ez szerint irányítom a kolléga nőimhez is, akikre még esetleg szükség lehet, hogy bevonjuk ebben a felkészülésben. És Természetesen ugye fizikailag is tudnak az édesanyák készülni, de mentálisan is igyekszünk felkészíteni, illetve van most egy nagyon klassz együttműködésünk, szülésfelkészítő foglalkozásokat tartunk csoportoknak, akik kórházi szülésre készülnek, amiben én elmondom, hogy dúlaként milyen fájdalomcsillapítási, vizualizációs technikákat tudok javasolni, hogy az édesapák az otthonvajudásnál már hogyan tudnak segíteni, és az EGRI Markot Ferenc Kórházból pedig szülésznő érkezik, aki pedig a kórházi részét mondja el a szülés születésnek.
5: Ilyenkor egyébként folyamatos kapcsolatban kell lennetek a kórházzal, vagy hogyan néz ez ki?
4: A rendelet azt írja elő, hogy a várandóság 37 ben kötött szerződést, amit az édesanyja egy bábával köt, ugye ő vállalja ilyenkor az egészségügyi felelősséget. Ennek értelmében le kell jelenteni a kórháznak, hogy az ő vonzás körzetükben ilyen terminussal egy kismama intézeten kívüli szülést tervez, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben tudomásul vették. És gyakorlatilag összesen ennyi a feladatunk, amikor a kisbaba megszületik, akkor egy neonatológus orvosnak kell, hogy láss őt 24 órán belül. Itt Egerben egyébként az Ózdi Kórház gyermekosztályának a főorvosa szokott kijönni a kismamákhoz, illetve a babákhoz megnézni őket. Ami sokszor van, hogy nálunk történik, de hogyha a család azt mondja, hogy ő már közben hazamenne a nagytestvérhez, akkor a főorvos úr oda a család otthonába szokott kimenni hozzájuk. És gyakorlatilag ilyenkor nem is kerül már kapcsolatba a kórházzal, csak majd amikor csípőszűrésre, illetve hallásvizsgálatra kell, hogy vigye a kisbabáját, illetve a BCG oltást a babák a kórházban kapják meg. De egyébként nem kell forró dróton legyünk a kórházzal, illetve én, mivel a kórházban is teljesítek gyakorlatot, ezért én szoktam jelezni a szülőszobán dolgozóknak, hogy ez is ez a kismama már megszült, most már őt nem kell várniuk. És természetesen, ha bármi olyan történik, ami azért leggyakrabban inkább a kifáradás szokott lenni, tehát, hogy előfordul az, hogy ott vannak a bábák mondjuk egy napja, másfél napja, és valahogy nem halad a folyamat a legjobb szándékkal sem, akkor közös megegyezéssel be szokták kísérni az édesanyát a kórházba, és ott referálnak arról, hogy mi történt addig, és átadják a kórházban dolgozó szülésznőknek, illetve szülészorvosoknak, és ilyenkor a kórházban fejeződik be a szülés.
5: Mennyire más annak a nőnek a szülés élménye, aki nálatok tervezi például a szülést? Lelkiekben, mentálisan értem, hogy mennyire közelebbi kapcsolata lesz aztán mondjuk a gyermekével annak a nőnek, aki otthon szül, és ilyen módszerekkel, amilyenekkel ti segítitek őt.
4: Én úgy látom, hogy mindenképpen jobb, kompetensebb anyákká tudnak válni. Valahogy a lelkük is sokkal könnyebben utoléri őket, de nem szeretnék ennyire végletekben beszélni, tehát nyilván a kórházban is egy nagyon jól felkészült édesanyja ugyanúgy meg tud érkezni az anyaságba, illetve hogy a kórházban is én azt tapasztalom, hogy a legnagyobb figyelemmel és gondoskodással kísérik az édesanyákat, csak valahogy egy picit úgy más a kettő. Tehát gyakran halljuk azt esetleg kórházi felkészítőkön, hogy anyuka majd csak jöjjön be, bízzon bennünk, és akkor mi majd mindent mondunk. És talán ez a szemlélet az, ami másabb az otthon szülésnél, ahol azon dolgoznak, hogy az édesanyát tegyék kompetensé, hogy mindent tudjon, érezzen, ismerjen fel, ami az ő testében történik. És nyilván sokkal magabiztosabbak, sokkal testtudatosabbak az édesanyák, hiszen nagyon-nagyon sok munkát tesznek abba, hogy ők felkészüljenek. Ismernek minden fajta módszert is, amivel esetleg egy vészhelyzetet majd, ha szükség van rá, a bábák el tudnak hárítani. Tudják azt, hogy mi történik majd a gyermekágyban, ugye ott sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen ugyanaz a személy kíséri végig a gyermekágyat is. Még ugye a kórházban többen dolgoznak, több műszakban, nem biztos, hogy ugyanazt a minőséget kapják az édesanyák. Illetve sokkal egységesebb tud maradni a család. Tehát amikor valaki beérkezik a kórházba, ott azért van idő, amíg megtörténik a beteg felvétel, az első vizsgálat, az első CTG, addig édesapa kint ücsörög. Sokszor odabent sem biztos, hogy tudja, hogy hogyan tud segíteni a párjának. Otthon eleve már a felkészülésben is nagyon be vannak vonva az édesapák is. Ha kell, akkor a nagyobb tesók is. Tehát, hogyha az édesanyja igényli, akkor annak is helye van, hogy akár egy nagy testvér vagy végig, vagy időnként bejöjjön. Egy kis plusz oxitocint adjon az édesanyának azzal, hogy őt is megszeretgeti, hogy látja, hogy ó, igen, egyszer ezt már végig csináltam, akkor ez most is menni fog.
5: Ha már a leendő édesapákról beszélünk, akkor nekik tartotok-e bármiféle felkészítést, mert hogy ezért nagyon fontos az, hogy ha megérkezik a baba az otthoni környezetbe, akkor a férfi is bizony ugyanúgy részt vegyen, és hát részt is vesz ezekben a folyamatokban, nevelési folyamatban majd, és hát nyilván a várandóság alatt is ott van a leendő édesanya mellett. Ti milyen segítséget adtok nekik, és hogyan állnak az édesapák mindehhez?
4: Kétféle felkészítőnk van. Az egyik, az csoportos, és az kifejezetten egy páros felkészítő, ahová nagyon-nagyon várjuk az édesapákat. Egy picit mindig beszokták valani az elején, hogy amúgy az anyukák cibálták el őket, és maguktól nem biztos, hogy jöttek volna. De aztán a végén viszont abszolút tudással felvértezve távoznak, hiszen azért elég megfoghatatlan folyamat ez a vajódás, hogy hiába mondunk A, B, C opciókat arra, hogy történhet így is, meg úgy is, meg amúgy is, olyan nehéz, hogy na majd akkor most az én párom, feleségem éppen hogyan is fog szülni, és ebben igyekszünk nekik olyan biztos mankókat adni, hogy akkor na, ha ez történik, te igazából figyelj csak azt, biztos, hogy nem rontod el, ha megkínálod egy kis ennivalóval, egy kis innivalóval. Vagy például mindig emlékeztetjük őket, hogy az anyukák bár úgy tűnik, hogy mintha egy más világban járnának vajudás alatt, de hogyha elmondják nekik, hogy milyen gyönyörűek, milyen ügyesek, mennyire bátrak, és mennyire szeretik őket, és milyen hálásak azért, hogy ezt az egész folyamatot végigcsinálják az ő családjukért, akkor arra azért mindig emlékezni fognak.
5: Említetted itt a beszélgetés közben, hogy különböző pozíciókban is történhet ugye szülés. Nálatok milyen lehetőségek vannak, és milyen eszközök állnak a rendelkezésre a leendő anyukák részére, hogy a szülést lebonyolítsátok?
4: Van egy nagy francia ágyunk, leginkább a gyermekágyban szoktuk használni. Amikor már megszületett a kisbaba, a 4 évünk alatt egyetlen egy anyuka szült ezen az ágyon. Ő sem ott tervezte, csak egyszerűen ott ragadta az ágyon. Azt tapasztaljuk, hogy amikor az édesanyja maga dönthet róla, hogy hogyan helyezkedjen el, akkor a legritkább az, hogy valaki szeretne lefeküdni. Ugyanis ugye ez egy belső nyomással is jár, ahogyan a kisbaba áthalad a csontos medencén, és ezt nagyon sokszor az édesanyja tökéletesen érzi ösztönösen, hogy neki hogyan kell helyezkedni éppen ahhoz, hogy ő a lehető leggyorsabban, legügyesebben áthaladjon azon a szakaszon. És ez nem azt jelenti, hogy akkor végig kell állni, guggolni, tornázni az egész vajudást, hanem úgy időnként jó egy picit megmozgatni magát újra megérezni, hogy mi segít a legjobban a babának. Nálunk a legtöbb gyermek vízben, medencében született, van kifejezetten egy szülőmedencénk, de ezen kívül is sokan választják például a térdelő vagy a guggoló testhelyzeteket. Van kapaszkodó kötelünk, fitball labdánk, de azért egyébként a legalkalmasabb szülőeszközök azok többnyire az édesapák, akikbe lehet kapaszkodni, lehet akár az ölükbe ülni. Az egy gyönyörű pillanat, amikor mondjuk édesapa és édesanya egymással szemben vannak, anya az apa ölében ül, de mégis úgy, hogy legyen helye a bábának a kisbabához odaférni, és amikor meg megszületett a baba, akkor pedig közéjük föladják, és így együtt köszöntik a családban az újszülöttet.
5: Na most a baba születésével ugye ez a folyamat nálatok nem ér véget, hiszen azt mondtad, hogy egy hosszú úton kíséritek a családot. Milyen lehetőségeitek vannak?
4: Amikor valaki intézeten kívül születik, akkor a bába 3 napig még felelősséget gyakorol érte. Ezt ugye a rendelet is előírja, tehát vannak 1 napos, 2 napos vagy 3 napos vizitek. Van olyan bába is, aki az 5. napon is kijön meglátogatni az édesanyát is. Nem csak arra kíváncsi, hogy gyarapszik-e a baba, hogy megy-e a szopizás, van-e elég a kis pelus például, hanem hogy az édesanya hogy van a bőrében, milyennek éli meg az anyaságot is. Nagyon figyelnek például arra, hogy ideje korán felismerjék akár a gyermekágyi depressziót is, illetve dúlaként én is erre nagyon-nagyon szoktam figyelni. Amikor elmennek tőlünk az édesanyák, akkor én még a saját otthonukban is megszoktam őket látogatni, illetve utána pedig a kolléganőim már fognak tudni segíteni szülés utáni regenerációban. Van baba-mama klubunk, ahová szeretettel várjuk az édesanyákat, ott önkéntes szoptatási tanácsadó kolléganő segíti őket, hogyha ha bármire szükségük van. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy csak a teret kell nekik adni ahhoz, hogy ők kapcsolódhassanak egymással, biztatni őket, hogy merjenek kimozdulni a kisbabájukkal, hiszen azért ez lesz majd a következő nagy feladat, elmenni újra a közösségbe, és amikor pedig ugye letelik majd a 3 év, vagy ha akár korábban szeretnének az édesanyák visszamenni dolgozni, akkor van munkába visszatérést segítő programunk.
5: Nagyon sok hasznos dolgot megtudtunk, azt gondolom, és én további sok sikert kívánok a munkátokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgics kis Anita Dúlával a Méhvirág Központ és anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 15 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta Magyar Péter miniszterelnök megválasztása után az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A kormányfő kiemelte, ez a Magyarország működő, mert az állam végre elvégzi a dolgát, gyógyít, tanít, véd, közlekedést vezet, biztonságot ad, esélyt teremt, és pontosan elszámol a rábízott vagyonnal. Emberséges, mert nem felejti el, hogy minden döntés mögött emberi sorsok vannak, közölte. Kiemelte, olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, ahol senki nem gondolhatja többi, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré, fogalmazott. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterelnök kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A kormány megvizsgálja a helyzetet, aztán egy új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter. A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott. A Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel. Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani, húzta alá. Hangsúlyozta, a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence a közösségi oldalán tett bejegyzésében rámutatott. A Tisza párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző 4 parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget. Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövői képéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakció vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki. Azt írta, a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja. Végül az időjárásról. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Krisztus kereszt az erdőn.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál az adás szerkesztője Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Torna Szent Jakabi templommal foglalkozunk, valamint néhány a környéken álló szakrális emléket is bemutatunk önöknek. A folytatásban pedig egy Mária Pócsi és egy Filkeházi útmenti feszület történetét is megismerhetik. Számítok figyelmükre!

0: Élet a határon címmel jelent meg nemrégiben Csontos László könyve, édesapja szülőfalujáról, Torna Szent Jakabról. Sok mindent olvashat benne az érdeklődő, a Torna Szent Jakab iránt érdeklődő. Többek között feldolgoztad a Szent Jakab templom és a kápolnák történetét. Miért kezdtél el foglalkozni ennek a településnek a történetével?
1: Hát, csak is a családi kötődés miatt. Ugye hát én gyerekkoromban nyaraltam Tornaszentjakabon, ugye a nagyszülőknél, Viszlón, ami egy szomszédfalu volt, meg még többet nyaraltam. Ez egy csodálatos vidék ott az ország határ mellett, és amilyen szép, annyira ismeretlen is, hiszen Trianon után ez a határzónába esett, és azért nem fejlesztették, utána a rendszerváltás után meg azért, mert éppen minden tönkrement, és akkor miért lett volna a határzónára pénz. Tehát ugye ez a mai napig megmaradt ez ebbe a két faluba, annyira különleges nép él, hogy a kommunisták még TS-t se tudtak csinálni, ami az országban alig van ilyen település, hát Tornaszentjakab meg Viszló ilyen volt, hogy megmaradt az ősi magyar falusi gazdálkodás, amit én ennek köszönhetően gyerekkoromból saját magam is ismertem, hiszen nagyapáikkal felültem a tehenes szekérre, ugye mind a kettőnél, ugye ültem a szekéren, mentünk ki a határba, aratás volt, akkor láttam az aratást, ugye utána akkor kazlabba volt a széna, hogyha ugye széna volt, hogyha búza, akkor meg kalászba rakva, ugye, és akkor rakották fel a szekérre, és akkor hordtuk haza, otthon cséplés volt, cséplőgéppel, még nem volt traktor, meg nem volt kombány, meg hasonlók, legalábbis a szegény magángazda faluban, mert a TS-eknek már volt, csak hát ez a TS világ volt. Tehát ennek köszönhetően ismertem a 800 éves magyar mezőgazdaságot, mondjuk, ami ez a vidéken folyt. Én, mint történész végzettségi, történész diplomám van, ugye, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok az ősöknek addig, amíg én meg tudom csinálni, és van miről.
0: Többek között a templomról és a kápolnákról néhány szóban mondjuk el, hogy milyen is a Szent Jakab templom?
1: Hát a Szent Jakab templom egyébként ősi magyar templom, egész annyira, hogy Árpád-kori, tehát benne van a műemlékek jegyzékében is, sőt a régi bejárati fülke ki is van bontva a templomon, legalábbis úgy, hogy látható, tehát jelezve van, hogy hol volt, hiszen nem a barokk, mert később átépítették barokk stílusban, megtoldották, de megvan a régi része, és annak az oldalán van egy bejáró, egy fülkeszerűség, ugye az volt a régi bejárata a templomnak. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen maradt meg, főleg ilyen eldugott vidékeken, ami kétszeresen volt eldugott, egyszer azért, mert az ország pereme, de amikor nem volt a perem, akkor is eldugott vidék volt, hiszen dombság, hegyek körbe-körbe, oda még a török is csak egyszer ment, a tatárt nem tudjuk, hogy járt-e vagy nem járt ott, tehát nem volt, aki lerombolja.
0: És a kápolnák kettő van?
1: Két romai katolikus kápolna a falu szélén, általában az egyiket ismerik, ami az országút mellett van, hát nyilván azt ismerik, az 1777-ben épült, tehát még az is ilyen műemléképület. Sok érdekessége van, de egy különleges története, amely az 50-es években játszódik. Ugye én mondtam, hogy a határ mellett van, a határőrség is volt ugye Hidvégardóban, Hidvégardós Jakab között, mert a tanya, ami Jakabhoz tartozik, ott volt a határőrségnek a laktanyája, és a határőrök ugye jártak Jakabra is, illetve hát ugye a határőr, nem tudom, hogy tiszt vagy altiszt volt, úgy esett meg a történet, hogy általában azok, ugye a hivatások azok kommunisták voltak, ezen nincs mit szépíteni, hiszen kommunista állam volt, és akkor gúnyolódott, mert a jakabiak azok mindig nagyon vallásosak voltak, egyébként viszlajak is, és akkor ott a kápolna előtt imádkoztak, és akkor jött a határőr tiszt lovon, és akkor ugye ő megtette azt, hogy oda ment, kivette a szentképet, a Szűz Mária szentképet a kápolnába, hát kimert egy tisztnek ugye ellen, van egy fegyver volt nála, kettő bárki ellenállott, az a börtönbe rohadt volna meg, tehát az biztos, hogy ez elvitték volna azon az ávó, mint klerikális összeesküvőt, aki erőszakot tett a határőrön. Tehát a határőrt kivette, ugye az emberek ott szörnyűködtek, és felkötötte a ló farkára, hogy majd ő példás tatuál, hogy húzza a ló utána a szentképet, hogy ennyire lebecsüli. Igen, ám csak a ló az megijedt, vagy valami, tehát nem volt hozzászok, hogy a farkához van kötve valami. Megugrott a ló, a határőr leesett, és jól összetörte magát. Elvitték, azt nem tudjuk, hogy túlélte, vagy meghalt, de ezek után jakabiak még vallásosabbak lettek, hiszen ez volt az istenverés.
0: És ezt a történetet honnan tudod?
1: Ezt édesanyámtól tudom, mert ő 56 után, 58-ban ment feleségül édesapámhoz, és másfél-két évig Tornaszentjakabon élt. Ugye édesám görög katolikus, de hát ugyanúgy járt a római katolikus templomban, nagymamám nagyon vallásos volt, meg élt még dédnagymamám is, és elmesélték neki, és akkor lehet, hogy ezt a történetet már Tornaszentjakabon élők nem is ismerik, hiszen már abban az idős korosztályból már csak egy-kettő él, viszont édesanyám szerencsére még él, és akkor elmesélte nekem ezt a történetet.
0: Gondolom, kiskorodban, amikor ott nyaraltál, nem csak a mezőgazdasági munkákba láttál bele, hanem a vallási életbe, a
1: búcsukba. Természetesen, hát nekem nagyszüleimmel, hogyha akartam vagy nem akartam, akkor is menni kellett a templomba mind a két faluba. Ez nem volt kérdés, hogy menni kell, tehát nyilván Tornaszentcsapon a római katolikus templomba mentem, Viszlóm az kis a görög katolikus falu, az nem megosztott falu, csak egy-két betelepő meg beházasodó van, aki katolikus volt, ott meg a görög katolikus templomba mentem. És akkor ott voltam nagyapámmal, vagy sógorral, édesanyám nővérének a férjével, fenn a karzaton, mert ugye a férfiak oda jártak, tehát én ott voltam, és akkor persze is tökéletesen is van mind a két vallást, illetve még azt azért, hogy mondjam, hogy Tornaszentcsapon van még egy kápolna, amit kevesen ismernek, az a Felvégnek a végén van, kint a földek között, de az is nagyon szép állapotban gondolom.

0: Viszlót is többször említetted, rá kell, hogy kérdezzek, hogy Viszlóról ilyen történeted, vagy valamilyen van?
1: Számtalan történetem van, egész nap tudnék mesélni, de csak egyet mondok el. Nagyapám még háza volt, akkor a falu most már nem épültek közben több ház lefelé, de 1940-es éveken, tehát a világháborúkor még nagyapám még háza volt, mert új ház volt, újonnan épült, a falu legszéle volt a rakatsza felé. És buzgó görög katolikusok voltak az ősök, és ezért az övék volt már a ház parcella korábban is, és útszéli keresztet, egy szép klasszikus nagy keresztet állítottak az útszélére, és mögé épült a ház.
0: Ők maguk?
1: A dédszüleim idejében, igen, tehát akkor épült a kereszt. Annak is megvolt az oka, ha jól emlékszem, az volt, hogy a utolsó pestis járvány túlélték, és ezért annyira hálásak voltak az Istennek, hogy ők túlélték, majd keresztet állítottak. Megfogadták, hogyha túlélik, állítottak egy keresztet. Túlélték, állítottak egy keresztet a falu szélén. Tehát ez nem volt kérdés abban az időben, hiszen egy vallásos ember az becsületes volt, és nem úgy volt, hogy akkor most alkudozunk, hogy mégse kereszt, csak egy, mit tudom én, egy fából valamicskét, vagy ezért. Tehát ő azt fogadta meg, ha túléli, akkor egy kereszt, akkor egy keresztet állítottak, pléklisztussal rajta, mint ahogy illik, és akkor 1944-ben karácsonykor jöttek be az oroszok Viszlóra, ugye valójában a szovjetek, csak mi mindig oroszok mondjuk, Rakatsza felüli a Cseres felől, az erdő felül, és valamelyik katona, ugye ezek az egy jó része azért, ugye hatott az ideológia, meg a fejmosás, ezek kommunisták voltak, és utálták a vallást, pláne a katolikust, ami még az ortodox, ők úgy kezdek, mint ellenség. Mi csak azt mondjuk, hogy más vallás, ők nekik ez ellenség, tehát egészen más a szemléletük az oroszoknak, és akkor meglátták a pléklisztust a falu szélén, akkor valamelyik fogta a géppisztolyt, és belelőtt, és a kezénél találta el, ahol fel volt szögezve Jézus, ugye a pléklisztus, akkor találta, és a beton mögül lecsapódott, tehát leverődött, a golyónyomot volt. Még gyerekkoromban is ott volt mindig a pléklisztus mögött, ahol a szovjet katona belelőtt, ott volt a golyónyom. Ez sajnos már nem látható, mert a keresztet a nagybátyámék élnek a nagyszüleimnek a portáján, és vagy 10 éve a lakást felújították, és a keresztet is gyönyörűen felújították, restaurált minden, csak egyetlen hibát elkövettek, kijavították a golyónyomot, tehát most már nem látszik a golyónyom, mert tökéletesen megcsinálták, csak éppen ezzel eltűnt ez a legenda.
0: De ez nem csak legenda volt.
1: Ez nem legenda, ez valóság. Tehát ez valóságos történet, persze, de... Történelmi útikönyvet is írtam, tehát az én megyém, az egy különleges megyekönyv, hiszen a megye minden része, a történelmi minden korszaka benne van a őskortól napjainkig, és ugye érdekesen történetekkel bemutatva, hiszen benne van a tatárjárástól kezdve a törökkorig minden. Tulajdonképpen egy kis útikönyv, és a legnagyobb visszajelzés az volt belőle, amikor megjelent a kötetem, és utána kaptam egy fotót a Facebookon egyik olvasómtól, amin ő volt rajta, meg egy biciklis csapat, lefotózva a nagyszülőmnek a szülőháza előtt a kereszttel, hogy eljöttünk ide, és hogy az útikönyv alapján csinálták a túrát. És akkor mondom, hát nekem ettől nagyobb visszajelzés nem kell, hogy megáll a biciklis csapat a kereszt előtt, és lefotózzák, és elküldik, hogy a könyv alapján járjuk a megyét. Egy dolgok miatt megértem megírnom, egyetlen dolog miatt már, mégpedig az, hogy ez Szlovákiából derült ki, mert Amerika, meg Kanada, meg stb. A történet hosszú. A lényeg az, hogy ugye ez határfalu volt, a rokonaim egy része Magyarország, én nem ismerem a határon túli rokonaimat, de úgy van, hogy egyik falunál Magyarország, másik fal Szlovákia, a rokonok egy része a határ másik oldalán esett. Na most volt olyan rokonom, aki Tornához csatolt településen lakott, ugye a határfaluban, de az már Szlovákia lett, és 1921-ben kivándorolt Kanadába, mert nem akart Csehszlovákiába élni. Na most eltelt 3 generáció, unokája, az most már az egy

0: Egyesült Államokban él. Amerikában nagy divat, hogy a DNS, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, ott ipari szinten csinálják a DNS kutatást, és ez a magyar kitalálta, hogy neki meg kell csinálni a DNS, hogy megcsátatta a DNS-eit Amerikában, és addig visszamentek, hogy a Magyarországon megtalálták a legősibb ősét, Szabolcs vármegyében, egy ősi magyar honfoglaláskori temetőben az egyik bejövő magyar vitéznek a leszármazottja, a rokonom. Na már most mi a vérrokonok vagyunk, nagymamámon keresztül, tehát hogyha neki ős magyar a rokona, akkor nekem is ős magyar az ősöm, ilyen egyszerű. Tehát ezért megérte, hogy megtudtam, hogy nekem ős magyarok az őseim, legalábbis egy 1,5%-ban, hiszen ki tudja, hogy azóta eltelt az a 20-22 generáció, hogy közben mit jöttek, mit cserélődtek, de én azon kevesek közé tartozom, aki elmondhatja igazoltan, hogy ős magyar ősei vannak, akik a Vereszkei szoroson keresztül jöttek be Magyarországra.
1: Az elhangzott beszélgetésben Csontos László írót hallották, akinek több könyve is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével foglalkozik. Mi ezekből kettőt említettünk meg, az egyik az Élet a határon, a másik az Én megyém volt.

0: Ahogy adásunk elején ígértem, két kereszttel még adós vagyok, ezért most képzeletben látogassunk el Mária Pócsra. Az Éléskereszt történetét egy onnan elszármazott, név szerint Subec Mihály mondja el.
1: Mária Pócson rengeteg kereszt van, azt lehet mondani, hogy szinte minden utcasarkon, minden dűlőúton. Hát mondjuk ez érthető is, ugye, mert egy kiemelt vallási központ, és az egyik, hát nem a legrégebbi, de az egyik legrégebbi közé tartozó az úgynevezett Illéskereszt, aminek egy nagyon szomorú története van. Az Illéskeresztet Czapár Illésnek az édesanyja állítatta a fia emlékére. Czapár Illés az egy fiatal Mária Pócsi gazda volt, aki jegyességbe került egy, azt hiszem, talán tyukodi lányjal, és már ki is hirdették őket a templomba többször is, és készült a család az esküvőre. Gyakorlatilag már rotyogott a lakodalmi ennivaló ebédvacsora. Amikor ez a fiatal vőlegény, mondták neki, vagy tapasztalta, hogy nincsen elég dohány. És gondolt egyet, fölugrott a lovára, és elindult a papoknak, a görögkatolikus papoknak, akkor volt egy dohánygyára, vagy dohányszállítója Mária Pócsnak a határába, és arra elindult. Ezt a tyukodi lányt, az ő mennyasszonyát egy másik férfi is szerette volna, állítólag szintén tyukodi volt, de hát ugye a lánya másik fiúnak ígérte el magát, illetve azzal is volt a jegyesség, és ez nem tudott beletörődni a helyzetbe, és valahogyan megtudta, hogy a fiú, a fiatal vőlegény lóháton megy a falu határa felé dohányért, valahogy megleste, megvárta, aztán nem tudni, hogy én nem tudom legalábbis, pedig próbáltam már a nyíregyházi rendőrségen is utána érdeklődni. A lényeg az, hogy a felállított keresztnek a helyén ott ölte meg, és hát gyakorlatilag a násznak induló gyönyörű szép nap egy gyászba torkollott, mert a fiút ugye holtan találták meg, amikor keresni kezdték. Néhány unokabátyám él Mária Pócson, őket faggattam meg, a feleségeiket is, de túl sokat nem tudtak mondani róla. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres Mária Pócsi lehetett a vőlegény, mert a Czapár név az egy Mária Pócsi név.
0: És akkor ezért Illéskereszt, már az ő nevét ragasztották.
1: A fiút a Czapár Illésnek hívtak, az édesanyja pedig a gyilkosság helyén a fia emlékére emeltette a keresztet 1920-ban.
0: És be tudjuk azonosítani, hogy melyik kereszt ez a jelenlegi Mária Pócsi feszületek közül?
1: Szégyengyalázat, de életemben eddig csak egyetlen egyszer voltam ennél a keresztnél, pedig többször készültem oda. Unokabátyáim vezettek el. Ez a jelenlegi Pápa térről kell kiindulni, Pócs Petri irányába, nem tudok más mondani, körülbelül Pócs Petri irányába egy ilyen erdős, dimbes, dombos úton kell menni, és akkor...
0: Hát, telefonján van a képe, ugye?
1: Igen. Hát itt van ez a tipikus régi kereszt. A felirata pedig, mindjárt mondom, csak kinagyítom. Igen, tehát a felirat Isten dicsőségére állította özvegy Czapár Jánosné 1920. június 24-én Illés fia emlékére. És ezért az a neve, hogy Illéskereszt, mint ahogy a Gyulai felé vezető úton levő keresztet az Gyulai keresztnek nevezik, ami régen az Ófehértói úton úgy nevezett Szenthegy volt, mert mit tudom, egy 20 méter magas dombon kellett átmenni a Szenthegyi kereszt. Hát ilyen elnevezések mindenhol vannak Mária Pócson.
0: A Mária Pócsi Illéskereszt történetét Subec Mihály osztotta meg önökkel.

0: Befejező riportunk a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Filkeházán készült, ahol egy házudvarán feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
1: Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ba. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoralja újhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését, és Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek a, ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
2: bírót. Ezt a két alakot, két. Azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
1: Igen, igen, igen, igen, úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is. Meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt felállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
2: És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
1: Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak és elolvassák a feliratot.
0: Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten Czeizel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ról. Szezer Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődési lemaradással, fogyatékossággal küzdenek, vagy atipikus viselkedés veszélye áll fenn. Ez az a két szó, amely miatt felkerestem Szezer Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És hogy megkérdezzem, és megkérjem, hogy beszélgessünk erről az ADHD-ról, az egyik legkevésbé ismertem, ritkának egyáltalán nem mondható pszichiátriai problémáról. Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés, lehet összefüggésbe hozni?
1: Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezen túl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal élő gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más esemény gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakember körökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a COVID óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgáló helyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros, figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtő fogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelenti, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van a tipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomba minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.
0: Ugye neurobiológiai fejlődési rendellenességnek is mondják az ADHD-t.
1: Igen.
0: Aminek a tünetei gyerekkorban kezdődnek, és eszembe jutott, hogy vajon van-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van az ADH felismerésének a korai fejlesztésben például?
1: Ugye nem én vagyok a megfelelő ember különben, tehát nálamnál jóval, hogy mondjam, az ADHD-val jóval tapasztaltabb és nagyobb tudású emberekkel is lehetne beszélgetni, de azért nem hárítottam el a felkérését, mert ugye azt mondjuk, hogy az ADHD tünetei, amit mindjárt elmondok, hogy mely három fő területre fókuszálnak a tünetek erősödése, azok akkor állják meg a helyüket, hogy ha már 7 éves kor előtt is megjelentek. Most az élőadás előtt ugye mi beszélgettünk arról, hogy ennek van egy ismerőse, ahol ott a kamasz fiatal felnőtt korba fölvetődött, hogy ott érintette a fiatal, mert hogy nehéz vele az otthoni életben együttműködni. És ezt azért fontos ilyen módon, most mégiscsak visszahozom az ön példáját, mert azért fontos az anamnézis, és azért fontos az anamnézis az, hogy feltérképezzük, hogy ez a mondjuk most 14 éves gyerek, vagy 18, milyenek voltak a szülési körülményei, ez nagyon fontos, a szüleinek milyen volt a kisgyerekkora, ők hogyan nőttek fel, akkor milyen volt a várandóság, milyen volt a csecsemőkor, és milyen volt a kisgyerekkora, mert az ADHD diagnózist csak akkor adja meg a jó szakember, hogyha egyértelműen látható, hogy a tünetek már 7 éves kor előtt is megvoltak, de most már egyértelműen tudjuk, hogy ezek a tünetek, és ezt már mi is látjuk a korai fejlesztő központban, 2 éves kor körül is egyértelműen ott vannak, és hogyha nagyon érzékenyen vesszük fel az anamnézist, akkor ez már kiderül, hogy ez már a csecsemő korban megjelennek bizonyos olyan fajta tünetek, hogy nehezen megnyugtatható, nehezen altatható, a táplálkozásban és azért nagyon nagy nehézségei vannak a családnak, hogy ezt a babát megetessék. Szóval a kérdésére a válasz, hogy többnyire 4 éves kor felett kapnak az érintett gyerekek ADHD diagnózist, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kiadja. Ezt nem lehet csak egy ilyen, hogy mondjam, a játszótéri, vagy az óvodai csoportban, vagy az iskolai viselkedés alapján egy ilyen szubjektív benyomásra alapozni és diagnózist adni. Ennek van egy komoly diagnosztikai protokollja, amit minden esetben gyerek pszichiáter, fejlődés, neurológus, pszichológus és hozzáértő pedagógus adhat meg megfelelő vizsgáló eszközökkel. Most azt mondjuk, hogy az iskolás korú gyerekek körülbelül 10%-a érintett az ADHD-ban, ami azért nagyon sok, tehát 100 gyerekből 10. Nem. És akkor, hogy az okokra most visszamegyek, csak hogy elmondtam, hogy idáig, hogy a tünetek megjelenése ugye az segít, és a tüneteknek a tisztázása, hogy már a születés csecsemőkor, kisgyerekkorban, hogy alakult ennek a gyerkőcnek a fejlődése. Szóval egyértelműen ugyanúgy, mint az autizmusnál, és azért ez fontos az autizmusról is beszélnünk, mert nagyon-nagyon sok kisgyerek mind a kettő tünetcsoportban érintett. Tehát az ADHD-ban is, és az autizmusban is.

0: Ugye itt a figyelemzavarra, meg a hiperaktivitásra kell elsősorban gondolni, ugye?
1: Mindjárt a tüneteket elmondom, igen. Csak még egyszer mondom, hogy csak ADHD-ról is és tudunk beszélni. A mi gyakorlatunkban, a koraiban azért ezek nagyon gyakran, tehát mondjuk a gyerekek 25%-ánál, akiket látunk, és aztán a későbbiekben is van mind a két tünet együttesben érintettsége a gyereknél. Szóval a tünetek, három fő terület van, ami figyelmet igényel, ugye ADHD figyelem zavart jelenti, ami azt jelenti, hogy szólt a gyerkőc figyelme, nehezített a feladattartása, nem követi például az utasításokat, de ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud figyelni, hanem pont azt jelenti, hogy egyszerre több dologra is figyel. Tehát, hogyha játszik valamivel, de éppen elrepül az ablak előtt egy repülő, vagy egy busz megáll a busz megállóba, aminek beszűrődik hangja, vagy egy motor, vagy a szomszédszobába egy kisgyerek felsikkant, akkor ő az a pillanatban eltereli az addig végzett feladatról való figyelmét. Tehát nem az van, hogy nem tud figyelni ez a kisgyerek, hanem éppen az, hogy az idegrendszere nagyon érzékeny, és hogy elviszi a fókuszt az éppen adott viselkedésről egy másik inger. Jó, tehát, hogy ez a szólt figyelem vagy figyelem zavar. Ez a vezető tünet, ugye, mert az iskolába, az oktatási rendszerekbe, ugye ez az, ami kiüti a biztosítékot, hogy nem ül meg a popsiján, nevezzük nevén, de kisgyerek meg popsiján, nem vesz részt olyan módon a közös feladatokban, nem tartja a feladatiságot. Tehát ilyen módon a figyelmére hatással van, de miért van hatással? Mert ott van ugye a hiperaktivitás is ugyanúgy benne. A hiperaktivitás pedig ugye azt jelenti, szóban is benne van, hogy nagy a mozgásigénye, nehezen tud megülni és fókuszálni az előbb említett feladatra, így módon a figyelmét is nehezen tudja megtartani. Ez olyan, mintha egy állandó ilyen készenléti állapotban lenne az ő teste is, hogy ő tehát leül mondjuk 2-3-15 másodpercre, de megint észrevesz valami, és akkor itt megint csak a szólt figyelemre észreveszi azt, hogy elmegy egy motor vagy egy gyerek az ablak előtt, és azonnal oda szalad, és ilyen módon nem tudja azt a feladatot tartani, tehát hogy elkalandozik a figyelme, ez mind a kis buksiában is, de ez mind fizikailag is megtörténik, tehát nem ül meg játékfoglalkozás közben, ebéd közben, a feladat helyzetekben, ami hát szintén, ugye, ha az iskolát vesszük alapul, ugye ez nem egy előny. És ugyanakkor, hogy ha ember ezekről a tünetekről beszél, akkor mindig azt szokta mondani a hallgató, hogy hát ha én most magamat elkezdem vizsgálni, és ezeket a tüneteket hallom, akkor mindenki körülbelül azt mondja, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok, mert itt van például az a fő, itt a hiperaktivitással összefüggő tünet, hogy nagyon rossz a monotón a tűrése. Tehát ő valamit csak azért hosszú ideig nem csinál, az ADHD-s gyerek, mert az az iskolai feladat. Tehát most itt az alsó tagozatban emlékszünk, hogy a betűket hogyan kellett tanulni, és hány hullámos vonalat, meg vízszintes vonalat kellett egymás után sokszor leírni. Na most egy ADHD-s kisgyereknek ez egy olyan, meg tudja csinálni, de körülbelül az van, hogy minek csinálja meg három sorban, amikor egyben már megcsinálta, és ő neki elkalandozik a figyelme. Tehát ez a monotónia tűrése, ami ugye azt is jelenti, hogy nem jó, ilyen módon nem tartja fenn a figyelmét, és egy számára érdekesebb dologra fókuszál. Hogy ezeket így elmondom, akkor ezek egyáltalán nem kóros tünetek, és akkor jön a harmadik, az impulzivitás, ami ugye mind a kettővel összefügg, a szólt figyelemmel, ugye ezzel a hiperaktív mozgással is a térben, és ott van az impulzivitás, ami például a szociális interakciókban jelenik meg, hogy az óvónéni, vagy a szülő, vagy bárki elkezd vele beszélgetni, és akkor nem várja meg, amíg befejezi a másik, hanem rögtön közbe vág a saját érdeklődése, vagy a témába vágóan, ugye nem hallgatja meg a kérdést, hanem azonnal közbevág, és hát most belegondolunk, mindenkinek van ilyen ismerőse, magamat is beleértve, mármint hogy én magamat, mint érintettek, hogy én is hajlamos vagyok erre, mert ugye intenzíven működik az agya, hallja a kérdés elejét, és ő azt gondolja, hogy már az egész kérdést meghallotta, és válaszol például. De közben ez nem biztos, hogy ez valóban jól mérte fel ezt a helyzetet, tehát hogy ez ilyen, hogy mondjam, ilyen hétköznapi nyelven nevezhetjük türelmetlenségnek.
0: Belevág.
1: nevezhetjük udvariatlanságnak, ez megint csak egy iskolai helyzetben, ahol a tanítónéni kérdez, és ott van egy koreográfia, hogy a tanítónéni kérdez, a gyerek válaszol, a tanítónéni reagál. Na most, amikor a gyereknek több az információja a fejében, és ő egy kérdésre nem csak egy dolgot tud válaszolni, hanem eszébe jut 12 másik dolog, azért ugye az megint csak nem az, amit a tanítók szeretnek, pont. Igen. Szóval gyorsan reagálnak, ez is van, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és túl sok információ jut akár egy dologról eszükbe, és ez a sok minden, tehát a figyelem zavar, és a figyelemnek ez a fajta nehezen összpontosítása, a sok dologra való figyelem, a fizikai aktivitásban is megjelenő ugyanilyen impulzivitás, és ez a kommunikációban is megjelenik, akkor belegondolunk, hogy ennek a kisgyereknek, hogy mennyi inger van a fejében, tehát, hogy mennyi egy kérdésre, őnek eszébe jut 6 dolog, de főleg akkor, hogyha 6 dolog történik a környéken, és mind a 6-ot észleli, közben fókuszálnia kell az óvodai iskolai feladatra, abból neki eszébe jut valami, de közben abból még inkább eszébe jut, hogy milyen ingert hallott egy másik szobába. Szóval ebből adódik össze az a tünetegyüttes, ami, és akkor ez a nagy kérdés, hogy ennek mi az oka, mert egyértelműsíthetjük, és ha anamnézist veszünk fel, ugye amikor a szülőket kikérdezzük, hogy ők milyenek voltak gyerkőckorukban, hogy ők hogyan élték meg a saját gyerekkorukat, akkor körülbelül azért a szülők 50%-a arról számol be, hogy ők is hasonló attitűdű, viselkedésű, impulzivitású emberek voltak, legalább az egyik szülő, ez nem minden esetben természetesen, de és akkor itt az öröklődés ugyanúgy, mint amikor az autizmusról is beszélünk, hogy az autisták is többen vannak-e. Ugye mind az autizmus, mind az ADHD esetében azért az egyértelmű, hogy most beszélünk erről ennyit. De 5 éve, 10 éve nem beszéltünk az ADHD-ról és az autizmusról úgy, mint a, nem tudom, az időjárásról, vagy akik érintettek a különleges igényű gyerek gondozásában, nevelésében, szülőségében, most meg erről beszélünk.
0: De nem is volt szám szerint ennyi érintett.
1: Egyrésztről több az internet általi tudás, és bocsánat, belevágtam.
0: Én vágtam bele, bocsánat, hogy nem is volt szám szerint ennyi érintett, az az igazság, mint amennyi most van.
1: Na ezt mondom, hogy egyrésztről ugye az is egy kérdés, hogy valóban többen vannak-e az érintettek, vagy mi szakemberek és a nem szakemberek tudása, differenciált diagnosztikai, ez most a szakemberekre vonatkozó ismerete nagyobb, mert azok a gyerekek, akik 10 éve, 20 éve hasonló tüneteket produkáltak, és most már fiatal felnőttek, és esetlegesen gyereket vállalnak. Azok a fiatal felnőttek akkor úgy voltak titulálva, hogy ő a rossz gyerek, a nehezen együttműködő gyerek, tehát nem ezeket a kifejezéseket, diagnózisokat használtuk rájuk. Azokról a fiatal felnőttekről beszélek, vagy nem fiatal felnőttekről, felnőttekről, akik szintén érintve voltak, csak nem voltak megnevezve, nem voltak ilyen státusszal ellátva, hogy mondjuk atipikus, vagy neurodiverz, vagy ADHD, vagy autizmus. Mert nem volt erre tudásunk, és az internetről, ami megdobta ezt a tudás mennyiséget mindenki számára, nem tudtuk beazonosítani ezeket a tüneteket. És akkor azért folytatnám, szóval, hogy az okok, az apámnak volt az egész életének a témája, hogy egy atipikus fejlődés, vagy egy tipikus fejlődés, az mennyiben genetikai, mennyiben környezeti. Na most ezeknél a gyerekeknél, akikről beszél, ott egyértelmű, hogy van, és minimum 50%-ban, tehát nem minden gyerek esetében, de hogyha nézzünk mondjuk 100 gyereket, megkérdezzük a szüleiket, felvesszük az anamnézist, azért 50%-ban minimum van, hogy a szülőkben is és a családban is volt hasonló impulzív
0: előfordulás,
1: igen, tehát hogy a szülőkben, akár az érintett szülőkben. Itt ezt nagyon fontos megemlítenem, hogy azért mostanában már ugye nagyobb a párkapcsolati választási lehetősége a fiataloknak. Mi annak idején jártunk X helyekre, és nagy valószínűséggel, jó szerencsével azon a 6 helyen, ahova jártunk, a szocializáció témakörében, vagy az oktatásban, ott találkoztunk valakivel, aki aztán megtetszett, és összekötöttük az életüket. Most ha belegondolunk abban, hogy megint csak a online világ megnyílásával fiatalok többnyire már egyrészt találkoznak különböző társkeresőkön, de ott is aztán a kapcsolódás akár a közös érdeklődés lehet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy fiatalok egyrészt most már sok olyan területre tudnak fókuszálni az online meg a nem online térben, ami a saját érdeklődésük, tehát például van egy fiatal, aki az informatika iránt érdeklődik, a fizika iránt, a matematika iránt, zene iránt, és akkor itt most erre próbálok kiukadni, akkor nagyobb valószínűséggel az internet megadja a lehetőségét, hogy olyan párt is találjon, aki hasonló érdeklődésű, és két hasonló érdeklődésű ember, akár hasonló viselkedésű, akár nevezhetjük atipikusnak esetében, ugye ez a genetikai faktor, amikor két olyan fiatal találkozik, akinek mind a kettőnek az informatika, a menetrendek, a repülők, a zene, a fizika, stb. Más a közös érdeklődés, ott azért nagyobb az esély arra, hogy ezek a területek egy különleges személyiséget, egy atipikus vagy egy neurodivers személyiséget rejtenek, és amikor ők családdá alakulnak, akkor megemelkedik ugye a két szülő által, mert egy szülő is hordoz genetikai valószínűséget, amit továbbad, de hogyha két szülő érintett, akkor ez meg tud, ez a valószínűség emelkedni.
0: Kedves Barbara, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye megszólalt Ömbölcszerzer Endre leánya, talán nem sértő, ugye, hogy ezt mondtam,
1: nem, de
0: az időt be kell fejeznünk a beszélgetést, vagy azt mondani, hogy folytatjuk majd a beszélgetésünket.
1: Még befejezném az apám gondolatáról, hogy van a genetika, és van a környezet. A környezet nagyon meg tudja határozni azt a hajlamot, amivel érkezünk. Itt a Covid az nem segített, itt nem a vírusra beszélek, hanem a bezártság, a természet nélküliséga, a játszóterek nem kihasználtsága, és aztán nagyon tud befolyásolni még egyéb más szocializációs tényező, és akár családi okok egy olyan genetikai hajlamot, ami ezen az említett témák köré csoportosul. Tehát ezek mind összejátszhatnak, a legfontosabb, hogy ezeket a gyerekeket ne stigmatizáljuk, megfelelő szakember vizsgálja, a legeslegfontosabb, hogy a szülők kapjanak segítséget, mert ez nem rossz nevelés, ezek a gyerekek különleges személyiségek, a szülők kapjanak szülőedukációt, a gyerekek kognitív viselkedés terápiát, és a társadalom pedig információt és elfogadást tanúsítson.

0: Mai műsorunkban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Czeisel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta Magyar Péter miniszterelnök megválasztása után az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A kormányfő kiemelte, ez a Magyarország működő, mert az állam végre elvégzi a dolgát, gyógyít, tanít, véd, közlekedést vezet, biztonságot ad, esélyt teremt, és pontosan elszámol a rábízott vagyonnal. Emberséges, mert nem felejti el, hogy minden döntés mögött emberi sorsok vannak, közölte. Kiemelte, olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, ahol senki nem gondolhatja többi, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré, fogalmazott. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak. Tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterelnök kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A kormány megvizsgálja a helyzetet, aztán egy új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. Mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter. A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott. A Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel. Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani, húzta alá. Hangsúlyozta, a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence a közösségi oldalán tett bejegyzésében rámutatott. A Tisza párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző 4 parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget. Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövői képéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakció vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. a jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki. Azt írta, a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja. Végül az időjárásról. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
9: Hangolódjunk együtt!
10: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola rádiósainak nevében. Műsorunkban beszámolunk az elmúlt hónapok eseményeiről, ezt követően pedig Simon Róbert tanárúrral beszélgetünk a mesterséges intelligencia tanulásban betöltött szerepéről. Tartalmas időtöltést kívánunk! Elsőként rövid híreinkben beszámolunk az elmúlt hónapok történéseiről. Honvéd kadétjeink megemlékezése a 48-as forradalom hőseinek sírjainál. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelegve, kadétjeink végezték a takarítási munkálatokat a Mezőkövesdi temető hadisírjainál. A fiatalok gondosan rendbe tették a sírhelyeket. Eltávolították az elszáradt leveleket, megtisztították a sírhelyeket, és méltó környezetet teremtettek az emlékezéshez. A közös munka nem csak fizikai tevékenység volt, hanem egyben tisztelgés is a múlt hősei előtt, akik életüket áldozták a hazáért. A takarítást követően a kadétok koszorút helyeztek el a síroknál. A megemlékezés főhajtással zárult, amely során a diákok kifejezték hálájukat és tiszteletüket az elesett mezőkövesdi katonák iránt.
12: Szakmai látogatás a mezőkövesdi Balneó szállodában. 2026. március 6-án a 9. E-osztály pincér vendégtéri szakember szakmacsoport diákjai szakmai látogatáson vettek részt a mezőkövesdi Balneó szállodában. Izgatottan várták, hogy közvetlen közelből tekintessék meg a szállodai munkaterületeket, recepció, étterem, emeleti és wellness részleg munkáit. Lebilincselte őket a recepciós munka mozgalmassága, a szállodai szobák belső kialakítása, az éttermi szolgáltatások sokszínűsége. A látogatás során a diákok számos új ismerettel gazdagodtak, és betekintést nyerhettek a vendéglátás és szállodaipar mindennapi működésébe. A szakmai program hozzájárult ahhoz, hogy még tudatosabban készüljenek választott hivatásukra, és megerősítette bennük az elköteleződést a szakma iránt. Az élményekkel teli nap végén motiváltan és inspiráltan tértek vissza, tele új célokkal és új tervekkel a jövőre nézve.
11: Fotópályázat, a tavaszi természet varázsa. A Diák Önkormányzat fotópályázatot hirdetett márciusban a tavaszi természet varázsa címmel, amelynek célja a diákok kreativitásának és természet iránti érzékenységének fejlesztése volt. A pályázatra olyan fotókat vagy fotósorozatokat vártunk, amelyek a megújuló természet szépségét, a teremtett világ harmóniáját és a tavaszhoz kapcsolódó életörömöt mutatják be. A résztvevők nagy lelkesedéssel ragadtak fényképezőgépet. Készültek képek a virágzó növényekről, ébredező állatokról, különleges természeti jelenségekről, valamint apró részletekről is, amelyek a teremtés varázsát idézik meg. A beérkezett pályamunkák sokszínűek és kreatívak voltak. Jól tükrözték a diákok egyéni látásmódját és művészi kifejezésmódját. A zsűri nehéz feladat előtt állt, hiszen számos igényes és hangulatos alkotás közül kellett kiválasztania a legkiemelkedőbbeket. Köszönjük minden résztvevő munkáját és lelkesedését!
13: Teremtésvédelmi nap iskolánkban. Az Egri Főegyházmegye idei tanévre meghirdetett mottója: legyetek a remény zarándokai. Különösen aktuális üzenetet hordoz a mai világban. Intézményünkben ennek jegyében rendeztük meg a Teremtésvédelmi napot. A program célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet környezetünk megóvásának fontosságára. A diákok már a nap elején nagy lelkesedéssel gyülekeztek az udvaron. Tanáraik irányításával különböző csoportokba szerveződtek. Egyesek faleveleket gerebjéztek össze az iskola udvarán, mások a díszkertben dolgoztak és virágokat ültettek. Gondosan rendezték a növényeket, a közös munka során mindenki megtapasztalhatta az együttműködés örömét. A diákok nem csak dolgoztak, hanem közben beszélgettek is a természetvédelem fontosságáról. Felismerték, hogy a föld megóvása közös felelősségünk. ellátogattunk a Szent László templomba is. A tanulók ott is aktívan kivették részüket a munkából. Kitakarították a templom belső terét tisztelettel és odafigyeléssel. Az udvart is rendbe tették, összegyűjtötték a lehullott leveleket és egyéb hulladékokat. A diákok példamutató hozzáállása reményt ad arra, hogy van jövőnk. Apró tetteinkkel is sokat tehetünk a világ megóvásáért.
12: Diáktársaink gondolatai a szabadságról, avagy szónok verseny március 15-e tiszteletére. Nagy nemzeti ünnepünk alkalmából idén iskolánkban rendeztük meg azt a hagyományos szónokversenyt, amelyet Mezőkövesd város önkormányzata hirdetett meg, mit jelent számomra ma, március 15-e témában. A rendezvény célja az volt, hogy a diákok saját gondolataikon keresztül fogalmazzák meg, és adják elő, mit jelent számukra ma a szabadság és a nemzeti összetartozás. Összesen 12 tanuló vállalkozott arra, hogy 10-15 perces beszédben ossza meg gondolatait a közönséggel és a zsűrivel. A versenynek iskolán kápolnája adott méltó helyszínt. A zsűri tagjai között helyet foglalt Kubik Zsolt káplánatya, Hüvelyes László igazgatóhelyettes úr, Szabóné Varga Ágnes és dr. Bágyi Tamás hitoktatók mellett dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármestere is, aki külön örömét fejezte ki, hogy a fiatalok ilyen elkötelezetten ápolják a nemzeti hagyományokat. A zsűri a szónoklatok értékelésekor elsősorban az egyéni gondolatok hitelességét, eredetiségét, valamint a meggyőző előadásmódot vette figyelembe. A verseny során sok megható és elgondolkodtató beszéd hangzott el, hiszen a diákok saját érzéseiken és gondolataikon keresztül kapcsolták össze a történelmi múlt eseményeit a jelen kihívásaival. A program így nem csak verseny volt, hanem méltó megemlékezés is a magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, a fiatalok

0: rendelkezésre álltak különféle sablonok, de a legtöbb tanuló saját ötletei alapján dolgozott, így igazán egyedi munkák születtek. A foglalkozások során nem csak az alkotás öröme volt jelen, hanem a közös élmény is meghatározó szerepet kapott. A diákok jókedvűen beszélgettek, inspirálták egymást, és szívesen segítettek társaiknak. A kész alkotások méltó díszei lehetnek az otthonoknak, és sok esetben személyes ajándékként is szolgálnak majd. A húsvéti készülődés így nem csak kreatív, hanem igazán szívhez szóló program is lett.
1: Istenes versek szavaló versenye iskolánkban. 2026. március 30-án 31 diák részvételével megrendeztük a sok éves múltra visszatekintő iskolai szavaló versenyünket. A diákok már hetekkel korábban elkezdték a versek válogatását, a megmérettetésre való felkészülést, amelyben a magyar tanárok segítették őket. 10 szakközépiskolás és 21 technikumi, gimnáziumi tanuló vett részt a színvonalas versenyen. A 9-12. Évfolyam között valamennyi évfolyam képviseltette magát. A szavaló verseny mottója: legyetek a remény zarándokai. Csodálatos gondolatokat tolmácsoltak a tanulóink, de olyan diákunk is volt, aki saját versét adta elő. A szavalatokat 5 fő zsűri értékelte, melynek elnöke Kubik Zsolt atya iskola lelkész volt. A jó hangulatú iskolai programot eredményhirdetés zárta. Kedves hallgatóink, most kérem hallgassák meg Bartók Marcell 9. A-osztályos tanulót, aki a versenyen második helyezést ért el. Marcell Suhánszky Aranka Könyörgés című versét szavalja el önöknek.
2: Suhánszky Aranka Könyörgés. Néha úgy érzem, hitem elveszítem. Életfeladatom hogyan teljesítsem? Érdektelenség, emésztő kételyek. Uram, segíts! Könyörgésre letérdelek. Segíts nekem, kérlek! Hitem el ne hagyjon. Gondviselésed, mint eddig, reménységet adjon. Ne hagyd, hogy elveszen szívemből a jóság, s lelkem megkötözze a bénító rabság. Segíts, hogy megértsem, a nehéz történések mit tanítanak, mik életemben fájó kétségek. Ha rossz dolgok érnek, mindig azt gondolom, elkövetett dolgaimért büntetésként kapom. Ha kapnék egy jelet, hogy nincs semmi baj velem, biztonságban érezném esendő életem. Ha nem keserítenek állandó kételyek, szívemben s lelkemben többé már nem félek. Elfogadom mindazt, mit el kell viselnem, életemben, ha nehéz terheket kell cipelnem. De szeretném megérteni, a sors miért ilyen? Van kivel jóságos, másokkal kíméletlen. Segíts, hogy képes legyek magamban bízni, hogy jobb lesz a világ, abban újra hinni. Félelmeimet bizalomra cserélni, élni a mának és szép jövőt remélni.
3: Szép író verseny. Iskolánk Humán munkaközössége szépíró versenyt hirdetett SNI-s és BTMS tanulóink számára. A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű tanulók pozitív megerősítése volt. Ebben a tanévben 29 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A legyetek a remény zarándokai mottónkhoz kapcsolódóan egy verset kellett minél pontosabban lemásolniuk, melyre 45 perc állt a rendelkezésükre. Az írások értékelésének szempontjai közé tartozott a szöveg összképe, elhelyezése, a szövegsorok harmóniája, a tévesztés, hiány és a betűk egyenletessége. A versenyző diákok tanszerekből és édességekből álló ajándékcsomagban részesültek. Köszönjük iskolánknak az anyagi támogatást!
1: Részvétel a Városi Keresztúton. Mezőkövest hívő közössége idén is méltó módon készült a feltámadás ünnepére. Április 12-én szombaton délután tartották meg a hagyományos városi keresztutat, amely nem csak a vallási elmélyülésről, hanem a helyi közösségek összefogásáról is tanúbizonyságot tett. A menet 15 órakor indult a Szent László templomtól. A résztvevők imádságos áhítattal vágtak neki a stációknak, felidézve Jézus szenvedés történetének állomásait. Az útvonal a város szívén keresztül vezetett, egészen a Jézus szíve templomig, ahol a keresztút

0: ünnepélyes befejezést nyert. Iskolánk dolgozói idén is aktívan képviseltették magukat a bűnbánati menetben. Tanáraink két stáció közötti szakaszon vállalták a keresztvitelét, ezzel is kifejezve elkötelezettségüket a keresztény értékek és a helyi hitélet iránt.
1: Tanulói lelki nap. Az idei húsvéti lelki nap programja között elsőként Zakeus bibliai történetét ismertük meg. Majd kérdések segítségével dolgoztuk fel azt. Prezentációt tekintettük meg, és feladatlapot töltöttünk ki. Ezután egy podcastot hallgattunk meg, amely a mindennapi életre alkalmazható gondolatokat közvetített dr. Kocsis Krisztián előadásában. A nap következő részében az iskola rádión keresztül meghallgattuk, és végig elmélkedtük a keresztutat, majd ehhez kapcsolódó feladatokat oldottunk meg. A lelki nap utolsó programjaként a Szent László templomban egy Szent Erzsébetről szóló darabot néztünk meg, majd ünnepélyes szentmisével ért véget a program.
2: Fémből születő művészet. A Széchenyi Katolikus Technikum gépész képzésében tanuló diákok szakmai óra keretében látogatást tettek Bíró József a fém újra életre kell fém szobrászati kiállításán. A program célja az volt, hogy a tanulók új szemszögből ismerjék meg a fémek felhasználási lehetőségeit, különös tekintettel az újrahasznosításra. A tárlaton bemutatott alkotások leselejtezett gépalkatrészekből, ipari hulladékból és különféle fém maradványokból készültek, amelyek így új értelmet és esztétikai szerepet kaptak. A gépész diákok számára különösen izgalmas volt felismerni az egyes művekben a mindennapi gyakorlatban is használt alkatrészeket, például fogaskerekeket, láncelemeket, csavarokat és alátéteket. Szakmai szemmel figyelték meg az illesztések pontosságát, a hegesztési varratok minőségét és az anyagmegmunkálás precizitását. A látogatás során rácsodálkozhattak arra, hogy a műszaki tudás és a kreatív gondolkodás milyen harmonikusan egészítheti ki egymást. A kiállítás jó példát mutatott arra, miként lehet a hulladéknak tekintett anyagokat értékteremtő módon újrahasznosítani. A diákok számára ez a tapasztalat megerősítette a fenntartató szemlélet fontosságát, amely a gépészet területén is egyre hangsúlyosabb. Inspiráló volt számukra látni, hogyan válhat egy elhasználódott alkatrész művészi alkotás részévé. A szakmai órai nem csak tanulmányi program, hanem motiváló élmény is volt, amely tágította a diákok látókörét. A résztvevők értékes tapasztalatokkal és új ötletekkel gazdagodva tértek vissza az iskolába, és új szemlélettel folytathatják tanulmányaikat.

0: Kedves hallgatóink! Iskolánkban márciustól egy új, izgalmas terület került be az oktatásba, a mesterséges intelligencia. Sokan hallottak már róla, de kevesebben tudják pontosan, mit is jelent ez a gyakorlatban, és hogyan jelenik meg az iskolai életben. Iskolánkban Simon Róbert tanár úr közelebbről is foglalkozik ezzel a témával, és segít nekünk jobban megérteni, hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a tanulást és a jövőnket. Tisztelt tanár úr! Mit értünk pontosan mesterséges intelligencia alatt?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat! A mesterséges intelligencia, röviden MI alatt olyan informatikai rendszereket értünk, amelyek képesek emberi intelligenciához hasonló feladatokat végrehajtani, például tanulni, következtetni, döntéseket hozni, vagy nyelvet feldolgozni. Kicsit precízebben fogalmazva, a mesterséges intelligencia a számítástudomány egyik ága, amely olyan algoritmusok és modellek fejlesztésével foglalkozik, amelyek adatok alapján adaptív módon viselkednek, nem csak előre rögzített utasításokat hajtanak végre, mint egy program. Mit is jelent ez? Attól függően, hogy mennyire részletesen teszem föl a kérdést, például a ChatGPT-nek, ahhoz mérten fog precízen, részletesen válaszolni. Ezt idegen szóval úgy hívják, hogy promptolás, azaz a bemenettől függ a kimenet.
0: Miért tartja fontosnak, hogy iskolánkban is bevezetésre került a mesterséges intelligencia oktatása?
1: Igen, fontosnak tartom azért, mert ahogy minden egyéb dolog, ez is használható rossz dolgokra. Például más lejáratására. Éppen a héten volt szó az MI és az etika kapcsolatáról itt az egyik órán, illetve, hogy vigyázzon mindenki, mert bármit tesz az online térben, annak digitális lábnyoma marad. Esetleg büntetőjogi ügy is lehet egy-egy rosszul sikerült, rosszindulatú komment leírásából, ha például az illető feljelent rágalmazásért. Meg is kérdeztem ez ügyben az MI-t, hogy volt-e már példa erre Magyarországon, és azt írta, hogy volt 2023-ban. Természetesen fontos azért is, hogy a tanulók megismerjék az előnyeit és lehetőségeit.
0: Milyen területeken lehet hasznos a mesterséges intelligencia?
1: Rengeteg területen. De hol is kezdődött az egész? Egészen az 1950-es évekig visszamehetünk, amikor is Alan Turing angol matematikus a következő kérdést vetette föl. Képes lesz-e valaha a gép úgy gondolkodni, mint az ember? Ennek vizsgálatára dolgozta ki az úgynevezett Turing-tesztet, amely szerint, ha a beszélgetés során nem tudjuk eldönteni biztosan, hogy akivel beszélünk vagy írunk, az gép vagy ember, akkor a gép már elég okosnak tekinthető. 1997-ben pedig az akkori legfejlettebb sakk MI, a Deep Blue, legyőzte a sakkvilágbajnokot, Garry Kasparovot. Ma pedig a Stockfish nevű MI-t ember nem tudja legyőzni. Én úgy gondolom, hogy számunkra a hétköznapokban az első az információszerzés. Például, ha rántottát szeretnék készíteni magamnak, akkor, ahogy már volt róla szó, leírom a gépnek pontosan, hogy hogyan szeretném, és az pedig visszaválaszol, és nem kell szakácskönyv, nem kell böngészni, csak kérdezni.
0: Az MI helyettünk gondolkodik, vagy segít nekünk?
1: Az MI nem tud gondolkodni, azt az embereknek kéne, és itt fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy itt is követni kell az arany középutat. Ugyanis, ha kizárólag az MI-ra támaszkodik valaki, akkor, ha tudott is korábban gondolkodni, csökken ez a képessége. Ismerek több ilyen embert is. Egy rövid szituációt szeretnék elmesélni, amelyben pont ezen a héten kerültem Egerben. A dobótéren jártam, és a buszhoz siettem. A busz indulásáig az autóbusz állomásról 2 perc volt hátra, és gyorsan kellett döntenem, mérlegelnem, hogy melyik megálló felé induljak, hogy elérjem a buszt. Hiába kérdeztem volna meg bármelyik MI-t, még ha ki is számolta volna, melyik a rövidebb út, azt nem tudhatta, hogy az egyik megállóhoz nem ismerem pontosan az utat. Ezért döntöttem a másik mellett, és végül elértem a buszt. Itt néhány szót ejtenék még az MI fő jellemzőiről. Egy rendszert akkor tekintünk mesterséges intelligenciának, ha az alábbiak közül több képességgel rendelkezik, és itt felsorolnék egy párat. Például tanulás, azaz tapasztalatból javítja a teljesítményét, adatbázisát, mintafelismerés, képeket, hangokat, szövegeket értelmez. Döntéshozatal több lehetőség közül választ valamilyen cél alapján. Nyelvet dolgoz föl, problémát tud megoldani, komplex helyzeteket elemezni. Ha precízen, pontosan tesszük fel a kérdést, akkor az MI nagyon sokat segíthet nekünk, és itt eszembe is jut egy 20 éves film, amelyet 2004-ben láthattak a nézők a mozikban Will Smith főszereplésével, a címe Én a robot. A következő hangzott el benne. Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie. És úgy tűnik, hogy elértünk abba a korba, amikor csak jól kell tudnunk kérdezni, és a válasz pillanatokon belül ott van előttünk.
0: Mi volt az eddigi legmeglepőbb vagy legérdekesebb dolog, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban tapasztalt?
1: Nos, igazából volt már olyan, amikor kérdeztem tőle valamit, és elkezdett képet generálni. Mikor észrevettem, hogy mit csinál, megállítottam. És írtam a chat ablakba, hogy nem képet kértem. Erre megint neki fogott képet generálni, majd újra leállítottam, és a következő kérdésem az volt, hogy mi bajod? Erre elkezdett ismét képet generálni, amikor is nevettem egy jót, és feladtam a próbálkozást.
0: Ha egy tanácsot adhatna a diákoknak, hogyan használják, és hogyan ne az MI-t?
1: Hát én azt tanácsolnám a diákoknak, hogy tanulják meg, használják mértékkel, de ne adják föl a gondolkodásukat, a kritikus hozzáállásukat a dolgokhoz, használják etikusan, használják tudásuk gyarapítására, és ne fölösleges, haszontalan tartalmak gyártására.
0: Tisztelt tanár úr! Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és megosztotta velünk értékes gondolatait. További munkájához nagyon sok sikert kívánunk.
1: Köszönöm szépen, én is a felkérést nektek. További sikeres műsorokat és kiváló interjúalanyokat kívánok a jövőben, a kedves hallgatóknak pedig további tartalmas időtöltést.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, melyen végig kísérték mai műsorunkat. Bízunk benne, hogy ismét képet kaptak az iskolánkban zajló életről és a diák életet színesítő programjainkról. Legközelebb is számítunk érdeklődésükre. További kellemes rádiózást kívánunk. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
2: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
4: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánunk. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Drencsák Istvánt és kedves feleségét Zsuzsikát 45. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntik népes rokonságuk tagjai. Jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak nekik. Az ünnepelteknek Máté Péter és S. Nagy István köszönet a Boldog Évekért című dalát Vámosi János és Zárai Márta éneklik. Hallgassák szeretettel!

Kívánságműsorunk folytatásában Jászapátiban a Mária Légió imatársulati tagjainak szól a kért felvétel, amely nem lesz más, mint Szigeti József és Morvai Károly közös szerzeménye. Az Akácos út kezdetű magyar nótát Tarnai Kis László énekli. Szóljon akkor a kért felvétel.

Benk községben Potoskálmánné Irmuskát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Zsuzsai és családja Egerből. Sok erőt, jó egészséget kívánnak neki, és a jó Isten áldása is kísérje további életét. Az ünnepeltnek a Mike Duo az Ajtód előtt állok című dala szól. Fogadja szeretettel.

Ónodon Miklós Béláné Nórikát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik népes családjának tagjai, barátai Mirko és Szilvia Bodrogszerdahelyről és Erzsikéjék Solcáról, valamint kedves ismerősei. Sok erőt, jó egészséget, minden jót kívánnak neki, és a szűzanya oltalmába ajánlják további életét. Az ünnepeltnek Miroslav Szikora operaénekes az Angyal című saját szerzeményét énekli. Hallgassa szeretettel!

Miskolcon Pelsőcini Anikót születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető férje Béla, családjának többi tagja, barátai és kedves ismerősei. Jó egészséget, sok boldogságot és minden jót kívánnak neki. A Jóisten bőséges áldása kísérje további életét. És szóljon a most következő dal Bodrogszerdahelyen Miroslav Szikora operaénekesnek is, aki a közelmúltban ünnepelte születésnapját. Sok szeretettel köszöntik őt édesanyja, családjának többi tagja, barátai és kedves ismerősei. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelteknek Mikes Éva születésnapi torta című dala szól. Fogadják szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Tiszaújvárosban Balázsi Norbertné Mónikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető férje, gyermekei és szülei, valamint anyósa és apósa. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepeltnek Korda György és Balázs Klári énekelnek. Daluk címe Napfény kell a virágnak. Fogadja szeretettel a kért felvételt.

Kedves hallgatóink, mai vasárnapi kívánságműsorunk ezzel véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással, és minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat is várjuk elérhetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu. Posta címünk pedig 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Nevükben is köszöni meg tisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, jó pihenést, kellemes időtöltést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megnyitották a 16. Blaskó János emlékverseny kiállítást május 12-én Egerben, a Bartokovics Béla közösségi házban. Zavaró tényező lehet a kutyaugatás. Ebben az esetben a jegyzőhöz fordulhatnak. Darázsveszélyre hívják fel a lakosság figyelmét. Az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kedves hallgatóink, ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. Az Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium Technikum Gimnázium Szakképzőiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium diákjainak kiállítása a Bartokovics Béla Közösségi Házban, Egerben május 12-e és 26-a között tekinthető meg. Címe: a 16. Blaskó János emlékverseny kiállítás. A tárlat Blaskó János emléke előtt tiszteleg. Sajtos Attillát, az Eventus iskola igazgatóját hallják.
2: Két célja van, egyrészt egy emléket állítani egy rajztanárnak, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a másrészt pedig azt gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel versenyi formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartokovics Béla Művelődési Központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. Igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. Az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, hisz többet jelent, mint az alkotás, amit az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendégeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez egy, az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban az oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez egy nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világban, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha azt nézem, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
1: A 16. Blaskó János emlékverseny kiállításon kibontakozhatnak a tehetséges tanulók. Emelte ki Kisprumik Zoltán, az Eventus tanára.
3: Ez Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszereit, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek az egységek, akár az akvarellben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmai elvűségéhez. Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, mert iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeikben egy Blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszpa, vagy akár a különböző hegyek, vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél. Nagyon érdekes, mert azt tudnám mondani, hogy ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy, azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Tehát akik, azt mondhatnám, hogy akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
1: Számos kutyatartó kerülhet konfliktusba a szomszédokkal. A kutyaugatás ugyanis zavaró tényező lehet a mindennapokban. A kutyaugatás miatti zajpanasz jogilag a birtokháborítás kategóriájába tartozhat. Ha az ugatás folyamatos, indokolatlan és tartósan zavarja a szomszédok nyugalmát. Az első lépés a közvetlen egyeztetés, majd a helyi jegyzőnél benyújtott birtokvédelmi kérelem az irányadó. A jegyző kötelezheti a gazdát a zajcsökkentésre vagy a kutya tartásának korlátozására. A települési önkormányzatok helyi rendeletekben szabályozhatják a csendháborítást, beleértve a kutyaugatást is. Ha az ugatás oka az állat rossz tartási körülménye, állatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezhető. A részletekről Kiszáli Mária, Verpelét jegyzője adott tájékoztatást.
4: Van erre hivatalosan, hogy kutyát el lehetne küldeni ilyen oktatásszerű valamire? Nálam ilyen eset nem volt. Tehát az, hogy zavar a kutya, jó, akkor vegye már át a kutyaházat a túlsó oldalra. Akkor ne ott legyen mindjárt az ablakom előtt 2 méterrel, vigye el akkor 10 méterre, és akkor már nem hallom annyira. Tehát így megoldjuk. De még nekem olyan, hogy én elküldjem a kutyát idézőjelbe továbbképzésre, ilyen még nem volt, hogy ne ugasson. Azért tartjuk a kutyát, hogy jelezzen. Na most hogy tud jelezni? Ugat. És valamilyen szinten értem, hogy bántja, meg zavarja a szomszédot, de így meg tudtuk még mindig oldani. Volt már ilyen, és akkor kimentünk, megnéztük a körülményeket, láttuk, hogy akár a háznak az állapota nem úgy volt, tehát a kutyának a háza, tehát átsüvített a szél, beesett az eső, meg nem volt élelem, akkor ilyenkor elbeszélgettünk a gazdával első körbe. Sajnos azt kell mondanom, hogy szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert olyan állapotokat teremt meg neki, vagy nem teremt meg olyan állapotokat neki. Ott, ahol nincs ennek meg a feltételek, ott már tényleg van 5-6 kutya is, és kérdezem, hogy miért. Hát azért, mert szaporodnak, megtartjuk, de nem tudják megteremteni neki a megfelelő körülményeket. Mi próbáltuk, de megmondom őszintén, az, aki tartja a kutyát és felelősséget, az el fogja minni csippeltetni, oltatni, rendesen eteti, ellátja, és olyan körülményeket terem neki, hogy kutya is jó érezne magát. Akiknek meg olyan a gazda, az meg nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy a büntetünk, az nem megoldás. Ha megpróbáljuk meggyőzni, meg talán észérveket felhozni, meg olyan feltételeket elmondani neki, hogy még ő is tudja teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy sokkal többre megyünk, mint hogy oda megyek, megállapítom a problémát, 150 000 forint. Akkor per pillanat rosszul esik a gazdának, nagy nehezen, ha ki is fizeti, nem biztos, hogy változtat az állattartási szokásain.
1: Fokozott óvatosságra intik a lakosságot a darazsak nagymértékű elszaporodása miatt. a bőséges táplálékforrásnak, valamint az enyheteleknek köszönhetően a különféle darásfajok elszaporodása Magyarországon is jellemző. A padláson fészket építő darazsak általában nagyon sok és kisméretű fészket építenek. Célszerű időben elkezdeni a darazsak írtását, vallják a szakemberek, illetve az egész tetőt kell kezelésbe venni. Ugyanakkor gyümölcsfák tetején is előfordulhat darásfészek. Köztudott, hogy a darazsak nem csak az emberre, hanem a méhekre is veszélyt jelentenek. Különösen veszélyesnek tartják az ázsiai lódarazsakat, amelyek a városokban is gyakran megjelennek, hangsúlyozta Varró Attila darázsvadász.
5: Többféle repülő rovar van az emberek házatáján. A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő, mert nekem elég sokan mondják, hogy fú, nagy darázs. Nem, csak ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Tehát azért van mindig egyre több és több darázs, mert még a régi időkben a tél elkezdődött december elején, és akkor január végéig, februárig tartott, és mínusz 15, mínusz 20 fokok, meg nagy havak voltak. Addig most volt egy pici tél, még az idén volt is, de nem volt az a kegyetlen hideg, a házakat egyre jobban szigetelik az emberek, és a darazsak vannak annyira intelligensek, vagy annyira jó az ösztönük, hogy behúzódnak védett helyekre. A padlásterekbe, repedésekbe, meg hasonló helyeken áttelelnek. Most azért látják az emberek, hogy egyre több a darázs, mert kijött a tavasz, a királynők kezdenek el építkezni, viszont ők egy picit nagyobbak, mint a normál padlásdarázs, ezért azt mondják, hogy hú, lódarázs. Nem. A lódarazsak azok nagyobbak, és ők egy helyen építenek fészket. Amiket mostanában az emberek látnak, a tető alján, a cserepek közé bebújkálva, azok ilyen pici fészkeket építenek, tenyérnyit, maximum két tenyérnyit, viszont nagyon sokat. Na most ez a rengeteg darázs, ami már most van, ezt úgy kell számolni, hogy most van az ember, amit lát a tetőn, a tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Tehát ők elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána viszont a nyár végére az már robbanásszerűen fejlődnek, és ott már tényleg van olyan ház, hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes.
1: Az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a vármegyében, miközben több területen javult a rendőri fellépés eredményessége. Ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés ülésén, ahol a katasztrófavédelmi igazgatóság munkájáról is beszámolót hallgattak meg a képviselők. Szabó Csaba rendőrfőkapitányt hallják.
6: Az a trend, hogyha nő a bűncselekmények száma, csökken a nyomozás eredményesség, vagy fordítva, ha csökken a nyomozás eredményesség, akkor nő a bűncselekmények száma, hogy az a trend megállapítható. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezt, ha megfordítani nem is tudjuk rövid távon, de a kettőnek az amplitúdóját szeretnénk mérsékelni, mert ha úgy végezzük a munkánkat a továbbiakban is, akkor ebben hathatós változást nem fogunk tudni elérni. Ugyanez igaz a 14 kiemelt bűncselekményi kategóriára. Ide tartozik az emberölés, a testi sértés, ide tartoznak a betöréses lopások, és hogyha a sor végét nézem, akkor a jármű önkényes elvétel is ide tartozik még, mint bűncselekményi kategória. Ebben pontosan ugyanazt az utat járjuk, mint az összes többi bűncselekmény tekintetében, még akkor is, ha egyébként vannak olyan bűncselekményeink, amiben 100%-os nyomozás eredményességi mutatót tudunk produkálni. Büszke vagyok a emberölések, halált okozó testi sértések, rablások tekintetében, amelyek rendkívül súlyos bűncselekmények, hogy ezekben a 100%-os mutatót tudjuk tartani.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra. A délnyugati déli szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 10-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Mai adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról fogunk szót ejteni. Ezt követően Eger megyei jogú város polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvíz elvezetése és megtartása érdekében. Végezetül pedig a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamara innovációs klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
7: Műsorunk első felében a fenntarthatóság jegyében végzett intézkedéseket mutatjuk be hallgatóinknak. Egerben a favédelemre rendkívül nagy hangsúlyt fektettek az utóbbi időben, mivel a klímaváltozás új kihívásokat idézett elő. Szakértünk a témában Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezető főkertésze.
8: Igyekszünk, igen, Egernek a komoly építészeti értékei mellett a természeti értékei is jelentősek. Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része, majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert természetes, mivel ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekezzünk el ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a értéküket, díszítő értéküket sokáig hozzák. A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák

most már zajlik a védekezés ellen, és sikerült megóvnunk. Hát ennek bizonyítéka is, hogy a érsekkertben lévő vadgesztenyesor az év fasora címet például elnyerte, de a védekezés minőségét jelzi például az Európai Fája címet elért termálfürdő platánja is, úgyhogy mindenképpen ezek azok az eredmények, amire büszkék is vagyunk, meg hát ezt folytatni is kell. Maga a kártétel egyébként az aknázómolynak, a fehérvirágú aknázómoly érdekes módon egyébként csak a fehérvirágú vadgesztenyéket bántja. Egy három nemzedékes kártevő, illetve a klímaváltozás kapcsán már a déli részen, melegebb ország részeken már a negyedik is megjelenhet, és ez háromszor vagy négyszer is károsít az év folyamán. Ez legyengíti a fát, aknákat fúr bele, és akkor a levél be, és így fejti ki aztán a károsító hatását, egy ilyen fölgyorsított élet ritmusra kényszeríti. Preventív védekezést alkalmazunk ősszel, tehát a lehullott falevelet összegyűjtjük, mert bábalakban ott tele lát ez a kártevő, ezt elszállítjuk, megsemmisítjük, és akkor hát tavasszal történik. Ez idáig vegyszeres védekezést alkalmaztunk, a rajzáshoz időzítve, a város nagy részén azért így lesz ebben az évben is, amikor ez meg fog történni. Ez a munkavégzés nagy odafigyelést igényel, mert a szerokirat rögzíti, hogy például ez a játszóterek élővízfolyások mellett nem lehet végezni, akkor növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett lehet ezt a munkát végezni, tehát minden bejelentési kötelezettsége van, tehát nagyon oda kell figyelni arra a munkára, hogy ez hatékonyan elvégezzük, és akkor megjelent egy másik az elmúlt években, egy ilyen injektálásos módszer, amikor a fatörzsébe befúrnak és juttatnak be növényvédőszert. Ez azonban sajnos negatív hatása is vannak, tehát rákosodási folyamatok, fertőzések átmennek az egyik fáról a másikra. Ugyan jó dolog ez is olyan helyeken, ahol a vegyszeres növényvédelem nem megoldható, de vannak ilyen negatív hatása, és erre próbálkozunk ebben az évben a biológiai növényvédelemnek az alkalmazásával. Ez teljesen környezetbarát. Már egy része ennek a védekezésnek megvolt, ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák, kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemezcsíkon helyezünk ki, 20-25 darab van egy ilyen nemezcsíkon, és ez egy jelentős védelmet nyújt. Körülbelül 1,5-2 év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít. A következő lépés majd a rajzáshoz időzítve ezeknek a fürkészdarazsaknak a kihelyezése ezen a területen. Hát ezek aztán elvégzik azt a munkát, amit a vegyszerek végeznek egyébként, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a idei év ez sikeres lesz. Ez ilyen kapszulás módszerrel történik, gyakorlatilag egy kapszulában 4000 darab van, és a fákra kihelyezve, akkor ezek kibújnak, és akkor elpusztítják ezeket a aknázómoly hernyóknak, aknázómolynak a hernyói tulajdonképpen. Lerakja a petéjét, és akkor ez kikel, és akkor az pusztítja el a levélben lévő hernyót. Úgyhogy nagyon érdekes a folyamat. Teljesen környezetbarát, semmire nem veszélyes. Természetesen ez azt hozza magával, hogy azokon a helyeken, ahol ezt a biológiai növényvédelmet alkalmazunk, ott vegyszeres növényvédelmet nem lehet alkalmazni, mert akkor értelemszerűen ugye elpusztítjuk vegyszerrel ezeket a hasznos biológiai élőlényeket. Azért úgy gondolom, hogy egyszerre azért nem fog ez menni, mert azért van nyilván jelentős anyagi vonzata van, és hát ahogy említettem, Egerben közel 1000 darab vadgesztenyefa van, meg több mint 100 platán, aminek a védekezését meg kell oldanunk, és azért ez idő is, tehát mire kihelyezzük ezeket a kapszulákat, fáról fára menni, azért ez jelentős, 1000 fánál mondjuk azért jelentős időgény van, de úgy gondolom, hogy kísérletet mindenképpen megér ebben az évben, és a tapasztalatokat le akarjuk szűrni, illetve ezt konferencián is majd ismertetni, hogy mire jutottunk, mert ez országosan egyedülálló, talán úgy tudom, hogy Pakson volt, ahol próbálkoztak, de ez egy nagy újdonság, és bízom benne, hogy nekünk ez beválik, és sikeres lesz. Pakson volt egy ilyen, igen, hogy tavalyi évben ott megpróbáltak ott a de máshol nem hallottam. Úgyhogy egy ilyen úttörő dolog, én bízom benne, hogy sikerrel járunk majd, meg kontrollt tudunk csinálni a kezeletlen, meg a kezelt fáknál, tehát a vegyszeres fáknál, illetve hát a biológiai növényvédelemben részesített fáknál.

0: A folytatásban egy klímabarát pályázatot szemléltetünk, mely a villámárvizek elhárítása, illetve a csapadékvíz elvezetése és megtartása szempontjából jelentős. Eger megyei jogú város önkormányzata a közterületek, valamint a belvárosi terek zöld felületeinek karbantartása, továbbá az öntözőrendszerek üzembehelyezése okán több beavatkozást tervez végrehajtani, amennyiben a pályázat sikeresen zárul. A részleteket Wagner Ákos polgármester ismerteti.
1: KEHOP pályázat. Környezeti és energetikai hatékonysági operatív program plusz keretében városunk a februári közgyűlési felhatalmazás eredményeképpen februárban benyújtott egy pályázatot, amelynek a címe zöld és kék infrastruktúra fejlesztések Egerben. Ennek a projektnek a összköltségvetése 1,94 milliárd forintos támogatás, amelyeknek az intenzitása 100%-os intenzitás. Ugye a zöld és a kék infrastruktúra azt úgy kell lefordítsam, hogy a zöld az a növényzet, a kék pedig a vízzel való foglalkozás jelenti e vonatkozásban. Ugye a pályázatot beadták a kollégák, a Agrifejlesztési, vagy segítsetek, a Fejlesztési Ügynökség Kft. Beadták. Volt egy úgynevezett terv zsűri, ahol a mellettem látható anyagot kollégák elvitték, megmutatták a terv zsűrinek, amiben szakértők vannak benne, tervezők, környezetvédelmi szakemberek, kertészmérnökök, akik ezzel foglalkoznak. Ezen a terv zsűrin átment ez a pályázati anyag, úgyhogy ezek elindultak. Elméletileg minden határidőben minden kiegészítések be vannak adva a pályázat vonatkozásában. Miről is szól ez a pályázat? Ugye, ha látjuk, az elmúlt időszakban a szélsőséges időjárási jelenséget azok sokasodnak. Az egyik a csapadékhoz kapcsolódik, az, hogy ugyan ritkábban, de amikor hullik a csapadék mennyiség, akkor egyszerre nagy mennyiségű csapadékot kap a városunk, ahol ráadásul a meglévő domborzati viszonyaink között ennek komoly hatásai vannak, villámárvizek, eróziós hatások tekintetében. A másik szélsőséges időjárási jelenség, ami megjelenik, hogy ugyanakkor nőnek a száraz periódusok, amelyek pedig hőségnapok számának a növekedésével jár együtt. Itt pedig ugye azt lehet látnunk, hogy a város egyes részei, és elsősorban a beépített részek túlmelegszenek, gyakorlatilag hőség időszakban, magasabb a hőmérséklet egyébként, mint a külvárosi részekben. Maga a pályázat egy új szemléletet hoz be Egerbe, hiszen eddig ezeket a kérdéseket, elsősorban a vízelvezetési kérdéseket, ilyen hagyományos technológiákkal, hagyományos megoldásokkal próbáltuk megoldani. Ez azt jelenti, hogy a vizeket minél gyorsabban elvezettük a városnak azon pontjáról, ahol ez megjelent. Ez a pályázat a víz vonatkozásában viszont beavatkozási pontként a vízgyűjtő területekre koncentrál, tehát ez a városon kívül történő, a domborzatunkból adódó vízgyűjtő területekre koncentrál, ott próbálja a vizet megtartani, és ennek eredményeképpen azon túl, hogy csökkentjük a villámárvíz és a ebből adódó eróziós károkat, még a megtartott vízzel át tudjuk hidalni a hőségnapokban is, tehát egy hűtő hatást is el tudunk érni. Tehát a víz területén ezek a beavatkozási pontok, majd mindjárt elmondtam pontosan, hogy hol. A zöld infrastruktúra esetében pedig ugye annak is van egyfajta mikroklíma hatása, itt pedig elsősorban zöld felületeknek a átalakításával, esőkertek, fásított területek, maga a növényzetnek a átalakításával, tehát a zöld felületeken található növényzetnek az átalakításával igyekszünk elérni azt, hogy a klímahatást csökkentsük. Ebbe mondok egy példát, hogy gyakorlatias legyen mondjuk egy leburkolt parkolót, azt olyan burkolattal látjuk el, aminek van víz áteresztő képessége, akkor ott abban a térségben nem elfolyik a víz, hanem megmarad, és a következő napokban tud hűteni. Hol fogjuk ezeket a beruházásokat, vagy hol tervezzük ezeket a beruházásokat végrehajtani? A kék infrastruktúra vonatkozásában két fő beavatkozási helyünk van. Az egyik felnémet városrészben, a Berva völgyben egyébként is meglévő, elsősorban a bervai lakótelepet érintő területnek a vízvisszatartását próbáljuk megoldani, illetve a másik pedig a Szala városrésztől északra, tehát külterületen ott is a Szala városrésztől északra fekvő vízgyűjtő területen próbálunk a víz visszatartással, ilyen természetközeli megoldásokkal visszatartani a vizet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott csinálunk valami olyan medencét, ami nem betonból van, hanem növényzet által és termőföldből kialakított medencékből, ilyen vízvisszatartó medencécskékből tartjuk vissza a vizet. Szeretném mondani, hogy mind a két területen a pályázat beadását megelőzően lakossági fórumot is tartottunk, úgy mind Felnémeten, mind pedig a Szalaváros részben. A zöld felületek tekintetében ott pedig ugye új fejlesztéseket próbálunk meghozni, már a meglévő zöld felületek felújításával, vagy pedig a előbb említett burkolat cserébe próbálunk elindulni. Ezek a területek Lenkei udvar, a Barkóczi utcában a iskola előtt, én így fogalmaznám, hogy nekem gimnáziumot írtak, de én azt mondom az iskola előtt, és akkor egyértelmű mindenkinek. Azt mondja, hogy a Pirker tér, és maga a Dómusz környéke, jó, így a Dómusz környéke az a terület, amelyeket fogja érteni ez a zöld infrastruktúra és zöld felület javítás, amennyiben természetesen megnyerjük a pályázatot. A zöld infrastruktúra fejlesztésnek nagyon fontos eredménye lehet az is, hogy diverzifikáljuk az élő a növényzetet és az állatvilágot. Nyilván a növényzetet fogjuk mi diverzifikálni, az állatvilágot pedig az fogja magával vonzani, tehát egy kicsit ilyen élőbb város próbálunk ebből a projektből végrehajtani. Azon túl, hogyha ezt a projektet megvalósítjuk, tehát megnyerjük a pályázatot, megvalósítjuk, akkor nyilvánvalóan fenn is kell tartanunk, ugye ezt vállalta is a város, úgyhogy úgy próbáljuk kialakítani, hogy ezeknek minimális fenntartási költsége legyen, ne legyen energiaigénye, és ráadásul őshonos növényeket is akarunk ebben fölhasználni. A pályázat, ha sikeresen zárul, tehát nyilván itt beadásról beszélünk, és ugye most a bírálati folyamat indul egy uniós forrás esetében, akkor 2029 közepe vége körül fejeződhet be. Összefoglalva, a fő célunk ezzel a pályázattal, hogy Eger olyan várossá válhasson, amely nem csak reagál a klímaváltozás kihívásaira, hanem egyfajta tudatos megoldással alkalmazkodni is tudunk, és ezzel tudjuk javítani az itt élőknek az életminőségét. Igen, volt egy szakértőnk, ugye van Egerben egyfajta kutatás a villámárvizek és a zöld felületek tekintetében. Ezek a térképek az ő általa elkészített korábbi évek, akár évtizedekig visszanyúló tapasztalatok, időjárási jelenségeknek a mérésén, térinformatikai módszerekkel ő tett nekünk ajánlatot, hogy akkor melyik területeken lehet beavatkozási pontokat tenni. Tehát ez a szakmai oldal volt. A másik oldala pedig az, hogy a itt lévő kollégáink, a hivatalban lévő kollégáink megnézték azt, hogy hol tudunk mi, mint önkormányzat beavatkozást végezni, tehát itt a jogi, ingatlan nyilvántartási ügyeket, illetve maga azt, hogy mondjuk, most mondok egy példát, a Lenkei udvart mondtam, ugye a Lenkei udvart azt mindnyájan tudjuk, hogy az azért egy felújításra szoruló udvarot, mind a parkolás, mind pedig a növényzet vonatkozásában nem volna baj, ha valamilyen beavatkozást tudnánk tenni. Ha, mivel a szakértőnek az ajánlatába beleesett, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt mi próbáljuk meg beletenni a pályázatba, tehát egyfajta belső szakmai konzultációt követően alakult ki a két lehetőségnek a metszet, ami a szakmai oldalról lehetőség. A Szépasszony völgyben is szerettünk volna egy ilyet csinálni. A Szépasszony völgynek 184 hektár a vízgyűjtő területe, ott fölötte, de nincsen olyan önkormányzati terület, ahol beavatkozási pontot tudtunk tenni. Nem tudtuk betenni, mert gyakorlatilag ott a jogi rendezetlenség okán hiába akartunk volna oda a pénzt vinni, ezt nem tudtuk volna megoldani ebbe a kérdésbe. És szürke infrastruktúrát, tehát mikor betonozunk egy járkot, ez a pályázatban nem lehetett beletenni, tehát hiába szerettünk volna mondjuk a Kisvölgy utcánál megjelenő problémát kezelni, ezt ebben a pályázatban nem lehetett, vagy a Szépasszony völgybe és ott a Kőkút út mellett lévő pataknak a kérdését is vizsgáltuk, hogy bele lehetett tenni, nem lehetett ebbe a pályázatba beadni, mert a beavatkozási pont a kék infrastruktúra esetében a vízgyűjtő területen van. ugyanez oknál fogva ebben nem tudtunk belenyúlni, de aki megy a dobótérre, én elrendeltem már a parkosítását, úgyhogy a füvesítés meg minden már zajlik, bízok benne, hogy sikerül is megcsinálni, úgyhogy azt is próbáljuk amennyire lehet zöldíteni. Azt kevesen tudják a dobótérről, én tudom, mert tudom, ki csinálta annak idején, hogy az összes, ahol fás terület van, ott öntözőrendszer is van, 10 éve nem használt, most az öntözőrendszereknek a karbantartására megvan a megállapodásunk, ami illetve nincs meg, mert tegnap kis gond lett közötte, de rendbe tesszük az öntözőrendszereinket. Kértem, hogy itt a fák körüli zöld felületet tegyék rendbe, szerintem meg is csinálták, illetve nem szerintem meg is néztem, hogy megcsinálták, hogy a kimennek, meglátják, el van vetve a fű, gyakorlatban ezt jelentette, és ezt mi fogjuk tudni öntözni. Tehát egy kicsit próbáljuk a dobótérnek ezt a hőhatását, a meglévő lehetősége, amit kevesen nem tudtak, pont tudtam, hogy van öntözőrendszer, hogy azt elő is próbáljuk bányászni, és akkor lesz öntözés a dobótéren, azokon a kis kockákban lévő zöld felületeken, meg a fáknak is, hogy ez egy kicsit mérsékeljük. De nyilván ez egy nagyobb beavatkozás annál, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván ez is képben van, hogy majd ezt egyszer ideérünk, de ahhoz még kéne 10 évig polgármesternek lennem. A minőség átalakult. Tehát most a Krakker udvar is, hogyha megcsináljuk egy ilyen vízáteresztő gyeptéglást, látott már ilyet, amit esetleg le is füvesítünk, akkor az most minek számít? Lehet, hogy nőni fog a zöld felület, vagy mondjuk a pirkertelet, ha több rétegű növényzettel beültetjük, akkor a nagyság nem biztos, hogy nőni fog, mert ott ugye korlátozottak a szürke elemeknek a határai, de valójában a növény minőség javulása okán a klímahatás nőni fog, meg nyilvánvaló, ami ennél még fontosabb, ideérkezők számára, meg az itt lakók számára, hogy az esztétikája is nőni fog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a meglévő domborzati viszonyok között csinálunk ilyen völgyelzáró, földből kialakított sáncokat, amit növényzettel is beültetünk, annak érdekében, hogy az erózió hatást csökkentsük, és ezek a lefolyó vizeket ilyen több lépcsőbe lelassítják a vizet, meg is tartják ezekbe a kialakított. Nem merem mondani medence, mert az olyan, mintha betonból lenne, de ez nem betonból lesz, ez teljesen egészében termőföld lesz az alapja kerete, csak növényzettel be lesz futtatva. Látod, mint egy gátat képzeljen el, hogy be van zöld a fűvel el van készítés, több lépcsős és teraszos elrendezés. Nyilván nem tartunk ebbe a fázisába a pályázatnak, tehát ha megnyerjük, akkor ugye bele van téve, hogy ezt meg is kell terveztetnünk, és akkor az pontosan meg a helyen megvan, meg az, hogy körülbelül oda mit szeretnénk, ezt tudtuk elmondani a pályázatban. A pontos terv az akkor lesz meg, mikor elindul a pályázaton belül, mert ha jól emlékszek, ebbe a pályázatban is benne van a tervezési költséget, el tudjuk számolni. Pontosan azért csökkentettük le, hogy ne érintsen olyan területet, ami nem önkormányzati, minimális 5-8 a külterületi, tehát ami külterületen van. A zöld infrastruktúrát, hogy a Lenke udvar hány hektár, azt meg tudom satszolni. Egy. A Pirkertér fél, most így nagy vonalakban mondom, de a fő cél az volt, hogy a belvárosnak, a zöld felületeinek a főjavítását végezzük. Ezért ez a kék infrastruktúra fejlesztés, tehát a vízgyűjtő, ami kötelező eleme volt, tehát anélkül nem lehetett volna beadni a pályázatot, azt meg minimalizáltuk.

0: Műsorunk záró perceiben egy gépgyártással foglalkozó cég mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub Technológiai Bemutatók címmel tartott előadássorozatot február 10-én. A továbbiakban az egyik előadást idézzük fel. Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetője előadásából hallanak részletet, melynek címe Az entrópiától a quick-fix nullpontrendszerekig. Hogyan alakul ki a káosz a cégedben? És mit tehetsz ellene az irányításban és a gyártásban? Valós példák a gyakorlatból.
1: A TMK területén még ezelőtt 4-5 évvel is nálunk olyan nagy probléma volt, hogy általában mi csak olyan vitottunk gépet, amikor az megállt. És az, hogy tervszerű szervezett karbantartás lett volna a cégnél, ütemezett folyamatokkal, amihez minimál készletek állnak rendelkezésre az adott raktárunkba, és tudjuk pontosan azt, hogy milyen elvizet karbantartáshoz, milyen eszközzel vagy anyagra van szükség, nem túl kiforrott. Aztán a HR-re is igaz, minden része az entrópiának, nagyon nehezen megy sokszor a toborzás, ezekről mindegyikről lehet egy külön 2-3-4 oroszát beszélni, de nagyon nehezen megy a toborzás, és ha bejött valaki, akit leinterjúztattunk, ha szerencsések vagyunk, akkor nem csak száraz HR-es interjú kérdéseink vannak, hanem inkább szakma is, őt én azt mondom, hogy nálunk például minden belépő személyt vegyes interjúztatással vizsgálunk meg, és a szakmai része nagyon erős egy-egy interjúnak. Tehát szakmai teszteket kell kitölteni, gyakorlati mérési feladatok vannak, sőt, aki olyan helyről érkezik, ahol ne adj Isten, van egy ugyanilyen szerszámgép, mint ami nálunk is van, ott abszolút próbamunkát is kell végezni az illetőnek. Úgyhogy itt is óriási feladatok állnak elénk. PR területen szintén cégarculattervezés, és sok vállalkozó, többek között sokszor én is úgy viselkedek, hogy viselkedtem, hogy mit a szégyelném azt, hogy nekem cégem van. Nem tudom, hogy miért van ez, talán nem vagyunk elég magabiztosak abban, hogy amit csinálunk, az jó. Lehet, hogy van ebben némi igazság is, mert ugye aki valamit jól csinál, az büszke tud lenni arra, amit jól csinál, tehát joggal tárja a nyilvánosság elé, főleg akkor, hogyha minden vállalati folyamata rendben van, a személyzetkezelésre gondolok itt elsősorban. Aztán vállalati menedzsment feladatok területén erőforrásgazdálkodás, tervezés, teljes hiánya mutatkozik meg sokszor, és azt sem tudom, hogy holnap mi lesz a filozófia jelenik meg az üzleti tervezésben. Ezt nagyon-nagyon érezni, főleg a kisebb cégeknél, 20 fő alatti cégeknél, amikor beszélgetünk arról, hogy kellene csinálni egy üzleti tervet, akkor ugye mindenki szétteszi a kezét, hogy honnan tudja még, hogy mi lesz a jövő héten, főleg a mai világban. Egy része jogos, egy része meg nem. Milyen eszközei vannak egy vállalatvezetőnek, egy kidolgozott szervezet, egy nagyon erős eszköz, és ide mindenképpen kell egy kidolgozott és aktualizált, a folyamatokkal szinkronban lévő szervezési tábla, vagy más hasonló eszköz. Az igazság, hogy ez 4 monitoron se lehet megnyitni, úgyhogy nem kell oldalra eltolni. Itt mindenkinek le van írva minden fő folyamata és minden értékes végterméke, és a KPI-inknak, a statisztikáinknak az egyik része az, hogy ebből a fő tevékenységre statisztikákat építsünk, és ezeket a statisztikákat, ezeket folyamatosan elemezzük. Ennek az elemzésnek a frekvenciája, ez negyedéves szintű körülbelül. Sűrűbben azt gondolom, hogy nem érdemes, de még a fél év is elégséges lehet. De az, hogy legyen egy ilyen, az mindenképpen fontos. A posztjelzési folyamatnak az egyik első része ezzel a szervezési táblával történő megismerkedés. Itt meg kell találni a kollégának saját magát, és az egész vállalati hierarchiába el kell tudja helyezni, hogy ő tulajdonképpen hol is fog dolgozni. Most a mi cégünkről beszélek, hogy az entrópiának a terjedésének a meghatározása, milyen dolgokat használunk. Itt egy terminálrendszert látunk, ahol a munkákat besorolva látja a dolgozó, hogy milyen tevékenységet kell végeznie a gépen. Itt vannak fent a besorolt munkák, itt elérhetőek a műveleti utasítások, rajzdokumentáció, gyártási utasítások, és még a CAM rendszerben generált megmunkálásoknak egy videója is, ahol meg tudja előnézni a gépbeállító azt, hogy mi fog történni a szerszámgépen, amit neki be kell állítania. Nagyon fontos az, hogy a szerszámokat a szerszámraktár a CAM rendszerből generált szerszámlista alapján előkészíti, és kiviszik a géphez bemért állapotba. Tehát az a jelszó, hogy minden a helyén és funkciójában. Teljesítmények mérése, ugye ez egy fontos kérdés. Mit lehet látni az, hogy hát elég durva dolgok vannak itt. 155% van jelen pillanatban, és akkor jó, hogyha felteszi valaki a kérdést, hogy tud egy ember 155%-ot teljesíteni. Ugye mindig az van, hogy különböző fórumokon elhangzik az, hogy ilyen kevés fizetést kapunk, de két ember munkáját kell végeznünk, vagy három ember munkáját kell végeznünk. Szóval nekem az a meglátásom, hogy egy ember munkáját tudja elvégezni. De az előfordulhat, hogy kis közepes szériába gyárt, és van mellette egy olyan szerszámgép, amit mind a kettőt tudja kezelni. De a vezetője nem tudja kimondani azt, hogy mind a két gépet vinned kell, mert erre nincs meg mindig a lehetőség. Ezért mi úgy raktuk össze a rendszert, hogy ne kelljen azt a módszert választanunk, hogy Józsi, segítsél már egy kicsit, rakjál már abba az a gépbe is három alkatrészt, mert hónap ki kell szállítanunk. Utána meg elkezdünk 10 000 forintot dugdosni az embernek a zsebébe, hogy ő is jól érezze magát. Tehát nem így működik a rendszer, hanem minden alkatrész gépbeállítási időkre és darabidőkre és műveletekre fel van bontva, és amikor elvégez valaki egy tevékenységet, azt lejelenti, és annak megkapja a bértömegét. Tehát gyakorlatilag ez a 155%-os teljesítmény, ez 155%-os bért jelent, és az a bér az iparági átlag fölött van egy picivel, az alapbér. És így módon nagyon-nagyon intenzíven tudnak a kollégák prémium rendszerekből összerakni maguknak lényegesen magasabb fizetéseket. Tehát itt elértük azt, hogy nem kell szólítgatni az embereket azért, hogy ne a telefonod nyomkodjad már, vagy ne a zenét hallgassad, hanem a munkáddal foglalkozz. Sőt, még azt is elértük, hogy amikor elmegy reggelizni egy reggelidőre, akkor oda úgy megy el, hogy előtte berak egy alkatrészt a gépbe. Ugye folyamat stabilitásokra nyilván figyelni kell, hogy ennek meg legyen a lehetősége. Zárt rendszerű gépekről van szó, tehát itt, hogyha bármi olyan hiba keletkezne, egy főosó túlterhelés, vagy bármi, akkor mondhatnám azt, hogy teljesen hiába állott a gépkezelő a gép mellett, mert az csak egy hiúba ábránt, hogy majd én legyom abban a véstopot, és akkor megmentem a szerszámot. Tehát ilyen még nem történt. Hogyha itt végigmegyünk a teljesítményen, akkor lehet látni ott a végén egész üzemi szinten egy ilyen 140% körül van ez a teljesítés. Aztán itt lehet látni, milyen munkákat végzett el, és milyen veszteségi idők keletkeztek, mert ugye van az is, amikor megmagyarázza a kolléga a műszakot. És akkor jó vezetőként emberileg is pozitívan akarok hozzáállni, de nem adhatom oda mindig ezt a dolgot, és ezért én úgy fogom fel, hogy a gépnél lévő munkatársnak szolgáltatnak a különböző területek. Szolgáltat neki az üzemvezetés azzal, hogy megszervezi a műszakját, szolgáltat neki a logisztika azzal, hogy oda viszi az anyagot, és szolgáltat neki a minőségbiztosítás azzal, hogy megméri az alkatrészt, és a szerszámgazda, hogy kikészíti a szerszámokat. És hogyha ő elakad valamivel a munkájában, akkor meg fogjuk látni a következőben, egy nagyon szofisztikált veszteségidőkezelő rendszerből ki tudja választani azt, hogy mi volt a probléma, és be tudja írni, hogy a logisztika nem hozta oda az anyagot, és a másik csarnokból nekem kellett áthozni, és erre ráfordítottam 10 percet. Minden reggel online formában Teams-en keresztül mennek a megbeszélések, mindenki a saját gépénél ül, van előtte két monitor, egyiken a rendszer, a másikon a Teams megy, és videófelvétel készül minden reggeli megbeszélésről, és AI alapokon ebből készül egy edzőkönyv. Most még nem jutottunk el odáig, hogy ez a feladatokat is felveszi. Nem akartam az AI-t beletenni, de már csapból is az folyik. Tehát már akármit megnézünk, már mindenhol az AI folyik. Én ezt most már természetesnek veszem inkább, és a beszélgetésekből a rendszer kiszedje a feladatokat, és a to-do listába ezek bekerüljenek, vagy hosszabb távú feladat listába bekerüljenek. Itt a teljesítményt plusz az előkészületi időt külön mutatja a rendszer, és lehet látni, hogy ennek a kollégának 182,16%-os teljesítménye volt. Egy pici magyarázatot még fűzök ezekhez a zöld-piros csíkokhoz. A zöld az termelés, a világos zöld az gépállítás, a piros az valamilyen nem jóváhagyott veszteségidő, a sárga az pedig jóváhagyott veszteségidő. A jóváhagyott veszteségidő azt jelenti, hogyha az én állásom a munkám közben az egy másik terület miatt jött létre, akkor azt a reggeli megbeszélések során lévő jóváhagyási folyamattal 100%-os teljesítményként számoljuk el a munkatársnak, mert arról nem ő tehet. De hogyha van egy kis önkritikája, és beírja azt, ez furcsa egyeseknek, beírja azt, hogy kompetencia hiányom volt a szerszám beméréssel kapcsolatban, vagy a nullpont beméréssel, vagy bármi olyan, amivel önmagára tud mutatni, ezeket is ki tudja választani a rendszerből, és ugye ezek a veszteségi okok utána egy parétóban vannak rendezve, és meg lehet határozni azt, hogy melyik kollégát milyen területen kell oktatni.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában három megszólalót hallhattak. Először Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezető főkertésze nyilatkozott a favédelem fontosságáról, majd pedig Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere sajtótájékoztatón elhangzott szavait sugároztuk, mely egy klímabarát pályázat lehetőségeit tárta fel. Végezetül pedig Tóth Péter, a Tomet Filmtechnika Kft. Ügyvezetője előadását hoztuk el önöknek, melyet az Innovációs Klub technológiai bemutatók elnevezésű programon rögzítettünk február 10-én Egerben, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

Krisztus kegyelmezzen, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket.

Krisztusnak szent anyja, könyörök életünk, egyházunknak a

igazság tüke, bölcsesség széke, öröm.

oltalmad alá futunk. Istennek szent szülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, utasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáit gyermekédnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyeik fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus, valóságos Isten, valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szent Atya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette, az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szent Atya üzenetében, melyet a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz fordulva. Elmondta, testvéreim, ebben a városban mindenütt ott lüktet az élet, az igazságosság és a jó utáni vágy, melyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért nem egyedül, hanem együtt kell feltennünk a kérdést, mi számít igazán? Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útnak induljunk, hogy az elköteleződés lendületével járjunk, és ne az érdektelenség fáradtságában, hogy bátran a jót válasszuk, és ne a rossztól féljünk, hogy gyógyítsuk a sebeket, és ne ragadjunk bele a közöny fásultságába. Nápoly ma drámai ellentmondással néz szembe. Miközben jelentősen nő a turisták száma, nehezen bontakozik ki olyan gazdasági fejlődés, amely valóban az egész társadalmat képes lenne bevonni és felemelni, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. A béke az ember szívéből indul ki. Áthatja az emberi kapcsolatokat, gyökeret ver a városnegyedekben és a perifériákon, majd kitágul, hogy átfogja az egész várost és a világot. Ezért sürgetőnek érezzük, hogy mindenekelőtt magában a városban munkálkodjunk, emelte ki 14. Leó pápa Nápolyban. Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdette ki a bíboros kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki 14. Leó nevet választotta, 1955. szeptember 14-én született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, melynek szavait Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi, keresztények, sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. röviden ő benne az egyben egyek. Pápává választása előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt. Idézte fel a tavaly május 8-ai pápa választással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke a távirat irodának. Veres András elmondta, Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vára nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vára nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vára nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16:30. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szent Mise, Szent Lélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazincbarcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapád falvi apátsági templomot május 30-án, szombaton fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Kormos István, Vackor meséjének 16. és 17. részét. Felolvassa Márton Miranda.
2: Vackor levelet irat haza. Tehát ott nyaralt az apró, híres, neves, nevezetes, piszén-pisze kölyök mackó, ott a kék Balaton mellett. És ez a nyár szépen tellett. Élte is világát Vackor. Minden áldott napon fölkelt reggel 6-kor. Nyújtózott egyet az ágyon, s már piszén-pisze orráról tűnt az álom. Hopsza, pattant, és a hangja, az a bömböm, nagyot harsant. Brumma, brumma, hoha, ho! Itt a Balaton a sarkon, itt kezdődik, lenn a parton. Benne úszni volna jó? Hát úszkált is eleget, annál többet úszkálni már nem lehet. Egyik reggel az az apró, piszén-pisze kölyök mackó ül a parton egyedül, de nem úszni akar éppen. Mást forgat mackó eszében, amint ott nagy gondban ül. Ül hát a Balaton partján, mancsában egy képes lappal, azt nézdeli nagy-nagy gonddal, s néha rázint ama bogyos, nagy bozontján. Kérdik tőle, mi baj, Vackor? Mint töröd úgy azt a bogyos nagy fejedet reggel 6-kor? Felel Vackor, nagy a gondom. Egy szép képes lapot írnék anyáméknak, apáméknak, ha egy kicsit írni tudnék. De mivel még nem próbáltam, nem írkáltam, nem firkáltam, inkább jobb, ha tolba mondom. Lép oda az óvónéni, és a piszén-piszét kérdi. Írjam, Vackor? Megörül a csöbb bozontos. Hát, nem bánnám. Megszolgálnám. Megköszönném 66-szor. Azzal mondja, és az óvónéni írja. Kedves jó szüleim, édes kedves anyám, és szeretett apám. Tudatom ezennel, hogy itt van a Balaton, és olyan nagy és kék, hogy nagyon. És szembe hegyek is vannak ám. És közbe víz, víz, víz, és vitorlás csónakok legalább 10. Tegnap vitorlás verseny volt. Meg vasárnap, meg meleg, meg egy kis eső. És a Fodor Dávid fára mászott, és mondtam. Vigyázz, Dávid! Mert mindjárt leeső, és a napon mindenki lesült. A legjobban a Vaspista, a legeslegjobban meg a Kovács Vicu. A Vicunak az orra, az egészen pirosra. Én velem történt valami. Egy csónakban ültem, de kicsikét oldalra dűltem, meg egy kicsit kihajoltam. Aztán egy-kettő a Balatonban, azaz a vízben voltam. Csuromvizes lett a bundám, meg az a híres, bogyos, lompos, loncsos, bozontos buksim. Úgy ám. Aztán kitettek a napra, és azt mondták. No, Vackor, most maradj magadra. El ne hagyd a nyugágyat, amíg a bundád meg nem szárad. És aztán megszáradtam. És kiáltottam, vagy hármat. Már megszáradtam. Már száraz vagyok. Már a bundám megszáradt. És odajött az óvónéni akkor, és megtapogatta a bundám, és azt mondta. Igazat szóltál, Vackor. Nem sokára utazunk haza, én meg az egész óvoda. Majd mindent elmondok, ha találkozunk vasárnapkor. Most pedig zárom soraimat, és maradok szeretettel, hű fiúk, Vackor. Az a levél eddig tartott, többet írni a csöpp pisze nem óhajtott. Nem is fért több a papírra. Ha fért volna, az az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó tám még most se hagyná abba. S a türelmes óvónéni mái napig is csak írna. És föladta akkor a levelet Vackor. Hazatérés a Balatonról. Hey, Balaton, Balaton! De boldog volt a sok gyerek, meg az apró, piszén-pisze kölyök mackó a te csodás partodon. Az a két hét, amíg látták tükröd kékjét, elszállt sebes szárnyakon. Jött a búcsú ideje, huldogált már a fák csipkés levele. Ködült reggel a vízparton, meg túlnan a sok hegy ormon. Szélszántotta a vizet, és a nád közt seregelve besírt a végtelenbe a búcsúzó madár népség. Közelget már a szüret. Hey, Balaton, Balaton, de vidámon folyt az élet a te csodás partodon. Hogy labdáztak, fogócskáztak, homokoztak, bújócskáztak, hullámodban hogy úszkáltak, s nehéz kedvel végül elbúcsúztak tőled, szívükben az emlékeddel. Jött egy mozdony, jött a parton, dübörögve, csattogott a sínen végig, zúgva, döngve. Mögötte futott a vonat, hozzá láncolt. S a sok gyerek a vonaton nézte, hogy fut a Balaton, s a csöp bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó az ülésen örömében vidám medve táncot táncolt. Brumma, brumma, brum, Balaton! Vonatozunk vad vonaton. Brumma, brumma, brum, buborék. Ennyit úszni untig elég. Fazekas Eszter s Katona Anna összefogózva állt föl a padra. Integettek a Balatonnak, és búcsúzóul csak ennyit mondtak. Én elmegyek, te itt maradsz, Isten veled, kismalac. Mindenki mondott valami semmiséget, mert mindnyájan megszerették azt a csodás, szép vidéket. Futott velük, ment a vonat, messze-messze. Végül eltűnt a Balaton, s nem látszott más, csak az égbolt végtelenje. És sajnálta akkor a Balatont vackor.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Kormos István Vackor című meséjének 16. és 17. részét Márton Miranda olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanez történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett, védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
9: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját, az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1840. május 7-én született Piotr Ilyich Csajkovszkij, orosz romantikus zeneszerző, az egyetemes zenetörténet egyik legkiemelkedőbb, egyik legismertebb és egyik legközkedveltebb alakja. És ha már ennyileg, akkor a mai alkalommal hallgassuk meg a zeneirodalom talán legnépszerűbb zongora versenyét. Ki kell írtani belőle a banalitásokat, és játszhatóvá kell tenni néhány lejátszhatatlan részt. Ezzel a lesújtó kritikával adta vissza a komponistának a B-moll zongora verseny partitúráját a híres pianista Nikolaj Rubinstein. Csajkovszkijt mélyen bántotta a muzsikustársa és barátja vélekedése. Nem fogadta meg a tanácsot, inkább törölte a Rubinsteinnek szóló ajánlást, és Hans von Bülow nevét írta a címlap megfelelő soraiba. Bülow 1874-ben Oroszországban turnézott. Csajkovszkij ekkor kötött vele barátságot. Megmutatta neki új művét, s Bülow, bár szintén nehéznek találta, vállalkozott rá, hogy bemutassa. Az óriási sikert hozó bostoni premier után németországi városokban is eljátszotta, hatalmas lelkesedést keltve. Moszkvában eközben Tanyajev szólista produkciója nyomán tapsolta vörösre a tenyerét a közönség. A mű töretlenül népszerű azóta is, s nem nehéz megérteni, hogy miért. Első tétele páratlanul ünnepélyes bevezetővel indul. Csajkovszkij ravasz trükkel él. A zenekar néhány ütemnyi bémol bevezetője után a zongora belépésekor a kompozíció azonnal deszdúrra vált. Moll előzmény után ez a dur különösen fényesnek tűnik. A zongora három regiszterben is megismételt akkordjai mindenkinek, aki a darabot valaha is hallotta, mélyen megragadnak az emlékezetében. A folytatás szokatlan a versenymű irodalomban. A fő téma viszonylag hosszú kibontakozása után ugyanis, mintha véget érne egy fejezet. A muzsika elcsendesedik, csak a fúvósok szólnak, keltik fel a várakozás érzését. S az ezután következő játékosám furcsa mód mégis kissé izgatott téma már 4/4 metrumú az addigi 3-as ütemmel ellentétben. Ettől kezdve meg is marad ez a metrum. Vallomásszerű dallamot hallunk. Talán ezt lehetne a szonáta forma melléktémájának nevezni, majd egy egyszerűbb, szinte gyermekdal jellegű melódiát. Aránylag rövid kidolgozás után mindezeket még egyszer visszaidézi a komponista, a 3/4 főtéma azonban leplezetlen, azonnal felismerhető formában, többé nem szólal meg a tétel során. A nyitó téma annyira ismerté vált, hogy filmekben, reklámokban és sporteseményeken is gyakran felhasználják. Bár sokan azt hiszik, hogy ez a versenymű főtémája valójában csak a bevezetésben hallható teljes formájában. Hallgassuk most meg Csajkovszkij B-moll zongora versenyének első tételét Miléna Mollova és a Bolgár Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

A bémol zongoraverseny lassú tétele egyszerű, háromrészes szerkezet. Fő része dallamos románc, közepe egyfajta Szent Ivánéi szkercó, Mendelssohn jól bevált, múlt századi mesterek által szívesen felelevenített receptje szerint. Miléna Mollova zongorázik.

A bémol zongora verseny záró Allegro von Fuoco fő témája a kutatók szerint ukrán népi melódia. Egyesek az első tétel egyik dallamának is kimutatták folklór eredetét. Kétségkívül nem nehéz a lendületes, háromnegyedes dallamhoz népi tánc jelenet képét asszociálnunk. A második dallam szelídebb, énekszerűbb, a mű vége felé pedig szinte himnikussá válik. Életörömöt sugároz ez a muzsika, s meg lehet, ezt érezte benne Rubinstein eleinte banálisnak. Röviddel a moszkvai előadás után azonban megtörtént az, ami valóságos csoda a művészet világában. Nikolaj Rubinstein belátta, hogy tévedett. Párizsban már ő játszotta el a zongora szólamot, s hajolt meg büszkén a lelkesedéstől tomboló közönség előtt. Befejezésül hallgassuk meg Csajkovszkij bémol zongora versenyének harmadik tételét, Milena Mollova és a Bolgár Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában.

0: Kedves hallgatóink, születésének évfordulója kapcsán Pjotr Iljics Csajkovszkira emlékeztünk, akinek b-moll zongora versenyét ismerhették meg a mai műsorban. Ezzel adásunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Minden nagy és szép dolog májusban történik. Májusban érettségiznek a diákok, többnyire májusban van az első áldozás, a legtöbb bérmálás is ebben az időszakban. Május az, amikor a természet belobban és ontja magából a színeket és a virágok, az illatokat. És májusban van az egri bazilika fölszentelésének ünnepe, és most május 15-én, ezen a szombaton, ami következik, az egyháziskolák diákjainak Szent Land címen versmondó versenyt hirdet az egyházmegye az érseki palota turisztikai látogató központjában. De nem erről és ezekről szeretnék beszélni, hanem egy versről. Mindszenti Gedeon a 19. század nemzeti ébredés katolikus költészetének országosan is ismert alakja, ifjú papként székesegyházi hitszónok, majd Bükszent Erzsébeti plébános, Tárkányi Béla barátja. Most, hogy a költő műveit az egyházi iskolánk versmondó versein is szavalják, az említett Tárkányi Bélával és Pályer Antallal közös válogatásban, úgy gondoltam, idehozok egy bájos verset az ő tollából. Verset a virágok és Szűz Mária beszélgetéséről, minden májusban újra olvasom ezt. Van persze még valami más ok is, ami miatt ezt teszem. Természetgyógyászok vallják, és a régi népi tapasztalat is mutatja, hogy fájdalmainkra, a fizikai testi bajainkra az elmúlt korokban az emberek megtalálták azokat a természetes gyógymódokat, amiket használva könnyebbé tették a betegségek elviselését. Fitoterapeutáknak vagy herbalistáknak nevezik azokat a szakembereket, akik különböző gyógynövények kivonatában, a párlatokban, teákban és főzetekben kérgek, fák, gyökerek, rügyek, bokrok és bozótok és mezei növények köréből varázsolják elő a természet adta gyógyszereket. Ezért is született a mondás, fűben, fában orvosság. Ezekben találunk gyógyírt sebeinkre. Úgy gondolom azonban nem csak testünk sebesül, amire jó hatással vannak a természetből vett főzetek, hanem a lelkünk is sérülhet. Példa erre a mögöttünk hagyott néhány hónap. A lelki gyógyulásra is kínál számtalan terapeuta ezt is, azt is. Ez idő szerint én a legjobb módszert a májusban látom. Május a maga színeivel, illatával, a domboldalak friss és üde zöldjével, a sorokban futó vetemények gyönyörű látványával, a szőlők között mozgó emberek munkakedvével, és mindazzal, ami a természet rendjébe tartozik. Ha igaz a mondás, hogy fűben, fában van az orvosság, akkor még inkább igaz, hogy a virágok színében, pompájában, illatában ott van az, ami a lélek sebei gyógyítja. Nehéz napok után gyógyír számunkra is a május. Amikor a természet újraindul, lombosodnak a fák, virágba borul, kizöldül, megfiatalodik minden. A papköltő versében abból indul ki, hogy az év majdnem mindegyik hónapjában találunk Mária ünnepet, kivéve a májust, amikor a virágok leginkább pompáznak. Ezért a virágok panaszra mennek a szűzanyához. És itt kezdődik a vers, Én pedig folytatom Mindszenti Gedeon kedves költő szavaival a következőképpen. Panaszra mentek a virágok, a szép Szűz Máriához. Ah, jó anyánk, nekünk az élet oly kevés gyönyört hoz. Szülessünk május szép havában, úgy rendeli az Isten, de fáj nekünk, hogy éppen akkor csak egy ünneped sincsen. S kik mind oltárid zsámojánál szeretnénk elhervadni, ó, hidd, anyácskánk, szinte félünk életre fölfakadni. Mondd a kis pártos angyalnemzet, ők így tovább nem lesznek, s a harmad csöppek kejheikben, mint könnyek rengedeznek. Ne féljetek, szegény virágim, de hogy hagynálak én el, s orcáig szirmát megsímítja a szűz illat kezével. Csak nyíljatok minden tavasszal, ti kedvesek, ti szépek, és ifjúságtok bimbajával oltárim ékesítsétek. Én majd könyörgök szent fiamnak, szerelmetek, ha hív lesz, adná még május szép havát is, boldog többi ünnepimhez.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indítatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabálya legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanez történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett, védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról, a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Karkus István technikus nevében is. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, az új világban, melybe a feltámadt Jézus vezet bennünket, a legértékesebb dolog mindenki számára elérhető, és mégsem veszít vonzerejéből. Épp ellenkezőleg, ami mindenki előtt nyitott, az most örömet ad. A hála átveszi a versengés helyét. A befogadás megszünteti a kirekesztést. A bőség többé nem jár együtt egyenlőtlenséggel. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Budapéter atyával, teológiai tanárral, rádiónk elnökével beszélgetünk. A 21 órakor elhangzó hírek után az Itt élünkben a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 20. részét Koncz Gábor olvassa fel. Majd a családi élet és a hivatásébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről Lóci Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke beszél. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól. Ebben irodalmi és lelkiségi összeállítást sugárzunk. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják az Egyházfórumot. 23 órakor híreket mondunk, ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk a mai adásban az egri püspökök történetét Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Hűséges hallgatóink talán emlékeznek arra, hogy egy pár szó jutott még az előző adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspök, aki nagyon kacifántos körülmények között, de végül is megkapta az egri püspöki széket Rangóni Gábor után, hiszen az első esélyese a későbbi 6. Sándor pápa, Rodrigo Borgia lett volna, de végül is ő csak az esélyesek között volt, soha nem volt egri püspök, hanem Nagy Lucsei Orbán került az egri székbe. Milyen körülmények között, mi az, amilyen feladatokkal ő indította az egri éveit?
3: Hát kezdjük itt azért még a Borgiával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt 6. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsei Orbán javára. És akkor így aztán a pápa is, miután már így minden elrendeződött, így végül is 1487-ben, április 27-én kiállította a bullát, amely által ő lehetett az egri püspök, és ő, ugye eddig is beszéltünk arról, hogy egy olyan személyisége volt, aki igyekezett gondosan ellátni azokat a tisztségeket, feladatokat, amelyet akár az egyház részéről, akár a király részéről kapott, tehát győri püspökként is gondos püspöke volt az egyházmegyének, és most pedig, mihelyt még meg sem érkezett tulajdonképpen a pápai megerősítés, ő már ellátogatott Egerbe, ahol Egerben nagy ünnepséggel fogadták, és az egyházmegye különböző részeiről ajándékokkal halmozták el. Följegyzik, hogy még a távoli Bártfa városa is küldött 2 hordósört az ő megérkezésének az örömére. És természetesen azzal, hogy ő lett az egri püspök, megkapta ezzel együtt a Heves megye főispáni tisztségét is, hiszen ugye azt már előtte Bekeszlóer János megszerezte magának, és innentől kezdve úgy összenő a két feladat, és ennek következtében aztán ő, mint egri püspök, hát illetve már korábban, mint győri püspök, hát egyéb tisztségeket is kapott Mátyás királytól, mert hogy 1485-ben, amikor Bécs elesik, tehát Mátyás elfoglalja a várost, akkor úgy gondolja, hogy hadi jogon, tehát ez a jure belli, a háborús jog alapján ő töltheti be a bécsi püspökséget is, és ide is kinevezte Nagy Lucsei Ormánt, amit végül is a pápa úgy ismert el, hogy püspöki adminisztrátorként Bécsnek a vezetője is lesz egyben. Na de maradjunk 1487-ben, amikor már megérkezik a pápai megerősítés, akkor az egyik első kérése volt az új egri püspöknek, amivel 8. Incéhez fordult, hogy ő is kért egy olyan gyóntatót, vagy jelöljön ki számára egy olyan gyóntatót, amely mindenféle egyházi fenyítés és büntetés alól föl tudja őt oldani, sőt, hogy az általa kívánt papnál élete végén életének minden bűnét meggyónhassa és arra feloldozást kapjon.
2: Ugye? Bocsánat, ezt miért kellett kérni? Mert amikor korábban erről beszéltünk, ugye egy olyan püspöknél volt erről szó, aki mondjuk ugye a harcmezőn, hát mint katonaember, tehát ugye életeket ontott ki, tehát hogy nyilván ez egy főben járó.
3: Igen, de ő is ott volt Mátyás mellett.
2: Mátyás mellett ott
3: volt. Ott van, és részt vesz a hadjáratokban is. Tehát ez mindenképpen olyan dolog, amit ugye mint pap, főpap, neki nem lenne szabad tennie. Uh-huh. És ezek miatt ugye különböző egyházi fenyítékek vannak kiszabva az ilyen esetekre, és pontosan ez mutatja az ő lelkiismeretességét, hogy egyrészt meg akar felelni mind a királyi elvárásoknak, mind pedig az egyházi elvárásoknak, de ugyanakkor nem akarja kockáztatni az üdvösségét. Tehát persze természetesen meg is kapja ezt, sőt azt is kéri, hogy egyes fogadalmai vagy esküi alól is felmentést tudjon kérni ettől a gyóntatótól, hogyha megváltoznak a viszonyok, akkor ő rugalmasabban tudjon ezekhez alkalmazkodni, és hát olyan más fogadalmakat tudjon tenni, amelyek az adott célnak jobban megfelelnek.
2: Jó, ezt a gyóntatót gondolom megkapta.
3: Igen.
2: A személyéről tudunk valamit, vagy ennek így ilyen szempontból nincs jelentősége, csak az a lényeg, hogy megkapta ezt a gyóntatót, aki tényleg ezek alól, a bűnök alól vált, hogy őt menteni.
3: Igen, és akkor utána, amikor egri püspök lett, akkor rögtön elkezdett foglalkozni az itteni dolgokkal. Például megvásárolt egy falut, méghozzá Egyek faluját, most is létező település, most a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyéhez tartozik. Azért vásárolta meg, hogy utána ennek a falunak egy révet létesítsen a Tiszán, ami jövedelemmel látja el, az természetesen az ő jövedelmeit is növeli, illetve kiváltságot szerzett ennek a falunak, hogy a termékeikkel az egész országban tudjanak vásárokra járni, és senki se állíthassa meg őket, senki sem ítélkezhessen fölöttük. Ha valakinek mégis valami peres ügye lenne ezekkel az egyeki kereskedőkkel, akkor azok az egyeki főbíró előtt intézhessék el a dolgot. Ugyanakkor a falut ezt is elintézte, ami egyébként abban az időben Szabolcs vármegyéhez tartozott, átkerüljön a Heves vármegyébe, tehát az ő főispánsága alá.
2: Mint plusz jövedelemforrás.
3: Igen.

0: Neki a későbbiekben, tehát amikor ő tényleg valóban elfoglalta az egri püspöki széket, Mátyás királlyal volt még közös harca.
1: Igen, ő azok közé tartozik, akik Mátyásnak a bizalmát élvezték egészen Mátyás király haláláig, tehát még a halálos ágyánál is ott van. Tehát ő az az ember, aki a maga természetes hűségével mindig támogatta a királyt, és erre nagyon szép példa, hogy amikor ugye Bécs elesik 85-be, utána ostrom alá veszi Mátyás király Bécs új helyet is, de azonban ez nagyon keményen ellenáll. És mivel nagyon elhúzódik az ostrom, ilyenkor ez financiálisan nagyon nagy terhet jelent, mert hogy a katonáknak fizetni kell a zsoldot, meg élelmezni kell őket, és így tovább. Ráadásul a katonáknak a morálja is visszaesett, illetve hát a küzdelemben a létszámuk is csökkent, és ekkor fordul újra Nagy-Ducsei Orbánhoz Mátyás király, aki ugye egyben a kincstartója is volt, tehát neki kellett gondoskodni, hogy a pénz meglegyen. Ezt úgy oldotta meg Orbán püspök, hogy gyorsan visszajött Egerbe, és Egerbe összehívott egy területi gyűlést, és ezen a gyűlésen ugye Heves vármegyétől, illetve a környékbeli vármegyéktől sikerül neki pénzeket begyűjteni, illetve a saját egri püspöki bandériumát és más egységeket is felszerelni, és ezekkel sietett Mátyás királynak a segítségére, tehát egyrészt a tekintélyes pénzösszeg, amivel az ott lévő sereget tudja Mátyás finanszírozni, másrészt pedig friss haderőt is visz számára, amely az ostromnak a sikeréhez így hozzájárult, meg arról nem is szabad megfeledkezni, hogy az újabb seregtestek érkezése moráját is javította az ostromló seregnek, úgyhogy amikor aztán elfoglalja Bécsújhelyt Mátyás király, akkor a bevonuló seregben ott van mellette Nagy-Ducsei Orbán egri püspök is. Ugye Bonfini, persze ő elfogultan ír Mátyás királyról és a környezetéről, tehát ami Mátyással történik, és ami a környezetében van, az minden jó, de ő maga is nagyon elismerő szavakkal emlékezik meg Nagy-Ducsei Orbánról. A király jobb kezének nevezi őt, és azt mondja, hogy nem csak ő nevezi úgy, hanem tulajdonképpen az akkori arisztokrácia is így tekint az egri püspökre, hogy valóban ő Mátyás királynak az egyik legjelentősebb támogatója.
0: Bár jelen esetben ugye a témánk az egri püspökök története, de most gyakorlatilag ugye a 2-3 adással ezelőtt, amikor a Bekenszler Jánosról volt szó, ugye mind a ketten azért elég érthetetlenül fogadtuk azokat az híreket, hogy el is árulta, de valahogy Mátyás mindig megbocsátott neki, tehát különös bizalmat élvezett Bekenszler, később Rangóni, nyilvánvalóan ugye az olasz mi voltja, aragóniai Beatrix fogadta, eskedte őket. És akkor itt van Nagy-Ducsei Orbán, aki szintén, tehát, hogy vajon a többi egyéb egyházi méltóság esztergomi érsekkel is ilyen jóban volt, mert ugye az, amíg uralkodott Mátyás, az összes egri püspökkel nagyon jóban volt.
1: Igen, bár azt, ha visszaemlékeznek a hallgatók, meg mi is, akkor látjuk, hogy Bekenszler János azért, amikor már úgy elárult a Mátyást, ugye másodszor és akkor végleg, akkor igazából már nem nyert bocsánatot Mátyástól, csak nem tudta megfosztani az egri püspökségtől, mert a Szentszék továbbra is őt ismer,

0: el egri püspöknek, sőt, ugye tudjuk, hogy bécsi koadjútori és salzburgi koadjútori, sőt a császártól ugye Ausztriának a védelmezője Mátyással szembe, tehát ott a hadi eseményekben is szembe kerültek egymással, tehát mondhatjuk, hogy az ő pályafutása az végül is Mátyással kapcsolatban erősen negatívra sikeredett a végén. Ezzel szemben Nagy-Lucsei Orbán, egri püspök, ő végig kitartott, és semmiféle olyan dologról nem tudunk, amelyben összekülönböztek volna egymással. Ugye még Rangóni Gáborral is volt egy kis nézeteltérés, ugye ez amikor ő már Rómában volt, mint a királynak a legátusa, akkor volt, hogy ez a probléma, hogy az Esztei Hipolitnak az esztergomi érsekké való kinevezését azt nem mozdította elő kellőképpen Rómában, és ezért a Mátyás király megorrolt rá, de hát ennek komolyabb következménye nem lett, mert hogy Rangóni Gábor közben meghalt. Halt,
1: igen. Na jó, de hát ugye valahol volt egy elfogadható indoka, hiszen ugye a gyermek Esztei Hipolitot akarta.
0: Van, ott egyértelmű, hogy ott...
1: Tehát nem a király ellen szólt, senki más ellen. Na, hogy
0: csak Rangóni Gábor az egyháznak az érdekét. Igen. Nézte. Ő, mint ugye, aki maga is ugye egy szegény ferences szerzetesből emelkedett ilyen magas pozícióba, aki élete végéig próbált tényleg szerénységben élni, ferences módjára, ő fontosnak tartotta azt, hogy az egyház, főleg így, hogy bent ott van Rómában, akkor az egyház érdekeit előbbre helyezi, mint az esetleges királyi érdekeket.
1: Hát pontosan meg azt, hogy ugye ne felejtsük el, hogy most ugye ez az, hogy valaki kiskorú, meg még úgy kiskorú, hogy nem 16 éves, hanem 5 éves, tehát hogy nagyon kicsi, tehát hogy azért menjünk már végig azokon a ranglétrákon, illetve nem is ranglétrákon, hanem mondjuk a tanulmányi fokozatokon, hogy egyáltalán mondjuk szenteljék már pappá.
0: Hát majd látni fogjuk, hogy azért ez nem történik meg, de majd ne szaladjunk előre, ezt egy Hipolittal még fogunk találkozni, mint az egri püspöki székben is, de majd azt akkor
1: beszéljük
0: meg, amikor majd hozzáérünk. Egyelőre még Nagy-Lucsei Orbánnál tartunk, aki újabb fontos megbízatásokat is nyer a királytól, mert például amikor Szapolyai János, a nádor 1487-ben meghalt, akkor a király nem nevez ki új nádort, ugye a királynak a helyettesét, hanem egy nádori helytartót nevez ki, ez pedig nem más, mint Nagy-Lucsei Orbán, az egri püspök, és ez azt jelenti, hogy a nádor...
1: A királynak a második helyettese, ellen magyarra lefordítva, vagy hogy
0: igen, igen, de úgy, hogy közben nincsen nádor.
1: Így van, azért mondom, hogy ez ilyen hát egy lépcsőfok kimarad.
0: Így van, de azért azok az ügyek, amelyek a nádorhoz tartoznak, azok javarészt átháramlottak őrá, és ezeket ő látta el, tehát például bírósági ügyek és így tovább, amik olyan magas szinten voltak, hogy az a nádornak a hatáskörébe tartozott, és így mondom, Mátyás király mellett kitartott egészen Mátyás haláláig. Amikor április 5-én Mátyás meghal, akkor ő is ott van, tehát a Bécsben a király halálos ágyánál.

0: Most következik az izgalom, hogy ugye Mátyás halálával mi történik.
1: Igen, igen.
0: Mert hogy a probléma az, hogy Mátyásnak nincsen törvényes utódja. Van neki egy fia.
1: Csak törvénytelen.
0: Törvénytelen. Viszont Mátyás azért nagyon gondos neveltetésben részesítette, és tulajdonképpen örökösének tekintette. Érdekes az, hogy a család nevet azt nem tudta ráhagyományozni, tehát nem Hunyadiról van szó, hanem kreáltak egy új nevet, ugyebár a Korvin. Tehát ő Korvin Jánosként vonul be a történelembe, és Nagy Dulcsei Orbán, aki egyébként a Hunyadi család vagyonának a kezelője is, meg az egész Hunyadi családnak az elkötelezett híve, ő is úgy gondolta, hogy a méltó utód Mátyás király után az Korvin János lenne. Tehát az első időben, Mátyás halála után, Mátyás nem törvényes, de természetes fiát tekintette örökösnek, és úgy is áll hozzá a dologhoz, hogy őt segíti majd a magyar trónra. Azonban ez nem volt annyira egyszerű, mert hogy más jelöltek is voltak, akik szerették volna a magyar trónt megszerezni, és hogy ezek közül elsődlegesen Jagelló László jöhetett szóba.
1: Igen. Most pont azon gondolkoztam, hogy azért a világtörténelemben ismerünk olyan eseteket, amikor, de még a magyar történelemben is, hogy ugye nem törvényes utód, meg nem egyenesági utód, hanem unokaölcs, meg tehát bárki kerül a trónra, csak az a baj, hogy ez ilyenkor mindig visszájt szít, mert ugye ebbe már bele lehet kötni, hogy ő nem törvényes gyermek, és az, hát most jelen esetben főleg egy ilyen töröktől cincált országban aztán tényleg mindenki mindent akar magának, tehát hogy mondjuk nem létezhetett volna olyan, hogy egy olyan törvényt hoz, mint amit mondjuk később megtett akár Mária Terézia apja harmadik Károly, hogy ugye a lánya majd törvényes uralkodó legyen, tehát mondjuk Mátyás is király volt, tehát életében azért hozhatott volna egy ilyen törvényt.
0: Ez azért nehézkes, mert hogy abban az esetben, amikor ugye harmadik Károlyról beszélünk, és ugye a pragmatika szankcióról, akkor egy olyan szeméről van szó, aki törvényes leszármazottja, csak éppen lány. Na most a női örökösödés, mint olyan, ez sem ismeretlen egyébként, tehát erre már volt példa. Tehát Nagy Lajos lánya is örökölte a trónt, és ugye megkapta hozzá Zsigmondot. És aztán így lett Zsigmondból
1: egy fél évszázadig uralkodó
0: magyar király, ugye, aki mikor megözvegyült, akkor hirtelen kérdésessé vált a legitimitása.
1: De csak ott maradt a trónon.
0: Ott maradt, persze, hát ugye sikerült neki, de ezért meg kellett küzdenie. Tehát az, hogy nő lett, ha Mátyás királynak lett volna törvényes leánya, akkor nem lett volna probléma. De Korvin Jánossal az a baj, hogy ő házasságon kívül született. Tehát ő nem Podjebráb Katalinnak a gyermeke volt, tehát Mátyás első házasságának a gyümölcse, hanem tulajdonképpen egy szeretőtől született, akit Mátyás elismert sajátjának, tehát azért mondjuk, hogy természetes fia, viszont törvénytelen, és a törvénytelenség ebben az időben azért sokkal
1: nagyobb bűnnek, vagy törvénytelenségnek számított.
0: Így van, tehát a egyház szempontjából is, tehát hogy egy keresztény királyságot rá lehet-e bízni olyanra, aki törvénytelenül született. Most bele kell gondolni, hogy ebbe az időbe valaki törvénytelen származású volt, például egyházi rendnek sem lehetett a tagja. Tehát nem lehetett belőle a pap, meg ilyesmi. Csak aki törvényes katolikus házasságból született a világra.
1: Tehát ezeket ezt, annak idején ezeket keresztlevéllel tudták bizonyítani, ugye?
0: Keresztlevél, hát igen, mondja.
1: Tehát mondjuk azért a 15. században
0: még nem létezett ilyen egyházi anyakönyvezés, mint most.
1: De lényegesen hamarabb beindult az egyházi anyakönyvezés, mint mondjuk a polgári.
0: Igen, de elsősorban a Trentói zsinat után volt az, amikor ugye ezt törvényesítették.
1: Az meg már az 1500-as.
0: Igen, igen. De hát ugye a szóbeli hagyomány, tehát azért a településeken mindenki tudta, hogy kinek milyen a származása. És akkor azt is tudták, hogy aki nem törvényes származású, az meg se próbálkozhat papi pályával.

0: A lényeg, hogy először Korvin János mellé áll ebben a vitában. Na de hát nyilván, hogy ezt nem ő döntheti el.
1: Igen.
0: Az biztos, hogy neki komoly befolyása van, mint Mátyás egyik hűséges, mellette kitartó embernek, akinek óriási tekintélye van, ráadásul kincstartó, azt nem vesz.
1: Mert a pozíciója attól még megmaradt?
0: Persze, tehát ő továbbra is ő a kincstartó, és ráadásul, ugye mivel nádor sincsen, ezért gyakorlatilag a legjelentősebb tisztséggel rendelkezik az országban, mert ő nádori helytartó. Mm. És így, mint ilyen pozícióban lévő, ő az, aki megnyitja az országgyűlést, amelynek döntenie kell a leendő király személyéről, és ugye ez az 1490-es júniusi gyűlés, és akkor kiderül, hogy Korvin Jánosnak a támogatottsága azért nem akkora, hogy egyértelműen őt lehetne Mátyás utódául kinevezni, és akkor már az országgyűlésen is megszületett egy ilyen döntés, hogy amennyiben mégsem ő kerülne a magyar trónra, akkor Bosznia királyává fogják koronázni. Na most ebben már benne van az, hogy hát akkor nem biztos, hogy ő lesz a király. És a későbbiekben ez még inkább megerősödik, mert közben ugye Jagelló László egy tekintélyes sereggel, 10-15 ezres sereggel megindul Buda felé, hogy érvényesítse a trón igényét, és hát természetesen ezek után a magyar rendek, akik egyébként is jelentős részben az ő trónutódlását támogatták, mellé álltak, és ezért aztán a királyválasztó gyűlés hát így dől el. Na most igen ám, csak hogy közben azért van ellenzék, tehát akik Korvin János mellett voltak, ezek közül a legjelentősebb Újraki Lőrinc, ugye déli végeknek a legjelentősebb földesura, úgyhogy ők tiltakoznak, és utána Korvin Jánossal együtt elmenekülnek a gyűlésről. Persze viszik magukkal, amit csak tudnak a budai királyi palotából, még a koronát is magukkal viszik, és ezek után Nagy-Lucsei Orbán az egri hadakkal, meg még jó néhány egyéb főúrnak a bandériuma üldözőbe veszik, és egy csatát kellett vívniuk, aminben győzelmet arattak, és Korvin János így már tulajdonképpen, mint egy megalázott és fogoly tér vissza ide a gyűlésre, ahol a nádori helytartó és egyben a kincstartó segítségével második Ulászló trónra kerül, és a Korvin Jánost pedig megpróbálják kárpótolni.
1: Én értem, hogy ő törvénytelen. De a magyar rendeknek miért jobban érdekük egy idegen honból ide érkező királyt támogatni?
0: Hát a nemzetközi háttér.
1: Tehát, hogyha egy lengyel, most jelen esetben egy lengyel uralkodó kerül a magyar trónra, akkor kapcsolatilag...
0: Óriási kapcsolati tőkével rendelkezik. Ne feledkezzünk el, hogy ez a század a Jagellóknak a fénykora.
1: Igen.
0: Tehát amikor Európa egyik legjelentősebb királyi dinasztiája, a Jagelló, aki itt, tehát Lengyelország, Csehország, Szilézia, Magyarország, óriási területek fölött uralkodik a Jagelló dinasztia, és a magyar rendek azért mindig gondolnak a külpolitikára is, hogy egyedül kell harcolnunk a törökkel,
1: vagy van segítség.
0: Így van. Tehát ami, ugye Mátyásnak is ez volt a problémája, hogy neki természetes szövetségese nem volt.
1: Igen.
0: Mert hogy...
1: Hát mondjuk jó volt neki a saját hadserege, ami arra jó volt, hogy itt a környéken, de mondjuk egy nagyot védeni lehet, hogy kevés lett volna a fekete.
0: Igen, de az, hogy nem voltak természetes szövetségesei. Uh-huh. Tehát ő csak Magyarország király volt, és ezt próbálta bővíteni, ugye erről beszéltünk az előző adásban is, talán kicsit hosszabban is, mint kellett volna, de a lényeg, hogy a magyarok számára fontos volt az, hogy egy olyan uralkodó kerüljön trónra, akinek a legitimitását nem fogja megkérdőjelezni a többi európai uralkodó, másrészt egy komoly kiterjedt szövetségi rendszerrel rendelkezik.
1: Ne exkluzáld magad, Péter atya, hogy többet beszélünk egy témáról, ami nem kifejezetten az adott püspökről szól, mert ezek a mellékvágányok, ezek mindig kellenek, mert tényleg jobb így látni a dolgokat, meg hát azért attól, hogy püspökökről beszélünk, azért a történetiség is fontos.
0: Igen, és ugye ez az Ulászlónak a trónra kerülés, ugye 1490-ben, ez egy érdekes dologgal kapcsolódik össze, és pedig azzal, hogy ő pedig azzal igyekszik a legitimitását Magyarországon erősíteni, hogy hajlandó feleségül venni Mátyás özvegyét, Beatrixot. Uh-huh. Csak ugye ez azzal a problémával jár, hogy azt mindenki tudja,
1: hogy
0: Beatrix meddő. Így van, és egyébként...
1: Mondjuk erről is voltak azért, tudod, ilyen találgatások, hogy ő inkább nem akart.
0: Nem tudom.
1: Tehát én olyat is olvastam már vele kapcsolatban, hogy ő nem akart kifejezetten, tehát hogy ez is benne van a pakliban. Hogy miért, azt nem tudom, hogy nem akart volna utódot szülni Mátyásnak.
0: És ugye Beatrix is hálás volt egyébként nagyon Nagy Lucsei Orbánnak, mert hogy ő kimondottan Korvin János ellenes volt. Uh-huh. Tehát jöjjön Ulászló, a Korvin János, aki Mátyásnak a törvénytelen fia, az semmiképpen se. Jöjjön Ulászló, majd ő feleségül megy hozzá. Igen ám, csak hogy Ulászló nem nagyon akarta feleségül venni Beatrixot, aki egyébként idősebb is volt. Hát... És Ulászló pedig, mondom, azért, hogy a saját pozícióját erősítse a királyságon belül, mert Beatrixnak is voltak hívei, ezért aztán hajlandónak mutatkozott, hogy feleségül veszi. De ugyanakkor kiskaput is keresett, hogy hogyan lehetne ebből a házasságból alkalmas időben kihátrálni, és ezért egy ilyen kisebb összeesküvést hajtottak végre Nagy Lucsei Orbánnal, ami nem egészen szabályos dolog, de a lényeg, hogy egy olyan házassági szerződést, illetve egy olyan esküvőt hoztak össze, ami nem volt egészen szabályos a törvények szerint. Tehát egyrészt ez egy zárt körű volt, tehát gyakorlatilag a püspök összeadta őket a nyilvánosság kizárásával. Na most ebben az időben egy uralkodónak így házasodni nem lehetett. Uh-huh. Tehát azt nyilvánosan kellett volna tenni. A másik, hogy ezt állítólag előre megbeszélték, hogy amikor az esküvő szövegében odáig érnek, hogy, ugye és latinul ment az esküvő, odáig érnek, hogy akarod-e feleségül, stb. Ott Ulászló hibázott. Tehát nem jó választ adott, amit Beatrix nem tudott, ő úgy gondolta, hogy ez a házasság érvényes, viszont amikor Ulászlónak már nem állt érdekében ez a házasság, akkor Nagy Lucsei Orbán, meg az a néhány figura, aki még ott volt az árkörben, azok lelkesen tanúsították, hogy bizony ez a házasság ez érvénytelen, mert formai hibát követtek el. Na hát, és ezért aztán mindenki hálás volt neki, mármint Orbán püspöknek, úgyhogy újabb javadalmakat kapott ezért Ulászló királytól is. Sőt, ugye Ulászló azt is megtette, hogy Nagy Lucsei Orbán Mátyás király idejében a saját kontójára komoly kölcsönöket vett föl zsidóktól és más helyekről, amit ő ugye saját maga aláírt, no de hát így most eladósodott, mert ugye a király elvileg ezt visszafizette volna neki, de hát Mátyás király meghalt, ugye váratlanul, és második Ulászló ezeket az adósságokat átvállalta Nagy Lucsei Orbántól, hogy majd ő fogja ezeket fizetni. Ugyanakkor 1490. szeptemberében már betegeskedett a püspök, úgyhogy a kincstartói tisztséget is Túzósvát vette át. Ugye a túzoknak komoly szerepe volt a korábban is, már évtizedekre visszamenően a Hunyadi család pénzügyi ügyeinek a kezelésében. Már Hunyadi János idejében is a Túz familiából volt a számvevője, kincstartója, Mátyás király is számított erre a családra, ami egyébként, ha minden igaz, zsidó származású família volt, persze ekkor már keresztények lettek. De a lényeg az, hogy ezek után 91-ben ő, mármint Nagy Lucsei Orbán meg is hal. És ezzel véget ér az egri püspöksége. Tehát ő úgy hal meg, hogy egri püspökként hal meg, tehát ő belőle nem lesz esztergomi érsek, de nem is árult el a királyt, hogy Salzburgba menjen, vagy valahova. Ő egri püspökként hal meg.

0: Arról azért még beszéljünk már, mert gyakorlatilag itt a belpolitika nagyon elvitte az ő dolgait, hogy Egerben mennyire aktívkodott ő.
1: Nagyon aktívkodott. Egyrészt meg kell említeni azt, hogy vallásos is volt. Vallásos volt, tehát ő nem karrierpüspök volt, mint mondjuk Beckenslóer János. Vagy
0: neked ő nagy kedvenc.
1: Na hát igen, ő belopta magát a szívünkbe. Hát mindenképpen egy különleges figurája, nem csak az Egri Egyház megyének, hanem a magyar történelemnek, igen. Csak ugye nem annyira ismert a személye. De akik hallgatják a rádiót, azok most már ugye találkozhattak vele jó néhány adásban. Tehát ő nagyon komolyan hitt a szeplőtelen fogantatásnak a dogmájában, ami ugye az az érdekes, hogy akkor még nem volt dogmatizálva, majd csak 1854-ben 9. Pius fogja tévedhetetlen tanításként kinyilvánítani, de nagyon sokan voltak, akik nekik hozzátartozott a hitéhez, és ő lelkes híve volt ennek, úgyhogy például, amikor Bécset elfoglalja Mátyás király, akkor elrendeli, hogy Bécsben is ünnepeljék meg a szeplőtelen fogantatást nagy ünnepélyességgel. Na most Egerben miket csinál? Egerben például megerősíti az egyház birtokait és kiváltságait, ugye ezt minden püspök, aki csak tehette, ezt fontosnak tartotta, hogy az éppen illetékes királlyal ezeket fixálják. Miért? Mert ugye ez biztosítja a jövedelmét a püspöknek, amely az ő idejében úgy tűnik, hogy igen komoly volt, tehát olyan 20-tól több, és egyesek szerint akár 30 ezer aranyforintot is elérte évente, és ebből tudott ő gazdálkodni. Tehát ő volt az, aki az egri székesegyházat, ugye itt a vári székesegyházról beszélünk, jelentősen bővítette. Tehát egyrészt két boltívvel meghosszabbította a főhajót, ugye kelet felé, és körbevette egy kápolna koszorúval. Az az érdekes, hogy erről nem nagyon maradtak fönn okleveles említések, viszont az kiderül, hogy ugye az előző püspökök ezt nem csinálták. Következő püspök, Bakócz Tamás viszont már arról ír, hogy az ő idejében ez már majdnem készen van, tehát ő még dolgozik rajta, tehát még a befejezés az ő rá vár, vagy az ő idejében történik, meg még utána is egy kicsit, de hogy a nagy része már elkészült. Tehát az azt jelenti, hogy az alatt a pár év alatt, amíg ő egri püspök volt, óriási építkezéseket hajtott végre a várban, a vár székesegyházával kapcsolatban, és a későbbiekben ugye ez lesz az, amit sajnos mi már nem látunk. Ez a rész az, ami már az ostromra készülve is ugye pusztulásnak indult, mert hogy ugye kialakították ott a szentélybástyát, illetve hát a vár székesegyházban az 1552-es ostromban egy óriási robbanás történt, ugye a puskapor készlet fölrobban, és ugye ez abban annyiban érinti Nagy Dulcsei Orbánt, ugye több mint 50 évvel később, hogy ő, akit ott temettek el az egri székesegyházban, méghozzá a Szentkereszt kápolna előtt, vagy a Szentkereszt oltárnak a közelében egy reneszáns stílusú síremléket emeltetett magának, hogy a püspök püspöki díszben ravatalán fekszik. Na most ez is elpusztult ennél a robbanásnál. A későbbi ilyen számadás könyvek 1555-ből, 60-ból, 64-ből leírják, hogy ennek a síremléknek a maradványai még ott vannak a raktárba. Uh-huh. Aztán utána az is pusztulásnak indult, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy hol van az ő sírja. Annyi, hogy ott temették el a székesegyházban, tehát ott kellene keresni. Még az utóéletéhez hozzátartozik az, hogy ő végrendeletében az egri egyházmegyére a saját birtokai közül is adományozott, többek között Egyeket, Nagy Ivánt, aztán Zemplén vármegyei Miglécet, tehát ahol saját birtokai voltak, ugye Egyeket már emlegettük is, ezeket az egri egyházmegyére hagyományozta, és a fivérei, tehát a fiú testvérei, azok becsülettel végrehajtották a végrendeletét, tehát 1492-ben hivatalosan is átadták ezeket a birtokokat az egyházmegyének, illetve az egri káptalan is kapott ingatlanokat az ő hagyatékából annyit kért cserébe, hogy a Szentkereszt oltárnál, ugye ahol a sírja volt, ott misét mondjanak érte.
0: Még az, amit azt gondolom, hogy még érdemes lehet megemlíteni tényleg érdekességképpen, hogy ugye a könyvtárából 3 könyv fennmaradt, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatóak.
1: Mert a az egyik.
0: Az egyik.
1: Hát van, ami a Bécsi, van, ami a Bécsi Nemzeti Könyvtárban, a Nacionál Bibliotékban található. Ez is mutatja azt, hogy ő a korábban művelt ember is volt. És nagy mecénás, tehát részben a tudományoknak, a művészeteknek a pártfogója, az építkezései is ezt mutatják, illetve, hogy az alamizsnálkodása, tehát a szegényekkel való jósága, ez is kimagaslóvá teszi a kortársai közül. És a 3 könyvre visszatérve, ugye az első, ami a Nemzeti Múzeumban van, ez egy kézzel írt pszaltérium, tehát egy zsoltáros könyv, miniatúrákkal van díszítve. Aztán van egy másik könyv, ugye, amit Bécsben őriznek, ez meg azért érdekes, mert ez Marsilio Ficinónak, a kor egyik legjelentősebb neoplatonikus bölcselőjének, filozófusának a munkája. Ugye ez a Marsilio Ficinio, őt eléggé ismerték abban az időben egész Európa szerte, hiszen ő a Medici udvarhoz tartozott Firenzében, és ott is az egyik vezető filozófus volt, Lorenzo il Magnifico-nak, tehát a fényességes Lorenzónak is az egyik kedvence volt, és az ő egyik könyve, illetve van még egy harmadik könyv, amely az ő könyvtárában megmaradt, az pedig egy klasszikus Pliniusnak egy művét tartalmazza néhány kisebb történettel.
0: A Bonfini neve már olyan sokat volt emlegetve, még talán zárszónak annyit említsünk már meg, hogy Bonfini szerint a király úgy vélekedett Nagy Lucsei Orbánról, hogy 100 esztendőben sem születik talán egész Magyarországon még egy ilyen ember. Tehát, hogy most a Bonfini elfogultságától függetlenül is, most neki a Nagy Lucsei Orbán felé lehet, hogy kellett elfogultnak lennie, de nem feltétlenül, tehát mindenképpen egy nagy ember.
1: De ezeket kapta. A szavakat a király szájába adja Bonfini, hogy ez a király véleménye volt.
0: Akkor ez már megint a fene se tudja, hogy mennyire kell komolyan venni.
1: Komolyan kell venni, mert azért a dicséretekkel néha fukarkodik Bonfini, tehát akit nem kedvelt, meg akit Mátyás nem kedvelt, azokról ilyeneket nem mond. Tehát ez egyértelműen azért azt mutatja, hogy mások hogyan vélekednek róla, az egy kérdés. De hogy Mátyás számára Nagy Lucsei Orbán az egyik legmegbízhatóbb és legjobb ember volt az országban, ez biztos.
0: Biztos. A mai adásban ennyi, és akkor a következő adásban a már emlegetett Bakócz Tamással foglalkozunk. Hát ő egy nagyon-nagyon-nagyon emblematikus figurája volt az egyház történetnek.
2: A mai adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanezt történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról, a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. Elsőként a biztonságos közlekedésről lesz szó egy alapítvány kapcsán.
1: Varga Róbert vagyok, közlekedésmérnök, és mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.
0: Nem is rossz az, csak ez egy kicsikét, úgy mondom, közkedveltebb, mint hogyha én oda megyek, és mondom, hogy ne csengessél, meg vigyázz magadra. Hát ez egy eléggé komoly felszerelés, minek mondjam, próbapálya?
1: Igen, mi már jóformán 15 évet csináljuk, hogy ilyen játékos formában igyekszünk a gyerekeket biztonságos közlekedésre nevelni. Mi is azt valljuk, hogy nyilván, ha ezt játékos formában tudják megtanulni, akkor az sokkal hatékonyabb, mintha csak egy tanóra keretében adunk erről tájékoztatást gyerekek, hogy mire figyeljenek. Illetve tudjuk azt is, ugye a szülői létből adódóan, hogy ezeket nem egyszer kell egy gyereknek elmondani, hanem kb. 40-50-szer kell találkozzanak ugyanazzal az információval, hogy ez rögzüljön is. De nyilván korcsoporttal függően egy 3-4 éves gyereknek még csak azt igyekszik az ember elmondani, hogy mire figyeljen gyalogos közlekedés során, piros lámpánál nem menjen át, a zöldnél átmehet. Nyilván, és ahogy egyre idősebb korosztályjal is találkozunk, akkor ugye nekik már jobban bele lehet menni a közlekedési táblák jelentéseibe is.
0: Csak nézem a feliratot, hogy tud többet és jobban. Ez még nem árulja el azt, hogy mivel is foglalkoznak. Ez az alapítvány tulajdonképpen mi a neve?
1: Van egy kultúrát közlekedésért alapítvány, ennek az égiszén belül valósítottunk meg több ilyen programot. Ugye országszerte több ilyen rendezvényen, mint most ez a hortobágyi rendezvény, de ugyanígy iskolákban, illetve óvodákban is jártunk már ezzel a programmal több helyen.
0: Ez egy tematikus program, a gyerekeknek megfelelően, kortól függően, de itt úgy látom, hogy picitől a nagyobbik, hát nem tudom, 5-es, 6-osig vannak, itt nagyobbak már nem jönnek be. Ciki nekik?
1: Nem, szoktak jönni idősebbek is. Még... Nyilván egy 7-es, 8-os diáknál már ott sokan közel vannak ahhoz, hogy akár motorra szerezzenek jogosítványt, tehát nyilván ők kipróbálják ugyanúgy a kerékpáros pályát adott esetben, de velük jobban bele lehet menni mondjuk a Kressznek az elméleti részébe, a táblák jelentésébe, nyilván ők már sokkal jobban felfogják ezeket a dolgokat.
0: Ugye van ez a próbapálya, vagy edzőpálya, bárminek mondom.
1: Hívjuk Kressz Parknak.
0: Kressz Park, tulajdonképpen ez a Kressz Park olyan, hogy ha ki bemegy, jó lenne, hogyha ismerné a táblákat, mert táblákat láttam még, biciklit, illetve táblákat. Oda figyelnek a segítők, hogy meg kell állni, mondja annak, aki még nem is ismerheti.
1: Igyekszünk úgy felépíteni ezeket a programokat, hogy először egy szakszóval élve elméleti oktatáson vegyenek részt a résztvevők. Úgy itt is ennek a rendezvénynek is jelenleg 4 állomása van. Az egyik állomáson Kresszel kapcsolatos, vagy közlekedéssel kapcsolatos témát dolgoznak fel itt a kollégák. Utána van egy olyan állomás, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit vesszük át, illetve emellett adott esetben a kerékpárosok kötelező felszereléseit, tehát, hogy van, ahol láthatósági mellényt kötelező viselni, ugye sisakot is célszerű viselni, ezzel ismertetjük meg a gyerekeket szintén. Egy harmadik állomáson pedig ugye végnézzük, hogy milyen táblákkal találkozhatnak, ez tényleg korcsoport függően, tehát, hogy ön is mondta, egy 4 éves gyermek teljesen másra fogékony, mint egy 15 éves. De az a célunk, hogy már a Kressz Parkba úgy menjenek be, hogy legalább a táblák egy részét ismerik, azoknak a jelentését ismerik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha ott bent közlekednek, akkor igyekezzenek már a táblák szerint közlekedni, és a kollégák a Kressz Parkban pedig igyekeznek ezt valamennyire felügyelni, hogy ez tényleg így történjen, valamint ők is megerősítik még azokat a tanultakat, hogy mire figyeljenek. Nyilván, hogy mondtam, többször kell találkozzon azzal az információval egy gyermek, hogy az egy behajtani tilos jelent, ott mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ez minden táblára vonatkozóan, tehát mindig azt mondom, hogy kollégáknak bent a Kressz Parkban türelemmel kell kezeljék ezt. Nyilván eltérő habitusú gyerekek vesznek részt a közlekedésben, ugye ez felnőtteknél is megjelenik sokszor, de igyekszünk ettől függetlenül ezt játékos formában megvalósítani.
0: Hát azért ez fel van építve, tehát jön az elmélet, teszt kérdések is igen. vannak, akkor amit már elmondott, hogy a táblák ismerete, ott pedig a gyakorlati hasznosítás segítséggel, és tulajdonképpen ez mennyi idő egy gyereknek, vagy egy csoportnak? Egy óra kell hozzá, hogy végig menjen ezen?
1: Hát ezt, hogyha ha mondjuk egy iskolába elmegyünk, ott sokszor csináljuk olyan formában, mondjuk délelőtt minden kollégánk egy-egy osztállyal, egy tanóra keretében 45 percben foglalkozik, beszélget a közlekedési táblákról, azok jelentéséről. Nyilván felhívva a figyelmüket arra, hogy majd délután a Kressz Parkban, amit mondjuk az iskolának a focipályáján, kézilabdapályáján föl tudunk építeni, ott majd már gyakorlatban kell ezeket, vagy azt fogjuk elvárni, hogy gyakorlatban tudják ezeket alkalmazni, és akkor nyilván azt mondom, hogy nem egy 45 perces tanúra fogja megoldani a Kressz ismeretek elsajátítását, de így ez már ráerősít náluk ezekre az információkra.

0: eszközök kellenek hozzá, kerékpárt beszerezni, táblákat, stb. De még plusz látom, hogy még ajándékot is kapnak az iskolákban is mindig.
1: Igen, igyekszünk úgy vinni ezt a programot, hogy a gyerekek azon kívül, hogy találkoznak ezekkel az információkkal, kapjanak valami olyan ajándékot, ami kapcsán később is fognak emlékezni ezekre az infókra. Itt ezek sokszor láthatósági mellény, vagy egy ilyen láthatósági karpánt, amit utána is tudnak a hétköznapi életben használni, és az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy ilyen iskolába, 2-3 évig emlékeznek a gyerekek arra, hogy volt egy ilyen program, és ott mi mindent tanultak, illetve kaptak olyan felszereléseket, ami adott esetben a településen való közlekedésben is segíti őket, mert láthatóvá válnak.
0: Nem akarok a zsebükbe turkálni, de hát ez pénz kell hozzá. Az is, hogy utazzanak, az is, hogy ajándékot kapjanak, meg mindenhez pénz kell. Egy alapítvány ugye támogatható, illetve hát akár hasznossági dologba szolgáltatást is nyújthat, de ez meg is határozza, hogy mennyi a bevétel, hogy hány helyre tudnak elmenni, meg az is, akik dolgoznak, mert nem hiszem, hogy ebből élnek, ebből a kitelepülésből, hanem hát tényleg komolyan azért meg kell szervezni, tervezni előre, hogy hányat tudnak lebonyolítani egy évben, és hány emberrel, mert ez is sok, ugye?
1: Igen. Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a terület, ez mindenféleképpen állami feladat kell, hogy legyen. Tehát ez vagy a közlekedésnek, vagy az oktatásnak, vagy mindkettőnek része kell, hogy legyen. Ugye összeurópai szinten is az a célkitűzés, hogy azon az optimális, ha senki nem halna meg az utakon. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú vízió, ez nagyon nehezen kivitelezhető, de ez apró pici lépésekkel lehet csak elérni. Az oktatás területén lehet itt komoly előrelépéseket tenni, mert úgy gondolom, hogy ha mi itt 15 év alatt csak annyi eredményt értünk el, hogy mondjuk egyel kevesebb ember halt meg az utakon, vagy egyel kevesebb gyermeket ért baleset, közlekedési baleset, akkor már nyertünk ezzel.
0: Hát ez teljesen így van, hát egy ember élete is óriási, de nem csak erről szól a dolog, hanem az, hogy kulturált közlekedés, ami fogjuk rá, hogy iskolában még talán, de utána már kezdődik a nagyobb probléma. Ön közlekedési mérnök akkor hát tudja nagyon jól, hogy mivel lehetne még jobbá tenni, de nem csak az eszközökkel, mert az is fontos, hogy jó eszközökkel használjanak, hanem az embereket itt a fejbe. Én meg pedagógus is voltam, tehát tudom nagyon jól, hogy minden itt dől el a fejbe, még a bicikli is néha-néha, de az az igazság, hogy az állami feladatot olyan emberek végzik, akik önkéntesek legtöbb esetben. Mert én úgy látom, hogy önök önkéntesek, valószínűleg.
1: Igen, illetve még azt, amit ön is elmondott, azzal egészíteném ki, hogy mi is abban hiszünk, hogy szemléletformálással változtatható meg a sokat bírált közlekedési kultúra, amit én akármikor beszélgettem erről felnőttekkel, és ott mondjuk kritizálták a közlekedési kultúrát, mintha az egy rajtunk kívülálló dolog lenne.
0: Az más. De a másik ember az a közlekedési kultúrája. Neki rossz, az enyém még jó. Mert látom, hogy rossz.
1: Igen, de az igazából mindig rólunk szól. Tehát a közlekedési kultúrának nem csak a többi ember részese, hanem én is, aki részt veszek. És valóban erre igyekszünk minél rávilágítani, hogy ha mindenki csak magán kívülinek tekinti a közlekedési kultúrát, akkor nagyon nehezen fog változni ez a helyzet. Ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő is részese a közlekedésnek, akkor sokkal gyorsabban változtatható ez. Nyilván én éltem Budapesten is, nagyon sokat most egy vidéki nagyvárosban élek, és ott is felszoktam hívni a figyelmet erre, hogy az, hogy valaki mennyire kultúráltan közlekedik, az is befolyásolja, hogy milyen közlekedési helyzetekkel találkozott már. Ugye Budapesten sokan mondják, hogy mekkora probléma a biciklis közlekedés. Ez szerintem abból adódik, hogy nagyon sok budapesti közlekedő nem közlekedett még Budapesten biciklivel, és nem tudja, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy biciklis. Én jelenleg Békés Csabán élek, ahol egy ember egy nap valószínűleg közlekedik biciklivel is, és autóval is. Éppen ezért sokkal jobban figyel a biciklisekre, hiszen ha én autóval megyek, lehet, hogy egy óra múlva már én biciklis leszek. És sokkal többször találkoznak ilyen szituációkkal. Én ebben látom a változtatás lehetőségét.
0: Igen, meg a társadalomnak el kell fogadni, hogy nem vagyok egyedül, ugye? Már ha ketten vagyunk, akkor is alkalmazkodni kell a másikhoz. A közlekedés a

0: közlekedése. Mert ugye társadalomban vagyunk, de azért magamban közlekedek, tehát úgy nem buszt vezetek, hanem éppenséggel autót vagy biciklit, mert most kerékpárról van szó, bicikliről, ez is fontos. Ugye egyre pontosabb egyébként a kerékpárnak a használata is, egészség szempontjából is, meg hát ugye a környezet kímélés szempontjából is. Nagyon összetett dolog, de jól csinálják, akkor nem lesz gond, ugye?
1: Mindenféleképpen mi biztos, hogy követjük ezt az utat. Eddig is ebben hittünk, hogy folyamatos oktatással és szemléletformálással lehet ezen előre mozdítani. Továbbiakban is célunk ugyanezt a programot követni. Mert ahogy ön is mondta, tényleg a közlekedés az társas együttélés, vagy egy nagy társas játék, és mindenkinek csak egy kicsivel jobban kell betartania ennek a társas játéknak a szabályait, és azonnal lesz előrelépés ezen a területen is.
0: Hát köszönöm, ez olyan téma, amit akár lehetne nyújtani, mint a rétes, de akár lehet szépen úgy elmagyarázni az embereknek, hogy erre van szükség, tessék. Köszönöm még egyszer, és hát a sok tanulót kívánok önöknek.
1: Én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: Varga Róbert közlekedési mérnököt hallották a biztonságos közlekedésről.

0: A folytatásban a szalonna jó élettani hatásáról beszélgetünk.
1: Balázs Attila.
0: Nagyon jó illat van, nem a süteményeké, hanem a szalonna.
1: Igen, igen, tehát ez azért van, ugye, mert mi a szalonnát azt akácfával füstöljük, és ugye már most nagyon sok helyen hideg füsttel kezelik a szalonnát, mi meleg füsttel füstölünk kőfüstölőbe, és két nap egymás után, és ez azt jelenti, hogy mind a két nap alágyújtunk, csak akácfát használunk, és akácfa fűrészpor keveréket, ezért van ilyen intenzív jó illata neki.
0: Hát a szalonnát azért elő kell készíteni, mondjuk egy kis malacsal kezdődik, ugye?
1: Így van.
0: Hol nevelik ezeket a malacokat?
1: Ezeket a malacokat, ezeket Spanyolországban nevelik. Hát ilyen hevesmegyényi területeken vannak tölgyerdőik a partnereinknek, és ugye ők odakintre kiszületnek, két éves tenyész időszakukban kint is vannak, ugye ibériai fekete lábú sertésről beszélünk, és amiután ugye a két éves tenyész időszak után megnézik, hogy melyik vágható, partnereink készítik el azokat a nagyon drága szeránósonkákat, mi megvesszük tőlük alapanyagként a hátszalonnát. Fagyasztva importáljuk, és utána itthon 6-7-2 hónapig érik a sóban. Időt adunk neki, csak sót adunk neki, semmi mesterséges anyagot nem használunk, mert ugye ez a termék, ez megérdemli azt, hogy csak természetes alapanyaggal dolgozzunk mi is, és hát utána az, amit előbb elmondtam, füstölés, az megtörténik.
0: Tehát azért az alap az egészséges nevelés,
1: így
0: utána
1: van.
0: Pedig a régi módi sóba áztatott, vagy áltatott, mint otthon lennék.
1: Így van, pontosan.
0: A tetőbe benne volt, megfordítottuk egy kétszer.
1: A hagyományokat követve, ugye az, ahhoz, hogy egy szalonna ne avasodjon, ahhoz ki kell nyerni belőle a vizet. Mindig a víz miatt avasodik, és ezért mi ilyen kazlakat hozunk létre. Tehát úgy hívjuk, hogy szalonna kazal, ezek ilyen egy tonnás kazlak, és ugye mindig megforgatjuk alulról fölülre, és így eltávozik a víz, ezért nem is avasodik.
0: És akkor tulajdonképpen nagy tételben dolgoznak, mondta, hogy nagy kereskedők.
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Nem azért jöttek ide ki, hogy vagy hasznot hozzanak.
1: Nem. Promóció jelleggel, minél többen megismerjék a termékeinket, ugye nagyon kevesen tudják, néha még azokban a boltokban sem tudják, ahova szállítunk, hogy miket árulnak. Tehát maguk a hentesek sem nagyon tudják. Ezt mi nagyon szeretjük itt elmondani, promótálni. Én nagyon szeretem ezt csinálni, hogy az emberek megtudják, hogy mit vesznek. És ugye a

0: Főképpen az, hogy egészséges alapanyagot vegyenek, ne legyen barátjuk a nitrit, ne legyen barátjuk a foszfor, egyéb vízmegkötők, amik ugye a nagyiparban sajnos előfordulnak.
1: Ugye régen a mangalicát száműzték, mert azt mondták, hogy az káros, zsír, nem jó, és akkor nézem, hát majdnem úgy néz ki, mint a mangalica szalonna egyébként.
0: Így van, genetikai állományában hasonlatos is, ugyanolyan zsírsertés, ugye volt egy időszak a háború után, amikor a magyar mangalica úgymond majdnem semmivé lett itthon.
1: Igen, és akkor a dállapályok, meg a többi sertés, vagy a húsra menő sertések.
0: És hát nem tudom, hogy a tudásom mennyire pontos, de ennek az ibériai sertésnek szerintem volt köze a fedeztetésbe ahhoz, hogy a magyar mangalica állomány is megmeneküljön. De hogy Spanyolországnak volt, az biztos.
1: És akkor ez a szalonna, azt mondták, hogy egészségtelen a szalonna. Hát minek eszünk szalonnát? Együnk állandóan vitamin, meg gyógyszereket.
0: Nem, egyáltalán nem egészségtelen. Nagyon-nagyon már gyerekkorban ki kellene alakulni azoknak, sőt, már magzatkorban ki kellene alakulni azoknak az agyi szinapszisoknak, kapcsolatoknak, amik a telítetlen zsírsavtól jönnek létre egy fejlődő ember szervezetébe. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű táplálékokat is bevigyünk a szervezetünkbe. Amúgy tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal. A régi öregek azért tudták, hagyták meg a vasodni, ha valaki tüdőbeteg volt. A gyerekeknek kaparták a szalonnának a bőrét, úgyhogy igen.
1: Hallottam róla, mondták, és van, aki csak azt tette a zavasz szalonnát, hogy nem bírt a számba verni. Hát hogy lehet nyersen, hagymával, kisütve?
0: Ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Van tapasztalatom benne, ugye nekem eredeti szakmám a szakács, tehát sokfajta szalonnával dolgoztam, de ilyen jóval még nem. Ételek alá, a bőrét elmentve, alaplevek főzéséhez, olyan dolgokhoz, amire az ember nem is gondol, például egy sütőtökrémleveshez, nagyon finom a bőre alaplével felhasználva az ételbe. Tehát rettenetesen sok rétegű a felhasználási módja.
1: Ebédidőben vagyunk, úgyhogy ilyenkor nem is jó beszélni az ételekről, de mégis jó, mert jól látni, szépek. Tehát nagyjából mennyi is? Egy kilós táblákban vannak?
0: Ide a vásárokba, ide mindenféle táblát jár. A fél kilóstól a 3 kilósig, a vékonytól a vastagig, ugye, tehát mi nem vágunk késfertőtlenítő és egyéb eszközök hiánya miatt, ugye nem is lenne szabad senkinek, ezért inkább legyártjuk a kicsitől, a nagyig, a vékonytól a vastagig a vásárokba. A boltokba, amiket kiszállítunk, azok általában ezek a nagy 2,5 kilósak.
1: Elhangzott riportunkban Balázs Attilát hallották a hortobágyi forgatagban.

0: Következőkben egy sokkal csendesebb helyre megyünk, mégpedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csincsére.
1: Burkus Imréni Erdős Margit vagyok, Mezőkeresztesről járok át Csincsére dolgozni, több mint 30 éve már. Az önkormányzatnál dolgozom, jegyzőként kezdtem, de a körzetesítés után a Mezőnyeredi Közös Hivatal a jegyzőjeként dolgozom.
0: Ugye öntől kevesebben ismerik jobban azért Csincsének a jelenét, illetve hát a közelmúltját, ugye 30 év az nagy idő, akkor olyan ember nincs, akit nem ismerne, aki itt dolgozik, azt is, aki máshová megy, azt is, de ha itt lakik, akkor a születéstől, most hát a 30 év, mert a házasság ismeri őket, ugye?
1: Mindenkit ismerek, nem Csincsén élek, Mezőkeresztesről járok át dolgozni, de szerintem beépültem a településre teljesen. Mindenki Margójának tekint, és mindenki tőlem kérdez mindenféle dolgot. Akár még belemegyek abban is, hogy magánéleti dolgaikkal kapcsolatban mindenről tudok szerintem. Egyrészt nagyon jó, mert nagyon szeretem a kicsi településen élőket, az ő dolgaikat. Itt érzem igazán jól magam. Az önkormányzatnál dolgozom, meg is tehetem, hogy segítek az embereken.
0: 94. decemberét mondta, akkor vált önálló községgé, azelőtt Mezőkeresztesnek külterületi része, vagy kerülete volt, Csincse tanya. Ha gunyolódni akarnak, a iskolások volt benne részem, tanyasiaknak hívták őket, pedig hát azért egy ilyen kis tanyácska, 701 fő volt akkor, amikor éppenséggel keresztesen tanítottam. Ma valamivel kevesebb, de úgy látszik azért rendezett, és nem nagyon elhanyagolt, tehát nem mentek el sokan.
1: Most már 530 fő körüli a lakosság, volt ettől több is. Pillanatnyilag azt lehet tudni a településről, hogy szinte nincs eladó ingatlan. Városról is szívesen kiköltöznek egy nyugodt, csendes településről beszélünk, ahol viszont van közösségi élet, és ez nagyon fontos. A ide költöző emberek is részesei ennek az életnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült felújítani szinte minden önkormányzati épületet, jók az útjaink, megfelelő az ellátás, szeretnek itt élni az emberek.
0: Jók az útjaik, azt látom. Volt ettől rosszabb is, most szinte vadonatúj úton jöttünk félig, utána már a régebbi, de az is egy pár évvel ezelőtti volt, úgyhogy a megközelítés rendkívül jó. Igaz, hogy az autópályára nem lehet itt felmenni, nem olyan messze van Keresztes, 8-10 kilométerre az a rész, a hármas út Vattához megint, és hát a vasút pedig itt húz el. Nem olyan rossz helyen fekszik ez a Csincse.
1: Nagyon szeretik. Tehát azt lehet tapasztalni, hogyha egy eladóház van, arra 8-10 jelentkező rögtön van a környékről, de mondom városokból is. Pont ezért, mert minden megközelíthető, a település közbiztonsága teljesen jó, és az ellátása is. Az utak, a vasúti közlekedés, iskolában nyilván nem tudnak helyben járni, de iskolás járat van Mezőkeresztesre szerintem. Városban is utazik annyit a gyerek, mint innen eljut a korszerű iskolába. Munkahelyeket pedig ma már szerintem vannak munkahelyekre járatok, illetve meg tudják oldani az itt élők. Pont az elmondott vasút, a jó úthálózat és a saját autó használattal.
0: Ugye biztonságos, hiszen busz jön a gyerekekért, kísérővel jön, és viszont haza is kísérik, mikor leszállnak itt, akkor itt lehet randalírozni egy kicsikét, mire hazamennek, ismerem őket, jó gyerekek, egyébként tényleg jó gyerekek voltak, összetartóak. Ez az összetartozás, az itt ragadt rájuk?
1: Ez az összetartozás megmarad. Ez nekem is nagyon furcsa, ezt én nem tapasztalom az én környezetemben. Itt viszont a gyerekek úgymond bandáznak, és egymásért mindenhol mindig kiállnak. Ez nem csak óvodás kort, hanem egészen középiskolás, vagy még lehet felnőtt korig is jellemző a településre. Jó érzés látni, hogy együtt vannak a gyerekek. Szabad idejüket együtt töltik. Nagyon szeretnek a csincsei gyerekek sportolni. ez, amit próbálunk most megadni nekik, van kondiparkunk, a sportpályát megpróbáljuk most teljesen rendbehozni, hogy legyen lehetőség mindenkinek egy kicsit tombolni, egy kicsit mozogni. Most alakult egy sportegyesületünk, aki szerintem megszervezi azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a gyerekek. Sportolással, kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, ez most a jövő itt, és azt gondolom, hogy mindenki örömére.
0: Tehát mindenük megvan, fejleszteni már nem kell, hanem inkább az állagot megóvni azon a szinten, ahogy van. Hát bizony, hogyha mikor bejöttem, megcsodáltam, hiszen jó pár éve voltam én itt, 11-nehány éve, akkor még másképp nézett ki. Teljesen modern, felújított, szívesen jöhetnek be a gyerekek, mert kényelmes, nem csak a gyerekek. Beszélünk mindig a gyerekekről, fontosak, tehát vannak itt már azért nyugdíjasok is biztos.
1: Igen, működik egy egészen jó kis nyugdíjas klubunk, őrájuk mindig mindenben lehet számítani, minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, de mi is szívesen segítünk nekik akár autóbusszal eljutni egy színházba, amit nem tudunk helyben biztosítani nekik, de most már a színpadunk ezt is lehetővé teszi. A múlt hét végén volt egy nagyon szép rendezvényünk, értéktárnapot tartottunk, és a 49 után épült településünk értékeit összehoztuk, közös erővel, közösen, régészeti előadással a történelmünket áttekintettük, és megállapítottuk, hogy már ennyi rövid idő alatt is elég sok mindent sikerült a településnek létrehozni, ami az utánunk következőknek bizony már jó nagy érték lesz. A nyugdíjasok is, a középkorúak is szívesen részt vesznek mindenféle rendezvényeken, alakult könyvklubunk, amit nagyon szeret a középkorosztály, a nyugdíjas klub tagjai, illetve még a fiatalabbak is részt vesznek szakkörökön, most kereten szőnek, ami nagyon szép, de már nagyon sokféle dolgot megtanultak itt helyben. Nagyon jó, összetartó ez is, bár itt beszéltünk az előbb arról, hogy csincsén nincsen erre nagy szükség, mert valahogy alapból jön, hogy az emberek szeretnek együtt lenni. Nagyon jó érzés, hogy itt még él ez a kis közösség az összetartás tekintetében. Bizony van már, hallottam meg, ahol én élek is, hogy a szomszédok sem szívesen járnak egymáshoz. Itt még hál' Istennek nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy együtt egymás segítve, szabad idejüket együtt eltöltve, békességben élnek az emberek.

0: Az a furcsa, hogy máshol, ahol átmenő forgalom van, bár Csincsen nem egy zárt település, mert Vatta felé ki lehet menni, meg emelre pedig Keresztesre, de nyugalom van, alig-alig van mozgás. Aki itthon van, elmegy reggel kocsival vagy busszal, és akkor este hazajön, közben nagy szaladgálás nincs. Itt az úton egy biciklist láttam, mikor jöttünk autóval, meg most éppenséggel nem is találkoztunk, csak itt a hivatal előtt. Tehát az a óriási csend, ami majd kitérünk rá, hogy miért is fontos, ugye a madarak miatt, meg a stb. Miatt, de végül is ez a csend, ez nagyon-nagyon jó. Nem rossz bemenni egy nagyvárosba, mondta, hogy éppen Budapesten volt, hogy ott azért nagyobb a mozgás, egy villamoson többen mozognak szinte, mint egy fél falu.
1: Mondtam is tegnap a gyerekeknek, hogy igazából ez már nem az én világom, a nagyváros. Megszoktuk igen ezt a csendet, nyugalmat. Az emberek is csendesek, tehát nem az a zaj, ami a tegnap Budapesten ugye megtapasztalhattuk. Nincs az örgés csattogása, hogy mennek az autók. Nagyon értékelik az emberek. Mint mondtam, hogy városból kiköltözöttek is pont ezt a csendet, ezt a nyugalmat szeretik. Érdekes, igen, de már most, hogy meg javult az út, azért nagyobb forgalom van. Sokkal nagyobb, mint korábban volt, azt azon a Kátyús úton már nem szívesen közlekedtek. Nyilván így most már Csincsén keresztül jutnak el Miskolcra sokan. Reggel és este az, amikor nagyobb a forgalom, illetve rengeteg kerékpáros van. Rengeteg. Én is úgy járok dolgozni már 5-6 éve Keresztesről szinte minden nap. Kerékpárral, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye több mint 40 éve ülök a munkahelyemen, és kell a sport, kell a mozgás ahhoz, hogy időskorunkban is tudjunk még mocorogni. De mondom, ez a nyugalom, ez a csend, ez nagyon fontos nekünk.
0: Csincsen nem régi település, a 20-as években, 1920-as években kezdődött itt valami gazdasági központtá válni, utána jöttek dolgozni tehenészetbe a mezőgazdaságba, és megragadtak itt ezen a szép kis területen. Tehát azért van történelme is ennek a településnek. Aki mezőkeresztest olvasgatja, akkor látja, hogy a zöld halompuszta az itt van Csincsén.
1: Így van. Most ezen a hétvégén beszéltünk pont erről, hogy zöld halompusztát mezőkeresztes sajátjának tekinti, mert nyilván közigazgatásilag akkor mezőkereszteshez tartozott, de ez a terület Csincse, és az ott talált aranyszarvas is Csincsei. Ezt nem hagyjuk, hogy elvegye bárki is tőlünk. Címerünkben is benne van az aranyszarvas, illetve próbálunk most majd ennek érdekében is tenni valamit, a lelőhely ha lehetséges, akkor értékké nyilvánítatjuk, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk rendbe hozni. Megvan még a síremlék, bár egy szántóföld közepén, de még hát, ha lehet vele valamit kezdenünk.
0: Tehát az értéktárba benne van, de igen. Hát még más is kell oda, ugye?
1: Igen, persze, hát hogy ne kellene. Elsősorban kell majd anyagi, az lehet majd pályázati, vagy önkormányzati forrás, vagy egyéb ilyesmi. Másodszorban pedig kell emberi hozzáállás, hogy ebből ne csak az értéktár papír formájában legyen meg, hanem a valóságban is megtekinthető legyen majd.
0: És ne felejtsük el azért, hogy nem olyan hátul lévő település, hát mezőkeresztesen van kőolaj, földgáz, az kevésbé volt.
1: Igen, de megszűnt a feltárás a tavalyi évben.
0: Újra megszűntették,
1: valószínűleg nem hozta, amit hoznia kellett volna. Tehát, hogy a kitermelés nem érte meg, úgyhogy már nincs.
0: Na, akkor most már még közelebb megyünk, mégpedig ide, ahol ülünk alattunk, 100 méterrel biztos, hogy lignit található. Nagy probléma volt ez akkor, amikor el akarták költöztetni a települést. Hál' Istennek nem költöztették el, ugye?
1: Igen, hát nagy vita volt lakosság körében is. Voltak emberek, akik közölték, hogy innen semmi áron sem költöznek, majd legfeljebb körben bányásszák őket. Szerencsére nem valósult meg, viszont érezzük a bánya közelségét. A vizet kiszippantja alólunk rendesen, illetve hát a levegő minősége is hagy kívánni valót maga után. Most már teljesen közel, por miatt, igen, teljesen közel van, zajhatás is séri a települést, főleg esténként, vagy amikor már csendesség van, akkor a bánya zaját lehet hallani, meg hát a por. Hát nem lehet tudni, hogy meddig fog ez így működni. Annyi, hogy az elmúlt 1-2 évben, sokkal hamarabb nem, már egy kis anyagi haszna volt az önkormányzatnak belőle iparüzési adó tekintetében. Korábbi években nem, mert a közigazgatási határvonal nem megfelelő volt. Tehát, hogy ezt a kis pénzt, ezt bevatt a település kapta. A tavalyi év az már nekünk is hozott valamit, amit vissza tudunk fordítani a település szépítésére.

0: Itt azért hagyománya van a környezetvédelemnek. Kérdeztem is, hogy mi volt az az alkalom, hogy miért találkozott a kollégámmal. Hát el tetszett mondani nekem, de jobb lenne, hogyha most kicsit kibővítve mondanánk el, hogy Egerben hol volt, mit csinált akkor.
1: Gyerekkoromtól kezdve innen kezdtem. Nagyon szeretem a szabadidőmet a természetben tölteni. A természet szeretetét valószínűleg otthonról hoztam, és ezt megpróbálom itt a környezetemnek is átadni. Nyilván, akivel össze vagyunk zárva egész nap, akivel együtt dolgozunk, azokra ráragasztja az ember azt, ami őt érdekli, és nagyon szeretném, hogyha eljutok oda, akkor a nyugdíjas koromban a munka ne érjen véget, és ezt most már a hobbimnak szeretném szentelni, ez pedig a természetvédelem. Szeretnék majd, ha sikerül és lehetséges vizsgát tenni, akkor polgári természetőrként dolgozni. Pillanatnyilag még csak ennek az előkészülete folyik, illetve próbálok ebben a témakörben elmélyülni, és egyre többet tanulni. A településen ennek is megvannak a támogatói, tehát az elmúlt időszakban próbáltunk a környezetünkért sokat tenni. Azt szerettem volna elérni, és azt hiszem, hogy támogatókra találtam úgy a polgármester úr, mint a kollégáim szemében, hogy ez a település tiszta rendezett legyen, hogy ne legyen gond az, hogy a hulladékot hol tároljuk, ne legyen gond az, hogy a falevél az nem szemét, hanem próbáljuk komposztálni. Sok-sok ilyen apró lépéseket tettünk közösen, illetve 2022-ben pályáztunk a település egy madárbarát település címre, amit sikerült is elérni. Ekkor 2022. júliusában megnyertük a kategóriánk szerinti pályázatot, az azt jelenti, hogy az 501-től 1500 főig ebben a kategóriában sikerült madárbarát településé válnunk. Kaptunk 65 eszközt, ezek odúk és mindenféle madárral és természetvédelemmel kapcsolatos eszközök, rovarhoteltől kezdve a madáretetőn át, amelyeket kihelyeztünk, és azóta is gondoskodunk ezek karbantartásáról, illetve a elfogadott pályázati kírásban megfelelően a madarak etetéséről, illetve ezeknek az adóknak a takarításáról. Ehhez tartozott egy tanösvény kialakítása. Nagyon örültek a lakosok, mert gyönyörű táblákat kaptunk, ami a madárvédelmet, illetve a természetvédelmet okította egyszerű módon, de nagyon látványosan. Ezek a táblák pillanatnyilag nincsenek kint, mert időközben ugye már 2026-ot írunk, az orvosi rendelő kerítésén voltak elhelyezve, és a kerítést most kicseréltük, illetve még a munkálatok ott folynak, de igyekeztünk minden táblát úgy levenni, hoztam is be kettőt, amit majd megmutatok itt önöknek, hogy ne legyen bajuk, tehát hogy nem sérültek, hogy vissza tudjuk helyezni őket, hogy ugyanúgy meg tudják nézni majd az itt élők. És ott a tanösvénynél kialakítottunk egy gyógynövénykertet, illetve terveink között szerepel egy mezítlábas ösvénynek a kialakítása, hogy a tanösvény mellett legyen egy kis szórakozás is, ami szintén az egészséget, illetve a megfelelő környezetet szolgálja. Nagyon-nagyon szeretjük azt, amikor közösen tudunk egy kirándulást, egy madár megfigyelést tartani. Próbáltam az elmúlt időszakban ilyen témában tanulni, úgyhogy valószínűleg a jövő héten vagy azt követő héten próbálok egy fülemüles hétát szervezni az itt élőknek. Eddig szakember segítségét kértük többnyire, viszont anyagiak nem mindig biztosítják, hogy tudjunk megfelelő embert erre hozni, úgyhogy majd mi elsajátítjuk és megpróbáljuk megosztani tudásunkat az itt élőkkel.
0: Mi kellett ahhoz, hogy pályázni lehessen, vállalni bizonyos dolgokat, leírni előre, vagy pedig bizonyítani, hogy ez a hely olyan, hogy alkalmas rá. Mert ugye valaki kijött volna, megnézte volna mondjuk Orbán Zoli, akkor biztosan azt mondta volna, hogy ez alkalmas arra, hogy itt ezt megvalósítsák. Tehát a táblákat kihelyezzük, akkor egy sétányt, tanösvényt, meg hát az gyerekek is olyanok, meg az emberek is olyanok, hogy itt nincs kilökött gólyafészek, nincs lelőtt fecske, meg a stb. Tehát a pályázatban mit kellett leírni?
1: A pályázatban leírtuk, ami jelenleg van, és ez, amit elmondott, ez tulajdonképpen ez volt. Tehát a hozzáállásunk megfelelő legyen, ez volt az első kritérium. Ne legyen kihelyezve madáreszköz, tehát tulajdonképpen a gólyafészken kívül, mert ugye azt az EMASZ, vagy hát most már MVM ugye kihelyezi, vagy megmagosítja, de ezen kívül ne legyen, mert aki már pályázott, az nyilván nem tette ki, illetve vállalni kellett, hogy 2029-ig ezeket az eszközöket, amit kihelyeznek, ezeket karbantartjuk, illetve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az eszközök egy részét lakosság részére adtuk ki, tehát kertekben van. Egy részét közterületen helyeztük el, amit nyilván az önkormányzat, illetve önkéntesek takarítják, illetve tisztán tartják, illetve hát nagyon ráhibázott az előbb. A gólya nekünk a nagy becses madarunk, mert a korábbi években nem volt gólya, aztán sikerült valahogyan ide csalogatnunk, és azok meg elpusztultak. Az idén nagy örömünkre ismét van. Hát ennek nagy kultusza van Csincsén, vezetünk szinte blogszerűen az életükről, napi tevékenységükről bejegyzéseket, és nevük is van, ami az oszlopon házszámtáblával ellátva van. Azt hiszem, hogy hatalmas dolog, amikor egy madárért, vagy egy pár madárért megmozdulnak a lakosok, és ugye én, mint mondtam, nem helyben élek, megjelenik a gólya, akkor körülbelül 5 fotót gyorsan kapok, illetve 3 írást, hogy figyeljek rá, hogy megérkeztek, vagy itt vannak, de ugyanezt mondhatom a fecskéinkről, tulajdonképpen ilyesmiket kellett vállalni, hogy épületet nem újítunk fel akkor, amikor ők itt vannak, nem háborgatjuk őket, de ez itt nem volt hatalmas feladat, mert eddig is ezt csináltuk. Tehát, hogy próbáltuk megóvni, védeni őket, támogatni, ha kell, itatni, ha kell, etetni. Ez szerintem Csincsén sose volt gond. Az is érdekes dolog, ha valaki új madarat, állatot fedez fel, hogy azonnal szólnak. Tehát, hogy tudunk benne segíteni, hogy tudunk együtt a életért akármit is tenni, ami szükséges.

0: 65 darab költőláda és odú is, ugye? Mert ugye minden ebben, fajta igen. madárnak más fajta kell, énekeseknek kis
1: igen.
0: bemenetű, ABC. És akkor jár. Jó, hát az jobban tudja, igen. mert aki igen. már polgári természetőr akar lenni, akkor már ezeket elsajátította.
1: Igen, persze, elsajátítottam ezt már én nagyon régen, de hogy ebben denevérodútól kezdve a rovar volt elég, minden más egyéb eszköz is van, a verépszállótól kezdve, ami ugye azt jelenti, hogy több odúszerű helyük van. Sok minden beletartozik. Tulajdonképpen a 65 eszközben a táblákon kívül sok A, B és C odú is van, illetve kaptunk egy nagyobbat Gyöngybagolynak, mert ugye van egy tornyunk, amiben a víztorony, amiben az elmúlt időszakban volt. Sikerült a volt gazdaság most Incsefalm területén istállóban elhelyezni. Sikerekről számolhatunk be, tehát, hogy tudjuk figyelemmel tudjuk kísérni, hogy mikor milyen madár költ, mert hát ezeket napi szinten látjuk. Tehát a 65-ben nem csak A és B, meg CO2, hanem mindenféle ilyen etetők, meg ilyen eszközök is voltak.
0: El nem nagyon veszik ezt a lehetőséget, de azért meg kell tenni mindent azért, hogy maradjon, vagy még tovább fejleszteni lehet ezt a fajta tevékenységet, illetve hát a lakosságnak a hozzáállását. De olyan, mintha arra nem is lenne szükség.
1: De szükség van, meg újabb és újabb embereket bevonni, mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen ha madárfütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást, és most megpróbálunk, mondom, ilyen madársétákat szervezni, egy kicsi mozgás, egy kicsi közösségi élet, és talán utána másképp tekintenek az emberek akár a madarakra, akár az itt élő egyéb állatokra.
0: Csincse neve, a Csincs négy folyót jelentene, úgy tűnik, mintha vizes élőhelyek lennének, nincsenek olyan túl nagy számba, ugye a bánya az még egy kicsit ezen is rontott, de a végeredmény az, hogy azért nem csak úgymond madarak vannak, vízi madarak kevesebben, de vannak itt azért más állatok is, ugye emlős állatok is. Vadveszély? Nincs, ön már tudná a bejelentésekből?
1: Gondot okozott az elmúlt egy-két évben a téli időszakban, hogy rókák beköltöztek a településre. Nagyon sok bejelentés érkezett ilyen ügyben, illetve a vadásztársasággal is fel kellett venni velük a kapcsolatot, mert zavarta az embereket, hogy úgy sétálnak már a rókák, mintha az emberek sétálnának este. De sikerült megoldani ezt a problémát is, illetve meggyőzni az embereket, hogy a róka nem eszi meg őket. Egyébként persze vadnyúl, őz, ilyesmi előfordul kertekbe, szántóföldön, de egyre emlékszem, amikor kellett vadásztársaság és a tulajdonos gazdálkodó között egyességet kötni, többre nem. A többit szerintem meg lehetett beszélni minden alkalommal. Egyébre nem emlékszem, de az nagyon jó, hogy a bánya által kialakított patakban hódok élnek. És szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, de kertektől viszont távol, tehát amikor szétrágja a fát, akkor ezzel kapcsolatban nincsen gond. Másik településen, Vattán, ahol dolgozom még, ott már voltunk kint természetőrökkel helyszíni szemlén, mert a hód tud kárt is okozni, viszont a haszna sokkal nagyobb, mint a mi kártevékenységet a fakirágása miatt észleltek ott a lakosok. Őket is sikerült meggyőzni, és maradtak a hódok.
0: Itt kevésbé félnek az emberek a vadaktól, és megszokták a látványukat. Városokban, amikor beszabadul egy disznókonda, olyan félelem van, hogy hívják azonnal, hogy lőjék ki a vadászokat, amit nem lehet ugye lakott területen csak zavarni, illetve szarvasok is mocorognak néhány településen, és hát legújabb itt a környéken
1: A medve.
0: Járt itt is keresztesnél pár éve, de azért vigyázni kell, de nem kell úgy behúzódni a házba, vagy a pincébe, hogy ne is lássuk meg. Tehát nem veszélyes, de vigyázzunk rá.
1: Jobban félnek tőlünk, mint nekünk kell tőlük tartani. Nem veszélyesek. Nyilván előfordul, mondom, az előbb mondtam, a egyszerű rókától is vannak emberek, akik félnek, meg természetesen a nagyobb vadak tényleg kárt is okozhatnak. A vadisznó és előfordul főleg vatta irányában, de nem gondolom, tehát még az itt élő emberek közel vannak a természethez, vagy sokkal közelebb, mint a városi emberek. Nyilván nekem is szólnak, de meg tudjuk beszélni, tehát ez nem okozott még eddig különösebb gondot.
0: Ugye a légnyitványa hamarosan, vagy nem tudom hamarosan, bezár, de helyén a rekultiváció megfelelő. Én úgy láttam, az erdősítés az nagyon-nagyon jó. Az a későbbiekben az északi áramlatot csökkenti, azt hiszem itt Csincsének is, ami fűtésbe se rossz.
1: Igen, bizonyára nekem nem ez jutott eszembe róla, hát hanem jó. Az, hogy mennyi vad fog élni, illetve már most is lehet hallani, hogy szarvasok megtelepedtek ott abban a jó kis erdőben. Tehát tulajdonképpen én ebben is azt látom, hogy ez a településnek nem lesz rossz. Ez inkább akár turisztikai, akár egyéb vonatkozásban jó lesz. Sokkal rosszabb már most az a és a levegő minőség, mint hogyha ez majd bezárt. Pár embert érint majd munka szempontjából, de nem túl sokat. Tehát igazából nem hiszem, hogy a nagyon nagy kár lesz belőle a településen.
0: Tehát korábban megegyezhetünk, hogy Csincse élhető volt, élhető most is, és a jövőben
1: élhető
0: lesz is.
1: Lesz. És szerintem legyen ez a záró, mert úgy gondolom, hogy én nagyon jól érzem itt magam, de a itt élők is bizonyára jól érzik magukat, élhető település.
0: Burkus Imréné Erdős Margitot hallották, Csincse aljegyzőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanezt történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a győri Kármelita templom igazgatója beszél a bennünk lakó Istenről.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Óriási öröm számomra, hogy itt lehetek, és hogy egy pár szót szólhatok hozzátok. Amikor a Facebookon megjelent, hogy én is jövök, akkor egy fotó is fölkerült oda rólam, és az első kommentelő az fűzte a fényképem ezt, hogy én úgy nézek ki fizimiskailag, mint a görög miniszterelnök, az Alexis Tsipras. Hát akkor most hoztam a megszorításokat, ha lehet így mondani. Nem ezt akarom hozni. Pontosan arról szól ez az előadás, hogy szabaduljunk föl egy csomó minden alól, ami legátol bennünket abban, hogy végigjárjuk azt a bizonyos utat, amire ennek a találkozónak a mottója invitál bennünket, hiszen így szól, hogy járd végig. Sokszor mondunk ilyet, hogy valamit járjunk végig, sokszor mondunk ilyet, hogy valamilyennek lennünk kellene, sok-sok célt megfogalmazunk, ideálokat megfogalmazunk, és ez nagyon jó, mert a célnak a látása, az ideálnak a szemlélése az erőt ad ahhoz az úthoz, amelyet végig kell járnunk ahhoz, hogy elérjük a célt. Mégis. Van nekem egy olyan kis sanda érzésem, hogy néha kevés hangzik el arról, hogy hogyan járjam én végig az utamat. Hogyan tudjam tenni azt, amit tennem kell. Nagyon sokszor kristálytisztán bennünk van, hogy mit kell tennünk. Hova kell eljutnunk? Mi a cél? Mi az ideál? Menjünk végig az úton. Ez egy ilyen szép felszólítás és meghívás. De nagyon sokszor hiányzik a hogyan. Hogyan leszek képes végigjárni egy utat? Tudom nekem, mit kéne csinálni. Tudom, hogy mi a célom. Tudom, hogy mit kéne betartani, mit kéne elkerülni, és mégsem sikerül nagyon sokszor. Mégis gyenge vagyok hozzá. Miért? Mert kevésbé tudom azt, hogy hogyan fogok én eljutni oda, ahova el kellene jutnom. Ebben szeretnék nektek a mai délutánon egy picit segíteni, és majd a Szentmisének a homíliájában is ebben szeretnék kitérni. Erre a bizonyos hogyanra, hogyan járjam végig ezt az utat. Szeretnék segítségül hívni itt olyan személyeket, akik nekem személyesen rengeteget segítettek abban, hogy az életemnek az útján tudjak járni, és az én életem számára ezek a személyek adják meg igenis ezt a bizonyos hogyant. Ezeket a személyeket úgy hívjuk, hogy a misztikusok. Kármelitaként, ugye nem csak szakmai ártalomból beszélek sokszor a misztikusokról, hanem talán azért is, mert nekem személyesen rengeteget segítenek ők. Mindjárt álljunk meg egy szóra, kik a misztikusok. Nem jelenéses emberkék, nem látnokok, bocsánat, az egy másik kategória, az minket most nem érdekel. Nem látnokokról van szó, nem olyanokról, akik láttak valakit vagy valamit, nem jelenéses emberkékről van szó, hanem olyan általában szent életű, szenté avatott személyekről, akik az élő Jézussal éltek egy élő kapcsolatot. Itt semmi köze ennek a dolognak ahhoz, hogy látomás, meg hallomás, meg repkedés, meg mit tudom én, ilyen fenoménok. Ezek nem tartoznak a misztika lényegéhez. Sőt, egyes tanáraink azt mondják erre, hogy ez a látomásos világ, ez nem más, mint paramisztika. Megvan az a szó, hogy paranormális például, amikor a normálison kívül van valami. Erre is azt mondhatjuk, hogy paramisztika, a látomások világa bennünket nem zavar, nem érdekel. Sokkal mélyebbről, mélyebb dologról van szó, amikor misztikáról beszélünk. Miről van szó a misztikában? Egy élő, valódi, megfogható, tapasztalható kapcsolat az élő Istennel. Igazából ebben semmi újdonság nincs, ez csupán a hitünk lényege. Ilyen misztikusok például egy avilai Szent Teréz, az én rendemnek az alapító anyja, akinek a születésének az 500. évfordulóját ünnepeljük. Idén jó néz ki Szent Anyánk, 500 éves, de jól tartja magát még mindig. Keresztes Szent János a másik, aki a rendünk társ alapítója. Ők két olyan szent, olyan misztikusok, akik nagyon rányomták a bélyegüket az egyház történetére és a lelkiségnek a történetére. De ők mit tanítanak nekünk? Nem azt, hogy hogyan kell látomásokat látni, hogyan kell lebegni, milyen anyagokat kell beadni magunknak ahhoz, hogy lebegjünk egy picit. Nem, ők ezekben nekünk nem segítenek, hanem miben? Abban segítenek, hogy tanuljunk meg, és ezt szeretném a mai délutánon nektek átadni, tanuljunk meg egy úgynevezett hétköznapi misztikát. Hétköznapi misztika. Mit jelent a hétköznapi misztika? Annyit jelent, hogy a szürke hétköznapok mókuskerekében,
A hétköznapok rutinjában, stresszében akár, az egyre ismétlődő hétköznapokban és a mindig ugyanabban fölfedezzem azt, hogy ebben az egészben én nem vagyok egyedül, hanem Isten bennem él, és Isten szeret engem. Hétköznapi misztikusnak lenni annyit jelent, egyre inkább tudatosítom magamban, hogy ő bennem él, és ő szeret engem. Na most erre azt mondtattátok, hogy atya, most ezzel tetszett ide jönni Győrbő, hogy ő bennem él, meg ő szeret engem. Hát nem ezt papoljuk már állandóan, meg mindig ezt mondjuk, hogy Isten bennünk, meg Isten szeret. Azt hittük, valami újat tetszik mondani. Nem új dolgot hozok, mert az evangélium az ott van, az mindig örök. De van nekem egy olyan kis érzésem, szerény, apró, nyomott tapasztalatom alapján már, hogy hiába halljuk ezt, hogy Isten bennem és Isten szeret, hiába mondjuk azt, hogy ugyan már ezek ilyen banális dolgok, mégis a keresztények ezt a két dolgot tudatosítják a legkevésbé. Mert ha a hétköznapok sodrásában tudnánk azt, hogy ő bennem él, és ő szeret engem, más lenne az életünk. Egész más lenne az életünk. Tehát nagyon sok keresztény hiába tudja ezt, egyszerűen nem alkalmazza, nem hiszi el. Csak általánosságban beszélünk, meg énekelünk erről sokszor, mint egy ilyen nagy vallásos frázisok, hogy ő bennem él. De várjál már, csak tök racionalitással. Ha ez igaz, ha igaz az a dolog, hogy Isten benned él, akkor ez milyen következményekkel jár az életedre? Akkor már nem lesz minden ugyanolyan, mint addig.

Élem a hétköznapjaimat, egészen más, hogy teszem a dolgomat, és egészen másképp állok a nehézségeimhez, ha tudom, hogy él bennem valaki, hogy van egy állandó társam. Na de, első kérdésem, tudunk erről, hogy Isten bennünk él, itt belül lakik? És ha tudunk erről, mert testvéreim, az se biztos, hogy tudunk róla. Majd mindjárt elmondom miért. De hogyha tudunk róla, legalább információ szinten, komolyan vesszük ezt, hogy úgy alkalmazzuk a hétköznapjainkra, belegondolunk a hétköznapok szürkeségében, hogy várjál már, valaki lakik bennem, mert elvileg ez a hitünknek az egyik legalapvetőbb igazsága. Nem biztos, hogy tudunk erről. De van olyan, hogy nem tudunk erről, mert van egy olyan tapasztalatom, mintha sokkal többet beszélnénk Krisztus jelenlétének a többi formájáról, erről a jelenlétről pedig, mintha keveset beszélnénk. Hittankönyv kérdése, hol lakik az Isten? Az egyetlen helyes válasz, amit a hitoktató elfogott, hogy a templomban, a tabernákulumban, az oltári szentségben. És ez természetesen igaz. Jézus Mária, hogy a tűzbe tenném a kezem az oltári szentség dogmájáért, igazságáért. Persze, hogy hiszek benne. Csak az a gyakorlati nehézség néha, hogyha leszűkítjük a Jézussal való találkozás és együttlét lehetőségét az oltári szentségre és a misére, akkor az egy nagyon nyomorult keresztény élet lesz. Miért? Mert hogyha Jézus téged életkapcsolatra hív magával, akkor nekem olyan életkapcsolat nem kéne, amikor azzal a valakivel, aki a világon a legjobban szeret engem, vele csak meghatározott időben és helyen találkozhatom. Ha én nem tudom állandó jelleggel összekötni az életemet azzal, aki szeret, ha el kell mennem egy helyre egy bizonyos időben, hogy ő vele legyek, az egy nyomorúság. Az milyen szeretett kapcsolat? És akkor persze, akkor leszűkül a Jézussal való kapcsolatunk arra a heti egy vagy két órára, amikor éppen az oltári szentség közelében tudunk tartózkodni. Persze, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben, de nem emelhetjük ki ezt annak rovására, hogy közben elfelejtünk beszélni az ő bennünk való jelenlétéről. A kármelita misztikusok, az idézett misztikusok számára ez egy borzasztó kedves téma, sőt igazából a kiinduló pont az egész lelki élethez. Egy avilai Szent Teréz, amikor megírja az ő legfőbb művét, a Belső Várkastélyt, akkor a Belső Várkastély már a címében is benne van, hogy mint szimbólum ezt az igazságot tartalmazza, hogy az ember lelke az egy hely, egy belső szoba, ahol avilai Teréz szerint Isten, most figyelj, állandó jelleggel lakik. Nem szakaszosan, nem csak néha-néha, nem akkor, amikor jó gyerek vagyok, és a rossz gyerek vagyok, akkor ő kiköltözik belőlem. Nincs olyan, hogy Isten valamikor bennem van, valamikor nincs. Főleg ugye az erkölcseinktől szoktuk ezt függővé tenni. Ha bűnös vagyok, akkor nincs bennem az Isten. Ez nem igaz, mert Isten, most mondok egy vadat, de ez a hitünk igazsága, teremtettségünknél fogva bennünk él. Értitek? Nem azért él benned az Isten, mert jó gyerek vagy, mert erkölcsös vagy, mert hívő vagy. Nem azért él benned az Isten, mert meg vagy keresztelve, hanem mert az ő teremtménye vagy. Másképp nem is tudnál létezni. Isten bennünk él, teremtettségünknél fogva. Hogy ő megteremtett bennünket, ebből a tényből fakad az, hogy ő bennünk él, és hogyan él bennünk? 100%-osan él bennünk az Isten. Isten jelenléte nem tud növekedni, és nem tud csökkenni. Isten nem olyan, mint a térerő, hogy van, vagy nincs, és akkor azt mondjuk, hogy hát a templomban az Isten térereje az biztos 100%-os, de hát ahogy megyek ki a templomból, az utcárat már csak 50, vagy 50, 40, otthon olyan profán, moskos dolgok között már csak 10 vagy 0, vissza kell mennem a térerő forrásához, ahhoz, hogy újra vele kapcsolatba legyek. Isten térereje, az ő jelenléte nem tud csökkenni és növekedni. A 100% mindenhol. Nincs kisebb vagy nagyobb jelenlét. Nem tud jobban vagy kevésbé jelen lenni bennünk, csak más formában. Az oltári szentségi jelenlét az egyfajta formája az ő jelenlétének, de nem az egyetlen formája. És a bennem való jelenléte, most kapaszkodj,
nem kisebb, mint az oltári szentségben.

0: Isten nincs benned kevésbé, mint a tabernákulumban. Ugyanúgy ott van, csak más formában, de az ő jelenléte 100%-os. Látod? Igen, csak más fényt vet a hétköznapokra az a tudat, az a gondolat, hogy Jézussal a nap 24 órájában együtt lehetek. Ez azért más fényt vet az életemre, hogy ő bennem van a nap 24 órájában, és nincs is lehetősége belőlem kiszállni, és nem is akar ő belőlem kiköltözni. Nem kell mennem sehova, hogy találkozzak Jézussal. Bármikor és bárhol elég csupán mit csinálni? Belegondolni ebbe a jelenlétbe. Igazából tudjátok, amikor a nyakunkba veszünk ilyen érmeket, meg kereszteket, meg ilyesmiket, akkor azt nem státuszszimbólumként hordjuk. Meg nem azért, hogy jaj, megvéd bennünket a nem tudom én, a gonosz lélektől. A gonosz lélektől csak a szeretet véd meg bennünket, nem az érem meg a kereszt. A kereszt vagy az érem, amit hordok, az mit tud csinálni? Emlékeztet erre engem az ő jelenlétére. Olyan, mint egy jegygyűrű, amit mikor megérint valaki, akkor belegondol abba, hogy kivel is kötött ő házasságot. Ugyanígy ezek a kis tárgyak például nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy emlékeztessük magunkat Jézus bennünk való 100%-os jelenlétére. Mert hogy egy dolog biztos, Isten jelenlétét bennünk nem kell létrehozni. Nem kell megcsinálni, mert ott van. Készen. Semmi újdonság nincs, Isten benned van 100%-osan. Nem kell benti őt magadba meghívni, Uram, lakjál már nálam. Ő kérlel téged, hogy drága bogárkám, ismerd már föl, értsd már meg, hogy benned vagyok 100%-osan, és nem tudok belőled kiköltözni, és kijönni a te lelkedből. Bizony, Isten jelenléte biztos. Ha az életünkben biztos pontokat keresünk, testvéreim, ha azt a sziklát keressük, amire az életünket építjük, akkor az egyik ilyen Isten jelenléte bennem. Miért? Ez nem tud változni a bűneim és az erényeim arányában. Nem tud változni az élet körülményeim változandósága ellenére sem. Ha biztos pontokat akarsz az életedben, az egyik ilyen, az egyik szikla, ami ezen millió változandóság közepette is állandó marad, az az ő benned való teljes mértékű, 100%-os jelenléte. Isten nem tud belőled kiszállni. Avilai Teréz és a misztikusok sosem mondják azt, hogy lenne olyan helyzet ebben az életben, amikor Isten úgy döntene, hogy na, én belőled most kiköltözök, kiszállok, hát mert te olyan nyomorút vagy, olyan béna vagy, nem megy ez nekünk ez a kapcsolatos díj, hagyjuk ezt az egészet, kiszállok, hagyjuk, meg vagyunk egymás nélkül. Nem, Isten nem tud meglenni nélküled. És soha nem fogja feladni azt, hogy te egyszer rájöjj, hogy igazából te se vagy meg ő nélküle.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Béri Renátó kármelita szerzetes előadását.

0: Mondok még egy sikamlósat, de ezt Szavilaj Teréz mondja. A bűn sem képes belőlünk Istent kiszakítani. A bűn sem. A legelvetemültebb bűn sem képes megszüntetni bennünk Isten jelenlétét. Mire képes a bűn? Képes ám roncsolni, de mit? Az Isten és a közted lévő kapcsolatot, a kommunikációs csatornád azt tudja roncsolni, de az ő jelenlétét kiűzni belőled még a bűn sem képes. Semmi nem képes kiűzni belőled az ő jelenlétét. Jézus jelenléte benned teljesen megvan, kész van, nem kell őt meghívni, hogy benned éljen, akkor mit kell csinálni? És ez most már a te feladatod, felfedezni. Egy már készen lévő dolgot felfedezni. Ahogy szoktam mondani, Kolumbusz Kristófnak sem kellett Amerikát oda csinálnia, mert ott volt Amerika maga teljességében és szépségében. Mit kellett vele csinálnia? Föl kellett neki fedeznie, be kellett járnia, magáévá kellett tennie. Isten jelenléte bennünk is sokszor egy ilyenfajta fölfedezetlen kontinens. Ott van a maga érintetlen szépségében. Csak a kérdés, hogy én ezt mennyire fedezem fel, mennyire teszem magamévá, vagy úgy élek, hogy Isten bennem van, de én mit sem törődöm ezzel. Lehet úgy élni, és majd ez lesz a nehézség. Le lehet élni úgy egy életet, keresztényként is, állandóan templomba járó emberként is, áldozó, gyónó emberként is, hogy közben soha nem gondolok bele abba, hogy Isten bennem van. Na most várjunk! Ez az Isten bennünk való jelenléte. Na most szerintetek ez távol van az evangéliumtól? Most én egy olyan dolgot mondok, ami egy ilyen hű, sose hallottunk róla. Az evangéliumban ez nincs is benne. Az evangélium csak erről szól. Nyissuk már ki azt az evangéliumot. Nem hosszú, tényleg. Szóval olyan jó megcsinálta nekünk ezt a jó Isten, hogy nem nagy, hosszú írományokat ad. Jó, az Ószövetség az lehet egy picit hosszabb, de ez a négy evangélium, hát igazán nem mondhatjátok, hogy borzasztó a hosszú. Nyissuk ki őket, és olvassuk el egy picit, hogy Jézus mit mond arról, hogy ő hol van, hogy ő vele hol lehet találkozni. Ez az egyik központi téma az evangéliumokban, főleg János evangéliumában van ennek egy gyönyörű íve, egy gyönyörű üzenete. János evangéliumában föltevődik ez a kérdés, hogy ez a Jézus hol van most? Hol tudok vele találkozni most? Emlékeztek, menjünk vissza János evangéliumának az elejére egy kicsit, amikor keresztelő Szent János tanítványai követik Jézust. Emlékeztek? És Jézus megkérdezi őket, hogy mit kerestek. És a tanítványok fölteszik ezt a kérdést. Mester, hol laksz? Mester, hol laksz? Na most az az érdekes, az derül ki, hogy itt a tanítványok nem Jézus lakcímét kérdezik. És add ide a lakcímkártyára, hogy érzem, hogy most te hol élsz. Nem azt kérdezik, hogy most, jaj, hagyd nézzük meg, hogy most neked milyen a lakásodnak a berendezése. Van-e ilyen használati tárgyad, vagy nincs? Egyrészt onnan tudjuk azt, hogy a keresztelő János tanítványaik a kérdése nem Jézus lakcímére vonatkozik, hogy az evangelista nem ad rá egy bötű válasz sem, hogy most Jézus hol lakott. Annyit mond, hogy hát aznap elmentünk hozzá, nála voltunk, délelőtt ennyi óra volt, és akkor ott voltunk nála. Na bum, ott vagyunk meglőve, hogy nem ír róla egy betűt sem, hogy most tényleg Jézus hol lakott és mint lakott. Bizony, mert ez nem ez a kérdés. Nem Jézus lakcíme iránt érdeklődnek a tanítványok. Ezt onnan is tudjuk, hogy az az ige, az a görög ige, ha már Ciprászhoz hasonlítottak, akkor egy görög igét, akkor hagy hozzak. Az a görög ige, amely ez a lakni, ami magyarul nekünk úgy jön, hogy lakni, azért ott az ott egy sokkal mélyebb ige. Magyarban ez nem nagyon jön át, legfeljebb mondhatjuk ilyen régiesen, hogy lakozni. Lakozni. Ez latin nyelvekben sokkal van erre egy másik szó, amit a görög is így fogalmaz, hogy megmaradni valahol stabilan. Tehát nem azt a fölszínes igét használják a tanítványok, hogy hol van a te lakásod, hanem hogy hol vagy te állandó jelleggel. Hol vagy te most? Hol lehet téged mindig állandó jelleggel megtalálni? Mi következik nekünk ebből? Az, hogy ez a kérdés, hogy mester, hol vagy, ez igazából nem elsősorban keresztelő János tanítványainak a kérdése, hanem kinek a kérdése? A pünköst után élő keresztény ember kérdése. A második generáció keresztényeinek a kérdése, és a második generáción túl az összes generáció, azaz ebben mi is benne vagyunk, akik már nem láttuk Jézust a saját szemünkkel. És amikor János evangélium íródik, akkor már ott van ez a generáció, akik már nem látták Jézust földi szemeikkel. Nem látjuk őt. Hol van ő? És akkor, hogy keressük őt? Hát vele akarunk lenni. És ez éppen ezért a pünkösd után élő keresztény embernek a kérdése, a mi kérdésünk, akik már nem láttuk Jézust a saját szemünkkel, és nem látjuk Jézust most sem, csak hallottunk róla. Hiába megyünk el a templomba, hiába megyünk el a lelki gyakorlatra, a kegyhelyre, a Vatikánba, Jeruzsálembe, Názáretbe, nincs ott. Nincs. Elmehetsz, szétnézhetsz, bokor mögött, de nincs ott. Hát akkor mit csináljunk? Jön a kérdés. Mester, nem látlak téged. Pedig én veled akarok lenni. Hol vagy te most? Állandó jelleggel. Én veled kapcsolatban akarok élni. Hát nekem azt tanították az egyházban, hogy te engem szeretsz. Annyira szeretsz, hogy meghaltál, értem. Hát én egy ilyen valakivel, aki engem annyira szeret, hogy meghalt, értem, én ezzel össze akarom kötni az életemet. Én találkozni akarok veled, én állandó jelleggel veled akarok lenni, mert a szeretet logikája ezt követeli meg, hogy akit szeretek, azzal állandóan együtt akarok lenni. Hol vagy most, Jézus? Nem elég nekem az, hogy a mennyben vagy. Hát a menny az hol van? Hát veled messze. Nem elég nekem az, hogy a templomban vagy. Mert ott se térdelhetek a templom kövén napi 24 órában. Hol vagy most, ahol veled az életemet összeköthetem? Bizony, Jézus nem válaszol erre a kérdésre, ott János evangéliumának az elején. Arra a kérdésre, hogy Mester, hol laksz, hol vagy most, erre ott az elején nem ad választ. János evangéliumában később viszont ad. A közepe, a vége felé, az utolsó vacsorán elhangzott hosszú-hosszú tanításban Jézus megmondja, hogy hol vagyok én, hol lehet velem állandó jelleggel bármikor találkozni. És így szól, én benned, te én bennem. Emlékszünk? Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ez az ő helye. Ez az ő lakása. Itt találom meg őt állandó, permanens jelleggel. Én ő benne, és ő én bennem. Ez a válasz arra, hogy hol találkozhatunk vele. Ez Jézus helye, lakása, itt találkozhatunk vele, és bármikor együtt élhetek ő vele innentől kezdve, csak tudatosítanom kell, csak el kell hinnem azt az igazságot, hogy ő én bennem van, és én ő benne. Milyen sokszor beszél erről Jézus, főleg ott János evangéliumában. De hát menjünk tovább. Hát Szent Pál, amikor állandóan lépten nyomon azt mondja, hogy ti Krisztusban élő testvérek vagytok. Így szólítja meg a levelében a keresztényeket, hogy ti Krisztusban lévő testvérek. Testvérem, ez nem valami illemtani protokollszöveg, hogy Krisztusban kedves testvérek, KKT, nem protokollszöveg, hogy most ezt így kell mondani. Szent Pálnál ez nem valamilyen ilyen protokoll vagy illemtan, hanem ebben a szóban, hogy Krisztusban, ebben Szent Pálnál benne van az egész misztika, hogy a keresztény ember legfontosabb tulajdonsága és jellemzője az, hogy ő Krisztusban él. És ezzel írja le ezt az életkapcsolatot. Ezt az állandó jellegű együttélést, hogy az Istennel való kapcsolat nem korlátozódik le térre és időre, bizonyos terekre és bizonyos időkre, jól is néznénk ki. Én azt mondanám, hogy ilyen kereszténység nekem nem kellene, ha Jézussal csak bizonyos helyen, bizonyos órában lehet találkozni. Akkor azt mondanám, hogy Isten jól elbánt velem, mert hát hogyha ő engem szeretett kapcsolatra hív, és nem lehetek vele mindig, akkor az nyomor, akkor az nyomorúság. Akkor az egyáltalán nem válasz az én legmélyebb vágyamnak, hogy azzal, akit szeretek, mindig állandó jelleggel együtt akarok lenni, nem csak bizonyos időkben és bizonyos helyeken. Krisztusban élünk, és amikor Szent Pál azt mondja, hogy ti vagytok a Szentlélek temploma, és a templom, tudjátok, az egyetlen épület, az a jeruzsálemi templom, ami már nincs, ami már nem áll. Isten jelenlétének a helye a zsidóság számára. És azt mondja, hogy nem az a kőépület, a templom, hanem ti vagytok, a ti testetek a Szentlélek temploma. De sajnos ezt néha úgy kommentáljuk ezt a mondatot, hogy hát mivel a Szentlélek temploma a tested, ezért tessék rá vigyázni. És akkor ez így a megokolás arra, hogy az erkölcsökben hát szépen kell minden, mert te vagy a Szentlélek templom, és akkor most már tessék rá vigyázni. Természetesen ez igaz. Csak megint nem mondjuk meg a hogyant. Úgy fogok tudni vigyázni a testemre, mint a Szentlélek templomára, ha közben tudom, hogy ő bennem lakik. Ezt jelenti az, hogy a Szentlélek temploma vagyok. Hogy ő bennem él állandó jelleggel, és nem vagyok egyedül. Nem vagyok magányos, nem vagyok, bár magányosnak érezhetem magam, de egyedül sosem vagyok. Van egy társam, az a nagybetűs tével, az a társ. A Szentlélek temploma vagyok, és így tudok vigyázni a testemre, a közben tisztában vagyok az ő jelenlétével. A szentek nagyon meg tudtak döbbenni ezen az igazságon. A szentekben ez a csodálatos, hogy ezt mikor ők eljutott hozzájuk ezt, hogy Jézus bennem, akkor ők ezen iszonyúan meg tudtak döbbenni. Idézek például egy Szent Ágostont, nagyon híres, aki a vallomásaiban fölsóhajt annyira megrendítően, hogy Uram, mennyit kerestelek én téged kívül? Másban, máshol, kívül kerestelek, de te végig belül voltál. Te mindig itt voltál bennem, de mennyit kerestelek máshol, amikor végig itt voltál bennem. Keresztes Szent János, ugye a másik nagy kármelita szent, így sóhajt fel, hogy te kedves, szerelmes lélek. János, hogyha nagyon szeret az Istennel való kapcsolatról ebben a jegyesi szimbólumrendszerben beszélni. Te kedves, szerelmes lélek, akarod tudni, hol van a te kedvesed? Akarod tudni most, hol van az, aki téged annyira szeret, mint senki ezen a világon? Hát akkor megmondom neked, nem kell elmenned sehová, hanem be kell húzódnod önmagadba. Be kell zárkóznod a belülre. És Jézus maga is mondja ezt, hogy húzódj be oda a belső szobába, ahol atyád a rejtekben jelen van és lát téged. Így van, ez az ő jelenléte bennünk. Ő bennem van és szeret engem. Ez a hétköznapi misztika. És látjátok, itt most nem arról van szó, hogy akkor hagyjuk el a templomba járást, dobjuk ki az oltári szentséget, mert minek? Mert Isten bennünk él. Nem, itt értjük meg, hogy mi szükség van rá. Itt értjük meg, hogy a mise az nem csak valami nagy vallásos történés. Hogy az oltári szentség az nem csak valami elvont igazság, hanem pontosan arról szól Jézus oltári szentségi jelenléte és a szent mise, hogy táplálja bennem ezt az állandó jelenlétet. Ezért van. Nem azért, hogy helyettesítse, hanem hogy táplálja bennem állandóan az eszembe hozza, emlékeztessen arra, hogy ő 100%-osan bennem él. Így értjük meg, hogy Jézus miért adta magát testében és vérében nekünk. Hogy erősítse bennünk, táplálja bennünk ezt az állandó jellegű kapcsolatot. És ez az alap, testvéreim, hogy Isten bennem van, ez az alap, erre építjük fel a lelki életet, az erkölcsi életet. Erre az alapigasságra építjük föl az életünket, és akkor itt van a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan leszek képes végig járni az utamat? Hogyan leszek képes a cél felé elhatározottan menni? Mindenek előtt úgy, hogy szembenézek végre azzal az igazsággal, hogy ő bennem él, és ő szeret engem. Ezt majd a misében szeretném egy kicsit még jobban megvilágítani. Testvéreim, az Úrban, ha ez nincs meg bennünk, ha Isten jelenlétének legalább egy picit a tudata nincsen meg bennünk, akkor a keresztény élet enélkül nem más, úgy hívom én, mint egy reménytelen próbálkozás sorozat. Próbálkozom, próbálkozom, és nem megy, nem megy, nem megy. Legjobb esetben mit mondanak nekünk az, hogy próbáld erősebben? Próbáld meg még egyszer, hát ha. Várjunk, várjunk, mert az alapokkal van baj. Testvérem, tudtál róla, hogy Jézus állandó jelleggel benned él? Tudtál róla? És ehhez nem kell semmit tenned, ez itt és most igaz rád, bárki vagy, bármi vagy, bárhonnan jössz, akár hiszel ebben, akár nem, ez most igaz rád. Enélkül, ha ezt nem tudod, akkor a keresztény élet persze, hogy nem lesz neked boldogság. Nem fog sikerülni az, amit a kereszténységben ott van, hogy vannak ezek a tanítások, hogy igen, erkölcs, stb., és ez mind-mind nagyon fontos. De kevésbé, vagy egyáltalán nem leszek rá képes, ha ezt az igazságot nem tudom elmélyíteni. És persze, hát sokszor ez a hitoktatásunknak is a nehézsége. Hogy sok mindenről beszélünk a hitoktatásban, főleg célokat állítunk föl, hogy tessék erre menni, csak nem nagyon mondjuk meg, hogy hogyan leszünk erre képesek.
1: Béri Renátó kármelita szerzetes előadását hallják a Bennünk lakó Istenről.

Nem tudom, hogy kinek, hogy volt benne a hitoktatásában az, amikor hittanos volt, vagy akár, hogy most, hogy hittanos vagy, hogy mennyire van benne, mennyire hallasz erről, hogy Jézus benned él 100%-osan. Így leszel képes végigjárni az utadat. Isten benned van. És így, hagy emeljem még ki azt, mindjárt érvényüket vesztik ezek a nagy sirálmok, hogy Isten elhagyott. Nem, gondolj bele, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy Isten elhagyott téged. Olyan van, és ilyen még Jézusnak is volt, hogy úgy érzed, mintha nem lenne benned. Ilyen van. Ez egy teljesen emberi tapasztalat, hogy úgy érzem, mintha nem lenne bennem. Jézus fölkiáltotta a kereszten, Istenem, miért hagytál el engem? De az atya nem hagyta el őt. Hogy föltételezhetjük az atyáról, hogy elhagyja Jézust? Nem hagyta el őt. Jézus abban a sötétségben úgy éreztem, mintha az atya nem lenne vele. De vele volt. 100%-osan. Te is érezheted néha úgy, mintha, és ezt a mintha szócskát aláhúzom 2000-szer. Érezheted úgy, mintha nem lenne veled. De ott van. És éppen ezért az Isten jelenlétének a tudata nem érzelmi jellegű dolog elsősorban. Isten jelenlétét nem érezni kell elsősorban. Lehet érezni. És Isten sokszor megérezteti velünk ezt a jelenlétet, de nem kell arra gondolni, hogy ha nem érzem, akkor nincs itt. Itt van. Bennem van ugyanúgy attól, hogy nem érzem. Isten jelenlétét mindenek előtt tudni kell. A hited által megvilágosított értelmeddel tudod, hogy benned van, akkor is, ha nem érzed. Hálát adsz azért, mikor érzed, és nem esel kétségbe azért, mert nem érzed. És általában a hétköznapokban ezt nem tudjuk mindig ilyen lángoló intenzitással érezni Isten jelenlétét. De akkor is, ha mélyül benned ez a tudatosság, hogy ő benned van, akkor ám bátor nem érzed ilyen nagy emóciókkal, mégis békésen benned szunnyad egy ilyen kifejezhetetlen béke, egy ilyen tudatosság. Hogy ő itt van, ő bennem van, és ezt tudom. Akármennyire is ezt nem érzem. Éppen ezért a lelki életünk útja a tudatosulásnak az útja. Mennyire tudatos benned az, hogy Isten benned van 100%-osan, mert hogy az ő jelenléte 100%-os, az biztos. Mi a kérdés? Hogy a te tudatosságod hány százalék? És vannak keresztények, akiben ez nulla. 0%-ban tudják ezt. És lehet, föl se teszik a kérdést. Lehet, templomba járnak, gyónnak, áldoznak, vallásosak, de nem tudatosították Jézus jelenlétét a hétköznapokban. De hogyha erre egyszer rádöbbenünk, és szerintem a rádöbbenés ott indul, hogy erről egyáltalán információt nyerünk, akkor ez indulhat el bennünk szépen, hogy aha, most már lehet 10% vagy 30%-ban áthatja a hétköznapjaimat is, a szürke, stresszes hétköznapjaimat is. Áthatja ez a tudat, Isten jelenlétének ez a tudata. Tehát nem arról van szó, hogy Isten jelenléte és szeretete valaha csökkenhet vagy növekedhet, hanem az én hozzáállásom változhat. A tudatosságom csökkenhet vagy növekedhet, hogy mennyiben tettem magamévá Isten jelenlétét. És látjátok, ez ám hatást gyakorol a hétköznapjainkra, az életemre. Hisz egészen más egyedül élni, és egészen más állandóan együtt élni valakivel. Az egyedül lét egyébként itt a magánynak az alapproblémájára vonatkozik, amely minden embernek az osztály része életformától függetlenül. Van társas magány is. A legdinamikusabb buli közepette is érezheted magad nagyon magányosnak és elhagyatottnak. Azt szoktuk mondani, az életben nem az a baj, hogy baj van, hanem hogy magányosak vagyunk a bajban. Hogy nincs kivel megosztanom azt, hogy baj van. A magány a végső alapproblémánk. És látjátok, erre ad választ a kereszténység, a misztika. Nem vagyok egyedül. Egy pillanatra sem vagyok egyedül. Van egy társam, aki bennem él, és aki úgy szeret, mint senki más ezen a világon. Vele minden fájdalmat és örömet megoszthatok, és így mindkettőt másképp élem meg. Magányosnak érezhetem magam. És ez életünk végéig elkísérhet bennünket, hogy lesznek magányos perceink, pillanataink, szakaszaink az életünkben. Igen, de tudom ennek ellenére, hogy egyedül nem vagyok, és ezt egy hit igazságra alapítom, ezt a tudást, arra a hit igazságra, hogy Jézus bennem él 100%-osan, és nincs tőlem távol. Itt van, itt és most.
Ez kell ahhoz, hogy éljem a hétköznapi misztikát, hogy tudatosítsam, hogy ő bennem van. A hétköznapi misztika mit csinál, testvéreim? Megédesíti a stresszes hétköznapokat, megédesíti a napi mókuskereket, a szürke hétköznapok színessé válnak, mert a munkahelyre, a suliba vagy bárhova nem egyedül megyek most már, hanem valakivel a bensőmben. Valaki a társam, és ahova engem már senki nem tud elkísérni, az engem leginkább szerető ember sem, oda Jézus el tud kísérni. Vele megoszthatom azt a fájdalmamat is, amit az engem leginkább szerető emberrel sem tudok. Vele megoszthatom azt az örömömet is, amit az engem leginkább szerető emberrel sem tudok megosztani. Velem lesz a műtőasztalon, ahová mindenkit egyedül tolnak be, és nem kísérhet az, aki úgy szeret engem itt a földön, az életét adná értem, ő se foghatja a kezem ott. Jézus igen, ő ott lehet velem. A halál küszöbén is, amikor hiába vesznek körül, akik szeretnek, az a legnagyobb, legkozmikusabb magány pillanata, ő akkor is ott van. A legelhagyatottabb élet pillanatainkban is, amikor ott sírok, ahol senki sem lát, ő ott van, bennem van, és nincs olyan, hogy ő nem tudna ott lenni. Így hát erre a mai délutánra azt a kérdést tenném föl nektek is, hogyha elgondolkodtok ezen ilyen kis csendes gondolkodásban, elmélkedésben, vagy ha erről majd közösen beszélgettek, akkor csak ezt az kis egyszerű kérdést tenném föl nektek, hogy hogyan állok ahhoz, hogy Isten bennem lakik? Hogy viszonyulok ehhez az igazsághoz, hogy ő bennem lakik? És ez természetesen, nincsenek illúzióim, tudom, hogy ez sokaknak ez nem könnyű. Van, akit megdöbbent ez az igazság, és ez nehéz lehet elsőre. Hogy idézem itt egy lelkivezetettemet, egy idős hölgyet, aki már leélt évtizedeket ezen a földön, 75 év környékén van, és azt mondta egyszer nekem, miután ezeket a tanításokat hallatta, hogy atya, nekem le kellett élni 75 évet úgy, hogy soha nem hallottam erről. És mennyire más lett volna az életem, ha tudom, hogy van egy állandó társam, és nem hallottam erről. És amikor ez a hölgy nekem olyan megrendülve fölkiáltott, hogy miért kellett eltelnie 75 évnek az életemben azt, hogy ezt halljam? Miért nem hallottam erről a hitoktatásban? Miért nem hallottam erről prédikációkban? Mindig azt hallottam, hogy az Isten gondot visel ránk valahonnan, távolról. Jézus vár az oltári szentségben. Igen, ezt mindig hallottam. De hogy Isten bennem van, azt nem. Azt hallottam, hogy Jézus velünk van. Emmanuel, velünk az Isten. Jó, én tudom, velem van. De ez nem volt olyan konkrét, mint amikor azt hallottam, hogy ő bennem van. Ezt miért nem prédikálták az atyák? Miért hangzott el oly kevésszer a hitoktatásban, vagy szinte egyáltalán nem? Én személyesen nagyon megrendültem, amikor a hölgy ezt nekem elmondta, és megerősödtem abban, hogy erről többet kell beszélni. És ez a hölgy azt mondta még, hogy neki nagyon nehéz volt magáévá tenni ezt a témát, mert annyira megszokta azt, hogy hát Isten gondot visel ránk valahol, kegyes szemmel néz ránk valahonnan, meg jelen van az oltári szentségben, amivel heti csak egy-két órát találkozom, úgy megszokta ezt az egész milliót, hogy nehéz volt neki mit kezdeni el azzal, hogy hoppá, fölkelek reggel, és Jézus itt van. Bennem. Hogy mosakszom, és bennem van, velem. Főzöm a kávét, és ő itt van velem 100%-os jelenlétével. Ez néha nehéz. De ez persze egy másik részről nézve nagyon jó gyógyszer ám a felszínen élő keresztényeknek, akik Jézuskát ugye hétköznapokban úgy szögre akasztják. Hát vasárnap ugye az elég, úgy találkozunk, de a hétköznapokban tisztes távol, ne is jöjjön közelebb, mert hát fölkavarna egy picit bennünket, de nekünk ez jó van így. Nekik nagyon jó az a prédikáció, hogy Jézus a templomban lakik. Ők ezt nagyon szeretik hallgatni, hogy Jézussal a templomban találkozom. Miért? Mert akkor a hétköznapokra le van tudva. Jaj, de jó, letudtam, Jézuska be van zárva oda, azt nem zavar végre engem a héten, azt csinálok, amit akarok, végre valahára.
Látjuk, ezt le lehet tudni, ezt a fajta vallásosságot. Jézus így nem kavarja fel a hétköznapi életemet, majd a templomban ájtatoskodom, majd ott úgy teszek, mint aki. De aztán, mikor a templom ajtó bezáródik, onnan minden folytatódik úgy, mintha ugye mi se történt volna, ugye ezt szokták mondani. Nagy ájtatosság a templomban, aztán hű de jó, letudtam, egy hétig nincs vele bajom. Tisztes távolság. Sok keresztény szeret tisztes távolságban élni Istentől. Miért? Mert akkor az nem kavar fel. Az én kis démonaimat, az én kis sötétségeimet, az nem hozza felszínre. Istenem, a távolból jó van, nehogy fölkavard az életemet, mert az kényelmetlen. A bennem élő Jézusról szóló tanítás viszont fölkavarja az állóvizet. Az aztán fölkavar, hogy én mindig Isten jelenlétében vagyok, hatolok róla, ha nem. Ez azért már egy nagyon más perspektíva. De Jézus persze nem fenyegető szemmel van jelen, nem azért van bennem jelen, hogy állandóan árgus szemekkel figyelj, hogy milyen hibát követek el, hanem azért van jelen, hogy megédesítse a hétköznapjaimat. Azért van jelen, hogy elvegye a magányomat. Azért van jelen, hogy állandó társam legyen. Testvéreim, hát akkor ez ennyi lenne most, és akkor így kívánok nektek jó elmélkedést a bennetek élő Jézusról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Kedves hallgatóink, Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatójának előadását hallották. A hangfelvétel 2015-ben az Egerszalóki ifjúsági találkozón készült. Műsorunkat Szarvas István atya szerkesztette.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanezt történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett, védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain, zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... Tizennegyedik Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szentatya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet viszényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyiknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók erőállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Power by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő. Különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intim szférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat.
A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is tévesztett bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek akkor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi

ügyekön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell. Ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő is valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete. Mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intimszférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológia innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján.

napján 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjárai üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudit.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Minden nagy és szép dolog májusban történik. Májusban érettségiznek a diákok, többnyire májusban van az első áldozás, a legtöbb bérmálás is ebben az időszakban. Május az, amikor a természet belobban és ontja magából a színeket és a virágok, az illatokat. És májusban van az egri bazilika fölszentelésének ünnepe, és most május 15-én, ezen a szombaton, ami következik, az egyháziskolák diákjainak Szent Land címen versmondó versenyt hirdet az egyházmegye az érseki palota turisztikai látogató központjában. De nem erről és ezekről szeretnék beszélni, hanem egy versről. Mindszenti Gedeon a 19. század nemzeti ébredés katolikus költészetének országosan is ismert alakja, ifjú papként székesegyházi hitszónok, majd Bükszent Erzsébeti plébános, Tárkányi Béla barátja. Most, hogy a költő műveit az egyházi iskolánk versmondó versein is szavalják, az említett Tárkányi Bélával és Pályer Antallal közös válogatásban, úgy gondoltam, idehozok egy bájos verset az ő tollából. Verset a virágok és Szűz Mária beszélgetéséről, minden májusban újra olvasom ezt. Van persze még valami más ok is, ami miatt ezt teszem. Természetgyógyászok vallják, és a régi népi tapasztalat is mutatja, hogy fájdalmainkra, fizikai testi bajainkra az elmúlt korokban az emberek megtalálták azokat a természetes gyógymódokat, amiket használva könnyebbé tették a betegségek elviselését. Fitoterapeutáknak vagy herbalistáknak nevezik azokat a szakembereket, akik különböző gyógynövények kivonatában, a párlatokban, teákban és főzetekben kérgek, fák, gyökerek, rügyek, bokrok és bozótok és mezei növények köréből varázsolják elő a természet adta gyógyszereket. Ezért is született a mondás, fűben, fában orvosság. Ezekben találunk gyógyírt sebeinkre. Úgy gondolom azonban nem csak testünk sebesül, amire jó hatással vannak a természetből vett főzetek, hanem a lelkünk is sérülhet. Példa erre a mögöttünk hagyott néhány hónap. A lelki gyógyulásra is kínál számtalan terapeuta ezt is, azt is. Ez idő szerint én a legjobb módszert a májusban látom. Május a maga színeivel, illatával, a domboldalak friss és üde zöldjével, a sorokban futó vetemények gyönyörű látványával, a szőlők között mozgó emberek munkakedvével, és mindazzal, ami a természet rendjébe tartozik. Ha igaz a mondás, hogy fűben, fában van az orvosság, akkor még inkább igaz, hogy a virágok színében, pompájában, illatában ott van az, ami a lélek sebei gyógyítja. Nehéz napok után gyógyír számunkra is a május. Amikor a természet újraindul, lombosodnak a fák, virágba borul, kizöldül, megfiatalodik minden. A papköltő versében abból indul ki, hogy az év majdnem mindegyik hónapjában találunk Mária ünnepet, kivéve a májust, amikor a virágok leginkább pompáznak. Ezért a virágok panaszra mennek a szűzanyához. És itt kezdődik a vers, Én pedig folytatom Mindszenty Gedeon kedves költő szavaival a következőképpen. Panaszra mentek a virágok, a szép Szűz Máriához. Ah, jó anyánk, nekünk az élet oly kevés gyönyört hoz. Szülessünk május szép havában, úgy rendeli az Isten, de fáj nekünk, hogy éppen akkor csak egy ünneped sincsen. S kik mind oltárid zsámolyánál szeretnénk elhervadni, ó, hidd, anyácskánk, szinte félünk életre fölfakadni. Mondd a kis pártos angyalnemzet, ők így tovább nem lesznek, s a harmad csöppek kelyheikben, mint könnyek rengedeznek. Ne féljetek, szegény virágim, de hogy hagynálak én el, s orcáig szirmát megsímítja a szűz illat kezével. Csak nyíljatok minden tavasszal, ti kedvesek, ti szépek, és ifjúságtok bimbajával oltárim ékesítsétek. Én majd könyörgök szent fiamnak, szerelmetek, ha hív lesz, adná még május szép havát is, boldog többi ünnepimhez.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. 0 óra 30 perckor az ökumenében református krónika szól. 1 óra 5 perctől a cseperedőben Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédussal beszélgetünk, majd a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásokról lesz szó. 1 óra 30 perckor a Sziluett vendége, Rozgics kis Anita, dúla, akivel a Mévirág központ és anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. 2 óra 5 perckor a Lélek útjain című műsorunkban Varga Kamil Ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd Nagyné Bolla Heni tanúságtételét hallgathatják meg megtéréséről. 2 óra 30 perckor a Közelképben Kertész Ferenc esperes tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 3 óra 5 perckor a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban a Torna Szent Jakabi templom és két kápolna történetét ismerhetik meg, majd két útmenti keresztet mutatunk be önöknek. 3 óra 30 perckor a Kérem a következőt vendége, Cejzel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztési Központ intézmény vezetője, akivel az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Az új világban, amelybe a feltámadt Jézus vezet bennünket, a legértékesebb dolog mindenki számára elérhető, és mégsem veszít vonzerejéből. Épp ellenkezőleg, ami mindenki előtt nyitott, az most örömet ad. A hála átveszi a versengés helyét. A befogadás megszünteti a kirekesztést. A bőség többé nem jár együtt egyenlőtlenséggel. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt. Alleluja!

Urunkat, Jézus Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Olvasom Péter apostol első levelében. Mi annak az oka, hogy a hit egyre ritkább lesz, csak asszonyok és gyermekek hisznek és imádkoznak? Ha vallásunk az igazság és az evangélium Isten szava, akkor is kellene hinnünk és az egyház életében részt vennünk, ha valóban egyedüliek lennénk. De hiszen egyáltalán nem vagyunk egyedüliek. Illés is úgy vélte, hogy egyedül van, mégis megőrzött rajta kívül Isten más lelkeket is, akik nem hajtottak térdet Bál előtt. Feltétlenül bízom abban, hogy Isten akarata teljesülni fog, ha én hűséges vagyok. Nem csak hogy a nehézségek ellenére, hanem éppen a nehézségek által. A nehézségek annak jelei, hogy a dolog tetszik Istennek. Az emberi eszközök gyengesége az erő forrásává lesz. Isten felhasználja az ellenszelet arra, hogy révbe vezessen minket. A jövőben is lesznek az egész világon keresztények, katolikus közösségek, de egyenlőtlen elosztásban. Mindenütt kis csoportokként jelennek meg. Ugyanis az emberiség gyorsabban szaporodik, mint a kereszténység. Továbbá az emberek nem szokásból, hagyományból, intézmények vagy a történelem jóvoltából lesznek keresztények, nem is egyszerűen társadalmi környezetük vagy a közvélemény hatására, hanem csupán személyes hitük következményeképpen, amelyre nehéz, folyvást megújuló közdelemmel jutottak el. Urunk, mi tudjuk, hogy a számokban való hit babonaság. Mégis elkedvetlenedünk sokszor, ha csupán három férfi jelenik meg az összejöveteleinken. Közben ezek hárman is csak voltak keresztények, vagy esetleg olyan három, aki még csak akar keresztény lenni. És hányan voltak az utolsó vacsora termében? 12, és ezeknek feladata a világ meghódítása volt. Mégis így kezdődött a kereszténység. Az egyházközség megtérítéséhez elégséges egy utolsó vacsorai terem három emberrel, ha azokban a Szentlélek tüzelángol. Ajándékozz nekünk, Urunk, ilyen lelkületű embereket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egri érsek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordulom Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirati irodát a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros.
3: Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről Debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez alól kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt. Akár tetszett nekik, akár nem, már az ellenlábasoknak. És hát ugye debreceni Imre Sixtus plébánosi éveiről javarészt csak a visszaemlékezők emlékei azok, amik információként szolgáltak számomra. Például Kilián Istvánnénak vannak kiváló visszaemlékezései erről, rádióinterjú formájában, illetve nyomtatott formában is megjelent. De mindenféleképpen Hervai Ferenc Leventéről szót kell ejteni, aki ekkor ugye debreceni Imre Sixtus beosztottja volt tulajdonképpen a plébánián. És hát egyik nagyon-nagyon fontos kvázi reformjuk ahhoz képest, ami volt előtte a Szent Bernátban, a templom fűtésének a megoldása. Ezt is ugye a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy két hatalmas kályha fűtötte ekkor a Szent Bernát templomot, és szénnel fűtötték, az egyik toronynak az alját használták állítólag széntárolónak. Ezt majd megerősítik vagy megcáfolják, én tényleg csak a visszaemlékezésekre tudok hagyatkozni. És ez mire is volt jó? Tulajdonképpen arra, hogy a legvadabb téli időszakban is az idősek, illetve már a gyengék betegek is eljutottak a misékre, és hát ugye nagyon-nagyon fontos volt a gyermek, ifi és felnőtt énekkarnak a megszervezése, itt nagyon-nagyon nagy szolgálatot tettek azok az angol kisasszony, szerzetes nők és növendékek, akikről majd a későbbiekben lesz szó. És hát megindul a templomi hittanoktatás különböző korcsoportokban, erről is majd a későbbiekben fogok pár gondolatot mondani. És hát a ciszterci obláció, ami egy nagyon-nagyon komoly szolgálat, ugye tulajdonképpen a civilek, a hívek vállalják azokat azt a fajta lelkiséget, amit a ciszterek képviselnek, a ciszterciek képviseltek ekkor, hát a legvadabb diktatúra időszakában mondhatni. És hát ugye a plébániai könyvtár, ami a hívek adakozásából jött létre, állítólag tényleg zsákszám kerültek be könyvek a plébániára, és azt szabadon lehetett használni. És hát maguk a kirándulások, amik tulajdonképpen a cserkész hagyományokra vezethetőek vissza, és hát bődületes 3-400 fős vonatos kirándulásokat szervezett Sixtus atya, ugye ilyen filléres vonatokkal mentek tulajdonképpen a Bükkbe, Bélapát falvára, Lilafüredre, és hát ugye egy szervezett programok voltak, meg volt ennek a lelkiségi része, a kirándulás, a cserkész hagyományokra építő része, és hát ugye az erős karitász munka. Tulajdonképpen Sixtus atya kerékpáros missziót hajtott végre a városban, ha úgy tetszik, ugyanis ismerte a híveit, ez nagyon fontos, és a rászorulókhoz kiárt, tüzelőt vitt nekik, lelki egyensúlyukat próbálta karbantartani, most csúnyán fogalmazva, tulajdonképpen internált családokhoz járt ki, úgyhogy tényleg ő ismerte a híveit, és egy nagyon erős karitász munka jellemezte az ő munkásságát, és itt tényleg fontos Hervai Levente munkásságát még kiemelnünk mellette. Amit még fontosnak tartok az az, hogy tulajdonképpen itt ez egy önszerveződés volt. Ugye az állambiztonság igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy itt a budapesti, főleg az illegális időszakban, 1950 után itt a budapesti illegalitás mondta meg, hogy mi fog történni. Ez nem igaz. Tehát az állambiztonsági dokumentumok is abba az irányba mutatnak, hogy itt a ciszterci és a cserkész hagyományokra épülő közösségszervezésről volt szó, semmiféle összeesküvésről, cselszövésről és egyebekről, tehát a források inkább ezt bizonyítják. Itt ugye mire tudunk támaszkodni? Hát ugye Hervai Ferenc Levent 1961-es kihallgatására. Ő idézi fel ezeket az időszakokat, illetve olyan kivonatokra, amiket az állambiztonság keletkeztetett az 1950-es évek első felében, de a dossziékat megsemmisítették. Ugyanakkor a kivonat megmaradt, mert a 60-as évek dossziéba átpakolták őket másolatba. Tehát ennyit röviden az állambiztonsági források hátteréről, meg azok hiányáról. A fakultatív iskolai hittanoktatás bevezetése 1949-ben egy fontos fordulópont, egy újabb konfliktus forrás. A belvárosi iskolákban óriási volt a feszültség 1949-re, hiszen olyan ciszterci atyák jártak át hittan tanítani, mint Hölvényi György Alf. Például, de Holzer Gyula, aki ugyan nem, tudomásom szerint nem volt ciszterci, de ő is hittanoktatást végzett ezekben az iskolákban, átjártak, és hát jó viszonyt ápoltak az ideológiai átállásra oda tett iskola igazgatókkal. Például ugye Csanád Vilmossal, vagy Lénárt Jánossal. A feszültségek egyébként 1949-re tényleg pattanásig feszülnek, ekkor van ugyanis Sztálin 70. születésnapja, az iskola tele van különböző díszekkel, Sztálin Rákosi arcképekkel és a munkásmozgalom egyéb nagy alakjaival, idézőjelek között emlegetem, és hát ugye a diákok letépkedik ezeket a fali újságokat, eltűnnek, és közben az iskolai hittan oktatás gimnáziumban néhány osztályban 70%. Ami egy brutális arány ahhoz képest, hogy az 50-es években mi történik, majd mindjárt mutatok pár diagramot, hogy mi volt a városban az 50-es években a hittanoktatással. És hát a Városi Diák Szövetség, az Állambiztonság és az iskolák pártosabb tanárjai is akcióba lépnek, és ennek az akciónak a vége az 1950. április 14-i internálási akció. Ekkor ugye a felsorolt iskolaigazgatókat, illetve hittanoktatókat internálják, ugye először Kistarcsára, aztán például Csanád Vilmos raboskodott a hírhet recski kényszermunkatáborban is, és ők ugyan egy idő után szabadulnak, de sokukat megtöri ez a fogság, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes a két iskolaigazgató pozíciója, akik tulajdonképpen MDP, tehát Magyar Dolgozók Pártja pártagsággal rendelkeznek, ugyanakkor kifejezetten jó viszonyt ápolnak ezekkel a ciszterciekkel, és motiválják a hittanoktatást az iskolában, holott totálisan az ideológiai átállás lett volna az ő feladatuk. Ez is a ciszterci lelkiségnek a továbbélését bizonyítja, azt gondolom. Felhívnám a figyelmet Egerre, körülbelül 70 tanuló járt iskolai hittanra az 1951-52-es tanévben, és a gimnáziumokból teljesen eltűnt a hittanoktatás. És ekkor, illetve a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását követően kezdődik meg, de lehet már ezelőtt is megkezdődött, de nagyobb arányban, ekkor kezdődik meg a magánházaknál történő hittanoktatás erősebb formában, hiszen az iskolában erre már nincs tér, a magánházaknál pedig bizalmas környezetben ez tud mégiscsak zajlani. És hát ugye az illegális ifjúsági munka, ez nem véletlenül van idézőjelben, ezt ugye az állambiztonság frazeológiáját vettem át. Az állambiztonság koncepciója az volt ezzel kapcsolatban a 60-as években, hogy a ciszterek itt egy elitnevelésbe kezdtek egy esetleges rendszerváltás után. Ez ugye nyilván egy koncepció, amit az állambiztonság fabrikált, de ugye mi tudjuk azt, hogy ez a cserkész és a ciszterci lelki hagyományokból eredt ez a fajta ifjúság, pasztoráció és hittan oktatás. Ugye beszéltem a szerzetes rendek működési engedélyének megvonásáról, és hát innentől kezdve már tényleg illegális formában történt mindez, viszont az fontos megjegyezni, hogy a Szent Bernát templom ciszterci vezetés alatt maradt ezek után is, de ugye sokan létszám felettinek minősültek, és tulajdonképpen polgári szakmát kellett vállalniuk ezeknek az embereknek, akik eddig mondjuk oktatással foglalkoztak. Ez fizikai munkát jelentett a legtöbb esetben, ugye ezt megtapasztalta Sixtus atya is egyébként 1951 után. A templomi munkaközösség legalábbis Hervai atya vallomása alapján 1951-ben a következőképpen állt fel. Ugye Hervai Levente a fiúk hittanoktatásával foglalkozott, Szabó László ő lányokéval, és Szigler Ábel pedig nagyon kicsi gyerekekével, én úgy tudom, hogy óvodás hittan is működött ekkor a Szent Bernátban, ami abszolút unikális volt ezekben az években.

BKU-listákat is, akik alacsony egyházi pozícióból hirtelen nagyon-nagyon magasra emelkedtek, és hát tulajdonképpen ők felügyelték azokat a főpásztorokat, akik adott esetben renitenskedtek, vagy renitenskedhettek. Capik mellésbe volt egy ilyen osztva. Capiknak nyilván a megítélése az szerintem a mai napig nincsen helyre téve, és azért ez fontos lenne, hogy a történeti irodalom is ezt valahogy helyre pakolja. Na most ugye beszéltem az angol kisasszonyokról, Weber Etelka, Balázs Magdolna és Wolszky Gizella szerzetesnők támogatásáról. Ők egyébként hitoktatást végeztek későbbiekben házaknál is, és hát ugye Ambrus Adrián, Barczi Erzsébet és Kövér Erzsébet ekkor növendékek voltak, ők is segítették debreceni atya munkáját. Tulajdonképpen 1951-ben távoznia kellett debreceni atyának a plébánia éléről, és ekkor tapasztalja meg a fizikai munka és a rendőri felügyelet alávonásnak a kihívásait. Az Egri Kertészeti Szövetkezetben kezd el dolgozni, tulajdonképpen napszámosként. Muszáj volt neki, a város nem hagyhatta el, nem költözhetett szabadon, nem tarthatott otthon telefont, tehát számos megkötés nehezítette az ő életét. Mindennek ellenére ez a nagyon komoly kerékpáros missziója, ez megmaradt. Tulajdonképpen, ha kellett havat, ment takarítani olyan emberekhez, akik már erre képtelenek voltak, és hát nyilván a magánházaknál az ifjúság lelki vezetése az tulajdonképpen megmaradt, és eljutunk ahhoz a tragikus időszakhoz, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat a mai napig, ugye Debreceni Imre Sixtus halála. Ugye ezt többször említettem, hogy kerékpáros missziót végzett a városban, tehát tulajdonképpen ő a legvadabb télben is kerékpárral járta a város utcáit. 1953 végén kettőgázolási kísérlet volt a visszaemlékezők szerint ellene. Az egyik egy teherautó, a másik egy személyautó volt, legalábbis a visszaemlékezések fényében ezt lehet mondani. És a második gázolási kísérletnél a biciklije teljesen tönkrement, és akkor az állambiztonsági források szerint Ambrus Adrián adta neki kölcsön a biciklit, és állítólag ezt az aktatáskát is, amit megtaláltak nála a gázolás után. Majd erre még kitérek itt az előadásom végén egy picit bővebben. Ugye a hittanoktatás továbbra is látogatta mindannak ellenére a magánházaknál, amit ugye ekkor már ugye az angol kisasszonyok végeztek, ő állítólag tényleg csak megjelent, családokat látogatott, megkérdezte, hogy ki hogy van, mi hangzott el, megkérdezte a gyerekeket az elhangzottakról. Tehát tulajdonképpen ő járt-kelt a városban, és egyfajta ilyen nagyon komoly lelki szervezője volt ennek a közösségnek. És hát egy családlátogatásról tartott hazafelé a Malom utcába, akkor a Malom utcán lakott ismereteim szerint, ezt is az állambiztonsági dokumentumokból tudom, amikor is február 21-én egy autó halálra gázoltam. Na most ugye az autónak a minősége sem megerősített, bizonyos visszaemlékezők katonai járműre emlékeznek, mások AVH-s gépkocsira, kiskatonára, AVH-sra, ittas, nem ittas fiatalra. Tehát ezeket történeti kútfőkkel én nem tudom alátámasztani, viszont a szándékosság az, én azt gondolom, hogy majdnem biztos két gázolási kísérlet után, viszont tényleg ezt se tudom alátámasztani, viszont azt tudom, hogy a gázolót azt felmentették, legalábbis erre mutat minden jel, és ugye itt a táska és a bicikli egy politikai tiszttől kért, egy állambiztonsági tiszttől kért útbaigazítást Ambrus Adrián, nem tudom, hogy titkos minőségében történt ez a beszélgetés, vagy sem, mármint a tisztel, de ő kért útbaigazítást, hogy hogyan tudnak kártérítést követelni, hiszen az aktatáska az övé volt, illetve a bicikli is. Ugye itt egy rendőrtiszttel beszélgetett, de én nem tudom, hogy tisztában volt-e azzal, hogy az egy rendőrtiszt volt, vagy sem. Tehát, hogy fedésbe beszélt vele, vagy tényleg tudott mindenről. Azt a házat biztos, hogy figyelték, ahol élt, és arról jelentések születtek, abból csak minimális maradt meg sajnos, de innen tudom, hogy a bicikli és a táska is jó eséllyel kölcsönbe volt nála ebben az időszakban, és hát a politikai rendőrség szerepét és élénk érdeklődését jelzi az is, hogy már másnap házkutatást tartottak nála, viszont a Sixtus atya bizalmasai gyorsabbak voltak, és összeszedték a holmiát a lakásáról. Itt ugye Ambrus Adrián, Barczi Erzsébet, azok a szerzetesnők és növendékek a Hegyi Gábor kapisztrán kérésére szedték össze ezeket a nyomtatványokat. Nem kell itt nagyon komoly dolgokra gondolni, olyan egyházi sajtóanyagokra, amikre nem volt engedélyük. De itt lelkiségi szövegekről van szó, ugye mindent engedélyeztetni kellett az Állami Egyházügyi Hivatallal abban az időszakban, és hát sok mindent cenzúrázott. És hát ezeket a egyházi lelkiségi iratokat, irodalmat, ezt csak így lehetett abban az időszakban terjeszteni,
ha nem akarta kitenni magát az ember különböző procedúráknak. Úgyhogy ezeket az anyagokat

0: Okat átmentették, a politikai rendőrség nem talált semmit, és hát a temetése is nagyon rejtélyes körülmények között zajlott. A család ide utazott, ha jól tudom, Zala megyéből és más messzi megyékből, majd egyszerűen közölték velük, hogy a Sixtus atya holttestét Székesfehérvárra szállították, azért, hogy a családnak a dolgát megkönnyítsék az utazással. Hát szólhattak volna hamarabb is, ha ez így lett volna, én azt gondolom. Viszont Székesfehérváron temették el, valamikor a 70-es években exhumálták, és a ciszterci templomba helyezték végső nyugalomra.
1: Dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újraszervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítmény nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
4: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
5: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
4: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Bethesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el. Itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
5: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
4: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem az eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
5: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
4: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia, a pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
5: Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra, erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
4: Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amik helyettek igazolják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
5: De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
4: Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egy embert, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
5: Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
4: Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
5: Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
4: Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárandósági időszak után született, nagyon nehezen esett teherbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek, anyagcsere zavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
5: Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy, tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
4: De ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán, és akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velke Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
5: A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
4: Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén, módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt egy igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten. És akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten. Úgyhogy adakozom.
5: Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
4: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb. Tehát, ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy. Aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát abban, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
5: És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
4: Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
3: Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
1: Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
6: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egri érsek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordulom Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirati irodát a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa Naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk első felében a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól készült beszélgetésünk utolsó részével jelentkezünk. Adásunk második felében a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallanak. Most Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal, Berecz Renáta beszélget.
2: Ejtsünk néhány szót akkor a varázsjátékról, magáról, hogy mi is tulajdonképpen ez a terápia.
3: Köszönöm kérdésed, nagyon izgalmas, amint mondtam, 30 évvel látom így a gyermekek lelkének, idegrendszerének fejlődését szerencsére. 3 gyermekem van, a legidősebb nem sokára 20, a legkisebb nem sokára 11, és a legkisebb gyermekem volt épp pocaklakó, amikor én dr. Göbel Orsolyánál ezt a képzést végeztem. Ez egy 90 órás akkreditált továbbképzés keretein belül megvalósuló szakképzés volt, SPT, szocioemocionális pedagógiai terápia. Nem vagyunk túl sokan az országban, azt hiszem ilyen 50-60-an lehetünk maximum. Orsolja ezt óvodapedagógusoknak, pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, tehát ilyen alapdiplomával rendelkezőknek indította. Tehát maga a varázsjáték az dr. Göbel Orsolya nevéhez fűződik, aki nagyon-nagyon-nagyon sok minden, gyógypedagógusként kezdte ő is a pályafutását, tiflo és oligofrén pedagógia szakon végzett a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán, pszichológus, klinikai szakpszichológus, autogén tréning, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent sorolhatnánk, hogy ki is ő, mi is ő, és tudom, hogy jelen pillanatban is egy hatalmas forradalmi módszeren dolgozik. Alapvetően maga a varázsjátékok ötlete az egy átvett dolog volt. Aki ezt megteremtette, alapvetően Klaus W. Wöppel, egy német pszichológus, az ő nevéhez fűződik, viszont Orsolya, amikor a nevelési tanácsadó vagy pedagógiai intézet, ezt most nem tudom pontosan, keretein belül óvodai pszichológusként dolgozott 10 esztendeig, ott alakította ki ezt a varázsjáték gyűjteményt. A varázsjáték alapvetően, ha nevéből indulunk ki, szoció, ugye egy szociális, személyközi, emberek közötti emóció, érzelem, érzelmi, tehát gyakorlatilag egy szociális térben, tehát élő interakciós térben érzelmek megnyilvánulása, bekerülésével egy olyan lélekjáték, szeretetjáték, fantáziajáték, ahol gyerek, felnőtt egyaránt alapvetően feszültséget tesz le, és tehermentesül, töltődik, elfogadásra kerül, ő elfogad, és töltődik. Tehát gyakorlatilag relaxációs, már-már egy-egy játék meditációs erővel bíró, fantasztikus terápia, de itt kihangsúlyoznám, hogy nem pszichológiai, hanem Orsolya direkt beletette, hogy pedagógiai terápia.
2: Miért gondoltad, hogy szükséged lesz majd erre, és el kell végezned?
3: 3 gyerekem van, legnagyobb tanítómestereim a gyermekeim, és ezt nagyon-nagyon-nagyon régóta tudom, már a saját gyerekkoromból kifolyólag is, én egy aszmás kisgyerek voltam, és nagyon sokat töltöttem egyedül, ténylegesen térben, játékkal, kín a szabad élő térben, világban, a homokkal, a vízzel, a mindennel. Hiszem, hogy a mai napig, ami a fantázia átemelő ereje, és nagyon-nagyon fontos, hiszen vannak kultúrák, ahol igen fiatalon azért lépnek ki a fizikai keretek közül a fiatalok, tehát azért nem bírják a földi terheket, mert picikoruktól kezdve külső képeket kapnak, és a fantázia a reproduktív, és aztán a produktív fantázia nem tud kiépülni, nincs meg a fantázia átemelő, túlélést elősegítő kialakultsága a rendszerükben, okozhatja azt, hogy nem bírják az életterheit, és rettentően magas az öngyilkosságok száma. Én a saját gyerekkoromban vissza tudok menni oda, hogy mennyit lehettem önmagamban elmélyülve, önmagammal a térben, és mennyit tudott a téren keresztül fejlődni a saját fantáziám. A mai napig, hogyha kutyaszorítóba kerülök, és egy olyan feladattal, hogy igen, ledönt a feladat, hogy na ezt most hogy oldjam meg, mit csinálunk? Azonnal előveszük a fantáziát, és átemeljük a fizikai valóságot abban, hogy na jó, akkor üljünk le, akkor most ebből kell kiindulnunk. Ebből így és így és így és így és így és így és így lesz majd megoldás ennek a feladatnak. De ha nincs megadva ennek a tere picikortól kezdve, hogy ő, mint egyedi rendszer, tudjon belső képeket készíteni, és legyenek mintái, modelljei, akár az állatok, akár a növények, akár a homok, a víz, a fák, a szél, az elemek, minden tekintetében tudjon másolni, amikor a meglévő tapasztalataiból egy gyerek másol a világból, azt hívjuk reproduktív fantáziának. Tehát ő ugyanazt, ami a tárába bekerült, tehát újra játsza. A szerepjátékokban is ez jelenik meg. És hogyha ez a fajta reproduktív fantázia kiépül, akkor tud produktív fantáziává föllépni, azaz én az egyedi rendszerembe tudok olyat. Van egy ilyen szó is, hogy plagizálás, tehát nem másokéból átvett dolgokból építkezve egy olyan dolgot kitalálni, feltalálni, ami előtte még mások által nem jelent meg. Tehát egy ilyen tehermentesítő, tehát például azt, hogy neked elmegy abszolút az árama, és mondjuk egy olyan lakásod van, hogy minden bezáródik, mert okos eszközök fogva tartanak, mint ami például Ázsiában már volt, akivel előfordult. Ha nincs produktív fantáziája, akkor lehet, hogy belehal egy ilyen élethelyzetbe. Mert nem alakult ki a fantázia átemelő ereje.
2: Most azért itt eszembe jutott ennek apropóján, ahogy mondtad, hogy sokat töltöttél egyedül játékkal kint a szabadtérben. Azért a mai gyerekekre az igazán jellemző szerintem, hogy ki is mondják, hogy ők unatkoznak. Uh-huh. Most unatkozni azt mondják a szakemberek, hogy meg kell tanulni.
3: Így van.
2: De miért?
3: Nagyon, és nekik ebben a világban nagyon-nagyon nehéz helyzetük van, tehát így fel is mentem a mai gyerekeket. A már emlegetett türelem, azonnaliság, ami az ő világukban nagyon nehéz, hiszen mindent azonnal kapnak. Erre sincs idő, vagyis hogy nem teremtődik meg az idő, hogy mondjuk óvodába. Lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki életében nem ment még gyalog kézenfogva az édesanyjával, a nagymamájával, vagy bárkivel az óvodába. Mert olyan rohanó világban élünk, hogy nem teremtődik meg az, hogy jó, akkor itt most elindulunk, és 15 percig az a dolgunk, hogy elérkezzünk az óviba, és bármi, ami az utunkba adódik, azaz, hogy föl van állványozva bal oldalon, hogy hívják ezt palló, miért állott a bácsi, tehát hihetetlen mennyiségű beszédhelyzet és tanulási helyzet és másolási helyzet, azaz produktív fantáziát építő helyzet adódik, nincs megélés rá, nincs lehetőség rá, tehát meg kell tanítani őket a várakozásra, mert azonnal egyik pontból a másik pontba eljutok, talán még közben azt se érzékelem, hogy odaértünk, mert a kezemben van egy okos eszköz. Úgy tud a világ lelassulni, ha mi lelassítjuk, és le tud lassulni.
2: Nagyszerű gondolatokat kaptunk ismét tőled. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy beszélgessünk ilyen dolgokról.
3: Én is köszönöm szépen, és minden jót kívánok minden kedves hallgatónak és neked is.

0: Műsorunk folytatásában Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélget a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról Mónos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: 110 000 esen is, az a sajátos nevelési igényű fiatal jövője lett könnyebb, az úgynevezett legszimbiózisnak köszönhetően. Ezzel a figyelemfelkeltő mondattal érkezett a szerkesztőségünkbe egy tájékoztató levél. Természetesen a figyelemfelkeltésnek foganatja van, nem csak a mi számunkra, hanem annak a 110 000 fiatalnak és hozzátartó.

0: A száma. Olyan gyerekeket kell elképzelni, akik nem csak a fogyatékosok, hanem a pszichiátriai érintettsége lévőktől egészen addig, hogyha valakinek cukorbetegsége van, diszlexiás, diszkalkuliás, viselkedés problémás. Sajnos egyre több ilyen gyerek van, és amikor kijönnek ezek a gyerekek az iskolából, gyakorlatilag jogilag meggyógyultak még néhány évvel ezelőtt. Volt egy alapjogszabály, ami ugyanúgy a mi kezünk keretében született, ami azt próbálja javasolni, hogy ezek a gyerekek a nagybetűs életbe való belépéshez kapjanak egy esélyt, egy pozitív diszkriminációt, hiszen valljuk be, hogyha az iskolában nehezített az ő létezésük, akkor a munkavilágában is ugyanúgy problémáik lesznek. A gyerekek a második szakképzésig, 24 éves életkorig maradhatnak akár speciális szakképzési iskolákba, utána pedig jön egy légüres tér. És mi azt tapasztaljuk, hogy például a mi nappali intézményeinkben nagyon sok ilyen gyerek érkezik, hogy egy-két éve kalódik otthon, és utána elveszíti azokat a kompetenciákat is, amit az iskolában elsajátított. Na most ennek a jogszabálynak a lényege, hogy a gyerekek automatikusan megváltozott munkaképességűnek minősülnek annak az évnek a végéig, amikor betölték a 26 éves életkort. Ez azt jelenti, hogy a cégek, akik rehabilitációs adót fizetnek be, tehát minden olyan cég, aki 25 fő fölött foglalkoztat, 20 főként be kell fizesse a minimálbér 9-szeresét, ami most lassan közelíti a 3 millió forintot. Ez egy óriási összeg. Ha pedig felvesz egy ilyen gyereket, fiatalkorút dolgozni kvázi, aki kijön az iskolából, nem a gyerek, szóval természetesen itt a legjobb, akkor ez nem csak az, hogy ingyen munkaerő, hanem még pénzt is spórol a cég, de akár 9000 forintot tud spórolni, ha valakit 4 órába vesz fel minimálbérrel, és lehet, hogy ebben a két évben, mondjuk 24-26 éves életkorig kiderül, hogy tényleg komoly problémái vannak, akkor utána le lehet őt a régi szóval százalékoltatni, és meg marad a cégnél hosszú távon, még megváltozott munkaképességű, de a két év alatt lehet, hogy olyan jól felszívja magát, hogy utána teljes értékű munkavállalóként ott tud maradni. Ez nagyon fontos az, hogy ez egy pozitív perspektíva, ami egy átmenetet képez, és ez újra keretezi az esetének a fogalmát, tehát nem csak az iskolában kap utazó gyógypedagógust, vagy mint tudom én, felmentést a tesi alól, hanem egy lehetőséget kap ahhoz, hogy a munkaerőpiacon megjelenjen. Azt kell tudni, hogy a tőlünk nyugatabbra lévő országokban ezeket a gyerekeket már mint munkaerőpiaci tartalék nézik, és a cégek és az iskolák együttműködésben dolgoznak, kvázi van itt is Magyarországon erre például egyetemek és cégek között, akkor legyen a speciális szakiskolák és a cégek között is egy együttműködés, hogy mondjuk ott töltik a szakmai gyakorlatot, és az iskola után már ismerősként köszöntik a cégek ezeket a tanulókat, akik kijönnek 21 néhány évesen az iskolából.
1: Tulajdonképpen most megint állami feladatot vállalt magára a Szimbiózis Alapítvány, hogyha jól figyeltem a szavaira, ami szól az SN is fiatal, tehát az érintettnek, szól az iskolának, és szól a munkáltatónak egyaránt, ugye?
0: Mindenképpen ez egy tapasztalat. Azt gondolom, hogy mi nyitott ajtókat döngettünk. Azért be kell valami, hogy 3 évünkbe került, hogy sok helyre elmentünk, leírtuk, konferencián tartottunk előadást, írtunk még egy levelet, tehát egy-két államtitkárhoz, meg főosztályvezetőhöz is be kellett kopogtatni. Valójában mindenki támogatta, és ami abszolút pozitív üzenet, hogy parlament ülésen ezt a jogszabályt a patkóba 100%-osan mindenki támogatta. Tehát nagyon fontos számunkra is az az üzenet, hogy ennek nem mondjuk politikai gondolkodásmód kell hozzá, hanem valaki javasol valamit, mint a Szimbiózis Alapítvány, és mindenki megérti, hogy ez fontos. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan jogszabálymódosítást javasoltunk, ami mindenki számára érthető volt és támogatható.
1: Az imént utalt arra, hogy volt ennek előzménye. Ugye 3 éves küzdelemről van szó, de volt valamiféle előzménye annak, hogy ez a módosítás létrejöhessen. Az mi volt?
0: Hát ez egy 8 évvel ezelőtti történet volt, amikor egyáltalán, hogy az SN-is diákok megváltozott munkaképességükként bekerüljenek egy jogszabályi gondolkodásba. Ez volt a jogszabálynak az alapja, és az a jogszabály az elvesztette úgymond hitelességét, mert menet közben a szakképzési jogszabály is változott, és 24 éves korig bennmaradhattak a gyerekek, mai napig is bennmaradhatnak a szakképzésbe. Így az a gondolkodás volt, hogy 24 éves kornál húzzuk meg azt a határt, hogy ők legyenek átmenetileg megváltozott megváltozott munkaképességek, az elvesztette a jogosultságát. Hiszen amikor 8 évvel ezelőtt mi az alapjogszabályt javasoltuk, akkor még a szakképzési rendszerben 22 éves korukig maradhattak a gyerekek.

0: Most nagy áttörés, hogyha sokáig maradnak, kimaxolják az iskolai lehetőséget, a speciális szükségletű gyerekek kapnak plusz 2 évet. Azt gondolom, ez egy óriási lehetőség. A cégeknek pedig egy nagyon fontos üzenet, hogy most van Magyarországon 100 000 olyan személy, akire lehet számítani. Azért azt kell látni, hogy évente körülbelül itt Miskolcon is, tehát néhány száz gyerekről beszélünk, tehát ők azok, akikre úgy kell gondolunk, hogyha őket jól betanítjuk, olyan speciális eszközöket is igénybe lehet venni, a jogszabály lehetővé teszi, például a cég az adó terhére tud egy mentort fizetni, aki ezeknek a gyerekeknek a egybeszeretését segíti, tehát ez is egy adókedvezmény, amit mi javasoltunk, és ez is átment a jogszabályban. Valamint nagyon fontos az, hogy mi mindenki éppen hazai erőforrásokba gondolkodunk, és nem abba, hogy esetleg külföldről importáljunk munkavállalókat. Az is egy tapasztalatunk, hogy ezek a gyerekek nagyon lojálisak. Tehát azok a speciális szükségletű fiatal emberek, fiatal hölgyek, akik, mint tudom én, udvaros, takarító, mosogató, egyéb betanított munkát kapnak lehetőséget, ők nem azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak munkát váltani, hanem azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak ott még jobban teljesíteni. Tehát ezekben a munkakörökben, ahol nagyon magas a fluktuáció, a cégek kapnak egy olyan potenciális erőforrást, akikkel hosszú távon tudnak számolni.
1: Azt is olvastam, hogy ugye a cél a jogfolytonosság, hát erről beszélünk majd az oktatás és a munka között, meg azt is, hogy egy lehetőség arra, hogy rehabilitáció helyett foglalkoztassák a fiatalokat. Kifejtené ezt egy kicsit bővebben?
0: Az eddigi tapasztalat az volt, hogy iskola után ezek a gyerekek a családoknál kallódnak. Ha valaki 2-3 évig nem dolgozik, azért az egy lelkileg is, szellemileg is azért lefele menő spirál, nem utolsó sorban elkezd a család szegényedni, és akkor már nagyon nehéz belépni a munkaerőpiacra, akkor szociális intézményi foglalkoztatás jöhet szóba, mint mi, akik a súlyosabb, tényleg a nagyon súlyos fogyatékosokat látjuk el és foglalkoztatjuk, akiknek valljuk be nagyon nehéz belépni a nyílt munkaerőpiacra. Tehát az egy drága állam által fenntartott szolgáltatás, tehát kell egy szociális intézmény, kell egy terápiás foglalkoztatás, tehát gyakorlatilag az adófizetők pénzét elkezdjük egyre jobban költeni, ahelyett, hogy egy ilyen jogszabállyal a cégek által befizetett adóterhére foglalkoztassuk őket. Ha megnézzük a hivatalos adatokat, tavaly 206 milliárd forintot fizettek be a cégek, ahelyett, hogy foglalkoztatnának ilyen megváltozott munkaképességű személyeket. Ezt az adót lehetne bérként elkölteni, és azt gondolom, akkor teljesülne ez a munkaalapú társadalom vízió, hogy mindenkinek megtaláljuk a számára a megfelelő munkahelyet.
1: Hát bár még nagyon rövid idő telt el, ugye ez január 1-től él, hogyha így jól van. Tudom, ugye? De van már valami visszajelzés, tapasztalat?
0: Minket egyre többen keresnek a cégektől HR-esek, ez nagyon fontos, hogy ahogy elkezdtünk erről így kommunikálni, van egy ilyen fajta nyitottság. Nekünk most egy nagyon fontos szerepünk a civil szervezettel, és itt például Miskolcon a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács újra összehívását javasoltam a városvezetésnek, ahol mondjuk az iparkamara, a városvezetés, a munkáltatók és az iskolák együtt tudnak leülni egy kerekasztalhoz és beszélgetni. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy például idén május-júniusban hány helyről hány gyerek fog végezni, és itt nem csak a speciális iskolákra beszélünk, hanem hál' Istennek nagyon sok helyen integrált oktatás van. Tehát itt nem csak az intellektuális fogyatékosokról beszélünk, hanem olyan gyerekekről, ahol lehet, hogy például 2 óránként meg kell legyen egy fél zsemlét mondjuk a cukorbetegsége miatt, és emiatt egy fokozott figyelmet kell rá fordítani. Tehát nagyon széles az a skála, akik ebbe beleesnek, és számukra kéne elmondani meg a szülőknek, hogy ez egy pozitív lehetőség, meg nem utolsó sorban az iskoláknak tudni kéne azt, hogy az iskola utolsó évében tudnak egy pozitív perspektívát ezeknek a nehezebb helyzetben lévő gyerekeknek nyújtani, hogy ők is teljes értékű felnőtt életet tudjanak élni.
1: Mikor beszélhetünk múlt időben erről a 3-as találkozóról, a Rehab Tanács, az Iparkamara és az önkormányzat képviselői között?
0: Hát a levél az bement már, kaptam egy szóbeli visszajelzést, hogy mindenképpen össze fogják hívni. Én remélem, hogy egy jó hónap múlva majd érdemes erre a kérdésre visszatér.
1: Ennek egyfajta regionális program kidolgozása is célja lenne?
0: Ez mindenképpen a szereplőktől függ. Tehát ebben mi egy szereplő vagyunk, de valójában azt gondolom a generáló, itt enne a, mondjuk az önkormányzat, vagy esetleg a megyei önkormányzat, az iparkamara, tehát vannak tőlünk sokkal-sokkal nagyobb hatókörű szervezetek, akiknek ebben szerepük lehet. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni a közös hangot. Itt a kezdő lépést kell mindenképpen megtenni. A város részéről én kaptam egy visszajelzést, küldtem levelet a kamarának, várom a visszajelzést.
1: Igen, kopogtatni kell, kapaszkodjunk egymásba a jó cél érdekében. Én nagyon szépen köszönöm Jakubinyi Lászlónak a tájékoztatást, visszatérünk akkor erre a témára.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorban a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallottak. Új témával mához egy hétre várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Nátrán István, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Rozgics Kis Anita dúlával a Mélyvirág Központ és Anyameredék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A Mélyvirág Központ és Anyameredék tevékenységéről beszélgetünk a mai napon. Vendégem, amellett, hogy igazgatói posztot is ellát, dúlaként, szülésznő hallgatóként dolgozik ebben az anyaotthonban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Induljunk talán onnan, hogy hogyan lettél te dúla, és mit jelent ez a tevékenység egyébként?
5: Az első gyermekemmel, összesen egyébként 4 gyermek édesanyja vagyok, vele egy elég nehezített várandóságom volt. Én kifejezetten az az asszony vagyok, akit rettenetesen megviselnek a hormonok. Kórházi ellátásra szorultam, és elég sok időt töltöttem bent a kórházban, és láttam azt, hogy mennyire tanácstalanok az anyák, mennyire információhiányban szenvednek, nem tudják, hogy mi fog történni velük, mi fog történni a babájukkal, egyáltalán mi történik a saját testükben is. Az első várandóságom alatt csak figyeltem és gyűjtöttem magamba az információkat, aztán a második gyermekemnél is, meg egyébként az összes többinél is infúzióra szorultam, viszont akkor már rendelkeztem azokkal a tapasztalatokkal, amik egy gyermek szülésével járnak együtt, és már akkor is nagyon sokat segítettem a szobatársaknak, meg a kórházban fekvő édesanyáknak, és amikor a harmadik gyermekemet vártam, akkor értesültem róla, hogy van egyáltalán ilyen foglalkozás, hogy dúla, akinek nem más a feladata, mint az, hogy a várandóság alatt és a szülésnél segítse az édesanyát információval, lelki támasszal, legyen egy váll, egy kéz, amiben ő kapaszkodhat szülés alatt, hogyha kell, akkor borogatja, ha kell, akkor legyezi, kinyitja az ablakot, megengedi a fürdővizet, hoz egy zoknit, ha szeretne az anyuka. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha kettő lenne a vajúdó édesanyából, de az egyik részének annak csak arra kell figyelnie, hogy itt ő most úton van az anyaság felé, és a kisbabája pedig a születés felé, és van valaki, aki pedig annyira ráhangolódik, hogy szinte akár kérés nélkül is tudja, hogy fizikailag hogyan tud neki segíteni. És természetesen a baba születése után a gyermekágyban is, akár a szoptatásban, akár hogyha az anyasággal kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor dúlaként ebben is szoktunk segíteni, és én egyébként, amikor várandós voltam a harmadik gyermekemmel, akkor végeztem el a dúlaképzést, és onnantól kezdve vagyok dúla, mert gyakorlatilag már a kisbabám mellől is mentem szülésekhez, immár ennek 11 éve.
4: Akkor a saját élményedről beszéljünk egy kicsit. Milyen volt neked az otthon szülés élménye?
5: Nagyon izgalmas, amikor először én ezt a férjemnek mondtam, hogy hát édesapa, én ezen gondolkodom, és azt hittem, hogy akkor ő majd ilyen furcsán fog rám nézni, és azt mondta, hogy természetesen mindenben támogat. És amikor meghoztam a döntést, hogy intézményen kívül szeretném világra hozni a kislányomat, akkor így nem az volt a fő ok, hogy valami problémám lett volna a kórházzal, vagy hogy én így kifejezetten a saját kispárnámat szerettem volna, nem tudom, telesírni vagy izzadni, hanem éreztem, hogy ez egyfajta más gondoskodás, mint amit az ember a kórházban kap, hiszen várandósan elmegyünk, meglátogatjuk az orvost, aki ugye készít egy ultrahangot, feltesz néhány kérdést, és aztán megyünk, és igazából a testünkön meg a babánkon kívül nem igazán foglalkozik semmi mással. És ugyanolyanok vagyunk számára, mint az előttünk lévő 50 asszony aznap. És ehhez képest a bábai gondoskodás nagyon-nagyon más. Ott egészében nézik az asszonyt és a családját, mindazt, ami történt vele a múltban, ami nem csak a testén hagyhatott nyomokat, hanem a lelkében. És fontos a bábák számára az, hogy mi hogyan vagyunk nőként, milyen volt esetleg az előző szülés élményünk, vagy a szülés élményeink, milyen a párkapcsolatunk, az édesanyánkkal való kapcsolatunk, milyenek a hozott mintáink, hogyan küzdünk meg a fájdalommal, hogyan kezeljük mindezt, és nyilván ahol segítségre van szükségünk, ott ebben segítenek. Jóval a szülés előtt elkezdődik egy bábai gondoskodás, és jóval tart a szülés utánig is. És maga a szülés nagyon-nagyon-nagyon meghitt volt, nagyon más minőségű, tehát hogy nem egy alá-fölé rendelt viszony van a bába és a szülőnő között, mondjuk úgy, mint a kórházban, és nem is az történik, hogy majd mondják, hogy mit kell csinálnunk, hanem azt kérdezik, hogy mire van szükségünk, és hogyan tudnak nekünk segíteni. És ha csak kívülről nézünk egy otthon szülést, ott mindenki az édesanya alatt van valamilyen szinten. Tehát a legmagasabban fizikailag is az édesanya van, aki éppen áll, guggol, térdel, bármit csinál, és valahol alatta guggolnak a szülés körüli segítők. És olyan távolságban, amennyire ezt az anya szeretné. Tehát, hogy a kórházban ugye leginkább azt látjuk, hogy ha valami probléma van, akkor bejönnek, illetve ugye rutinszerűen negyed óránként kell észlelni egy kórházi szülésnél az édesanyát, hogy minden rendben van-e vele, és nyilván a CTG-n pedig látják, hogy a baba is jól van. Ehhez képest egy otthon szülésnél azért ott van egy térben mindenki, de mindig olyan távolságra, ahogyan azt az anyuka szeretné. Tehát elég gyakran előfordul például, hogy a leendő édesanya és édesapa egymásba kapaszkodva vajudnak, akkor oda senki nem megy oda közéjük, hanem csak egy ilyen tisztes távolság, bocsendben figyelik őket, de olyan is előfordul gyakran, hogy a bába a sarokban köt, vagy horgol, vagy valamit csinál, és amikor pedig úgy hallja a hangokból, hogy szükség van rá, akkor közelebb megy, és elteti, itatja az anyukát, masszírozza, borogatja, segít neki a fájdalomcsillapításban, és természetesen ugye szakszemélyzetként ugyanazzal a profizmussal, mint amivel a kórházban is fogadják a babát, illetve ha szükség van bármiféle vészhelyzet elhárítására, akkor ebben is abszolút kompetensek.
6: Nagyon ilyen bensőséges viszonynak, hat is már ilyen baráti kapcsolat alakulhat ki ezek szerint akkor köztetek és a szülőnők között. Erről fogunk még majd későbbiekben beszélni. De először az alapításotokról szeretnélek kérdezni. 2022-ben hoztátok létre a Mélyvirágot itt Egerben. Mi volt ennek az elindító rugója, és kivel, hogyan csináltad ezt?
5: Akkor én már 6 éve dolgoztam dúlaként, és nagyon gyakran kerestek meg avval az édesanyák, hogy tudok-e esetleg egy helyet, ahol ők szülhetnének. Ugyanis a 2011-es rendelet, mely az otthonszülés szabályozza, azt is előírja, hogy szülészetnek kell lenni a születés helyszínétől 20 percen belül. És nagyon sokan kis falvakban, de akár mondjuk Eger környékén már Mezőkövesden sem lehet például otthon szülni, és ilyen édesanyák kerestek meg, hogy akkor valahol, nem is feltétlenül a kórház közelében, de legalább Egerben annyira jó lenne egy üres lakás, vagy egy üres ház, és ez mindig egy ilyen problémát okozott. Illetve én pedig észleltem, hogy hát nagyon-nagyon jó lenne valami, amit így fixen lehet az édesanyáknak ajánlani. És az előző évben volt egy kedves kismamám, dr. Csibi Urbanovics Katalin, aki később dúlatársam is lett, és együtt döntöttünk úgy, hogy akkor mi szeretnénk erre az igényre válaszolni, és szeretnénk az édesanyáknak egy ilyen helyet biztosítani. Neki akkor volt egy üres lakása, mert ő távolabb költözött a családjával vidékre, amit felajánlott erre a célra, hogy akkor itt születhetnek babák. És aztán nagyon jó volt, mert tényleg rögtön érkeztek is az édesanyák, és nagyon gyorsan és könnyen megtaláltak minket. Számunkra ez mindig is nagyon fontos volt, mert azt tapasztaltam, hogy az ország más részeiben is, ha valaki ismer valakit, aki már szült otthon, akkor rá lehet bukkani ilyen helyekre, mert van azért nagyon sok, csak nem működnek ennyire transzparensen, mint ahogy mi működünk, hogy tényleg az ászlónkra tűztük, és nagyon nyíltan kommunikáljuk, hogy igen, itt nálunk lehet törvényesen otthon szülni. Szóval, hogy ez egy ilyen fontos dolog volt, és aztán azt éreztük, hogy hát az olyan kevés, tehát annál a gondoskodásnál, mint ami csak a szülésre korlátozódik, mi sokkal-sokkal többet tudunk adni az édesanyáknak, és így lett aztán egyre több és több kolléganőnk, míg nem egyszer csak azt éreztük, hogy hát nekünk ez a lakás kicsi, mert ha éppen születendő babát várunk, akkor ugye nem szervezünk programokat, de a programtartóinknak meg nagyon nehéz, mert lehet, hogy valaki éppen jönne masszázsra, vagy fizioterápiás tanácsadásra, de nem merik beírni a naptárba, hiszen bármikor lehet szülés, ami miatt esetleg le kell mondani. És aztán végül 2,5 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy keresünk egy ennél jóval nagyobb helyet. Úgyhogy mostanra a Mélyvirág Központ és Anyamenedék azért egy elég nagy területen működik, a Csiki Sándor utcában egy volt rendelőben, ahol elszaparált helye van az otthonszüléseknek, saját szobával, konyhával, fürdőszobával, WC-vel a családok számára, és vannak külön szobáink arra is, hogy akkor ott lehessen akár szülésfelkészítés, torna, minden egyéb.
6: Akkor most térjünk ki ezekre a szolgáltatásokra, vagy ezekre a lehetőségekre, hiszen nagyon sok mindent adtok, és nagyon sok mindennel segítitek a kismamákat és a várandós hölgyeket. Ha ki tudnál emelni egy párat ezek közül, akkor szerinted mi az, ami talán ilyen különlegesebb, vagy amit nem ismerhet mindenki esetleg?
5: Talán azt tapasztalom, hogy a kismama masszázs az mindig nehéz, mert nagyon sok masszőr nem mer a várandósokhoz nyúlni. Nálunk van külön lomi-lomi masszázs, ami egy hawaii masszázsforma, nagyon gyengéd, nagyon kényeztető, és ezt például kifejezetten kismamáknak is tudom ajánlani, de segítjük azt is, hogy azok a kisbabák azok megfoganhassanak, ezért például van ovulációs módszer, oktató, illetve cikluskövetés, oktató is nálunk, van kronioszakrális terapeutánk, amiből elég kevés van a környéken, ez egy nagyon-nagyon finom technika, ami a koponya és a keresztcsont között a gerinc mentén az idegeket stimulálja. És ez például a várandósoknak, amikor itt fáj, ott szúr, mindenféle egyensúlytalanságok vannak, amiket egyébként a terapeutánk fel is tud mérni, és utána ebben tud segíteni, tud akár olyan gyakorlatokat is mutatni, amiket segítenek megoldani, és segíthetnek egyébként magának a szülésnek a megkönnyítésében is, illetve ő a kisbabákat is kezeli vízi kezeléssel, mert ugye azt tapasztalja, hogy a víz az egy nagyon-nagyon jó közvetítő közeg, és akár szoptatási nehézségben, hasfájásban, hogyha a mozgásfejlődés egy picit elmarad, akkor nagyon-nagyon szelíd módszerekkel tud ezen segíteni. Van dietetikusunk például, aki akár a szoptatás alatti táplálkozással, akár a várandóság alatti táplálkozással, de egyébként meg a hozzátáplálásban is tud segíteni az édesanyáknak. Van gyógytornászunk, aki hekkezeléssel is foglalkozik, és szülés utáni regenerációval is, és a pszichológusunk pedig kifejezetten anyukáknak a pszichológusa, hová lehet érkezni babával is. Én úgy gondolom, hogy azért ez is egy nagyon-nagyon különleges lehetőség, hiszen sokszor felismerik az édesanyák, hogy igen, szükségük lenne egy pici plusz segítségre, ugyanakkor baba vagy gyerek mellől nagyon-nagyon nehezen tudnak eljönni, nehezen tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, ami van, hogy sokszor pont annak is az oka, hogy úgy érzik, hogy kell egy kis plusz támogatás. Szóval a pszichológusunkhoz eljöhetnek gyermekkel, babával is. Maga a terünk is úgy van kialakítva, hogy szoptatási, pelenkázási lehetőség az mindig kézzel álljon, nagyobb gyereknek, nagy tesónak van rengeteg játékunk, szóval, hogy úgy tényleg igyekszünk a családokat teljes egészében fogadni, és nem csak a nőket és az édesanyákat.
6: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Rozgics Kis Anita dúlával a Mélyvirág Központ és Anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Hogyha felkerestiteket egy hölgy, hogy veletek szeretné végigcsinálni ezt az időszakot és a ti segítségetekkel, akkor hogyan indul ez a folyamat?
5: Van egy úgynevezett nulladik konzultációs alkalom, amikor egyszerűen csak felmérjük egymást, hogy pontosan mi az, amit ő szeretne, és természetesen mi is megmutatjuk, hogy mi az, amiben tudunk számára segíteni. És hogyha intézeten kívül szeretne szülni, mert ugye hozzánk nem csak olyan édesanyák fordulnak, akik intézeten kívül otthon szülnének, hanem olyanok is, akik kórházi szülésre készülnek, és ezt nagyon fontosnak is tartjuk, hogy gyakorlatilag mi abban, és ott segítjük az anyákat, ahol nekik szükségük van rá, és tényleg nem kizárólag az otthon szülésre korlátozódunk. Szóval felmérjük ezeket az igényeket, és ez alapján jelölünk ki majd egy következő konzultációs alkalmat, illetve általában ezt én szoktam tartani, és ez szerint irányítom a kolléga nőimhez is, akikre még esetleg szükség lehet, hogy bevonjuk ebben a felkészülésben. És Természetesen ugye fizikailag is tudnak az édesanyák készülni, de mentálisan is igyekszünk felkészíteni, illetve van most egy nagyon klassz együttműködésünk, szülésfelkészítő foglalkozásokat tartunk csoportoknak, akik kórházi szülésre készülnek, amiben én elmondom, hogy dúlaként milyen fájdalomcsillapítási vizualizációs technikákat tudok javasolni, hogy az édesapák az otthonvajudásnál már hogyan tudnak segíteni, és az EGRI Markot Ferenc Kórházból pedig szülésznő érkezik, aki pedig a kórházi részét mondja el a szülés születésnek.
6: Ilyenkor egyébként folyamatos kapcsolatban kell lennetek a kórházzal, vagy hogyan néz ez ki?
5: A rendelet azt írja elő, hogy a várandóság 37 ben kötött szerződést, amit az édesanyja egy bábával köt, ugye ő vállalja ilyenkor az egészségügyi felelősséget. Ennek értelmében le kell jelenteni a kórháznak, hogy az ő vonzás körzetükben ilyen terminussal egy kismama intézeten kívüli szülést tervez, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben tudomásul vették. És gyakorlatilag összesen ennyi a feladatunk, amikor a kisbaba megszületik, akkor egy neonatológus orvosnak kell, hogy láss őt 24 órán belül. Itt Egerben egyébként az Ózdi Kórház gyermekosztályának a főorvosa szokott kijönni a kismamákhoz, illetve a babákhoz megnézni őket. Ami sokszor van, hogy nálunk történik, de hogyha a család azt mondja, hogy ő már közben hazamenne a nagy testvérhez, akkor a főorvos úr oda a család otthonába szokott kimenni hozzájuk. És gyakorlatilag ilyenkor nem is kerül már kapcsolatba a kórházzal, csak majd amikor csípőszűrésre, illetve hallásvizsgálatra kell, hogy vigye a kisbabáját, illetve a BCG oltást a babák a kórházban kapják meg. De egyébként nem kell forró dróton legyünk a kórházzal, illetve én, mivel a kórházban is teljesítek gyakorlatot, ezért én szoktam jelezni a szülőszobán dolgozóknak, hogy ez is ez a kismama már megszült, most már őt nem kell várniuk. És természetesen, ha bármi olyan történik, ami azért leggyakrabban inkább a kifáradás szokott lenni, tehát, hogy előfordul az, hogy ott vannak a bábák mondjuk egy napja, másfél napja, és valahogy nem halad a folyamat a legjobb szándékkal sem, akkor közös megegyezéssel be szokták kísérni az édesanyát a kórházba, és ott referálnak arról, hogy mi történt addig, és átadják a kórházban dolgozó szülésznőknek, illetve szülészorvosoknak, és ilyenkor a kórházban fejeződik be a szülés.
6: Mennyire más annak a nőnek a szülés élménye, aki nálatok tervezi például a szülést? Lelkiekben, mentálisan értem, hogy mennyire közelebbi kapcsolata lesz aztán mondjuk a gyermekével annak a nőnek, aki otthon szül, és ilyen módszerekkel, amilyenekkel ti segítitek őt.
5: Én úgy látom, hogy mindenképpen jobb, kompetensebb anyákká tudnak válni. Valahogy a lelkük is sokkal könnyebben utoléri őket, de nem szeretnék ennyire végletekben beszélni, tehát nyilván a kórházban is egy nagyon jól felkészült édesanyja ugyanúgy meg tud érkezni az anyaságba, illetve hogy a kórházban is én azt tapasztalom, hogy a legnagyobb figyelemmel és gondoskodással kísérik az édesanyákat, csak valahogy egy picit úgy más a kettő, tehát gyakran halljuk azt esetleg kórházi felkészítőkön, hogy anyuka majd csak jöjjön be, bízzon bennünk, és akkor mi majd mindent mondunk. És talán ez a szemlélet az, ami másabb az otthon szülésnél, ahol azon dolgoznak, hogy az édesanyát tegyék kompetensé, hogy mindent tudjon, érezzen, ismerjen fel, ami az ő testében történik. És nyilván sokkal magabiztosabbak, sokkal testtudatosabbak az édesanyák, hiszen nagyon-nagyon sok munkát tesznek abba, hogy ők felkészüljenek. Ismernek minden fajta módszert is, amivel esetleg egy vészhelyzetet majd, ha szükség van rá, a bábák el tudnak hárítani. Tudják azt, hogy mi történik majd a gyermekágyban, ugye ott sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen ugyanaz a személy kíséri végig a gyermekágyat is. Még ugye a kórházban többen dolgoznak, több műszakban, nem biztos, hogy ugyanazt a minőséget kapják az édesanyák. Illetve sokkal egységesebb tud maradni a család. Tehát amikor valaki beérkezik a kórházba, ott azért van idő, amíg megtörténik a beteg felvétel, az első vizsgálat, az első CTG, addig édesapa kint ücsörög. Sokszor odabent sem biztos, hogy tudja, hogy hogyan tud segíteni a párjának. Otthon eleve már a felkészülésben is nagyon be vannak vonva az édesapák is. Ha kell, akkor a nagyobb tesók is. Tehát, hogyha az édesanyja igényli, akkor annak is helye van, hogy akár egy nagy testvér vagy végig, vagy időnként bejöjjön. Egy kis plusz oxitocint adjon az édesanyának azzal, hogy őt is megszeretgeti, hogy látja, hogy ó, igen, egyszer ezt már végig csináltam, akkor ez most is menni fog.
6: Ha már a leendő édesapákról beszélünk, akkor nekik tartotok-e bármiféle felkészítést, mert hogy ezért nagyon fontos az, hogy ha megérkezik a baba az otthoni környezetbe, akkor a férfi is bizony ugyanúgy részt vegyen, és hát részt is vesz ezekben a folyamatokban, nevelési folyamatban majd, és hát nyilván a várandóság alatt is ott van a leendő édesanyja mellett. Ti milyen segítséget adtok nekik, és hogyan állnak az édesapák mindehhez?
5: Kétféle felkészítőnk van. Az egyik, az csoportos, és az kifejezetten egy páros felkészítő, ahová nagyon-nagyon várjuk az édesapákat. Egy picit mindig beszokták valani az elején, hogy amúgy az anyukák cibálták el őket, és maguktól nem biztos, hogy jöttek volna. De aztán a végén viszont abszolút tudással felvértezve távoznak, hiszen azért elég megfoghatatlan folyamat ez a vajódás, hogy hiába mondunk A, B, C opciókat arra, hogy történhet így is, meg úgy is, meg amúgy is, olyan nehéz, hogy na majd akkor most az én párom, feleségem éppen hogyan is fog szülni, és ebben igyekszünk nekik olyan biztos mankókat adni, hogy akkor na, ha ez történik, de igazából figyelj csak azt, biztos, hogy nem rontod el, ha megkínálod egy kis ennivalóval, egy kis innivalóval. Vagy például mindig emlékeztetjük őket, hogy az anyukák bár úgy tűnik, hogy mintha egy más világban járnának vajudás alatt, de hogyha elmondják nekik, hogy milyen gyönyörűek, milyen ügyesek, mennyire bátrak, és mennyire szeretik őket, és milyen hálásak azért, hogy ezt az egész folyamatot végigcsinálják az ő családjukért, akkor arra azért mindig emlékezni fognak.
6: Említetted itt a beszélgetés közben, hogy különböző pozíciókban is történhet ugye szülés. Nálatok milyen lehetőségek vannak, és milyen eszközök állnak a rendelkezésre a leendő anyukák részére, hogy a szülést lebonyolítsátok?
5: Van egy nagy francia ágyunk, leginkább a gyermekágyban szoktuk használni. Amikor már megszületett a kisbaba, a 4 évünk alatt egyetlen egy anyuka szült ezen az ágyon. Ő sem ott tervezte, csak egyszerűen ott ragadta az ágyon. Azt tapasztaljuk, hogy amikor az édesanyja maga dönthet róla, hogy hogyan helyezkedjen el, akkor a legritkább az, hogy valaki szeretne lefeküdni. Ugyanis ugye ez egy belső nyomással is jár, ahogyan a kisbaba áthalad a csontos medencén, és ezt nagyon sokszor az édesanyja tökéletesen érzi ösztönösen, hogy neki hogyan kell helyezkedni éppen ahhoz, hogy ő a lehető leggyorsabban, legügyesebben áthaladjon azon a szakaszon. És ez nem azt jelenti, hogy akkor végig kell állni, guggolni, tornázni az egész vajudást, hanem úgy időnként jó egy picit megmozgatni magát újra megérezni, hogy mi segít a legjobban a babának. Nálunk a legtöbb gyermek vízben, medencében született, van kifejezetten egy szülőmedencénk, de ezen kívül is sokan választják például a térdelő vagy a guggoló testhelyzeteket. Van kapaszkodó kötelünk, fitball labdánk, de azért egyébként a legalkalmasabb szülőeszközök azok többnyire az édesapák, akikbe lehet kapaszkodni, lehet akár az ölükbe ülni. Az egy gyönyörű pillanat, amikor mondjuk édesapa és édesanya egymással szemben vannak, anya az apa ölében ül, de mégis úgy, hogy legyen helye a bábának a kisbabához odaférni, és amikor meg megszületett a baba, akkor pedig közéjük feladják, és így együtt köszöntik a családban az újszülöttet.
6: Na most a baba születésével ugye ez a folyamat nálatok nem ér véget, hiszen azt mondtad, hogy egy hosszú úton kíséritek a családot, milyen lehetőségeitek vannak.
5: Amikor valaki intézeten kívül születik, akkor a bába 3 napig még felelősséget gyakorol érte. Ezt ugye a rendelet is előírja, tehát vannak 1 napos, 2 napos vagy 3 napos vizitek. Van olyan bába is, aki az 5. napon is kijön meglátogatni az édesanyját is. Nem csak arra kíváncsi, hogy gyarapszik-e a baba, hogy megy-e a szopizás, van-e elég a kis pelus például, hanem hogy az édesanyja hogy van a bőrében, milyennek éli meg az anyaságot is. Nagyon figyelnek például arra, hogy idejekorán felismerjék akár a gyermekágyi depressziót is, illetve dúlaként én is erre nagyon-nagyon szoktam figyelni. Amikor elmennek tőlünk az édesanyák, akkor én még a saját otthonukban is megszoktam őket látogatni, illetve utána pedig a kolléganőim már fognak tudni segíteni szülés utáni regenerációban. Van babamama klubunk, ahová szeretettel várjuk az édesanyákat, ott önkéntes szoptatási tanácsadó kolléganő segíti őket, hogyha ha bármire szükségük van. És nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy csak a teret kell nekik adni ahhoz, hogy ők kapcsolódhassanak egymással, biztatni őket, hogy merjenek kimozdulni a kisbabájukkal, hiszen azért ez lesz majd a következő nagy feladat, elmenni újra a közösségbe, és amikor pedig ugye letelik majd a 3 év, vagy ha akár korábban szeretnének az édesanyák visszamenni dolgozni, akkor van munkába visszatérés segítő programunk.
6: Nagyon sok hasznos dolgot megtudtunk, azt gondolom, és én további sok sikert kívánok a munkátokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgics kis Anita Dúlával a Méhvirág Központ és anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Két óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóra.